0: 106,3.
1: Kötelékeink. A szerhasználat családi összefüggései. Ládai Eszter műsora.

0: Áldás békesség, Istennek dicsőség. Szép estét kívánok minden kedves hallgatónak. Önök a Függőségről mindenkinek műsorsorozat, Kötelékeink című adását, a Mária Rádió és a Magyarországi Református Egyház drogmissziójának műsorát hallgatják. Ládai Eszter vagyok, szerkesztő műsorvezető, szeretettel köszöntöm a hallgatókat. A technikát Erdős Levente adja, ezúton is köszönöm a munkáját. Íme a mai vendég, Reményi Csekeő Borbála, a Kékvonal, vagyis hát a Kékvonal Gyermekkrízis Alapítvány szakmai vezetője. Szeretettel köszöntelek,
1: Borbála. Szervusz Eszter, én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat is.
0: Nos, az először azt szeretném kérni tőled, hogy pár szóval mutatkozz be, beszélj egy kicsit a pályádról, és hogy kerültél a Kékvonalhoz.
1: Alapvégzettségemet tekintve pszichológus vagyok, illetve pszichológus és pszichológia tanár. Amikor én végeztem ezt a szakot az ELTE-n, akkor még lehetett ezt ilyen tanárképzés, tehát tanárszakot is felvenni mellé. És aztán a pszichológián belül a családterápia az, ami érdekelni kezdett, úgyhogy családterapeutává képeztem magam, vagy képződtem, és egy másik ilyen nagy szakmai szerelem, az a pszichodráma, amiben folyamatosan képzem magam, illetve a Károli Gáspár Református Egyetemen végeztem egy szupervizori képzést, úgyhogy nem csak a közvetlen célcsoportnak, klienseknek, hanem a segítőknek is próbálok minél szélesebb eszköztárral segíteni. És hát a Kékvonal azért nagyon korán kerültem, és az egész szakmai pályafutásomat megalapozta és meghatározta. Másodéves egyetemista hallgatóként, ugyanúgy, mint azóta is nagyon sok pszichológusnak vagy más segítő szakmára készülő fiatalként nekem is egyszerűen szembe jött egy önkéntes toborzás, és akkor így 20 évesen jelentkeztem önkéntes ügyelőnek a Kékvonal lelki segélyszolgálatához, és hát ez nagyon meghatározó élmény volt, és akkor a gyermekeim érkezéséig ott elláttam önkéntes ügyeletet, és aztán már végzett pszichológusként is így visszataláltam a szervezethez, és kisebb-nagyobb kitérőkkel, de hogy azóta is ez a szakmai bázisom.
0: És mesélsz arról, hogy mi is a Kékvonal?
1: A Kékvonal alapszolgáltatása, és az, ami szerintem így a szervezetnek a misszióját és működését meghatározza, az, hogy egy lelkisegélyszolgálatot működtetünk. Ez egy olyan lelkisegélyszolgálat, aminek a célcsoportja kifejezetten a legfiatalabb korosztály. Gyerekekkel, illetve 24 év alatti fiatalokkal beszélgetünk, de várjuk felnőttek megkeresését is, hogyha kifejezetten egy gyerekügyében, akár szülőként, akár szakemberként szeretnének konzultálni. Idén 30 éves a lelkisegély telefonvonalunk, és ez a telefonvonal így az évek során kiegészült egy online levelező felülettel, illetve egy csetszobával. Ezen kívül mindig vannak különböző olyan programjaink, projektjeink, ami valahogy ehhez az alapműködéshez kapcsolódik, de ami így a szervezeti identitásunkat adja, meg amivel a legtöbb megkeresőt elérjük, az a lelkisegélyszolgálat.
0: És akkor hívhatnak fiatalok, illetve van egy vonal, ami pedig a szülőknek szól, vagy a szülők hívhatnak rajta titeket.
1: Igen, két párhuzamos, úgynevezett európai harmonizált hívószámot működtetünk. A 116, 111, ezek ilyen furcsa számok, ilyen hatjegyű, mindenféle előhívó szám nélkül ingyenesen hívható számok. Ez a lelki segélyszolgálat gyerekeknek, fiataloknak. Itt várjuk a 10 éves, fiatal 20 éves megkeresőket, és a 116-000 az egy segélyvonal a bántalmazott és eltűnt gyerekekért, ahol minden olyan szülő, nagyszülő, hozzátartozó, aggódó szomszéd, vagy akár szakember hívását várjuk, aki így a környezetében lát egy olyan gyereket, akivel kapcsolatban tanácstalan, vagy akiért aggódik, vagy egyszerűen csak szeretne közösen gondolkozni akár egy nevelési helyzeten, vagy egy iskolai olyan helyzeten, ahol dilemmákkal, kérdésekkel találkozik, akár szakemberként.
0: És kik a kékvonal csapat, akikből áll?
1: Hát a kékvonalnak az egy ilyen nagyon fontos sajátossága, hogy a kezdetektől fogva önkéntesekkel dolgozunk. Tehát az ügyeletnek a igen nagy százalékát úgy tudjuk ellátni, hogy önkéntesek vannak a frontvonalban. Az önkénteseink sosincsenek egyedül, tehát minden blokkban van egy ügyeletvezető, egy olyan tapasztaltabb szakember, aki egy ilyen állandó támogatást, egy azonnali szupervíziót tud nyújtani az önkénteseknek, de hogy nem tudnánk működni az önkéntesek hozzáadott idejével, energiájával, vagy azok anélkül. És hát, hogy kik ők, az nagyon-nagyon színes, tehát, hogy ahogy említettem, nem én vagyok az első, és nem az utolsó, aki egyetemistaként ilyen gyakorlati lehetőséget keresve érkezik a kékvonalhoz, tehát viszonylag sok egyetemistánk van, de vannak olyan fiatal pályakezdők, akik szintén akár a szociális szférába, akár pedagógusként keresik azokat a támogató közegeket, ahol talán pótolhatják azokat a skilleket, amiket mondjuk egy elméleti egyetemi képzés kevésbé ad meg. Aztán egy másik jelentős csoportja az önkénteseknek, akik valami egész másból, a for-profit szférából, pénzügyi, gazdasági, jogi területről keresnek valami olyan önkéntes munkát, amivel ezt úgy ki tudják egyensúlyozni, ami tényleg valami más. És vannak olyan édesanyák is, mondanám, hogy édesapák is, de ez ritkább, vagy idősebb önkénteseink, akik meg így a család után, vagy a gyerekek kirepülése környékén így keresnek egy új kapcsolódást a gyerekekhez. Azért vannak férfi ügyelőink is, de hogy a nemi arányok azok kevésbé kiegyenlítettek, mint mondjuk az életkor, vagy a szakmai háttér, tehát alapvetően színes ez a csapat.
0: Igen. Kékvonal missziója szerint azt mondjátok, hogy a gyereket meg kell hallgatni, figyelni kell rá. És ezt hogyan tudjátok megvalósítani, mert úgy képzelem, hogy most így beleélem, vagy beleképzelem magam egy serdülőbe, hogy amúgy is rengeteg probléma, szorongás van bennem, és meghallom valahonnan, hogy van a kékvonal, és akkor szerintem, én legalábbis úgy gondolom, hogy nem biztos, hogy rögtön felhívnám, hanem még szorongok tovább, hogy felhívjam, és akkor nagy bátorságot veszek, és felhívom a kékvonal számát. Hogy tehát miben tudtok nekik segíteni, hogy egyrészt rögtön megnyíljon, kialakuljon a bizalom, és hogy merjen nektek bármit is elárulni a családi gondokról, vagy az ő saját problémájáról?
1: Hát a 10 évesek sem egyformák. Nagyon sokféle beköszönés, vagy nagyon sokféle módon el tud indulni egy hívás. Talán nem meglepő ezután a bevezetőd után, hogy sok olyan hívásunk van, ahol igazából nem jön még létre beszélgetés, ami inkább egy tesztelés, vagy ahol úgy sejthető, hogy ez a történet, ez így most találódik ki, akár olyan szinten, hogy halljuk, hogy egy testvérpár, vagy egy nagyobb társaság ott van, és hallja, hogy na erre mit mondanak. És azt gondolom, hogy ez így teljesen rendben van is, hogy nehéz is lenne úgy nyitni, hogy ilyen azonnali bizalmat várni. Ugyanakkor vannak olyan hívások is, ahol akkora szenvedésnyomás, vagy olyan akut a krízis, hogy lehet, hogy így a megkeresőnek már éppen minden mindegy, hogy ki is van a vonal túloldalán, hogy szinte így beköszönni sincs tér már, hogy zokogás van a túloldalon, vagy egy ilyen nagy ventillálás, vagy egy ilyen dühös kirohanás, és úgy kell várni, hogy mikor ér az első lendület végére a hívó, hogy úgy reagálni lehessen rá. És az is egy érdekes tapasztalat, ami egyre jobban meghatározza így a működésünket, hogy mintha könnyebb lenne nehéz témákba belekezdeni a csetszobába, vagy a nehéz dolgokról írni egy levelet, és csak úgy elküldeni egy anonim felületen. A telefonban is sok nehéz élethelyzettel találkozunk, de a csetszobának a hangulata az talán még sötétebb.
0: Milyen helyzetekről, érzésekről és lelki állapotokról szoktak beszámolni a fiatalok?
1: Hát, ha én megnézem a statisztikáinkat, mert hogy a hívások témáit ezt így jegyzőkönyvezzük, hogy időnként így rá tudjunk nézni, hogy mi foglalkoztatja a hívóinkat, akkor évek óta testi-lelki egészség nagy kategóriája vezet, és azon belül a szorongás, a magány, az általános lehangoltság, ezekből kapjuk a legtöbb hívást, ahol ezek a jellemző megélések, érzések, és ami különösen aggasztó, hogy az elmúlt 3-4 évben az önagresszió, akár úgy, mint önsértés, vagdossás, falcolás, egyéb ilyen önsértő témák és az öngyilkossági gondolatok, ezek folyamatosan emelkednek. Hát tavaly több mint 1000 olyan hívás volt, ahol arról számolt be egy fiatal, gyakran egészen fiatal, 13-4 éves, hogy gyakran eszébe jut, hogy jobb lenne nem élni, hogy akár már terve is van arra, hogy hogyan végezne az életével, és hogy sok olyan megkeresőnk is van, aki meg arról számol be, hogy akár egy ilyen rossz megküzdési módként bántja magát, sebeket ejt magán, falcolja az alkarját, a combját. Ez nem volt jellemző mondjuk egy 3-4 éve ennyire.
0: Tehát a COVID következménye ez? Mit tett a COVID?
1: Hát nehéz ezt, egyébként nagyon jó lenne ezt olyan nagyon megfontoltan és sok szempontból kutatni, hogy mi az ok, mi az okozat, mivel járt együtt, mert hogy alapvetően is már a COVID előtt is volt egy olyan benyomásunk, hogy úgy nincsenek jól a kamaszok, hogy nehezebb 2017-ben, 8-ban, 9-ben kamasznak lenni, mint akár csak egy 10 évvel ezelőtt. Ebben biztos ott van az online világnak a hatása, biztos ott van a társadalmi, családi problematikák a háttérbe, De tény, hogy a COVID erre nagyon rossz hatással tett még rá jó sok lapáttal. Nagyon sok 20 év körüli fiatal a mai napig arra a kérdésre, hogy mikor kezdtek el elromlani a dolgok, vagy mikortól érzed azt, hogy nem vagy jól, nem vagy elég, vagy ezek a szorongások mitől kezdődtek, hogy hát a COVID-ban, vagy a COVID-ban, vagy az online oktatás kapcsán, vagy akkor, amikor valami olyan esemény történt, ami így a karantén, az a korlátozásokhoz köthető. Ez nagyon sok családnak egy egzisztenciális válságot is okozott. Szóval, hogy sok minden volt egyszerre. Igen. Az a online oktatás sem tett mindenkinek jót, maga a vírustól való a szorongás félelem. Sem tett jót, és aztán a családokra tett ilyen anyagi terhek ezt még fokozni tudták, és hát azóta sincs úgy igazán béke, szóval, hogy szó szerint sincs béke, így politikailag a világban, a környezetünkben, és az iskolák világában sincs béke, és azért ezek hatnak a gyerekekre.
0: Igen. És valójában mire van szüksége egy serdülőnek?
1: Hát azt gondolom, hogy amire leginkább szüksége van, az, hogy kapjon egy biztonságos teret, egy olyan felületet, ahol figyelnek rá, végighallgatják, és ahol nem akarják őt befolyásolni, megítélni, ahol tényleg megmutathatja magát. És az a tapasztalatom a beszélgetésben, hogy ez nagyon sok tizenévesnek egy ilyen nagyon új élmény, hogy például, hogy nem mondjuk meg neki, hogy mit tegyem, vagy hogy nem akarjuk a negatív érzéseit elbagatelizálni, hogy nem az a beszélgetés célja, hogy megérkezett szomorúan és dühösen, és akkor fél óra múlva már legyen szíves nyugodt lenni és vidám, hanem hogy úgy kibírjuk azt, hogy ő most jogosan dühös, vagy érthető okokból szomorú, és nem akarjuk ezt gyorsan szőnyeg alá söpörni. Ezt hiszem, erre sok tizenévesnek nem csak hogy szüksége van, hanem sokuknak van ebből nagy hiánya.
0: Sokféle kommunikációs eszköz van erre, hogy kialakuljon egy jó szülő-gyermek kapcsolat, hogy tudsz ezekre tanácsokat, tippeket adni?
1: Hát talán kezdeném azzal, amire így az előbb is utáltam, és ami például az önkéntes képzésnél a hozzánk segítőnek jelentkezőknek is egy komoly kihívás, hogy nem gondoljuk, hogy az a beszélgetés cél, hogy a másikat megvigasztaljuk.
0: Itt lehet egy kérdésem, hogy mi a különbség a vigasztalás és az érző, vagy az értő támogatás között, érzelmi támogatás között?
1: Hát, ha valakit így támogatok, akkor elfogadom azokat az érzéseket, amikben ő van. Elfogadom, hogy dühös, hogy szomorú, akár azt is, hogy reménytelen, vagy kétségbeesett, és arra szánok időt, meg figyelmet, hogy megértsem, hogy ez hogy alakult így, mi van a hátterébe, és megengedem magamnak, tehát elég bátor vagyok ahhoz, hogy tényleg együtt tudjak ezzel érezni, hogy valós empátiát érezzek, hogy átérezzem azt, hogy igen, ez a szakítás, vagy ez a rossz jegy, vagy a kortársak cukkolása, vagy a szülei válása, vagy akár bármilyen olyan hír, amit olvasott és felzaklatta, hogy ez most benne ilyen érzéseket kelt. A vigasztalásnak ott van az a veszélye, hogy nem is adok arra időt, hogy úgy igazán kapcsolódjunk abba a nehéz érzésbe. A vigasztalás célja az, hogy a negatív érzések helyét elfoglalják a pozitív érzések, hogy ott van egy gyászoló, és én szeretnék neki mondani egy olyan mondatot, egy olyan ígéretet, amitől az ő szomorúsága hirtelen enyhülni fog.
0: De így ott marad a szomorúság, vagy szőnyeg alá van söpörve.
1: Szóval, hogy nem biztos, hogy ő ott tart, hogy meg tud vigasztalódni. Vannak olyan folyamatok, amiket nagyon nehéz így kívülről sürgetni. És persze ezzel nem azt akarom mondani, hogy egy felelős felnőtt ne adjon reményt, vagy ne legyenek olyan útmutatásai, ami valós megoldásokhoz vezet. Inkább ennek a ritmusa, meg a tempója nagyon fontos, hogy, hogy ne akarjam előbb megoldani az ő helyzetét, mint sem megértettem volna, átéreztem volna, kapcsolódni tudtam volna a másikhoz.
0: És ehhez viszont idő kell,
1: igen,
0: illetve értő hallgatás,
1: igen,
0: és aktív figyelem.
1: Igen, ez szerintem egy nagyon nagy próbája a türelemnek. Azt gondolom, hogy a legfontosabb tulajdonsága a szülőnek is, a pedagógusnak is, a mi segítőinknek is a türelem. Az a fajta türelem, amiben benne van egyfajta ilyen tolerancia, elfogadás, tehát, hogy nem csak az időmet adom, hanem tényleg, hogy az egész lelkemben ott van ez a türelem, hogy akkor is benne maradok ebbe a kapcsolatba, ha nem biztos, hogy úgy fog alakulni ez a beszélgetés, mint ahogy én döntenék a másik helyébe. És ebből a szempontból azért más egy anonim lelki segélyszolgálat felelőssége, mint mondjuk egy osztályfőnöké, egy lelki gondozói, egy pszichológusé, vagy a szülőké, hogy mi tényleg csak annyit tudunk a másikról, amit ott abban a félórás beszélgetésben megoszt. Nem azért nem adunk tanácsot, mert hogy ez valamilyen pszichodolog, hogy nem adunk tanácsot, hanem tényleg nem tudnánk jó tanácsot adni. Hát annyira kevés az, amit látunk a másikból, és semmi okunk, jogunk, lehetőségünk átvenni a felelősséget. És én azt gondolom, visszatérve egy a szülői szerepre, hogy a szülőknek az egy nagy feladat, hogy ahogy így növekednek, érnek a gyerekeik, és belépnek a kamaszkorba, pláne a fiatal felnőtt korba, hogy ott is ez a gyümölcsöző hozzáállás, hogy nem tudom átvenni mindenért a felelősséget. Ő lesz ott, ő fog dönteni, ő fogja megoldani azt a helyzetet.
0: Bízni kell a gyerekben, illetve a saját magunkban is, mint szülőnek, és bízni kell a kapcsolatban is.
1: Hát igen, és azért sokkal könnyebb, ha van kapcsolat. Hívhatnak minket, ahogy említettem, felnőttek is, hívnak is időnként, és sokszor akkor hívnak minket, amikor nagy baj van, amikor van egy felfedezett falcolás, sebek, egy gyerek lábán, karján, amikor van egy droghasználat, amikor kapnak egy diagnózist egy gyerekpszichiátrián, és hogy sokszor egészen fájdalmas az a nyomozó munka, hogy úgy megpróbáljuk visszakövetni, hogy mikor volt utoljára olyan bizalmi a kapcsolat szülő és gyerek között. És ha itt éveket kell visszamenni, akkor azért az nehéz lesz.
0: És van lehetőség javítani a kapcsolaton?
1: Abszolút, abszolút. Na, nem lennék családterapeuta, nem mindig, de mindig a lehetőség javítani a kapcsolaton. De hogy ahhoz kell a szülő részéről is motiváció a változásra.
0: Ha elképzelem, mert hogy ez ugye a kötelékeink adás, az a profilja, az a szerhasználat. És ha felfedezem egy mondjuk szülőként, vagy sejtem, hogy a gyermekem anyagozik, akkor milyen mondatokat mondanátok? Mm. Milyen mondatok hangzanának el, hogy nem is tanács, mert mondtad, hogy nem tanácsokat adtok, hanem mi történik akkor? Miben tudtok segíteni egy szülőnek?
1: Hát azt hiszem, hogy a legfontosabb, ami ilyenkor a szülőnek a dolga, hogy így legyen őszinte, és önazonos ebbe a gyerek felé való kommunikációba, és ha egy ilyen helyzetben lévő édesanyja, édesapa felhívná a kék vonalat, akkor én feltételezem, hogy az ügyelőink kérdései olyasmi felé irányulnának, hogy mire lenne neki szülőként szüksége arra, hogy tudjon az aggodalmairól beszélni a gyerekének, hogy mire lenne szüksége ahhoz, hogy ez a beszélgetés, ez ne egy ítélethirdetés legyen, hanem egy valós, őszinte érdeklődés a másik felé. Nagyon-nagyon nehéz szerintem a függőségekre való ilyen jó reagálás, mert a környezet általában sokkal előbb érzi azt, hogy baj van, mint az érintett.
0: Igen.
1: És akkor megint visszakanyarodnék a türelemhez, hogy mi ad annak a szülőnek hitet, reményt, bizodalmat, és mi segít türelmesnek lenni, mert egy ilyen erőszakkal, akár fenyegetéssel, manipulációval, valami fajta állítólagos segítő útba bele tuszkolni, mondjuk egy, ki tudja, hogy a szerhasználatban hol tartó 14-est, az nagyon könnyen így vissza is üthet, és közben meg elszalasztják azt a lehetőséget, hogy lehetne úgy kezelni mondjuk azt a megtalált akármit, mint egy segélykiáltást, ami mögött ott vannak fájdalmak, kudarcok, szorongások, csalódások, düh, olyan érzések, amikkel való megküzdésre annak a fiatalnak nem volt jobb eszköze. És hogy azokról lenne érdemes beszélni, nem feltétlenül a cigiről, vagy arról a tablettáról, ami ott volt a szemetesbe.
0: Amikor felmentem az oldalatukra, akkor láttam néhány adatot, mint pedig 2021-ben az alapítvány 21.393 hívást fogadott, 4.590 alkalommal konzultált e-mailben és cseten, és 54 alkalommal szervezett konkrét segítséget, és 90 önkéntes dolgozott. Ezt kiírtam, és mit jelent az, hogy szervezett konkrét segítséget?
1: Az egyébként idén már biztos, hogy több lesz, mert most járunk ilyen 50 körül, és még csak augusztus van. Alapvetően ez egy anonim szolgálat, de vannak olyan helyzetek, a bántalmazás, a családon belüli erőszak, akár a szerhasználat, vagy ha nagyon aggasztó, pszichés betegségre utaló tünetekről számol be egy gyerek, ahol felajánljuk azt, hogy mi is tudunk segíteni abba, hogy konkrét segítséget szervezzünk, hogy tegyünk egy gyermekvédelmi jelzést, vagy hogy beszéljünk az osztályfőnökével, vagy az iskolájában dolgozó iskolapszichológussal, vagy szociális segítővel, és sok gyereknek azért az egy nagy segítség, hogy nem neki kell így proaktívan valakihez bekopogtatni, vagy valakivel így személyes kontaktust felvenni, hanem őt megkeresik. És aztán van egy kisebb része ennek a konkrét segítségszervezésnek, ahol meg nincs erre idő, ha valaki öngyilkossági szándékkal már kárt tett magába, vagy a hívás közben derül ki, hogy amúgy gyógyszerhatása alatt áll, vagy arra is volt sajnos példa, hogy konkrétan akkor volt olyan fenyegető helyzetben, hogy nem mert hazamenni, vagy félt, hogyha hazaér valaki, akkor ő erőszaknak lesz kitéve. Hát, hogy vannak olyan helyzetek is, amikor a 112 a konkrét segítség, de ez a ritkább.
0: Köszönöm szépen. Még most már sajnos kevés az időnk, de szeretném azt tőled megkérdezni, hogy van neked olyan idézeted, esetleg egy versed, vagy amit így megosztanál a kedves hallgatóknak is, illetve ami neked segít az utadon? És hogy miért az, hogyha esetleg van ilyen?
1: Onnan kezdeném, vagy amikor így ezen elkezdtem gondolkozni, akkor tulajdonképpen már te is idézted a Kékvonalnak a 30 éve változatlan misszióját, hogy a gyerekeket meg kell hallgatni, és a felnőtteket segíteni kell abban, hogy erre képesek legyenek, és erre nagyon rímmel egy gondolat a Carl Rogersnek, ami szerint nagyon kevés ember tudja meghallgatni a másikat, mert hogy a meghallgatáshoz és az értékelés nélküli meghallgatáshoz nagy bátorság kell, és hogy ezt én nap mint nap tapasztalom, és ezért nagyon fontosnak tartom azt, hogy a segítőknek is legyen segítése, mert nem olyan könnyű meghallgatni a másikat, és nem olyan könnyű így ezt a teljes elfogadást és ítélkezésmentes befogadást gyakorolni, és szintén Rogers mondta azt is, hogy a legnagyobb élmény, amit egy ember átélhet, az a feltétel nélküli elfogadás. És hát mi ezt próbáljuk ilyen picikbe, egy-egy beszélgetésbe megadni a minket megkeresőknek.
0: Ez nagyon szép, és még kicsit visszamennék az értő hallgatásra, mert ott konkrétan szükség van szemkontaktusra, arra, hogy ne csináljon közben valami mást a szülő, tehát ne nyomogassa közben például a telefonját, de még mikre van szükség, hogy érezze azt a gyerek, hogy igen, most figyelnek rám, és meghallgatnak.
1: Lehet, hogy ez evidens, de szerintem időnként érdemes evidenciákat is kimondani. Ha arról van szó, hogy én most meghallgatom a másikat, akkor én nem beszélek. És ez nagyon-nagyon sok szülőnek, nekem is, amikor szülői szerepben vagyok, nem ritkán nagyon nehéz, hogy mond valamit a gyerekem, amire én rögtön reagálnék, vagy amire nem értek egyet, vagy amit nem is értek, hogy mondhat ilyet, és azonnal visszavenném a szót. És akkor érdemes így figyelmeztetni magunkat, hogy de hát most arról volt szó, hogy én meghallgatom őt, ővé a tér, és ehhez az kell, hogy magamat, az én hangomat, az én gondolataimat egy kicsit háttérbe tegyem.
0: Ez nagyon jó végszó volt, köszönöm szépen. Még egyszer megismétlem a gyerekeknek a 24 órán át élő vonalát, 116, 111, a felnőttek pedig hívhatják a 116 000 számot, illetve van weboldal is, aminek pedig www.kék-vonal.hu, és oda is írhatnak, és van a chatszoba, úgyhogy Facebook oldal, úgyhogy nagyon szépen köszönöm a figyelmet, nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
1: Én is köszönöm a messzívet.
0: És jó éjszakát kívánok a kedves hallgatóknak. Viszont hallásra.
2: Kötelékeink. A kábítószer használat családi összefüggései. Ládai Eszter és Kubiszin Viktor műsorát hallották.

kötelékeink, a szerhasználat, családi összefüggései. Ládai Eszter műsorát hallották.

0: Rádió.
1: Dr. Csáki Tibor atya homiliáját hallhatják, amely a Nagymarosi templomban hangzott el, augusztus 23-án.
2: Kinek tartanak engem az emberek? Kérdezi Jézus. 2000 éve és ma is. Kinek tartotok ti engem? Miért kérdezi Jézus? Néha nem baj, ha úgy tükröt tartanak elénk, hogy is látnak bennünk az emberek, hogy látnak bennünket. Amikor egy munkahelyen új helyre megyünk, akkor interjút készítenek, mi van a tarsójunkban. Jézusnak nem kellett ilyen interjút adni, de kíváncsi volt, mondhatnánk, hogyan vélekednek róla, és leginkább arra kíváncsi, hogy mi van a szívünkben, hogy ki nekünk ő. Nagyon jól tudta, hogy ő kicsoda, az Atya fia, az Atya szentje. Sokféleképpen vélekednek róla az emberek akkor is, ma is, tanító, vagy éppen gyógyító. És majd Péter apostol lesz, aki megadja a választ, te vagy a Krisztus, az Isten szentje. Azóta is Péter és az ő utóda foglalja össze nekünk legjobban, ki is a Krisztus. És az egyház minden gyarlósága ellenére ezt a hitet őrzi számunkra. Ezt a sziklát, amiről beszél az Úr Jézus, amire ráállít bennünket. Ki nekem Jézus? Még a 70-es vagy a 80-as években megjelent egy ilyen könyv Magyarországon, hát mondhatnánk Bécsben jelent meg, csak eljutott Magyarországra, és színészekkel, és akkor elismert emberekkel készítettek interjút, és nagyon különös volt akkor olvasni, meg teológusok voltunk abban az időben, és örömmel olvastuk a szocializmus nagy kék ege alatt, hogy van, aki lemeri írni, hogy Róbert László azt mondja, Jézus az első kommunista volt. Hát világos, ő innen a tükörből nézte a dolgokat. Egy egyetemista azt mondja, Jézus a legjobb barátom. Ennek már jobban örültünk. Tolnai Klári a legszebb, aki azt mondja, az életem titka. Benne folyton meghalok és föltámadok. Benne mindig újra tudok kezdeni. Hát ezt több mint 40 éve olvastam ezt, és azóta is folyton visszacseng bennem. Ő az életem titka. És úgy kérdezi tőlem és tőlünk, mi a te életed titka? Ki ez a Jézus? Egy távoli valaki? Vagy olyan valaki, akihez nagy bajban oda megyünk, amikor már nincsen más lehetőségünk? Ilyen tűzoltó, akkor hívjuk a tűzoltót, ha ég a tűz. Most itt Nagymaros határában itt majdnem leégett a vasút széle az elmúlt napokban. Hála Istennek, nem? Ki ez a Jézus? Hát nem tűzoltó és nem is csak orvos, hanem az életem titka, akiben meghalok és föltámadok, akiben újra kezdek, és akiről Péter apostol azt mondja, a Krisztus, a szabadító. És majd azt mondja ennek a Péternek az Úr Jézus, erre a válaszra mondja,

az isteni tulajdonságot, a sziklaságot átruházza egy gyarló, törékeny emberre. Simonból Petros lesz, szikla lesz. Péter nem önmagában szikla. Péter hitvallása miatt válik sziklává. Abban a pillanatban kapja ezt a nevet, amikor kimondja, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Az élő Isten fia. Péter és a belülő induló egyház nem azért szikla, mert az emberi intézmény vagy a pápa tökéletes, hanem azért, mert a zsoltárok istenére, a végsők sziklára támaszkodik. Ugye ezt olvastuk a bevezető imában, a 62. zsoltárban. Csak ő az én kősziklám, szabadulásom, erős váram, nem ingadozom, erős váram. Hát ha evangélikus templom előtt mentünk már el, vagy voltunk benne, mi van kiírva? Erős váram, Istenünk. Innen veszi Luther Márton azt. Erős vár az Isten nekünk, ha benne vagyunk, ha az ő akaratában vagyunk, ha keressük az akaratát, akkor sziklára állítja a lábunkat, különben pedig ingatagon vagyunk. Az Ószövetségben a szikla kizárólag Isten metaforája. A sivatagi, viharos, háborús világban a szikla jelentette az egyetlen dolgot, ami nem mozdul el, nem változik meg, nem omlik össze. Isten a létezés sziklája. Hozzá menekülhet az ember, ha élete darabjaira hullik. Ő a végső, meginthatatlan alap. És Krisztus erre a sziklára állít bennünket. De jó, amikor megtaláljuk ezt a sziklát a hitben, életem titka benne, újra és újra föltámadok. És annyiszor homokon állunk, és minden vasárnap egy meghívás, állj újra a sziklára. Az Isten oda hív. Az egyházat bármennyire gyarló, emberi, intézményes, megöregedett, mégis arra adja nekünk az Anya Szent Egyházat, a Jóisten, hogy sziklára állítson bennünket. Azt mondja a Zsoltár, még egyszer olvasom, lelkem Isten bellel nyugalmat, segítség csak tőle jön. Erős vár a mi Istenünk. Amikor sziklán tudunk állni, akkor biztonságban vagyunk. Jézus mondja, aki hallgatja szavaimat és tettekre is váltja, hasonlít az okos emberhez, aki sziklára építette a házát, amikor keresem az ő akaratát, akkor ebben az erős várban vagyok. Amikor a magam elképzelését hajházom, sodródok vágyaim után, megfelelési kényszereimben, félelmeimben, akkor homokra érkeztem. És Jézus folyton visszaállít bennünket erre a sziklára, hogy bármilyen nehéz körülmények között vagyunk, a hit végtelen erő. Tegnap egy csodálatos ünnepet ültünk meg itt Nagymaroson, a Fehérhegy egyik házában. Egy 100 éves néninek az ágyánál mondtam szentmisét, Babi néninél, aki megjárta a Málenki robotot. Nagyon ritka alkalom, hogy valaki a közösségből 100 évet megél, de még inkább az, hogy erős hittel éli túl ilyen borzalmat, ahogyan ott a semmi birodalmában összetették a kezüket, és fölemelték a szívüket, és ezt mondták, bízom benned, Jézus szíve, bízom benned. Ezt imádkozta, nem tudott mást még, de ezt tudta. És amikor tudom ezt a jelszót, bízom benned, akkor sziklára állít bennünket. Különben meg elkeseredünk és belesüllyedünk a depresszióba és az önsajnálatba és a vádaskodásba, ki a hibás.

0: Tudom, visszaállít bennünket erre a sziklára az Isten, ha van bátorságunk ránézni. És egy utolsó gondolat, mert hogy néha úgy tűnik, mintha ez a szikla omladozna. Ez az egyház, amely olyan stabilnak tűnt századokon keresztül, ahol a világ minden pontján egy nyelven miséztek, Kínától Japánig, mindenütt latinul mondtam mise, meg ugyanaz volt a ritmus századokon keresztül, a 20. századra, mintha megváltozott volna, mert megváltozott körülöttünk a világ. Második vatikáni zsinat 1962-65-ig reflektál arra, hogy ez a szikla ma egy élő organizmus kell, hogy legyen. Szikla abban az értelemben, hogy a Péter szikláján állunk, de nem merev. S ha az marad, akkor elmegy fölötte az idő. Az egyházról, mint intézményről alkotott képünk néha nagyon negatív. Sokan mondják, Krisztus igen, egyház nem. Sokan elhagyják az egyházat, nem az Istent. 23. János pápa a zsinat kezdetén azt mondja, ki kell tárnunk az egyház ablakait, le kell ráznunk magunkról az aranyport. És ez egy folyamat. 60 éve tanuljuk, hogy kinyissuk az ablakokat, hogy beengedjük a lelket. A II. Vatikáni zsinat után a szikla statikus képe helyett az élő organizmus dinamikus képe került előtérbe. Az egyház nem egy kőtömb vagy egy bürokratikus intézmény, hanem egy élő lélegző test, melynek Krisztus a feje, a hívők a tagjai, a Szentlélek pedig az éltető ereje. Krisztus titokzatos teste vagyunk. Itt helyben is, az egyház megyében is, és az egész Anyaszent Egyházban Isten népe vagyunk. Az egyház nem csupán a klérusból, pápából, püspökökből, papokból áll, hanem a hívők közösségéből, akik együtt zarándokolnak a történelemben. Az egyházkép közösségibbé vált, képes a növekedésre, az alkalmazkodásra, a gyógyulásra. Ha az egyház nem változik és nem reagál a kor jeleire, akkor elhal. Nagyon sok helyen kiürülnek a templomok, mert úgy őrizzük a hamut, és nem a parazsat. A modern világban az egyház már nem tud, és a zsinat óta nem is akar egy külső, elzárkózó erődítményként működni. A mai egyháznak vállalnia kell a belső pluralizmust, a párbeszédet a kultúrával, a sebezhetőséget, és a folyamatos megújulást, a Szent Ignác mondta, Ecclesia Semper Reformanda. A szikla merevsége helyett élő szövet rugalmasságára van szükség, hogy a keresztény üzenet hiteles maradhosson a változó világban. Az egyház tehát nem emberi szemszögből egy élő változó organizmus, de a fundamentuma, az alapzata, a péteri hitvallás sziklája, amely maga az Isten tart meg az idők viharaiban. Akár a Málenki robotban, akárhol, nem tudjuk mi jön holnap, de azt tudjuk, hogy ő az életünk titka, amikor kérdezi tőlünk, ki vagyok én neked, hát mondjuk ezt te vagy a sziklám, erős váram Istenünk, most valljuk meg hitünket.
1: Kedves hallgatóink! Csáki Tibor atya homiliáját hallhatták.
2: Mária Rádió.
3: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

keressétek elsősorban Isten országát és az ő igazságát. Az új mise előtt keresgettem, mert a Szentképre kellett írni egy mottót. Ez lett azután a vezető eszméje az életemnek. És az Isten országa, miután Jézusban összpontosul, ezért valójában őt keresi a kereső ember, és én is őt keresem. És az a kor, amiben élünk, azt el kell, hogy mondjuk, hogy nem kedvez az emberségnek. Hiszen olyan küzdelmes korban élünk, amikor az emberek a környezetüktől, médiumoktól, politikai élettől, gazdasági élettől befolyásoltan nehezen élik meg az igaz emberséget. Igen nagy munkába vagyok évek óta. A székesegyház építése, érseki kastély építése mellette lévő épületeknek a felújítása óriási gond számomra. Gyakorlatilag a mérnökömmel ketten végezzük az irányítást, és annak a nyomása, ami ma jelentkezhet egy ilyen építkezésben, kihozza sodromból, idegessé tesz, aztán elveszítem a türelmemet. Ez az, ami nekem napi feladatot jelent, hogy támadások tüzében is vagyunk, akkor is, hogy higgadságunkat, türelmünket megőrizni, de ugyanakkor ne legyen ez egy ilyen apátia, hogy hát mindegy, ha hagyjuk, nem törődünk vele, legyen úgy, ahogy esik puffan. Hát ezt kéne az Istentől, hogy azt a lelki békét találjam meg minden nap. Számomra ezt jelenti, ezt a kihívás és ezt a feladatot is, és ezt a kegyelmet, hogy ezt sikerül elérnem.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 3 óra.
2: A Mária Rádió Dömösön az FM 104,9 MHz-es frekvencián fogható.

0: Irgalmasság órája.
1: Az Úr dicséretét hirdesse ajkam, szent nevét mindörökké áldja minden élő.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, s árasz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemeti. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
5: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
5: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.

Irgalmas Uram, jóságos Uram, bátorságot adtál, hogy megérezzem, neked szükséged van rám. Adj erőt, hogy szeretni tudjam a társadalom kivetettjeit úgy, ahogyan te szeretsz engem, és ahogyan szükséged van rám. Uram, ha éhezem, adj nekem valakit, akinek egy darab kenyér kell. Ha szomjazom, küldj valakit, akinek egy pohár vízre van szüksége. Ha fázom, küldj valakit, hogy felmelegítsem. Ha szomorú vagyok, hoz valakit, hogy megvigasztaljam. Ha keresztem nehezé válik, add, hogy megoszthassam valakivel a sajátját. Tégy bennünket méltóvá, Uram, hogy azokat a testvéreinket szolgáljuk, akik világszerte, szegényen és éhezve élnek és halnak meg. Add meg nekik ma kezünk által mindennapi kenyerüket, és adj nekik átfogó szeretetünk által békét és boldogságot. Amen.

0: Ma óvatlanul, írja Faustina, megkérdeztem két szegény gyermeket. Igaz-e, hogy otthon nincs semmi ennivalójuk? Egy szót sem szóltak. Elhagyták a portát. Megértettem, hogy nagyon nehezükre esik beszélni nyomorúságukról. Gyorsan utánuk siettem, visszahoztam őket, s adtam nekik, amit tudtam, s amire engedélyem volt.
1: Imádott Jézusom! Lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen. Fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összeforjon. Ajkunk együtt könyörögjön az örök atyához irgalomért. Amen.

Ha látom, hogy a rám nehezedő teher meghaladja erőmet, nem gondolok rá, nem elemzem, nem mélyülök el benne, hanem gyermekként Jézus szívéhez futok, csak egy szót mondok neki. Te mindent megtehetsz. És hallgatok, mert tudom, hogy Jézus maga veszi kezébe a dolgot. Én pedig ahelyett, hogy magamat gyötörném, arra használom ki az időt, hogy őt szeressem, írja Faustina.

0: Szeplőtelen szűz és anyám, ki Isten fényességét tükrözöd, tőled tanulom az Urat szeretni az élet viharán, te vagy védőpajzsom ellenségeim között.
1: Mária, béke királynője, magyarok nagyasszonya,
0: könyörögj érettünk.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.

0: Egyszerű szavak. Wilfried Stinissen, a svéd kármelita szerzetes egyszerű szavait Istenről, Szabó Tamás tolmácsolja.
1: Izajásnál olvassuk. Én vagyok az Úr, senki más. Rajtam kívül nincs más Isten. Bár nem ismersz, mégis felövezlek, hogy napkelettől napnyugtáig megtudják, rajtam kívül nincsen más. Én vagyok az Úr és senki más. Én alkotom a világosságot, és én teremtem a sötétséget. Én szerzek jólétet, én idézem elő a bal sorsot is. Én az Úr viszem végbe, mind.

Miért beszél Jézus példabeszédekben? A mennyek országának titkai szentek. És arról, ami szent, arról csak óvatosan lehet beszélni. Amikor Jézus a tömeghez szól, érzékeli, hogy hallgatói szándékai nagyon-nagyon különfélék. Némelyek csak lesben állva figyelik beszédét, hogy majd megvádolhassák, másokat meg őszinte vágy hajt, hogy hallják az Isten országáról szóló tanítását. Aztán jelen vannak olyanok is, akiket talán már megragadott Jézus szava, és most jobban el akarnak mélyedni az üzenetében. Mindezt látva, ezt a sokféle szándékot, Jézus mindenkihez akar szólni. Ezért mond példabeszédet, amit aztán különféleképpen lehet értelmezni, a hallgatók megértési képessége, sőt, a hallgatók szándéka szerint. Lesznek olyanok, akik szavait azok anyagi, konkrét értelmében értik meg. Mások viszont sejtik, hogy jelentésük mélyebb. És vannak olyanok, akik képesek Jézus szavainak a legmélyéig hatolni, és lesznek olyanok is, akik egyáltalán nem értenek meg semmit. Jézus példabeszédeinek ez a rejtélyes karaktere segít, hogy közel egy Isten misztériumának gazdagságához. Mert Isten szava sokféle jelentést hordoz. Ez nem is lehet másképp, hiszen a végtelent fejezi ki. Ez teszi a Biblia olvasását lenyűgözővé. Valahányszor a Szentírást olvasod, a már eddig elért érettséget szintjéről indulsz el. Így módon a szövegek megértése szüntelenül megújul. Minden alkalommal a saját fejlettségi szintednek megfelelően kapsz üzenetet. Mindannyiszor beljebb hatolhatsz a mennyek országának a titkaiba.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! 14. Leó pápa a nagyszülők és idősek világnapjára írt üzenetében Isten vigasztaló ígéretére emlékeztet bennünket. Én sohasem feledkezem meg rólad. Ezek a szavak különösen azoknak adnak reményt, akik magányosan élnek, betegek, idősek, vagy úgy érzik, megfeledkeztek róluk. A Mária Rádió küldetése éppen ez, minden nap eljuttatni Isten szeretetének és közelségének örömhírét azoknak is, akik már nem tudnak eljutni a templomba, akik egyedül töltik napjaikat, vagy akiknek a rádió jelenti a kapcsolatot az egyházzal. Sok idős hallgatónk vallja, hogy a Mária Rádió nem csupán egy rádióadó, hanem imádságos társa, vigasztaló hangja és lelki családja. A Szentatya arra hív bennünket, hogy senkit ne hagyjunk magára. Mi ezt a küldetést szeretnénk folytatni nap mint nap, de ehhez szükségünk van az önök segítségére. A Mária Rádió nem reklámokból működik. Hallgatóink szeretete, imádsága és adományai tartják életben ezt a közösségi szolgálatot. Minden felajánlás, legyen bármilyen szerény, hozzájárul ahhoz, hogy továbbra is eljuthasson az evangélium, a Szent Mise közvetítése, a rózsafüzér, a lelki beszélgetések és a remény üzenete azokhoz, akiknek erre a legnagyobb szükségük van. Ha ön is fontosnak tartja, hogy egyetlen idős ember sem maradjon vigasztalás nélkül, hogy minél többen hallgassák nap mint nap, Isten sohasem feledkezik meg rólad, kérjük, támogassa a Mária Rádió szolgálatát lehetőségei szerint. Adományával nem csupán egy rádió működését segíti, reményt ajándékoz, közösséget épít, és Isten szeretetének hírnöke lesz azok számára, akik talán éppen most várnak egy vigasztaló szóra. Hálásan köszönjük minden imájukat, bizalmukat és adományukat. A Jóisten áldja meg bőkezűségüket és adja, hogy mindannyian megtapasztaljuk az ő hűséges szeretetét, aki ígéri, én sohasem feledkezem meg rólad.
2: Bíber József atya üzenetei és imája a papi és szerzetesi hivatásokért.
3: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Istenünk, te teremtettél bennünket a saját képmásodra, azért, hogy bennünk élj, mi pedig benned éljünk, hogy általunk cselekedve a világ megismerje a te végtelen szeretetedet. Én hálát adok neked, hogy meghívtál a papi szolgálatra, hogy megőriztél a papi szolgálatban, és én azt kérem, hogy őrizd meg, hogy a te szíved szerinti pap tudjak lenni. Mindazokat, akiket meghívsz a papságra, a papság szolgálatára, hűségesek maradjanak hozzád, egyházadhoz, és akiket a jövőben hisz meg, ők pedig ne féljenek a te hívásodra válaszolni, hívásodat elfogadni, mert minden emberi gyengeségünk ellenére is a te akaratod teljesedjék bennünk és általunk. Boldogságos Szűz Mária, egyházunk anyja, papok édesanyja, könyörögj érettünk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
2: Bíber József atya üzenetét és imáját hallották a papi és szerzetesi hivatásokért. A teljes interjút megtekinthetik a Mária Rádió weboldalán és YouTube csatornáján.

0: Szívvel, szakértelemmel a katolikus szeretetszolgálat félóráját hallják.
1: Köszöntöm Önöket! Mai beszélgetésünk középpontjában az imádság áll, az a belső út, amelyen keresztül az ember kapcsolatba léphet Istennel, önmagával és a másik emberrel is. Mai vendégem dr. Csépányi Gábor atya, akivel arról beszélgetünk, hogyan találhatjuk meg a csendet egy zajos világban, hogyan válhat az ima valódi találkozássá, és miként tudja Isten átformálni az ember életét a személyes imádságon keresztül. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves Gábor atya, nagy szeretettel köszöntelek a műsorban, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
2: Mindörökké, amen, szeretettel köszöntök mindenkit, és örömmel jöttem.
1: Gábor atya, sokan úgy érzik, hogy szeretnének imádkozni, mégis nehezen találnak rá az imádság belső útjára. Szerinted mi az imádság legmélyebb lényege?
2: Az imádság az a lélek Istenhez emelése. Egy helyzet, amikor az Istennel kommunikálunk. Nagyon sokszor jobban figyelünk saját magunkra, mint az Istenre, és ezért nehezen halljuk meg őt. Például a katolikus egyház katekizmusa, ugye nagyon helyesen, nyilván egyszerűen, hát mi onnan tanuljuk meg az alapokat, úgy fogalmaz, hogy az imádság párbeszéd Istennel, és utána felsorolja az imádságnak a fajtáit. Kérő, hálaadó, dicsőítő, engesztelő, közbenjáró, és ki tudja még hány fajta, de mondjuk ezek így a főbb imafajták, és az az érdekessége ennek a fajta megközelítésnek, hogy ha megfigyeljük, hogy ki van a fókuszban, akkor itt mindig az ember cselekedete. A mi, mondjuk így, kérdésünk, amikor az imáról beszélünk, hogy lehet-e az Istenre figyelni ima közben? Mert az olyan jó lenne. Lehet-e mondjuk egy párbeszéd alkalmával a másik emberre figyelni? Vagy rá is, tehát meghallgatni őt. Nem csak mi beszélünk az ima alkalmával, meg mi szólalunk meg, hanem engedjük az Istent is megszólalni. Ha én nekem van egy meghatározott ima rendem, ami meghatározott szövegek elmondásából áll, az nem rossz, de szerintem azért az fontos lenne, hogy legyenek benne olyan szünetek, amelyekben az Isten is megszólalhat, meg az is egy kérdés, hogy vajon mondok-e valamit magamról? Mert hogyha az imádság az Istennel való beszélgetés, akkor érdemes fölidéznünk egy mély beszélgetésünket, vagy egy baráti beszélgetésünket, aminek van mélysége. Mitől van annak mélysége? És ugyanattól lesz az Istennel is ez a mélység, mert hogy az Isten is valóságos személy. Tehát az imádságunk az nem jó vagy rossz, hanem valós, vagy pedig illúzió. Valóság vagy illúzió, így érdemes közelítenünk az ima felé.
1: Érdekes, hogy említetted azt, hogy magunkról is mondjunk valamit, de hát a jó Isten ismert minket, lát minket. Mégis fontos, hogy újra elmondjuk, hogy mi történt velünk, hogy mi zajlik bennünk.
2: Ha szabad, akkor visszakérdezek. Fontos-e az, hogy amikor látom, hogy mondjuk egy jó barátom, valaki, akit szeretek, nem a legjobb bőrbe van, és látom rajta, hogy nem érzi jól magát, akkor fontos-e megkérdeznem, hogy mesélj, mi van veled? Vagy pedig, vagy kifejeznem azt, hogy hát, tehát, hogy megvan a tudásom a másik emberről, valami van, de azért akkor, amikor ő kifejezi azt, hogy pontosan mit is érez meg, hogy is érez, akkor ad egy formát annak, ami éppen van, tehát a valóságnak, a saját érzékelésének, és azért fontos nekünk is kifejezni magunkat az Isten felé, mert igaz, hogy ő még sokkal jobban tudja talán az előzményeket, a következményeket is, de hogyha nem fejezem ki magamat, akkor én nem fogom érteni, hogy pontosan mi is történik. ha megnézzük akár az embernek az egyet fejlődését, ha szabad így mondanom, mondjuk van egy kis csecsemő, aki egyrészt tanul járni, számtalanszor elbukik, mire megtanul rendesen járni, de ugyanez, ahogy tanulja kifejezni saját magát, ott az édesanyjának, illetve a környezetének óriási szerepe van abban, hogy amikor sírva fakad a csecsemő, mondjuk elesik, nem csecsemő, mert már kisgyermek, de tegyük fel, hogy tanul beszélni, valami fájdalma van, akkor a környezete megmondja, hogy ó, elestél, ez most fáj neked. Tehát, hogy segítjük abban, hogy rátaláljon azokra a szavakra, amelyek kifejezik leginkább az állapotát. És ez az önmagunkhoz való kapcsolódást is jelenti, a jelenbe való megérkezést, mert az Isten, aki úgy mutatkozott be, hogy én vagyok, aki vagyok, jelen időben, én vagyok, aki van, ő vele a jelenben fogunk tudni, abban tudunk majd találkozni, ami van. És ezért jó megérkezni oda, ahol vagyunk.
1: Emlékszel még arra a pillanatra, hogy mikor vált a te életedben az imádság nem csak kötelességgé, hanem személyes kapcsolattá Istennel?
2: Arra emlékszem, amikor a nagymamám tanította azt a kis esti imádságot, hogy én Istenem, jó Istenem, lecsukódik már a szemem. Aztán van sok pillanat, amikor nem is feltétlenül szavak, hanem a jelenlét az vált fontossá. Ami miatt én elindultam a papi hivatás útján, például annak egy ilyen nagyon mély találkozás van a kezdetén. Egy nagy szombaton bementem a templomunkba, és hát a Szent Sír fölött ott volt kitéve az eukarisztia lefátyolozva. Hát ez egy régi magyar szokás, és a liturgikusok nagyon, meg a nem liturgikusok is szeretnek ezzel vitatkozni, hogy ez most jó-e vagy rossz. Minden esetre én ott akkor találkoztam az eukarisztikus úrral, és nem mondtunk akkor ott semmit, hanem csak egy ilyen nagyon-nagyon mély szerető jelenlétet tapasztaltam meg. Az elfogadásnak azt a mértékét, aminek nincs mértéke, tehát amikor hasonló egy picit a szerelemhez ez az érzés, de van egy különbség a szerelemben, ott az a kérdésem folyamatosan, hogy elfogad-e engem ez a lány, vagy egy lánynak, hogy az a fiú, de hogy az kérdésként az ott van, és néha még szorongat is talán. És itt viszont ez nem kérdés volt, hanem kijelentés. És a többi, amit most le lehetne írni biokémiailag, hogy milyen hormonok szabadulnak fel, és ez mit okoz, de hogy minden esetre az a jelenlét, az a személyesség, a feltétel nélküli szeretet, elfogadás, béke, szabadság, az, hogy lehetek, aki vagyok, ezt tapasztaltam meg az eukarisztia közelében, és nekem ez volt az a nagyon személyes pillanat, ami elgondolkodtatott, ahogy jöttem ki a templomba, hát nem volt ez hosszú ide, egy fél óra mondjuk, de jöttem ki a templomba, és akkor az az öröm volt a szívemben, hogy szeret, hogy elfogad, és könnyűvé váltak a lépteim, a gyógyszertan szigorlatnak a súlyos terhe az, minthogyha ott se lett volna, tehát így lekerült a vállamról, és csak az volt a fontos, hogy én szeretve vagyok, és hogy ez, amit én most tapasztalok, az csak egy töredéke annak, ami még rám vár. És ez volt ott nekem a meghívásom kezdetén. Aztán ez körülbelül másfél percig tartott, és utána még vannak olyan pillanatok, amikor ebből valamit úgy megérzek, de maga a tény, hogy szeretve vagyok, hogy rendben van, hogy lehetek, meg az, hogy küldetésem van, ezek voltak ennek a fő üzenetei. És aztán utána még a Szentíráson keresztül, számtalan igében, aztán a személyes találkozásokon keresztül, akkor éppen én medikus voltam, és jártam a kórtermeket, és nagyon sok idős néni, hát egyszerűen papnak nézett, és megkérdezte, nem pap maga véletlenül, és hát nem. Elején még picit meg is jettem, hogy mintha így lelepleztek volna valami titkos vágyamat. De aztán úgy lassan-lassan elfogadtam, hogy úgy látszik, hogy az Úr a másik emberen keresztül is szólongat. És amúgy ez történik egy jó lelki vezetésben is, hogy két ember figyel az Istenre, és hogy éppen az egyik segít a másiknak kibontani azt a tapasztalatot, ahogy az Úr a másik ember életében jelen van. És hogy ehhez jó, hogyha vannak olyan Istenre irányuló kérdéseink, amelyek segítenek oda kerülni. Mert hogyha nem vagyok otthon saját magamban például, akkor hogyan nyitnék ajtót? Azt olvasom a Bibliában Jelenések 3:20, az ajtóban állok és kopogok. Ha valaki meghallja szavam és ajtót nyit, bemegyek hozzá vele, étkezem, ő meg én velem. Igen ám, de akkor tudok csak ajtót nyitni, ha otthon vagyok. Ezért fontos az, hogy megérkezzünk ahhoz a valósághoz, ami van, ahogy vagyok. És akkor itt van jelentős szerepe annak, hogy az imádságban, hogyha ez egy valós beszélgetés, akkor a valósághoz kapcsolódjunk, mert ott fog várni engem az Isten.
1: Említetted, hogy a jó Isten másokon keresztül is szól hozzánk. Lehet olyan, hogy a jó Isten hallgat?
2: Igen. Igen. Van olyan, én Istent nagyon tapintatosnak ismertem meg. És például, hogyha ott van a szívemben egy olyan félelem, hogy hát jó lenne megkérdezni az Urat erről vagy arról, de nagyon félek a választól, akkor ő engem nem fog riogatni, hanem megvárja, amíg el tudom ezt neki mondani. Nem az lesz a megoldás, hogy ugyanazt a szöveget ismételgetem, hanem hogy hát hogyha nagy a csönd, akkor kérdés, hogy én tényleg ő hozzászólok-e, vagy ő vele akarok találkozni, nincs-e valami félelem, vagy valamilyen elfojtott érzelem, amit nem fejeztem ki. És akkor ebben a csendben az Isten türelmes, megvárja, amíg kifejezem azt, ami van. És hogyha félek attól, hogy azt fogja mondani, hogy gyere papnak, akkor nyugodtan elmondhatom neki, hogy Uram, én most attól félek, hogy te azt fogod mondani, hogy gyere papnak. Vagy úgy érzem valamiért, hogy nem tudok imádkozni most. Lehet ilyen, de vágyom rá. Mert akkor kérhetem, hogy Uram, én úgy vágyom. Szent Ágoston azt mondja, hogy a vágyakozás, az Isten iránti szomjas vágyakozás, az már imádság. És akkor igen, hát mert hogy megfogalmazom azt, ami van. És hogyha nem is vágyom rá, de szeretnék vágyni, akkor kérjem, hogy én szeretnék veled találkozni, Istenem, most nem vágyom erre, mégse, de szeretném. Adj vágyat a szívembe. Tehát nem kell mást mondani, megmutatni, mint amik vagyunk. És ha valamiért haragszom az Istenre, akkor azt is ki lehet fejezni. Ezt látjuk az Ószövetségben is hányszor és hányszor, hogy most már elég, Uram. Vagy ugye, amikor Illés próféta föllázad, mert a bokor, amely árnyékot adott neki ott a sivatagban, az elszáradt. Most már elég, Uram, hagyjál meghalni. És kifejezte ezt. Vagy Jeremiásnál rászedtél, Uram, és én hagytam, hogy rászedj. Vagy Jónás próféta, amikor elmegy Ninivébe, és a nép megtér, és akkor elkezd perelni az Úrral, hogy hát arról volt szó, hogy elpusztítod őket. Most akkor bolondot csináltál belőlem, Uram. Tehát nyugodtan fejezzük ki azt, ahogy vagyunk, akik vagyunk, amink van, és azzal menjünk az Isten elé. Liziói Szent Teréznek, a szeretett kis útjának a képviselője, ez az ő nevéhez köthető, lehet, hogy a pszichológusok ezt mindfulnessnek hívják, egész egyszerűen, de hát ez kis Szent Teréz a 19. században ő ezt már így leírta, hogy érdemes úgy élni, hogy tudatosítom azt a helyzetet, ami van, utána elfogadom, mert hogy hát az van, azt akkor fogadjuk el, hogy most ez van, és az elfogadással együtt megyek oda az Isten elé, és fölajánlom azt, ami van, meg ahogyan van. Tudatosítás, elfogadás, felajánlás, 3 ilyen kis apró lépés, és tényleg, hogyha rábízok valamit az Istenre, akkor azt rábízhatom. Tehát az azt jelenti, hogy elismerem a határaimat, határaidon ő ad békét neked, olvasjuk a Zsoltárban, akkor nem menjünk túl a határainkon, hanem maradhatunk a határainkig, és a többit azt rábízzuk. És akkor ez egy ilyen együttműködés lesz, ahogy a Szent Misében imádkozzuk, hogy a föld termését és az emberi munka gyümölcsét ajánljuk föl. A föld termése az a gondviselés, az emberi munka meg, amit mi hozzáteszünk. És ez így van a hétköznapjainkban is, hogy így érdemes élni. Hogy amit tudunk, azt tegyünk meg, és a többit pedig bízzuk Istenre. És még annyival egészíteném ki, hogy tegyük meg Istennel együtt, tehát, hogy válhat a munka is imádsággá, vagy az adott tevékenység. Ennek is vannak nagy szentjei, például a föltámadásról nevezett Lőrinc testvér, aki egy 16. századi kármelita barát volt, tehát nem pap, egy szerzetes cipész volt és szakács, viszont az Isten jelenlétéről és annak a gyakorlatáról a levelein keresztül nagyon sokat adott az egyháznak. A föltámadásról nevezett Lőrinc testvér Isten jelenlétében élni. Ezzel a címmel jelent meg egyébként a Kármelita kiadónál egy róla szóló könyv, illetve hát az írásai, amiből kiviláglik ennek a gyakorlata, hogy hogyan figyeljünk az Úrra.
1: Ószövetségi példákat említettél, ahol megjelenik a harag. Ezek szerint az imáinkban megjelenhet a harag, a sértettség, a düh Istennel szemben?
2: Igen, tehát az, ami van. Mivel, hogy ő valóságos személy. És hogyha a kapcsolatunk személyes, gondoljunk csak akár egy házasságra, vagy barátságra, egy személyes kapcsolatra, hát ott is azért, hogyha ha valaki megbántódik, akkor azt, hogyha igazán őszinte a barátság, akkor ki tudja fejezni, mert ha nem fejezi ki, akkor ott marad ez a megbántottság, de mivel nem tudok róla beszélni, elkezd tabuvá alakulni. És a tabuk

0: megmutatni, kinyitni az ajtót. És ha ott, ahol nem tudunk, oda megkérjük, hogy lépjen be.
1: Ugye az imádság a csendhez kötött, de a mai világunk nagyon zajos. Hogyan tudjuk mégis megteremteni a csendet?
0: Egyszer olvastam egy könyvet, az volt a címe, hogy a napsütötte hiány. Ez is egy kármelita könyv. A Magyarszégi Kármelben voltam, elvonultam, hogy egy időben mindig jártam egy-egy hetet, vagy pár napot, az pont az elcsöndesedés miatt, amikor szemináriumi spirituális voltam, de már azelőtt is, tehát káplánként is. Jó eltölteni az Úrral egy csendes időt. Azért, mert ott valahogy lelassulunk a rohanásból, és akkor elkezdenek feltűnni a részletek. És ha kérem a Szent Lelket, hogy ő mutassa meg, hogy mi a fontos, akkor elkezdi majd nekem megmutatni. És például ebben a helyzetben az volt a témám, a zaj integrálása, ez volt a témám. A lelki életben egyébként a zaj az minden, ami nem Istenre irányul, tehát a bűneink, lehetnek a félelmeink, szorongásaink, ez mind ilyen zajként jelentkezik. Na és akkor ehhez találtam ezt a könyvet, a napsütötte hiány, elkezdem olvasni, és ahogy így kinyitom a könyvet, felcsendült egy láncfűrésznek a hangja. És akkor úgy elkezdtem úgy méltatlankodni belül, hogy hát én akkor ugye Esztergomban voltam, a szemináriumnak a spirituális, hogy én Esztergomból eljövök Magyarszékre, utazom 280 kilométert azért, hogy csendben legyek. És uram, nem hiszem el, hogy eljövök ide egy kolostorba, ami a csendjéről híres. És akkor itt láncfűrészt kell hallgatnom, és hogy ez milyen csend. És akkor hallottam egy ilyen szelíd belső hangot, egy nagyon szelíd, ilyen kis gondolat, hogy Gábor, mi is a témád? És akkor én, a zaj integrálása. Uh-huh. És mit olvasom, miről szól a könyv? Hát pont erről. Na látod, ott van az elmélet, én adom a gyakorlatot, tessék. És akkor megnyugodtam, hogy ja, hogyha én nem összeveszek a zajjal, ami van az életemben, hanem tudatosítom, elfogadom, és azzal megyek az Úr elé, vagyis felajánlom, akkor a zaj elveszti a hatalmát. Hogyha tudok, és a kicsit a vizenjárás erről szól, amikor ott akár a Máté Evangélium 14. fejezetében olvassuk, ott a 22. verstől, hogy az apostolok ugye, tehát egy nagyon dolgos nap után Jézus fölmegy a hegyre imádkozni, és az apostoloknak azt mondják, hogy keljenek át a genezáreti tó túlsó partjára. És kitör a vihar, egyre nagyobb hullámok, félelmetes, és akkor ott már sötét is van, éjszaka, és akkor távolból egy fényes pont egyre jobban kirajzolódik, és először, és ez nagyon érdekes, először az apostolok is kísértetnek gondolják, és megijednek. Aztán utána Péter azt mondja, uram, ha te vagy az, akkor parancsold meg, hogy én is járjak a vízen, mert valljuk be, ez nagyon meglepő, hogy valaki a hullámok fölött jár. És Péter addig, amíg Jézus tudja nézni, addig ő is jár, pedig a hullámok ott vannak, de ő is jár a vízen, és ugyanúgy ott van a mélység, a hullámok. Ahogy a mélységre és a hullámokra kezdek el koncentrálni, észreveszem, hogy hú, de félelmetes, jaj, ez most jön, most végem van, akkor elkezdek süllyedni. És akkor még mindig van esélyem az utánam nyújtott kezet, mert Jézus utánam nyúl, hogy megfogjam, és engedjem, hogy ő fölemeljen. Nem én fogom magam kiemelni, ő emel ki, de ahhoz ő rá kell figyelni. És a lelki életnek is a lényege az, hogy ezt a ráirányulást gyakoroljuk, hogy újra és újra Isten felé forduljunk, és észrevegyük őt, aki jelen van. És ugye ő az, aki mindig jelen van, az nem kérdés. A kérdés, hogy én jelen vagyok-e. Az a kérdés.
1: Igen, ez nehéz a mindennapokban, mert én is tapasztalom, hogy sokszor elkalandozik a gondolatom az imádság közben, hogy ez baj, és hogyan tudok ezen javítani.
0: Hát, hogyha kapcsolódunk ahhoz, ami van, akkor ugye elkalandozom. Észrevettem, hogy elkalandoztam, akkor megkérdezhetem, hogy vajon ez fontos-e, amivel elkalandoztam, hogy van-e valami, amit mutatni akar ezzel az Úr, vagy miért pont ezzel kalandoztam el? Fontos-e ez neked, Uram, vagy elengedhetem? Mert még az is elképzelhető, hogy ő vezet engem valamilyen irányba, és nem feltétlenül rossz az elkalandozás.

0: olyan értelemben, hogy beszélgetés közben is elkalandozhatunk, és az nem mindig rossz, hogy elkezdődik valahonnan egy beszélgetés. Nyilván, hogyha, tehát kérdés az, hogy ugye mi a célom, meg hogy mennyire akarom én uralni a beszélgetést. Engedem, hagyom magam vezetni, hagyom magam szeretni, mint egy gyermek, vagy pedig azt mondom, hogy nem uram, most kövesse, jöjj és kövess engem. És abból mi lesz? Hát nem tudom. Mert honnan fogom látni a pontos irányt? Honnan tudom, hogy pont arra kell mennem, és hogy az felel meg a hivatásomnak? Ha meg azt mondom, hogy követlek téged bárhová mégy, akkor az azt jelenti, hogy akkor tényleg ő rá figyelek. És az ő indításaira, azokra az impulzusokra, amiket ott látok, vagy ilyen megsejtés, vagy néha álmok, lehetnek ezek, vagy meghallok valamit a sok zajban, ami lehet, hogy hallanak a többiek is, nekik nem üzenetértékű, de nekem pont akkor azt kellett hallanom. Volt nekem ilyen, hogy amikor a papi hivatáson gondolkoztam, és már megvolt a szentségimádási élmény, és ugye vizsgaidőszak levezető buli volt, a tetjén kivettünk egy kulcsos házat, és néhány évfolyamtársammal, barátokkal, és emlékszem, hogy egész éjszaka ezen gondolkoztam, hogy lehet, hogy engem papnak szólít az Úr, és lementünk a pécsi bazilikába, és ott a kapu előtt valahogy úgy eszembe jutott, hogy ez a kérdés, csak így nagyon élő módon így, hogy Uram, te tényleg papnak hívsz engem? És így belépünk, és azt hallom, hogy és gyerekek, ha valaki úgy gondolja, hogy papnak szólítja őt az Úristen, akkor jöjjön, mert mindenki abban a hivatásban lehet boldog, amire őt az Úristen szánta. És akkor nekem ezek a mondatok, ezek egy nagyon határozott választ adtak a kérdésemre. De a másik 200 ember, aki ott volt, valószínűleg őt ez nem hatotta meg. Jó, hát persze ez a atya, ez itt nagyon lelkes, meg stb. De nekem akkor az Isten szava volt.
1: Többféle imaformát említettél a beszélgetésünk során. Hogyha valaki most kezden el így az imában jobban elmélyedni, melyiket választanád? Hogy mivel kezdjen?
0: A hálaadás az egy nagyon jó imaforma. Azért, mert benne van a megajándékozottság öröme is. Meg az, hogy tudatosítani, észrevenni mindazt, amit magától értetődőnek gondolunk, de például az, hogy tudok járni, vagy hogy fölébredtem, vagy hogy eltelt megint egy nap, és hogy hány és hány jó találkozás volt benne. Ezek azért ajándékok, és hogyha észreveszem az ajándékot, akkor, és elkezdem megköszönni, akkor ez az érzés, ez valahogy így megszületik a szívemben, és nagyon sokszor dicsőítésbe megy át, persze, hogyha most az egyént nézzük. De én azt javaslom, meg lehet nézni a Szent Ignác legkedvesebb negyed órája, Loyolai Szent Ignác legkedvesebb negyed órája, ez az egzámen, amivel szerintem jó azzal kezdeni, mert az egy olyan ima, ami oda segít ahhoz, ami van, meg segíti felfedezni azt, hogy Isten hogy van jelen az életemben. És ennek a lényege igazából az, hogy hívom a Szent Lelket, kérem az Urat, hogy ő mutassa meg, hogy mikor találkoztunk a mai nap folyamán. Ignác azt javasolta, hogy fél naponta végezzük ezt el. Lehet, hogy mondjuk, hogyha esténként valaki ezt végzi, egyébként lehet a intervallummal lehet játszani, tehát egy évre is lehet egzáment végezni, de az a lényege, tehát, hogy először az, hogy hol érintett az Úr, és kérem őt, hogy ő mutassa ezt meg. Akkor már jönnek képek, szépen lepergetem a napomat, mint egy film lenne, tehát onnantól kezdve, hogy fölébredtem, onnantól kezdve, hogy most itt imádkozom, mi minden történt, és hol volt benne jelen az Úr, és kérlek, Uram, te mutasd meg. Akkor mutat majd néhány dolgot, azok közül különösen is, ami nagyon érintett, ott elidőzöm, jé, tényleg ez milyen jó volt ez a találkozás, ott van-e valami esetleg, amit ezzel mondani kívánsz, vagy üzenni, és akkor megköszönöm. Utána kérlek, Uram, mutasd meg azt, amikor ott voltál, és nem figyeltem rád. Szólítottál, és én nem hallottam meg, vagy direkt másik irányba mentem. És akkor ugyanígy lepörgetem a napomat, mint egy filmet, és fogom látni ezeket a helyzeteket, amiből aztán lehet tanulni is, meg rábízhatom az Úr irgalmára ezeket. Uram, köszönöm, hogy gyógyító irgalmaddal mindazt a sebet, amit ezekkel okoztam, ezt te most gyógyítod. Köszönöm, hogy megbocsátasz nekem, hogy új életet adsz. És akkor utána a harmadik lépés, az pedig kicsit előre tekintek a következő napomra, vagy következő fél napomra, mi az, ami még rám vár, és kérem őt, hogy áldja meg azokat a találkozásokat, hogy a jelenlétét azt tudjak az ő jelenlétében maradva tevékenykedni, vagy élni, vagy vele, tehát vele lenni. Na, ezt ajánlom egyébként elsőnek. Ez szerintem ez egy szép ima. Egyébként meg, hogyha beírjuk a keresőbe, hogy examen, az exam szóról lehet, a vizsga szóról lehet ezt megjegyezni többek között, akkor fogunk találni ott leírásokat. Nem tudom, lehet itt honlapot említeni, de mondjuk a jezsuita.hu és az imádság résznél ott is találtunk ilyet.
1: Hogyan tud az imádság erőt adni akár a családi életünkben, a munkahelyi kapcsolatainkban, vagy akár a betegséggel terhelt időszakainkban?
0: Nem vagyok egyedül, mert az Atya velem van. Mondja ezt Jézus, és ha mi meg Jézussal vagyunk, akkor ránk is igazzá válik. És ott, ahol szomorúság van, oda vigaszt tud hozni, ahol békétlenség, oda békét. Tehát ahogy szoktuk ezt imádkozni a Assisi Szent Ferencnek tulajdonított imában is, hogy az Úrnak, tehát mindig elmondhatom, hogy mi van bennem. Hogy félek, hogy örülök, hogy haragszom, hogy szorongok, bármit. Ezek nagyjából a fő érzéseink. Még egyszer mondom, hogy nem attól lesz jó vagy rossz, tehát ez, hogy most akkor milyen nagy érzéseink vannak, vagy éppen nincsenek, mert lehet, hogy nincsenek, és attól én még időt tölthetek az Istennel. Tehát, hogy meglephető bármilyen módon. De azt fontos tudni, hogy az érzéseink, azok jeleznek valamit. Sokszor valamilyen szükséglet áll mögöttük. És ha elismerem azt, hogy tehát létjogosultságot kapnak, hogy haragudhatok, hogy szomorkodhatok, nem tagadom le, hanem átélem, akkor valahogy ezek megmutatják, hogy tulajdonképpen mire is van szükségem. Mi az, amit érdemes akár kérni az Istentől, vagy amivel oda menni, hogy megmutatni neki a sebeimet, ahogy ő is a sebeivel be tudott mutatkozni. És fölismerték az apost, a sebeiről ismerték föl a föltámadása után. Hogy nem lehet-e az, hogy az én sebeim, azok, amik most halált hoznak, hogyha az Úrnak megmutatom, utána a kegyelem forrássá válhatnak. Mint ahogy az ő sebei is feltámadás után kegyelem forrássá váltak, pedig halálba vitték. Az imádság az segít a valóságban maradni. A szemlélődő imádságra szokták, vagy a szemlélődő életmódra is akár, néhányan azt gondolják, hogy ez menekülés a valóságtól. És valójában pedig a valósághoz való legmélyebb kapcsolódás az, amikor engedem és szemlélem a dolgokat úgy, amint vannak. És hogy próbálom így ezzel a megértéssel szemlélni, keresve az összefüggéseket, az Isten jelenlétét. Ez nem a valóságtól való menekülés, hanem a valósághoz való legmélyebb kapcsolódás. Úgyhogy második Józsefnek azért sem volt igaza, vagy azért tehette mégis ezt, mert ő azt gondolta, hogy csak az számít, amit az ember tesz, de kihagyta az Istent a képletből.
1: Sajnos lassan lejár az időnk, de hogyha egyetlen üzenetet adhatnál át a nézőknek, a hallgatóknak az imádságról, akkor mi lenne az?
0: Az imádság az Isten szerető ölelésébe való belehelyezkedés, vagy a lélek Istenhez emelése, és hogy ezt nem csak mi tesszük, hanem ezt ő teszi, ha megengedjük neki. Tehát engedjük, lassuljunk le, és engedjük meg Istennek, hogy szeressen minket.
1: Kedves nézőink, mai beszélgetésünk ismét emlékeztethetett bennünket arra, hogy az imádság nem elsősorban szavak sokasága, hanem találkozás. Találkozás az Istennel, aki a csendben is jelen van, aki ismeri a kérdéseinket, a terheinket és a vágyainkat. Talán a mai nap legfontosabb üzenete az lehet számunkra, hogy nem kell tökéletesnek lennünk ahhoz, hogy megszólítsuk Istent. Elég, ha őszintén jelen vagyunk előtte. Kedves Gábor atya, köszönöm a beszélgetést, és hogy elfogadtad a meghívásunkat. A jó Isten áldása kísérje munkádat és szolgálatodat. Önöknek pedig megköszönöm a megtisztelő figyelmüket, ha tetszett az adásunk, kövessenek minket a Katolikus Szeretett Szolgálat és a Szakmamező Facebook oldalain, illetve iratkozzanak fel a Katolikus Szeretett Szolgálat YouTube csatornájára, ahol folyamatosan friss tartalmakkal várjuk Önöket. Tartsanak velünk legközelebb is!
2: Szívvel, szakértelemmel. A Katolikus Szeretett Szolgálat.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: Babis Mihály úrnapi éneke. Dicsérd Sion a megváltót, dicsérd a vezért a pásztort, zengj himnuszt, zengj éneket, ahogy bírod, akként merjed, nagyobb ő, mint a dicséret, méltó nem dicsérheted. És a dicséret külön tárgya ma, hogy a kenyeret áldja, mely éltet is eleven, s hogy végvacsoráján kapta a 12 csapatja, nem kétséges semmiben. Legyen teljes, legyen zengő, legyen vidám és illendő szívünk újongása ma, mert azt a napot jelzi ünnepünk, melyen először adatott nekünk ez a lelki lakoma. Új királynak asztalára, új törvénynek szállt páskája, elavult a régi már, fut az újtól, ami agg, igazságtól, ami vak, fut a fénytől a homály. Amit Krisztus tett ez estén, hagyta, hogy rá emlékezvén cselekedjük mi is azt. Okultunk szent törvényéből, így lesz borból és kenyérből üdvösséges áldozat. Más és más, de nem lényegében, csak jel szerint más színekben égi jók lappanganak. A vér ital, a hús étel, mégis Krisztus lényegével teljes mindkét szín alatt. Oly kenyér, melyet meg nem tör, aki vesz miként étekből, s el se vág, és meg se szel. Veszi egy, és veszik ezren. Annyit egy, amennyit ezren. Fogyasztják, és nem fogy el. Veszik jók, és veszik rosszak, csak hogy különböző sorsnak részesei ők vele. Rossznak halál, jónak élet. Ilyen az egyforma étek különböző ereje. Ím az angyalok kenyere, úton járók eledele, édes fiaknak étele, nem ebek számára szánt, melynek előképe már a húsvéti bárány halála, valamint Izsák oltára, s hogy az égből manna szállt. Ó, igaz kenyér, jó pásztor, Jézus, óvj az elbukástól, te táplálj, és te palástolj, s add, hogy a feltámadáskor üdvnek látói legyünk. Te, ki mindent bírsz és értesz, s a földön táplálsz és éltetsz, tedd, hogy szent népeddel ékes asztalodnál majd az édes örökségben részt vegyünk.

0: Hitünk és életünk. A négy magyar nyelvű Mária Rádió közös katekézise.
1: Kedves testvérek, Horváth Endre vagyok, délvidékről, és ebben a közös katekézisben nagy szeretettel köszöntöm nem csak a délvidéki Mária Rádió hallgatókat, hanem a felvidéki, erdélyi és magyarországi Mária Rádió hallgatóit is. Minden egyes alkalommal, amikor a közös katekézist tartjuk, akkor gyakorlatilag kiválasztunk egy saját témát, és azt dolgozzuk fel. Ez alkalommal én a Szent Jónásról szeretnék majd beszélni, de hozzá kell tenni, hogy ez a program, ez a mai műsor, ez interaktív, vagyis hozzá lehet szólni, akár üzeneteken keresztül, akár betelefonálni, amire lehetőség van, és örömmel vesszük, hogyha valaki veszi ezt a fáradtságot. Úgyhogy Ádám, rögtön már mondja is be az elérhetőségünket, ahol telefonálni vagy üzenetet küldeni lehet.
2: Amennyiben Vajdaságról hívnak, hívhatnak minket a 024 69 22 59-es telefonszámra, vagy SMS a 063 59 84 58-as szám, amennyiben pedig Magyarországról, Erdélyből vagy Felvidékről hívnak, vagy írnak a Viberre, írhatnak a plusz 381 63 59 84 58-as számra.
1: Nagyon szépen köszönjük. Kedves hallgatók, a mai alkalommal a Szent Jónásról szeretnék beszélni. Természetesen tudom, hogy újra meg újra előkerül ez a téma, tehát biztosan ismerős mindannyiuk számára. Viszont ami miatt nagyon a szívemen van ez a téma az, hogy azt látom, hogy legtöbb helyen a Szent Jónás ijesztően visszaesett. Nagyon-nagyon kevesen járulnak Szent Jónáshoz, sokszor szinte csak akkor már, mikor muszáj. Ez alól persze örömteli kivételek mindig a Mária kegyhelyek. Mindenfelé, ahol Mária kegyhelyen járok, ott nagy élmény számomra, hogy sok a gyónó. De sajnos a plébániánkon ez egy nagyon nagy probléma. És ez azért érdekes, több mint érdekes, ijesztő, de azért figyelemre méltó, mert ezzel párhuzamosan viszont a pszichológusokkal való kapcsolattartás szinte divattá vált sokak számára. Vagyis ez azt jelzi, hogy egy olyan nagyon fontos dolgot, amit az egyház évszázadokon keresztül őrzött és a híveinek fölkínált, azt átveszi valamelyik másik profán gyakorlat a pszichológusoké. Amit azonban hozzá kell tenni, hogy a pszichológus semmiképpen, még a legkitűnőbb, a legkeresztényibb pszichológus se tudja hozzáadni azt, amit a gyónás ad, az, hogy nem csak föltárjuk a szívünket, hanem az Isten bocsánatát is elnyerjük. Mindenképpen azt látom, hogy van valahol tényleges igény arra, hogy a gyónás kincseit elnyerjük, de sokszor talán nem megfelelő módon keressük, nem igazán tudunk közeledni ehhez a szentséghez. Annál is inkább, mert nagyon sokszor csak úgy néz ki egy gyónás, hogy egyszerűen föl van sorolva, hogy ez, meg ez, meg ez, meg ez, meg ez. Ez egy fölsorolást elmondanak a bűnlajstromról, de abban szinte semmi személyes nincs benne. Milyen módon sikerülhet esetleg jobban, tudatosabban megélni a Szent Jónásunkat? Erről szeretnék beszélni. A legelső kérdés, amit újra meg újra a szemünkre vetnek azok, akik igyekeznek a gyónást elkerülni, az az, hogy hát igazából biztos, hogy Jézus alapította a Szent Jónást. A szentségek közül egyértelmű a keresség, egyértelmű az oltári szentség. Tehát például a Szent Jónást hol alapítja meg az Úr Jézus? Így ebben a formájában, ahogyan az egyház végzi, érthetően nem Jézus alapította meg, nem Jézus formálta meg, de az alapvetést, a lehetőséget mégis ő adta meg. Csak három szentírási helyet szeretnék itt fölhozni, az mi azért, mert ezekre építve szeretném aztán megmagyarázni, hogy az egyház hogyan fogja fel a szentgyónást. Az első nagyon világos hely, amikor Jézus János evangéliumában a föltámadása után ezt mondja a tanítványoknak, vegyétek a szent lelket, akinek megbocsátjátok bűneiket, azok bocsánatot nyernek, akinek megtartjátok, azok nem nyernek bocsánatot. Ez egy olyan fajta kijelentés, ami azt jelenti, hogy Jézus rábízza apostolaira és azok utódaira a bűnbocsánat kiosztását. Persze a logika az, hogy Jézus szerezte meg kereszthalálával a bűnbocsánatot. Érthető módon? Tehát Isten ezt a különleges kegyelmet ajándékozta nekünk, hogy a Jézus kereszthalálával elnyerjük a bűneink bocsánatát. És ennek a Jézus által megszerzett kincsnek a szétosztásával bízza meg az apostolokat. Magyarán nyugodtan mondhatjuk, hogy az apostolok itt sáfárok. Ez mindig is meg fog jelenni a szentgyónás megjelenítésénél. A pap a feloldozást egy teljhatalommal adja, de ez a teljhatalom mégis Krisztustól származik, hiszen csak is ő szerezhette meg a bocsánatot. Szinte a pap csak kiosztja azt, amit az Úr Jézus megszerzett. De annak ellenére ez, hogy akinek megbocsátjátok, bocsánatot nyer, akinek megtartjátok, az nem nyer bocsánatot, ez ennek nagyon kemény súlya van. Természetesen Isten kegyelmet adhat minden jó szándékú embernek, ha megvallja a bűneit, akár a körtefa alatt is. De amit itt Jézus mond, az érezteti, hogy maga a szentgyónás egy egészen különleges valami. Részesedés, megérintése Jézus keresztjének. A másik szentírási rész, az pedig, amit a mostani vasárnap előtt, ott megelőző vasárnap hallottunk, amikor Jézus Péter apostolnak azt mondja, hogy amit feloldasz a földön, fel lesz oldva a mennyben is. Hosszabb szöveget mond Jézus ígéretet Péternek, de ez a hatalom, hogy amit feloldasz a földön, fel lesz oldva a mennyben is, persze ez általánosabban is érthető, mint a legfőbb hatalom, de ezt az egyház mindig, ezt a részét a Jézus kijelentésnek a szentgyónásra értelmezte. Hozzá kell tenni, hogy ez a Máté 16. fejezete és a 18. fejezetben aztán az ősz apostolnak elmondja ugyanezt, megadja nekik ugyanezt a hatalmat, vagyis itt ugyancsak arról van a szó, hogy az apostolok azok, akik mint egy sáfárként tudják a Jézus által megszerzett bűnbocsánatot kiosztani. A másik nagyon érdekes szentírás rész, amit nem nevezünk szentgyónásnak, de ami igazából számomra az egyik legtökéletesebb formája, hogy mi is történik a szentgyónásban, az Jézus beszélgetése a szamariai asszonnyal. Egy bűnös asszony, aki Jézussal találkozva megváltozik. És a legfontosabb mozzanat éppen az, hogy Jézus föltárja azt, ami a szívébe van. Ismerik ezt a történetet, Jézus oldfáradtan leül egy kútnál, tanítványai mind elmennek élelmet vásárolni, és jön délmelegében egy asszony vízért. Jézus vizet kér tőle, az asszony meglepődik, mivel szamariai, meglepődik, hogy egy zsidó ember Jézus a szamari asszonytól kér inni. Jézus elkezd vele egy beszélgetést, élő vizet ígér neki. Az asszony mikor hallja Jézus szavait, akkor fellelkesül, Uram, add nekem mindig ezt a vizet. Jézus azt mondja, menj, hívd ide férjedet. Az asszony azt mondja, hogy nincs férjem. Jézus, amikor válaszol, bemutatja, hogy olvassa az emberi szívekben, azt mondja, ezt olyan szépen mondtad, hogy nincs férjem. Vagyis igazat mondtál, de mégis hazudtál. Olyan szépen mondtad, mert 5 férjed volt, és akit most van, az tényleg nem a férjed. Jézus szavai feltárják azt, hogy ez az egyszerű kijelentés mögött, hogy nincs férjem, milyen szörnyűségek vannak. A hűtlenség, a bűnök milyen mélysége. Az asszony szó nélkül marad, és rádöbben arra, hogy akivel beszél, az egy különleges személyiség, hiszen honnan tudhatta volna mindezt. Aztán pedig átbeszéli azt a kérdést, ami a zsidókat, illetve a szamaritánusokat elválasztja, az gyakorlatilag az, hogy hol kell az Istent imádni. Jeruzsálemben, vagy azon a helyen, ahol éppen beszélgetnek, ahol egykor a szamaritánusoknak a templom állt. Ez a két mozzanat ebben a beszélgetésben az, hogy Jézus fölfedi az asszony szívében levő macskot, napvilágra hozza, aztán pedig leül vele és átbeszéli a problémáit, a kérdéseit. Ez a két mozzanat az első szentgyónás. Persze hozzá kell tenni, hogy még nem történt meg a kereszt halál. Vagyis a bűnbocsánatot Jézus elméletileg még nem szerezte meg. De másútt is előfordul, hogy Jézus kifejezetten mondja, hogy fiam, bűneid bocsánatot nyertek. Vagyis ő Istentől kapott hatalmával, mint Isten egyszülöttje, bűnöket bocsáthat meg. Itt is ez történik. De nem kifejezetten mondja, hogy megbocsátotta a bűneit, hanem az, hogy felhozza a napfényre. Megmutatja az asszony állarca mögötti mocskot, az ad szabadulást. És annyira szép, hogy ténylegesen ez a mozzanat, hogy föltárta a szívét az asszony Jézus szavai által, egyszerűen leveszi a válláról a terheket. És azt mondja, hogy mikor megjönnek az apostolok, az asszony elszalad vissza a városba, és ott felejti még a vödrét is, pedig vízért ment a kúthoz. Gyakorlatilag annyira fellelkes, mint hogyha egyszerre szabadságot kapott volna, akkora élménye van, hogy még azt is elfelejti, miért jött. Elszalad a városba, és azt mondja, gyertek, nézzetek meg egy embert, aki mindent elmondott, amit csak tettem. Ténylegesen Jézus nem mondott el mindent, amit tett, csak a legfontosabb bűnét, de az, hogy föltárja a szívét, az egy egyedülálló módon való szabadítás. Jézus leveszi ezzel a keresztet az asszony válláról. Most ez a két mozzanat, az, hogy Jézus a föltámadáskor a tanítványaira bízza a bűnbocsánat kiosztását, akinek megbocsátjátok bűneit, bocsánatot nyer, akinek megtartjátok, az nem nyer bocsánatot. Illetve ez a másik, a szamai asszonnyal való beszélgetés, ez a kettő határozza meg azt, hogy mi a szentgyónásnak a lényeges mozzanatai. Az egyház történelmében az első évezredben inkább a szentgyónásnak az a mozzanata került előtérbe, hogy a szentgyónás az, amelyet a bűnöst visszaengedi a közösségbe. Vagyis a péteri, meg az apostoloknak az oldó és kötő hatalma. A bűnös a bűnével kizárta magát a közösségből, tehát nem csak az Istentől szakadt el az élet forrásától, hanem a közösségből is kizárta magát, és a felhatalmazott püspök vagy pap az, aki visszafogadja őt a közösségbe, és ezáltal arra a helyre, az egyházba, ahol teljes közösségben lehetünk a Jóistennel. Nagyon sok szempontból a Szent Gyónás ezt a magatartást hordozza. És ez egy nagyon fontos dolog. Az egyház számára mindig is elsődleges volt az egyház, mint egy az egységet élő közösség. Illetve a bűn ezt töri meg bennünk. Vagyis akkor, amikor én elkövetek egy bűnt, akár a Jóistent bántom meg, akár az embertársaimat, azzal a bűn súlyának megfelelő módon, de kiszakadok abból az Isten népének a közösségéből. Eltávolodom Istentől és Isten népétől. Ahhoz, hogy újra teljesen integrálva legyek ebbe a közösségbe, amely az Istenhez tartozik, ahhoz kell a pap, alapvetően a püspök, Krisztustól nyert hatalma, hogy a bűnbocsátó kegyelem révén visszaintegráljon engem ebbe a közösségbe. Az egyház Krisztus teste, mondja Szent Pál. Egy élő eleven szervezet. És ahhoz, hogy ennek tagja legyek, ennek az élő eleven szervezetnek, ahhoz van szükség, hogy Jézus keresztjének ereje, a bűn megszerzett bűnbocsánat kegyelmének ereje, az apostolok hatalma, a püspök, a pap hatalma révén visszaintegráljon engem ebbe a közösségbe. Ezt kell megérteni akkor, amikor az egyház elvárja tőlünk azt, hogy papnál végezzük a Szent Gyónásunkat. Természetesen, hogyha valaki őszintén megbánja a bűneit, még a Szent Gyónás előtt, az Isten kegyelme ott is működik, sőt. Szent Ágostonnak van egy ilyen nagyon szép hasonlata Lázár föltámasztásával kapcsolatban, amikor úgy meséli el Lázár föltámasztását János evangéliuma, hogy Jézus azt mondja, Lázár, jöjj ki, a halott kijött, úgy, hogy ugyanakkor még össze van kötözve, pólyába bele van kötözve a kezei, lábai, és azt mondja, hogy oldozzátok előtt. Azt mondja Szent Ágoston, hogy ha már látsz egy keresztényt bűnbánatot tartva Szent Gyónáshoz járulni, az azt jelenti, hogy mint Lázárt, már őt is kihívta a sírból az Úristen, az Úr Jézusnak a szava. És a papság dolga az, hogy eloldozva visszaengedjék őt a közösség életébe. Alapvetően a Szent Gyónással a legtöbb embernek az a gondja, hogy elmondani egy idegen ember előtt a bűneimet. Hadd teszem hozzá, hogy az egyház első idejébe nem egyszerűen egy idegen ember előtt mondták el, hanem az egész közösség előtt nyíltan megvallották a bűneiket. Az egyház első idejében, gyakorlatilag az első évezredre ez jellemző, hogy nem minden egyes apró bűnt mondanak el, hanem a nagy bűnöket. Azt mondanánk, hogy halálos bűnök, amelyek ténylegesen kiszakítanak bennünket az egyház életéből. És miután megvallották, Szent Gyónáshoz járultak, akkor legtöbbször nagyon-nagyon kemény penitenciákat kaptak, néha több évig tartó bűnbánati időszaknak kellett következnie, mire újra beléphetett a közösségbe, mire újra részt vehetett a közösség életében teljes jogú tagként. Mivel voltak visszaélések, akkor hamarosan azt kezdték el praktizálni, hogy ne az egész nép előtt legyen ez a bűnvallomás, hanem csak az elöljárók előtt, míg végül eljutottunk addig a pontig, ahol a közösséget, mondjuk így a nyilvánosságot csak a pap képviseli. De azért azt érezni kell, hogy a pap, aki előtt elmondom a bűneimet, az a közösség nevében van jelen. Egyrészt az apostolok teljhatalmával, a Krisztustól kapott teljhatalommal, másrészt a közösséget jelképezi, a nyilvánosságot. És egészen biztos, igen kellemetlen mindig nyilvánosság előtt kimondani a hibáimat. Az ember alapvetően a pozitívumokat szereti elmondani. De ahhoz, hogy ténylegesen vissza legyek integrálva a közösségbe, Jézus szavainak megfelelően, aki az apostolokra bízta ezt a sáfári kiszolgáltatását a bűnbánat kegyelmének, szükségem van arra, hogy nyíltan elmondjam a pap előtt, akármilyen az a pap, nem az ő tökéletességétől függ, elmondjam mindazt, ami a szívemen van, a bűneimet. Igazából ez az egyik legkellemetlenebb dolog sokszor az embereknek, valaki előtt felsorolni azt, hogy milyen vagyok, mit fog rólam gondolni. Jézus szavai azonban egyértelműek. A tanítványai, az apostolok azok, akikre rábízta ezt az oldókötő hatalmat. Ezért, hogyha oda kell járulni, akkor el kell fogadnunk ezt a nagyon is üdvös megaláztatást, hogy valaki előtt, aki a közösséget jelképezi, megmutatjuk magunkat, megmutatjuk a bűneinket. A másik számomra még sokkal fontosabb az pont ez a magatartás, amit a szamariai asszony kapcsán látunk. Ugyanis a Szent Jónásnak egy másik vonása, egy másik fontos vonása, ez, hogy föltárom a szívemet. Az első, amiről eddig beszéltünk, ez a Jézus bűnbánó, a bűnbocsátó kegyelme kapcsán a közösségbe való visszaintegrálás, amely mindig a pap szolgálata révén valósul meg. A másik viszont, a másik vonása, ami Krisztus meg köztem zajlik, az, hogy föltárom előtte a szívemet. Nagyon fontos érteni, hogy itt nem arról van szó, hogy informálom a jó Istent. Tehát jobban tud mindent, mint én. Tehát annyira szép az a vonás a szamariai asszony történetében, hogy Jézus maga mondja meg, hogy olyan szépen mondtad. Nincs férjem, pedig 5 férjed volt, akit most van, nem a férjed. Jézus maga segíti, hogy a napvilágra jöjjön ez az asszony. Nem maradjon a sötétségben. De igazából a Szent Jónás, mint Jézus, és az én személyes találkozásom, itt már nem a papra figyel, hanem Jézus, meg az én személyes találkozásom, az erről szól, hogy mindaz, amit sötétben őrzök, az kihozom a világosságra. A Szent Jónásnak az Jézussal szembeni legfontosabb mozzanata az, hogy megmutatom magamat úgy, ahogy vagyok. Megint mondom, nem azért, mert az Isten nem tudná, hogy mi van bennem, de ez a kitárom magamat. Engedem, hogy az Isten akár a létem legmélyéig is, a lényem legmélyéig is lásson, megmutatni magamat. Ebben a vonatkozásban kell, hogy értsük, hogy mit jelent Istenhez hozni mindenünket. Mert ez, ahogy megmutatom önmagamat úgy, ahogy vagyok, ez már nem csak azt jelenti, hogy felsorolom a 2-3 nagy bűnömet, hanem pont, amit ez az asszony élt, hogy személyesen fölmeri tenni a kérdését, a napvilágra hozza a rejtett dolgait. Tehát ez egy olyan dimenziója a Szent Jónásnak, amikor nem lehet egyszerűen csak felsorolok egy listát. Persze érthető, mielőtt Szent Jónásra megyek, akkor tudatosan át kell, hogy gondoljam, hogy milyen bűnöket követtem el. Nem lehet csak úgy beesni a Szent Jónásra. Az is biztos, hogy lehetőleg oda kell figyelni, hogy az emlékezeti, amennyire lehet visszaemlékezzek arra, hogy hányszor történt meg egy bűn, mulasztás, és akkor azt meg tudja mondani. De ténylegesen ezzel a listával én még mindig elbírok bújni. Akkor, amikor valaki felsorolja, hogy 5-szer nem imádkoztam, 2-szer összevesztem valakivel, 3-szor káromkodtam, ezzel még nem mutatom meg saját magamat. Itt is elbújok valami mögé. Persze erre szükség van felsorolni a bűneimet szám szerint, fajtája szerint. Az egyház azt mindig is kérte. Bár az megint fontos, hogy ugyanakkor nem szabad aggályoskodni, hogyha véletlenül utána eszembe jut, hogy valamit elfelejtettem. Nem a lista a lényeg, hanem az, hogy őszinte szívvel megmutassam magamat Istennek úgy, ahogy vagyok. És itt azt jelenti, hogy időnként nem csak a bűneimet kell felsorolnom, hanem azt meg kellett mondani azt is, hogy mi miatt történt valami. Azt szokták mondani nekem, hogy hát én nem akarom megmagyarázni a bűneimet, mert akkor úgy jön ki, hogy mentegetőzöm. Nem mentegetőzni kell, de azért valahol azt látni kell, egy-egy bűnnek mi a súlya. Meg nem is csak az, hogy most akkor mennyire vádoljuk magunkat, hanem ez, hogy föltárom a szívemet. Ahogyan, ha történt valami súlyos dolog az életemben, akkor egy barátnak elmesélem, hogy nézd, így volt. Valahol ez tartozna bele a Szent Jónásba is. Persze tudjuk, hogy nagyon sokszor szentmise előtt, hogyha mondjuk 5-6-an állnak sorba, akkor nem lehet igazán időt szakítani ennyire részletes Szent Jónásra, de annak ellenére a Szent Jónásnál ez a lényeg. És az is a lényeg, hogy kimondhatom a kérdéseimet, az asszony is kimondta. Mondhatom azt, hogy ezt nem értem. Vagy meggyengült a hitem, mert ez meg ez történt velem. Valahol nem csak a egészen pontos kerek bűnöket kell elmondanunk. Persze azokat nem szabad kifejlejteni, de az, hogy én milyen lelki állapotban vagyok, merre tart az életem, milyen rossz utakon indultam el. Érdemes beletenni a Szent Jónásba a kísértéseket is. Persze azt hozzá kell tenni, hogy ha kísértéseket legyőzöm, akkor inkább még érdemet szerzek az Isten előtt, de az, amikor elmondom, hogy igenis, annyira nincs kedvem imádkozni. Persze, hogyha ennek ellenére rendszeresen imádkozom, akkor az Isten előtt nagyon komoly érdemet szerzek, de azt is érdemes oda tenni, hogy most megfáradtam, hogy most meginoktam valahol, még hogyha nem is estem el. Megmutatni azt, hogy mi van bennem. A Szent Jónás egy személyes találkozás kell, hogy legyen az Úr Jézussal. És valahol az a lényege, hogy ne egyszerűen csak, tehát hogy ne rejtőzzünk el. Ahogy mondtam, a lista mögé is el lehet rejtőzni. Nagyon sokszor tapasztalom azt, hogy valaki, hogy elvégzi, hibátlanul elvégzi a Szent Jónását, de ő minthogy se lenne. A másik pedig esetleg csak 2-3 dolgot emel ki. És úgy esetleg egy jó néhány területét az életének nem mondja el, de a legfontosabbat oda teszi. És látom, hogy valahol keresi az Istent. Ilyenkor persze hozzá szoktam mondani, hogy kérjük azért is a Jóisten irgalmát, amit esetleg nem tett hozzá, de valahol ez a lényeg, hogy személyes találkozás legyen. Végsősoron azt kell látnunk, kedves testvérek, tehát, hogy két teljesen külön dimenziója van a Szent Jónásnak. Az egyik a közösségi dimenzió, ami nagyon is reális, amit egyértelműen Jézus alapított, egyértelműen, még akkor is, hogyha a magának a formája, a Szent Jónásnak az a fajta formája az évszázadok során változott is, és az, hogy csak is a papi teljhatalom, tehát a püspökök, illetve az általuk felhatalmazott papok azok, akik a Szent Jónás bűnbocsánat kegyelmét ki tudják osztani, ez egy reális valami. Ismét mondom, nem azt jelenti, hogy Isten nem találja meg a lehetőséget,

a gyökereit a vétkeimnek, amiből lesznek a vétkeim. Megmutatni magamat úgy, ahogy vagyok. Itt megint mondom, hogy a szamáriai asszony az, aki a legjobb példa erre. Sokszor érzem azt, hogy a Szent Jónás azért nem divatos manapság, persze soha senki nem örült annyira, amikor gyónia kellett, de azért nem annyira divatos, mert egyik aspektussal érezzük. Nem értsük meg, hogy mi a dolga ott a papnak, Krisztus meg köztem, mert hát miért akadályozza, hogy én személyesen találkozzak Krisztussal? Mi dolga ott kettőnk között? A teljhatalommal, amit kapott, a közösséget is Krisztus jelképezi, hogy valóságosan elnyerjem a bűnbocsánat kegyelmét. Illetve sokszor ez a személyes találkozás, az, hogy föltárjam a szívemet úgy, ahogy vagyok, ez az, ami hiányzik. Pedig önmagában ez lenne az az élmény, amiben lerakhatnám a terheimet. Megint mondom, ehhez nem 5 perccel kell a szentmise kezdete előtt kell érkezni, hanem az a legjobb, hogy külön lehetőséget keresünk egy papnál Szent Jónásra. Nagyszerű lehetőség, ahol állandóan van gyóntatás, és az ember belép. De valahol éppen a szamáriai asszonynak a példája mutatja, hogy ha valaki jól elvégzi a Szent Jónását, akkor az olyan, mintha ledobná a válláról a terheket. Az olyan, hogy ténylegesen ott felejti az ember a vödrét, és örömmel rohan haza, mert valami különlegeset élt meg. A Szent Jónás olyas valami, ami krízisben van. De igazából mi vagyunk a krízisben. Mi nem látjuk meg azt a kincset, amit az orrunk ott van az orrunk előtt. Évszázadokig élt vele az egyház, és rengeteg jót közvetített vele. Próbáljuk megtanulni és megszeretni. Ahogy az oltári szentség egy egészen különleges lehetőség a Krisztussal való találkozásra, úgy a Szent Jónás is. Talán kicsit kellemetlenebb fajtája. De ha ezen keresztül tudok találkozni a szerelmemmel, akkor nagyon is megéri. Köszönöm szépen a négy magyar nyelvű Mária Rádió hallgatók figyelmét. Kívánom, hogy ezek a gondolatok is segítsenek bennünket ahhoz, hogy örömteli és tudatos módon járuljunk a Szent Jónáshoz. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Reményik Sándor. A keserű pohár. Ó, nem voltam türelmes szenvedő. Testem a szenvedéshez nem szokott. Az élet nem edzett, csak puhított. S hogy megjelent a keserű pohár, s felém libegett titokzatosan, mondván, most eljöttem, hogy ki így áll. Megragadtam vadul a poharat, és falhoz vágtam. 1000 darabra ment. De rögtön, csorbítatlan, megjelent. S szólt másodszor is a sötét pohár. Én itt vagyok, hogy te is kígyál. És igazság ez, szenvednek sokan, s a te részed még mindig hátra van. S most kiiszod, ha akarod, ha nem. Dühöngve vágtam közbe, nem, nem sóhajtok, múljék el, ha lehet. S fölvetettem daccal a fejemet. Nagyot recsent a csend. S a makacs pohár újra falnak ment. 1000 darabra ment. De jaj, mert harmadszor is megjelent. S akkor tudtam, hogy dühöm hasztalan. Enyém, sajátom-e sötét pohár, és ki kell ürítenem poharam. Az ajkam kinyílt, félig öntudatlan. A karom kinyílt, félig akaratlan. S felmérve csillagszabta sorsomat. Fogtam, s lassan, fenékig ürítettem a poharat.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 5 óra.
2: Mária Rádió Telki Bánya, FM 100,6.
3: Imádkozzunk együtt. A fájdalmas rózsafűzér következik.
4: A fájdalmas rózsafüzért a Roma közösségért ajánljuk fel. Segítse az Úr betegeiket, azokat, akik börtönben sínylődnek, vagy szenvedélybetegség rabjai.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
6: Mindörökké, amen!
5: Kedves hallgatóink! A fájdalmas rózsafüzér imádságot az Árpádházi Szent Erzsébet imacsoport imádkozza a Mária Rádióból. Kérjük, imádkozzanak velünk! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
6: Amen.
5: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászárt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
6: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
5: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária! Kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
6: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
7: A fájdalmas rózsafüzér első titka, aki életünk vérrel étkezett. Nincs olyan emberi szenvedés, melyet Jézus meg nem ismert volna ebben az iszonyatos órában. Átéri a legsúlyosabb lelki betegségben szenvedők szorongását, minden ördögi hallucináció megkísérti, vérrel ejtékezik. Adj meg nekünk, Jézus, hogy gyöngéden szeressük azokat a betegeket, akik a leginkább hasonlítanak rád a szenvedésben. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az útban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki édettünk védelverítékezett.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk védelverítékezett.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Mi atya, bocsánat. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk védelverítékezett.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk védelverítékezett.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk védelverítékezett.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk védelverítékezett.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk védelverítékezett.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk védelverítékezett.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk védelverítékezett.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk védelverítékezett.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
6: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
7: A fájdalmas rózsafűzér második titka, akit érettünk, megostoroztam.
6: Az.
7: Mennyei atyám, felajánlom neked a sok ezer sebet, a borzalmas fájdalmakat, és Jézus ostorozásakor folyt drágalátos vérét, engesztelésül a magam és minden ember testiségben elkövetett bűneiért, ilyen bűnök megakadályozására, az ártatlanság megőrzéséért, különösen a rokonságomban, a plébánián, a környezetemben. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
6: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostorozta.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit életünk megostoroztak.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária,
8: kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
6: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
6: Asszony.

0: halálján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A fájdalmas rózsafűzér harmadik titka. Akit érettük, tövissel koronáztak. A katonák levetköztették, és vörös köppenyt adtak rá. Tövisből koronát fontak, és fejére tették. Nem is sejtették, hogy a szeretet királyává öltöztetik be Jézust. Megaláztatásból, meggyalázásból szőtt bíbor köppenye soha se felejtesse el velünk léma hallgatását. Akkor is, örökre, értette szem ember, hogy tanuld meg a földig meghajló, megbocsájtó, mindvégig szerető alázatot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk, tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
3: A fájdalmas rózsafüzér negyedik titka, akit érettünk keresztet, aki érettünk a keresztet hordozta. Uram, hálát adok neked, hogy életem minden terhét, minden bűnét a válladra vetted. Hálát adok neked, mert nem élhetek át olyan fájdalmat, amit te ne ismertél volna, és ne szenteltél volna meg a kiontott véreddel. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk a felelünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki életünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Mint éppen kezdetben, most és mindörökké, ámen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzéből, s vigy a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak vizsgálatra.
4: A fájdalmas rózsafüzér ötödik titka, akit érettünk, keresztre feszítettek. Csak Szűz Mária állt erős lélekkel a kereszt alatt, mert hitte, hogy a szenvedést követi a boldogság, a halált a feltámadás. Aki Istenbe kapaszkodik, annak nem kell félnie semmitől, nehezebb időkben sem. Igyekszem-e lépésről lépésre egyre erősebben Istenre hagyatkozni, a szenvedéseket is vállalva. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
5: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
5: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké. Amen.
6: A fájdalmas rózsafüzért a roma közösség beteg és szenvedő tagjaiért ajánlottuk fel.
7: A fájdalmas rózsafűzért imádkoztuk.

0: Rádió. Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
1: Szeptember 2. Akkor tör rájuk hirtelen. Ezt Pál apostolnak a tesszalonikai hívekhez írt első levelében olvassuk az 5. fejezet 3. versében. Akkor tör rájuk hirtelen. Készen vagyunk-e a váratlan eseményekre? Valljuk meg, ahogy telnek az évek, a nem várt dolgok, történések veszélyesen, akár halálosan is kizökkenthetnek bennünket. Urunk, adj erőt, hogy a nem tervezett helyzetekben is megálljunk a hitben. Mert sokféle tolvaj készülődik az orvtámadásra. Mindez azonban csak kifejezése a legfontosabbnak, annak, hogy amikor te jössz, Urunk, készen legyünk. Nem tudjuk az időt, de nagyon várunk, Urunk. Ezért nem érhet váratlanul a jöveteled. Ennek jele, hogy nincs békességünk és biztonságunk itt. Bizony, gyanús az, akinek itt gőgös biztonsága és elégedett békessége van, mert nagy romlás szakadhat az ilyenre. Urunk, azokon is könyörülj, akik igéd szerint nem menekülnek meg. Hiszen mi is csak kegyelmedből részesülünk örök javaidban. Hiszen mi sem vagyunk jobbak senkinél. Könyörülj azokon, Úrunk, akik igéd szerint nem menekülnek meg, mert ezekre világosan utal igéd. Köszönjük, Úrunk, hogy üdvösséges javaidban részesítesz minket. Amikor megjössz, teljessé lesz, ami töredékes. Gyermekkoromban mindig csodáltam a két tornyú templomokat. Tudom, belemagyarázás, de az egyik torony számomra a már ebben a világban megtapasztalt krisztusi megváltás szimbóluma. A másik pedig a megváltás teljessége, a színről színre látás, Jézus Krisztus visszajövetelével. Ámen.
0: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: Tu sei mio figlio.
1: Fiam vagy te, én ma szültelek téged. Atya leszek neki, és ő fiam lesz nekem.
0: Sono parole profetiche.
1: Profétai szavak ezek Istenről szólnak, aki atya leghitelesebben és a szó legszorosabb értelmében. Izaiás azt mondja, Uram, atyánk vagy te, mi vagyunk az agyag, és te a mi formálunk. Kezed alkotásai vagyunk mindannyian. Azt mondta Sion, elhagyott engem az Úr, és Uram megfeledkezett rólam. Megfeledkezhet-e csecsemőjéről az asszony? Nem könyörül-e méhe magzatán? Még ha lenne is egy közülük, aki megfeledkezik, én nem feledkezek meg róla soha. Jelentős Izaiás proféta írásaiban, hogy Isten atyaságát olyan tulajdonságokkal gazdagítja, melyek leginkább az anyaság jellemzői. Jézus sok alkalommal hirdeti Isten atyaságát az emberek felé, kapcsolódva a számos Ószövetségben található kifejezésekhez. Jézus számára Isten nem csak Izrael istene, az emberek istene, hanem az ő atya, az én

0: Janei Szent János, az arciplébános. Nem csak a templomban szolgált, szívén viselte a legszegényebbek sorsát is. Otthont alapított árva és nélkülöző kislányok számára, hittan tanított nekik, gondoskodott róluk. Sokszor úgy tűnt, hogy elfogy az élelem, nincs pénz a fenntartásra, emberi számítás szerint reménytelen volt a helyzet. Ő mégis rendíthetetlenül hitt benne. A gondviselés soha nem hagy cserben. És valóban, újra meg újra érkezett segítség, mindig akadt valaki, akinek Isten megnyitotta a szívét. Ugyanezt a hitet örökítette ránk a Mária Rádió alapítója, Emanuele Ferrario is. Gyakran mondta, a Mária Rádió nem a pénzből él, hanem a gondviselésből. Ez a gondviselés azonban sokszor az emberek nadlelkűségén keresztül valósul meg. Hiszünk a gondviselésben, Isten pedig sokszor az emberek nyitott szívén keresztül gondoskodik. Lehet, hogy most éppen az ön nadlelkűsége lesz az az eszköz, amely által valaki holnap meghallhatja az evangélium vigasztaló üzenetét. Köszönjük, hogy adományával is támogatja a Mária Rádió szolgálatát, és velünk együtt a gondviselés munkatársa lesz.
1: Kedves hallgatóink! A Szűzanya rádiója most komoly nehézségekkel küzd. 14 millió forintos működési hiányunk van, előregedett adóberendezéseink cserére szorulnak, miközben gőzerővel készítjük elő az új 60-i frekvencia elindítását, hogy még több lélekhez eljussunk. Így újra önökhöz fordulunk segítségül. Látogassanak el a honlapunkra, helyezzék el imaszándékukat a digitális térképen, és támogassák a rádió fennmaradását. Akár banki utalással, csekken, bankkártyával, akár személyesen a Gogol utca 28-ban adakoznak, a megjegyzésbe írják be Mária kertje. Érjük el együtt a 20 000 virágot, hogy szeretett rádiunk tovább szólhasson.
2: Dr. Balázs Pál atya üzenetei és imája a papi és szerzetesi hivatásokért.
3: Szent lelket kérjük, és hogy küldje rájuk a bölcsesség és az értelm lelkét, a jó tanács és az erősség lelkét, az isteni tudomány és jámborság lelkét, és az istenfélelem lelkét, hogy ebben a világban úgy tudják megtalálni a helyüket, amire hívja őket a Jóisten. Ha a világban, a házasságban, akkor úgy, ha a papi hivatásban, a szerzetesi elkötelezettségben, akkor úgy, de ilyen értelemben magányosak ne legyenek. Mint ahogy a világi ember számára is a házasság hivatás. Persze meg kell találni a megfelelő partnert. Ugyanúgy a papi szeretési nem magányos hivatás, hanem az egy mélyen elkötelezett személyes hivatás. Azt kell mondanom, hogy anélkül, hogy itt álmodoznánk róla, hogy egy szerelme hivatás, egy szerelmes dolog. Tehát szeretem azt, amit csinálok, és érzem azt, hogy személyesen fűződöm hozzá. Enélkül nem megy. Ez nem szakma. Annál több. Van szakmaiság is benne, mert tudás is kell, meg tanulni is kell hozzá, de ennél sokkal több.
2: Dr. Balázs Pál atya üzenetét és imáját hallották a papi és szerzetesi hivatásokért. A teljes interjút megtekinthetik a Mária Rádió weboldalán és YouTube csatornáján.

0: Hírpercek.
1: Búcsú ünnepet tartottak a Szentkúti Könnyező Szűzanyag egyhelyén. Misztériumjáték a Váci Egyházmegye 1000 évéről. Pázmányos kutatás tárta fel a pusztamaróti történelmi emlékhely múltját. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják, melyeket Mészáros Magdolna szerkesztett mőnöknek és Kassa Regina olvas fel. A Könnyező Szűzanya egyházmegyei kegyhely búcsűünnepét tartották vasárnap a Szabadka melletti Szentkúton. A kegyhely búcsűünnepén az zarándokok magyar és horvát nyelvű szentmiséken vehettek részt, melyek főcelebránsa és szónoka Mirko Stefkovics nagybecskereki megyés püspök volt, aki az ünnep vigiliáján szombaton este tartott bűnbánati liturgiát is vezette. Elmélkedésének középpontjában a lelkiismeret vizsgálat, a saját bűneinkkel való őszinte szembenézés állt, írta a Magyar Kurír. Szentkút egy 2021-ben egyházmegyei rangra emelt kegyhely, mely tükrözi Szabadka nemzeti sokszínűségét. Vasárnap az ünnepi bevonulás a Szűzanya kegyképének magasba emelésével kezdődött. Áldozat nélkül nincs valódi közösség, ott az emberek előbb-utóbb eltávolodnak egymástól, hangsúlyozta a főpásztor. Homiliájának végén a Könnyező Szűzanya közbenjárását kérte, hogy megtanuljunk számítás nélkül szolgálni, egymás terhét hordozni, és akkor is bízni Istenben, amikor még nem látjuk. A Váci Egyházmegye alapításának 1000. évfordulója alkalmából szeptember 19-én nagyszabású családi és ifjúsági napot tartanak Vácon. A rendezvény fénypontja az Együtt építjük című 15 képből álló történelmi misztériumjáték lesz, melyet plébániai közösségek és csoportok adnak elő a Székesegyház előtti színpadon, tudatta az egyházmegye. Meskó Zsolt rendező elmondta, hogy a felhívásukra 540-en jelentkeztek, ami már önmagában evangélium. A történethez 4 váci történés segít megtalálni az egyes korszakokban az egyházmegye sorsát alakító, ma is példamutató személyiségeket. A mű az elmúlt 1000 évet mutatja be Szent Istvántól kezdve az 50-es évekig. Érdemes megismerkedni egy egyházmegye 1000 éves történelmével azért is, hogy tanuljunk belőle, és ne kövessük el azokat a bűnöket, hibákat, mint az őseink. Újabb értékes leletek kerültek elő a pusztamaró térségében zajló régészeti feltárások során. A kutatás a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, valamint a Balassa Bálint Múzeum és a Nemzeti Régészeti Intézet szakembereinek együttműködésével zajlott. A kutatók 2024-ben emberi csontmaradványokra figyeltek fel, majd további értékes leleteket is találtak a területen. Előkerült többek között egy jagellókori érme, valamint dárdák, és egy 1524-ben vert II. Lajos királykorából származó érme is. A régészeti munkálatokkal párhuzamosan a Pilisi parkerdő is rendezte a történelmi emlékhely környezetét. Új információs táblát helyeztek ki, amely pusztamaró történetét, az egykori kastélyt, valamint a régészeti kutatás eddigi legfontosabb eredményeit mutatja be. A pusztamaróti emlékhely arra is jó példa, hogy az erdők nem csupán természeti értékeket őriznek, a fák és az avar alatt évszázadok történelmének emlékei is rejtőzhetnek. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei szeptember 2-án szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket és további szép napot kívánok önöknek. Kassa Reginát hallották.
0: Híreinket hallották.

0: A rádió. A lélek hangja.
1: 6 óra.
2: Mária Rádió Komárom, FM 88,3.

kiszakíthat el bennünket Krisztus szeretetétől. Nyomor vagy szükség, üldöztetés vagy éhínség, ruhátlanság, életveszély vagy kard. De mindezeken diadalmaskodunk ő általa, aki szeret minket.

0: Áldott legyen üdvözítő Istenünk, aki megígérte, hogy a világ végéig minden nap egyházával marad. Adjunk hálát neki, és kérjük, maradj velünk, Urunk. Maradj velünk, Urunk, egész nap, soha se nyugodjék le fölöttünk kegyelmednek napja.
1: Maradj velünk, Urunk.
0: Mai napunkat neked szenteljük, ígérjük, semmi rosszat nem teszünk és nem helyeslünk.
1: Maradj velünk, Urunk.
0: Add, Urunk, hogy egész napunk folyamán téged sugározzunk, a föld sója és a világ világossága legyünk.
1: Maradj velünk, Urunk.
0: Szent lelked irányítsa szívünket és ajkunkat, hogy mindig megmaradjunk igazságodban és dicséretedben.
1: Maradj.

0: Istenünk, küld ragyogó világosságodat szívünkbe, hogy mindig parancsaid útján járjunk, és mentve maradjunk minden eltévejedéstől. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.

Laudetur Jézus Krisztus! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, keddi adásunk tartalmából.

Leopápa üzenete a teremtésvédelem 11. világnapjára, a háborúk környezet rombolásáról. 14. Leó fogadta a Casa Sollievo della Sofferenza alapítvány felügyeleti bizottságát. A romániai nuncius, első János Pál a kiengesztelődés és a szeretet közösség példája.

14. Leó pápa üzenete a Teremtésvédelem 14. világnapjára. Ekevassá kovácsolják kardjukat, és lándzsájukat szőlőmetsző késé. Kedves testvéreim! Urunk Jézus Krisztus azért jött a világba, hogy életünk legyen és bőségben legyen. Ez az ajándék tanítmányi küldetésünk és a szeretet civilizációjának építésére szóló közös hivatásuk középpontjában áll. A Teremtésvédelem világnapján ismét arra kapunk meghívást, hogy szemléljük az élet ajándékát, és szívünkön viseljük az életet fenntartó földsorsát, és így konkrét módon dicsőítsük Teremtőnket. Ma különféle válságoknak és megannyi emberi szenvedésnek vagyunk tanúi. Emellett szemlátomás egyre gyorsabb ütemben romboljuk a Teremtés harmonikus egyensúlyát. Ezek a jelenségek nem függetlenek egymástól. Egyetlen gyógyulásért és békéért könyörgő fohászként szállnak fel egy csebzett világból. Az élet istene, aki Jézus Krisztusban nyilatkoztatta ki magát, olyan békét kínál, amelyet a világ nem tud adni. Békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ez a béke nem felszínes és nem mulandó. Krisztus örök szeretetéből és minden ember iránti gondoskodásából ered. Szól Leó pápa üzenete. A békének ez az ígérete azonban éles ellentétben áll azzal, amit a világ számos részén látunk. Izajás próféta olyan időről beszél, amikor a nemzetek ekevassá kovácsolják kardjukat, vagyis azt, ami pusztítja az életet, olyasmivé alakítják, ami fenntartja azt. Ma azonban túl gyakran épp az ellenkezőjének vagyunk tanúi. Az erőfeszítések továbbra is az erőszakra és a háborúra irányulnak. A háború olyan sebeket ejt, amelyeknek a hatása messze a csatatéren túl is érezhető. Áldozatokat szed, családokat szakít szét, emberek millióit kényszeríti otthonuk elhagyására. Félelmet kelt, igazságtalanságot és megosztottságot eredményez, nemzedékeket sújtó társadalmi és ökológiai pusztítást hagy maga után. A fegyveres konfliktusok és a környezet pusztulása ráadásul gyakran egymást erősítő ördögi kört képez, amely tönkreteszi az ökoszisztémákat, beszennyezi az olyan létfontosságú erőforrásokat, mint a levegő és a víz, és aláássa az élelmiszer biztonságot. Ez pedig növeli a szegénységet, az egyenlőtlenséget és újabb társadalmi feszültségeket gerjeszt, amelyek további konfliktusok kirobbanásához vezethetnek. Sőt, a háború olyan sebeket ejt, amelyek az egész éltető kapcsolatrendszert károsítják. Nem csak az egyes embereket és közösségeket sújtják, hanem az egész emberi családhoz fűződő kapcsolataik tágabb hálóját és a teremtett világgal való összhangjukat is. A háború arról tanúskodik, hogy súlyos kudarcot vallunk abban a hivatásunkban, hogy Isten képére és hasonlatosságára teremtett emberként éljünk, tiszteljük az életet, és gondját viseljük a ránk bízott földnek. Ez nem csak politikai, hanem erkölcsi és lelki kudarc is. Az eltorzult vágyakban, valamint az emberi szabadság és hatalom helytelen használatába gyökerező háború a béke evangéliumával ellentétes tanúságtétel, szögezte Leó pápa üzenetében.

0: Az említett válságok nem csak a felelősségvállalást, hanem a szív megtérését is megkívánják, amelynek gyümölcse a nagyobb hűség Istenhez, az egymás iránti szeretet és a teremtett világ ajándékának tisztelete. A világban tapasztalható zavarok ugyanis, mint az erőszak, az igazságtalanság és a környezet pusztulása, nem pusztán tökéletlen rendszerek vagy struktúrák következményei, hanem azzal a mélyebb egyensúly zavarra függnek össze, amely az ember szívében gyökerezik. Valójában az emberi szív az a hely, ahol a legmélyebb küzdelmek zajlanak, és ahol megmutatkozik bűnbes és utáni létállapotunk. A szív nem csak az érzelmek székhelye, hanem a személy középpontja, ahol az értelem, a vágy, az akarat és a lelkiismeret találkozik. Ott küzdünk a bennünk lakozó, egymásnak ellentmondó érzésekkel, késztetésekkel, szeretettel és közömbösséggel, igazsággal és önáltatással, igazsággal és igazságtalansággal. A háború okozta sebek és a föld pusztulása ezért mélyen összefüggnek az emberi szív állapotával. Az emberiséget sújtó konfliktusok sok tekintetben belső ellentétek és meghasonlultságú külső megnyilvánulásai. Amikor a szív eltévejedik, kapcsolataink is sérülnek, és az általunk létrehozó struktúrák is kezdik tükrözni ezt a rendezetlenséget. Benedek pápa arra emlékeztetett bennünket, hogy a külső sivatagok azért sokasodnak a világban, mert a belső sivatagok oly hatalmassá váltak. Ez annak felismerésére hív bennünket, hogy ami körülöttünk összetört, az valamiképpen bennünk is összetört. Ezért ahhoz, hogy békés társadalmat építsünk, nem csak a struktúrákat kell megreformálnunk, hanem szívünket is meg kell újítanunk, állapította meg Leó pápa üzenetében. A konfliktusok legmélyebb okai és a teremtett világ kizsákmányolása egy olyan etikai és kulturális válság következményei, amely abban mutatkozik meg, hogy az ember elveszítette a határok iránti érzékét, uralomvágy hajtja, azonnali haszonszerzésre törekszik, és képtelen felismerni azt a méltóságot, amellyel Isten minden embert megajándékozott. Az ekevassá kovácsolni a kardot prófitai felszólítás tehát nem csak a nemzeteknek szánt álom, hanem minden egyes emberhez intézett felhívás. Arra hív, hogy azt, ami rossz, életté alakítsuk. Ez az átalakítás azonban nem valósítható meg pusztán külső változtatással. Ehhez Isten kegyelmével együttműködve mélyebb megtérése van szükség, mint egyéni, mint közösségi szinten. Vissza kell térnünk az Úrhoz, aki rendet tesz vágyainkban, begyógyítja sebeinket, és segít növekednünk az erényekben, tanácsolta Leó pápa üzenetében. Enélkül a belső átalakulás nélkül a béke törékeny és rövid életű marad. Ám ahol megújulnak a szívek, új lehetőségek nyílnak. Amit pusztításra használtak, azt az élet szolgálatába lehet állítani, a szegényekről való gondoskodásra, az éhezők táplálására és a teremtett világ védelmére. Ez a valódi ökológiai megtérés útja, amelynek során a Jézus Krisztussal való találkozás hatása világosan megmutatkozik abban, ahogyan a bennünket körülvevő világhoz viszonyulunk. A béke tehát a szívekben kezdődik, és kívül is tükröződik, kapcsolatainkban, közösségeinkben, és még tágabban, a világban. Bár hatalmas kihívások állnak előttünk, az Úr nem hagy bennünket a gyógyuláshoz, és az átalakuláshoz szükséges eszközök nélkül. A béke Istene a háború fegyverei helyett erőt ad nekünk ahhoz, hogy gyógyítsunk, a megbékélés szolgáljuk, és a szeretet civilizációját építsük. Így arra kapunk meghívást, hogy óvjuk a ránk bízott különféle ökoszisztémákat, a teremtett világét, az emberi kapcsolatokét, és magáét az emberi szívét. Képzeljük magunk elé egy olyan világot, amelyben a jelenlegi háborúra fordított energiákat az átfogó emberi fejlődés előmozdítására, a szegénység felszámolására, az emberi méltóság védelmére és az egymásra szemben álló népek közötti kibékülésre fordítják. Egy ilyesfajta jövőkép Isten országának elővételébe vetett hitünket tükrözi. A béke építésének valódi eszközei nem a pusztítás fegyverei, hanem az igazság, a párbeszéd, a türelem, a jóság, az igazságosság, az irgalom, a megértés, a gondoskodás és a szeretet. Ezek olyan szívekből születnek, amelyeket az evangélium formál, és Isten kegyelme hordoz. Csak ezeknek az értékeknek van erejük ahhoz, hogy átalakítsák az embert, megújítsák a közösségeket, és begyógyítsák világunk sebeit. Kedves testvéreim, az előttünk álló út világos, még ha nem is könnyű. Engedjük megújulni szívünket, hogy a békére törekedjünk, és gondját viseljük a teremtett világnak. A Szentírás arra figyelmeztet bennünket, hogy őrizzük szívünket, mert belőle fakad mindaz, amit teszünk. Ha alázattal és hittel vállaljuk ezt a feladatot, Isten munkatársaivá válunk megújító művében. Lassan, de biztosan átjutunk majd a sivatagból a kertbe, a megosztottságból a közösségbe, az erőszakból a békébe. Adjon nekünk az Úr bátorságot ahhoz, hogy végigjárjuk ezt az utat, hogy korunkban a kardot valóban ekevassá kovácsoljuk, az evangélium ígérete mélyebb gyökeret eresszen világunkban, és Krisztus békéje uralkodjon az egész teremtett világon. Kelt a Vatikánban, 2026. augusztus 15-én, a Boldogságos Szűz Mária mennybevételének ünnepén, 14. Leó pápa üzenete a Teremtésvédelem 11. világnapjára.
1: Leó pápa fogadta a Casa Sollievo della Sofferenza alapítvány felügyeleti bizottságát. Az augusztus 31-én délelőtt Castel Gandolfóban tartott találkozón áttekintették annak a bizottságnak az eddigi munkáját, amelyet a pápa idén májusban kirográfiával, saját kezűleg aláírt rendelkezésével hozott létre, és amelynek tevékenységét 14. Leó szorosan figyelemmel kíséri. 14. Leó pápa augusztus 31-én, hétfőn délelőtt, a Castel Gandolfói apostoli palotában audiencián fogadta a Casa Sollievo della Sofferenza pietrelcinai Szent Pio műve alapítvány irányító és felügyeleti bizottságát, amelyet 2026. május 27-i saját kezüleg aláírt rendelkezésével hozott létre. A találkozón jelen volt Maximino Caballero Ledo, a bizottság elnöke, Fabio Gasperini koordinátor, Paolo Rudelli prelátus, az államtitkárság helyettese, Giordano Piccinotti érsek, az apostoli szentszék vagyonkezelőségének, az APSA-nak az elnöke, valamint Giorgio Ferretti Foggia Bovino érseke. Részt vett a találkozón Fabrizio Colacci, a bizottság titkára is. A találkozó során Leó pápa tájékozódott a bizottság munkájának előrehaladásáról. Különös figyelmet fordítottak az alapítvány gazdasági és pénzügyi helyzetének elemzésére, valamint azoknak a legmegfelelőbb megoldásoknak a meghatározására, amelyek hosszú távon biztosíthatják az intézmény fenntarthatóságát, a San Giovanni Rotondói Casa Sollievo della Sofferenza, a szenvedés enyhítésének háza kórház újraindítását és megújulását szem előtt tartva. A bizottság ismertette azokat a legfontosabb területeket, amelyekre jelenleg tevékenységét összpontosítja, a munkatársakkal fennálló kapcsolatok stabilizálását, az olasz állami intézményekkel való együttműködés megerősítését, a szükséges pénzügyi források előteremtését, valamint a legfontosabb kötelezettségek fokozatos csökkentését. Mindezek a tevékenységek a bizottságot létrehozó pápai kirográfban meghatározott megbízatás keretébe illeszkednek. Ennek célja, hogy helyreállítsák a fenntartható működés feltételeit, és megvalósítsák az intézmény újraindítására kidolgozott tervet, miközben megőrzik a kórházi ellátás folytonosságát és az alapító karizmáját. 14. Leó pápa figyelmesen hallgatta a bizottság eddigi elvégzett munkájáról szóló beszámolót, és megerősítette, hogy továbbra is szorosan figyelemmel kívánja kísérni a megkezdett folyamatot. A bizottság ezért a ráruházott megbizatásnak megfelelően folytatja tevékenységét, tovább részletezi és fokozatosan végrehajtja a meghatározott intézkedéseket. A cél, hogy biztosítsák a kórház és a pietrelcínai Szent Pió atya által létrehozott mű folytonosságát és jövőjét a betegek és családjaik szolgálatában. Gloder érsek, romániai nuncius, első János Pál a kiengesztelődés és a szeretet közösség példája. Boldog Albino Luciani, augusztus 26-i liturgikus emléknapja alkalmából augusztus 30-án vasárnap szentmisét mutattak be a bukaresti legszentebb megváltó plébánia templomban. A szertartást Gian Piero Gloder érsek, Románia és a Moldovai Köztársaság apostoli nunciusa vezette. Az olasz templomként ismert plébániának a vatikáni alapítvány egy boldog első János Pált ábrázoló ikont és egy erekét ajándékozott. A szentmisén részt vett a romániai Pápa Luciani Egyesület is. A szentmisén több száz hívő vett részt. Gloder érsekkel együtt koncelebrált Aurel Percea bukaresti metropolita érsek, Ioan Robu nyugalmazott érsek, az olasz templom két közösségének plébánosai, Daniel Bulai és Marius Beresoaie, valamint az ország más papjai. Szent beszédében a venetói származású Gian Piero Gloder érsek román nyelven idézte fel azt a meghatottságot, amelyet első János Pál megválasztásának estéjén érzett. A pápa általános kihallgatásainak három központi témáját emelte ki –

Ődés a szeretet közösség és a szeretet eszközei legyünk. Az első János Pál vatikáni alapítvány küldöttségét Stefania Falaska, az alapítvány alelnöke, és Boldog Luciani, szentélyavatási ügyének posztulátora, Lina Petri, az alapítvány tagja és első János Pál pápa unokahúga, valamint Gloria Concordia, a vatikáni alapítvány munkatársa képviselte. Boldog első János Pál ikonját az oltáron helyezték el, és Gloder érsek apostoli nuncius áldotta meg. Az ikon egy héten keresztül maradt kiállítva a legszentebb megváltó templomban, majd Szent II. János Pál képmása mellett kap végleges helyet. A szentmise végén Stefania Falaska átadta az olasz templom plébánosának Boldog első János Pál egy ex indumentis erekiét, vagyis a boldog ruházatából származó relikviát, valamint az erekje hitelességét igazoló hivatalos okiratot. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

0: Radio. Programajánló következik. Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Cződör Mária.
1: Nemzeti kegyhely, Mátra Verebély Szentkút búcsúrendje 2026. szeptember és október havában. Szeptember 5-e, 6-a, illetve 8-a, szombat, vasárnap, illetve kedd. Kisboldogasszony búcsú. Szombaton Szlama Ákos csákvári káplánnal, a Székesfehérvári Egyházmegye ifjúsági referensével Budapestről zarándok vonat érkezik Nagybátonyba. Vasárnap Fábri Kornél esztergom budapesti segédpüspökkel. Szeptember 19-e szombat, görögkatolikus búcsú, Jackó Sándor budapesti görögkatolikus helynökkel. Szeptember 20-a vasárnap, Szent Pió atya búcsú, egyetemista zarándoklat, Muhari Máté országos katolikus egyetemi referenssel, Hárai András budapesti egyetemi lelkésszel. Október 8-a és 10-11-e csütörtök, illetve szombat vasárnap. Magyarok nagyasszonya és Rózsafűzér királynője búcsú, a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye zarándoklata. Vasárnap Palánki Ferenc Debrecen Nyíregyházi megyéspüspökkel. Október 24-e szombat, Szent Hubertus búcsú. Erdészek és vadászok zarándoklata, Kelet-Cserháti trófea szemle, Gáspár István, Szolnok belvárosi plébánossal. Szentségimádás iskolája, szeptember 16-a és december 9-e között. 12 alkalmas Szentségimádás iskolája indul szeptemberben a Franciscus Alapítvány és a Terézvárosi Avilai Nagyszent Teréz plébánia szervezésében. Helyszín Terézvárosi Avilai Nagyszent Teréz templom. Emlékedéseket vezeti Rónaszéki János atya, káplán. Mi a Szentségimádás iskolája? Röviden 12 találkozó Jézussal. Annak idején a tanítványok kérték Jézust, Mester, taníts minket imádkozni. A 12 alkalmas elmélkedés sorozat az imádság témájáról szól, és az Isten kapcsolat fejlődésében ad segítséget. 12 alkalom, 12 megközelítése az imádságnak, amely segít megtanulni az Istennel való mélyebb kapcsolódást és kommunikációt. Csak annak tudunk az elmélkedések anyagát tartalmazó füzetet biztosítani, aki valamilyen formában regisztrált. A szerda esti alkalmak felépítése. 18 órától szentmise, 19 órától 19 óra 20 percig elmélkedés, 19 óra 20 perctől 20 óráig zenés szentségimádás, közben gyónási lehetőség. Online regisztráció a Franciscus Alapítvány oldalán az

0: Események alatt található. Minden érdeklődőt korosztálytól függetlenül szeretettel várnak.
1: Programajánlót hallottak.

0: Hírek. Lelki feltöltődést és közösségépítést tartottak Bárdudvarnokon a hitoktatóknak. Megáldották a Mohácsi emlékhely új kápolnáját, és eltemették a tömegsírokból kiemelt 10 katonát. Leó pápa norvég evangélikus püspököket fogadott augusztus 26-án. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják, melyeket Mészáros Magdolna szerkesztett ma önöknek, és Kassa Regina olvas fel. 3 napos lelki gyakorlaton vett részt mintegy 40 hitoktató a bárdudvarnoki Portapacis lelki gyakorlatos házban. A program célja az volt, hogy a résztvevők együtt készüljenek a közelgő új tanévre, és lelkileg is ráhangolódjanak feladataikra, adta hírül a Kaposvári Egyházmegye. Varga László megyés püspök a Szentlélek gyümölcsei címmel tartott előadás sorozatot. A 3 alkalom során a türelem, a kedvesség, a hűség, a jóság, az alázat és az önmegtartóztatás erényeivel foglalkoztak. Fontos része volt a lelki gyakorlatnak, hogy minden résztvevő olyan konkrét elhatározásokat fogalmazzon meg, melyeket a mindennapokban is meg tud valósítani. Tomanek Péter és Györfi Sándor atyák lelkivezetőként segítették a hitoktatók elmélyülését, és lehetőséget biztosítottak a szentgyónásra is. A lelki programok mellett jutott idő a vidámságra és a kötetlen közösségi együttlétre is. A résztvevők olyan élményekkel és lelki útravalóval térhettek haza, melyek erőt adhatnak számukra ahhoz, hogy az előttük álló tanévben szakmailag és lelkileg is segítsék egymást. Ünnepélyes állami és egyházi tiszteletadás mellett helyezték végső nyugalomra augusztus 29-én azt a 10 katonát, akinek maradványait a Mohácsi csata után kivégzett csaknem 2000 áldozat tömegsírjából emeltek ki. A Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából átadták és megáldották a Nemzeti Emlékhely új kápolnáját és osszáriumát is. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter beszédében kiemelte, Mohács a bátorság, az önfeláldozás és a helytállás jelképe. Az új emlékkápolna megáldását és a gyászszertartást Berta Tibor tábori püspök végezte. A szertartással jelképesen keresztény végtisztességet adtak minden olyan áldozatnak, aki a csatában esett el, vagy azt követően végezték ki. Az emlékkápolna tornyán különböző árnyalatú zöld cserepek jelképezik a névtelen hősi halottakat. Egy aranyszínű cserép II. Lajos király emlékét őrzi, míg a további színek a csatában elesett katonákra emlékeztetnek. Rómába zarándokoló norvég luteránus püspökökkel találkozott Leó pápa. A Szentatya rámutatott, az egyházi vezetők ezúton is kifejezték vágyukat a szeretet közösség építésére. Beszédében ugyanakkor arra hívta a püspököket, hogy látogassák meg azokat a szent helyeket, melyek a korai keresztényekhez és mártírokhoz kapcsolódnak, akiknek élete a modern keresztények számára is inspirációt jelent. A főpásztorokhoz szólva arra buzdította az összes keresztényt, hogy működjenek együtt a béke és az igazságosság előmozdításában a mai viharos időkben, amikor még a keresztények is hajlamosak ellenségként tekinteni azokra, akik mást gondolnak, írta a Magyar Kurír. Közös keresztségünkre és a világban betöltött közös küldetésünkre alapozva imádkozom, hogy mindig együtt növekedjünk a béke és az igazságosság előmozdítására irányuló szándékunkban, hangsúlyozta Leó pápa. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei szeptember 2-án szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket és további kellemes napot kívánok önöknek. Kassa Reginát hallották.
1: Mária Rádió.
2: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

keressétek elsősorban Isten országát és az ő igazságát. Az új mise előtt keresgettem, mert a Szentképre kellett írni egy mottót. Ez lett azután a vezető eszméje az életemnek. És az Isten országa, miután Jézusban összpontosul, ezért valójában őt keresi a kereső ember, és én is őt keresem. És az a kor, amiben élünk, azt el kell, hogy mondjuk, hogy nem kedvez az emberségnek. Hiszen olyan küzdelmes korban élünk, amikor az emberek a környezetüktől, médiumoktól, politikai élettől, gazdasági élettől befolyásoltan nehezen élik meg az igaz emberséget. Igen nagy munkában vagyok évek óta. A székesegyház építése, érseki kastély építése, mellette lévő épületeknek a felújítása óriási gond számomra. Gyakorlatilag a mérnökömmel ketten végezzük az irányítást, és annak a nyomása, ami ma jelentkezhet egy ilyen építkezésben, kihozza sodromból, idegessé tesz, aztán elveszítem a türelmemet. Ez az, ami nekem napi feladatot jelent, hogy támadások tüzében is vagyunk, akkor is, hogy higgadságunkat, türelmünket megőrizni, de ugyanakkor ne legyen ez egy ilyen apátia, hogy hát mindegy, ha hagyjuk, nem törődünk vele, legyen úgy, ahogy esik puffan. Hát ezt kérni az Istentől, hogy azt a lelki békét találjam meg minden nap. Számomra ezt jelenti, ezt a kihívás és ezt a feladatot is, és ezt a kegyelmet, hogy ezt sikerül elérnem.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Szeretettel köszöntjük a hallgatói családot. Önök a szerda reggeli napindítót hallják Észak-Komáromból. Szeretettel köszönti önöket
1: Berta Péter
0: és Lépes Lóránt atya. Ma 2026. szeptember 2-a van. Hallgassuk meg a mai evangéliumot Szent Lukács könyvéből, a 4. fejezetből, a 38-tól 44. versig. Kafarnaumi tartózkodása idején Jézus a zsinagógából jövet, betért Simon Péter házába. Simon anyósa éppen magas lázban szenvedett. Mindjárt szóltak is neki az érdekében. Jézus a beteg fölé hajolt, parancsolta láznak, és a láz megszűnt. A beteg azonnal fölkelt és szolgált nekik. Napnyugtakor mindnyáján odavitték Jézushoz a betegeket, és különféle bajokban szenvedtek. Mindegyikre rátettek kezét, és meggyógyította őket. Sokakból gonosz lelkek mentek ki, és ezt kiáltozták: te vagy az Isten fia. Jézus azonban rájuk parancsolt, és nem engedte, hogy beszéljenek. Azok ugyanis tudták, hogy ő a Krisztus. Amikor megvíradt, Jézus kiment egy magányos helyre, a népsokaság pedig keresésére indult, és meg is találta. Tartóztatták, hogy ne menjen el tőlük. Jézus azonban így válaszolt: más városoknak is hirdetnem kell Isten országának evangéliumát, mert ez a küldetésem. Azután folytatta tanítását Galilea zsinagógáiban.

0: Közösségben élünk, közösségi lények vagyunk. Ezért egyéni, személyes dolgaink mellett mindig figyelembe kell vennünk a közösség szempontjait, érdekeit is. Mennyire érdekel a másik ember? Szokott-e izgatni mások baja? Van-e bennem segítőkészség, hogy valamit tegyek a másikért? Mentegetőzés, magyarázkodás, nem csupán lustaságom áll arca? Érzek a lelkem mélyén olyan ösztönzést, hogy maga Isten küld, szinte sürget a szeretet gyakorlására.
1: A mai evangéliumból kitűnik, hogy az Úr Jézusnak egyetlen napja nagyon mozgalmas, zsúfolt. Tanít, gyógyít, a megszállottságtól megszabadít, alig alszik, és már megy is tovább, mert sürgeti a szeretet, mert teljesíteni akarja küldetését. Forduljunk hozzá mi is bizalommal.
0: Segítsd, Urunk, szent atyánkat, püspökeinket és papjainkat, hogy szavukkal és példájukkal helyes irányba tudjanak mutatni tétovázó, utatkereső testvéreinknek. Segíts bennünket, hogy a szeretet eszközei lehessünk fele barátainknak, és megvigasztalhassuk a szomorú szívűeket. Add, hogy példád nyomán együttérzéssel látogassuk és ápoljuk a szenvedőket. Óvj meg minket attól, hogy bárkit is kizárjunk a szeretetünkből. Tudatosítsd bennünk a vendéglátás fontosságát, amely kiválóan alkalmas az összetartás és a testvéri szeretet ápolására. Add, hogy elhunyt testvéreink, akik a földön a szeretet útját járták, helyet kapjanak az égben, a szeretet örök hazájában.
1: Urunk Jézus Krisztus, te körüljártál és mindenkivel jót tettél a földön. Segíts, hogy példádat követve mi is a jóság útját járjuk egész életünkben, és utána örök boldogságodat élvezzük a mennyben. Amen.

Kedves hallgatóink, ma szeptember 2-a van, ez az év 245. napja. Az évből még kereken 120 nap van hátra. Ma a Rebekák és a Dorinák ünneplik névnapjukat. A Rebeka héber eredetű női név, a jelentése bizonytalan, legvalószínűbb értelmezése szerint üsző, de más megfejtések szerint jól táplált. A Dorottya női név az ógörög Dorotea magyar változata, jelentése Isten ajándéka. Most következik megszokott három válogatásunk, első körben pillancsunk rá, milyen események is történtek az elmúlt 2000 évben, szeptember 2-án. Krisztus után 31-ben lezajlott az Actiumi csata, Octavianus döntő győzelmet aratt a Marcus Antonius és Kleopátra elleni tengeri ütközetben. Ugorjunk majdnem 1200 évet a történelemben. 1192-ben véget ér a harmadik keresztes hadjárat. Első oroszlán szívű Richard angol király és Szaladin egyiptomi szultán fegyverszünetet kötnek. Újabb 500 évvel később, 1686-ban Buda felszabadul 145 évnyi török uralom alól. 1870-ben harmadik Napóleon császár megadja magát a poroszoknak a szedáni vereség hatására. Végezetül egy újabb kapituláció, 1945-ben a japán birodalom delegációja a Missouri csatahajó fedélzetén aláírja a feltétel nélküli kapitulációról szóló jegyzéket. Ezzel formálisan is véget ér a második világháború. Következő válogatásunkban pedig rápillantunk, kik is látták meg a napvilágot az elmúlt jó 200 évben, szeptember 2-án. 1811-ben Heckenasz Gusztáv nyomdász, könyvkiadó, könyvkereskedő. 1858-ban Fadrusz János, magyar szobrászművész. 1914-ben Homoki Nagy István, Kossuth Díjas magyar filmrendező, természetfilmes. 1917-ben látta meg a napvilágot Turczár Lajos, irodalomtörténész. 1946-ban pedig Besenyei Zsófia, magyar színésznő. Két évvel később, 1948-ban született Oszter Sándor, Kossuth és Jászai Mari díjas magyar színész. 1964-ben látta meg a napvilágot az angol-kanadai színész Keanu Reeves. Két évvel később, 1966-ban pedig szintén a mexikói születési amerikai színésznő Salma Hayek. Utolsó válogatásunkban pedig megnézzük, kik is hunytak el szeptember 2-án az elmúlt 1000 évben. 1031-ben hunyt el Szent Imre herceg, István királyunk fia. 1902-ben Keleti Gusztáv festőművész, tanár, műkritikus, akadémikus. 1937-ben hunyt el Pierre de Coubertin, francia történész, sportpedagógus, az újkori olimpiai játékok egyik kezdeményezője. 1939-ben Hirman Ferenc, ércöntő, gyári paros. 1973-ban hunyt el szeptember 2-án G.R.R. Tolkien, angol nyelvész, író, többek között a Gyűrűk ura és a Hobbit szerzője. 1992-ben Barbara McClinton, úttörő amerikai kutató, citogenetikus, Nobel-díjas. Egy évvel később, 1993-ban hunyt el Baróti Géza, magyar író, újságíró. 1997-ben Viktor Frankl, osztrák ideggyógyász, pszichoterapeuta, iskolateremtő. És végezetül 2001-ben hunyt el Christian Barnard, dél-afrikai szívsebész, az első szívátültetést végző orvos. Kedves hallgatóink, ezek voltak a mai naphoz kötődő főbb események, évfordulók, abszolút a teljesség igénye nélkül. Természetesen mindenkivel együtt örülünk, akinek valamilyen okból ünnep ez a mai nap.

kedves hallgatóink megszokhatták, hogy a napindítóban beszámolunk a Remény heti lap aktuális héten megjelenő lapszámának ajánlójával. És nem is fognak ma csalatkozni, kedves hallgatóink, hiszen itt van előttem a kivonat a héten megjelenő Remény heti lap következő számából. Hallgassuk, mit is küldtek szerkesztőségünkbe. Molnár Tamás atya, főszerkesztő helyettes vezércikke, az iskolatáskát nehezítő, nem kimondott tárgyi dolgokra hívja fel az olvasók figyelmét az új iskolaév küszöbén cikkében. A figyelemfelkeltő írás empátiára és segítségnyújtásra buzdít. Gyepes Aranka jegyzetés azzal kezdődik, hogy becsengettek. A Kerengőben írt cikke a negyedik oldalon olvasható. Péter Otto atyát, Ipoly Viski plébánost, Bodzsár Gyula kérdezte. A riportalany hivatása történetének elmesélése és a lelkipásztori terveinek felvázolása mellett a cserkészet jótékony hatásairól is nyilatkozik az interjúban. Újra tervezés. Ezt a címet viseli Jakubec Márta írása a Remény heti lap hetedik oldalán, ahol Balga Zoltán atya homíliája is olvasható. Egy úton a Felvidéken is. Egy teljes oldal foglalkozik a Mária út Egyesület egyes útvonalain megszervezett nemzetközi zarándoknappal, melyet az idei augusztus idusán a Békért ajánlottak fel. Berényi Kornélia tudósít arról, hogy az Ipoly mentén és a Párkány környékén élő hívek hogyan csatlakoztak a kezdeményezéshez. Mobiltelefonok, okosórák, tabletek, laptopok, sok esetben autós feltöltés is a modernkori mindennapi élet része. De vajon te is töltesz? Teszi fel a kérdést Nagy András atya főszerkesztő a 9. oldalon megjelent robotában. Nagy Márton piarista paptanár és a rendfőnök iratét mutatja be Csáki Károly tanulmánya, melyből azt is megtudhatják az érdeklődők, hogy a bemutatott bölcseleti doktor még Petőfit is oktatta. Az iskolai tanulásról és az Isten szeretetről szól az irodalmi sarokban megjelenő műrészlet, ami mellett Nemes Nagy Ágnes tollából a Tanulni kell című költemény is olvasható. A meghívók közt az olvasók találnak invitálást kis boldogasszony ünnepéhez kapcsolódó búcsukra, valamint a Bacsfa Szentantali rendezvényre és Nyitrára is. Továbbá az Alsóbodokon és Nagymagyaron készül egyházi ünneplésre is vannak meghívások a hirdetések közt, illetve a Mária völgyi reményzarándoklat október 10-i dátumát is feltüntették már. Orgona szentelés volt Felsőszeriben, megtartották a 15. felvidéki minisztráns olimpiát, napközis tábort szerveztek Párkányban, templombúcsút ünnepeltek Fülöp püspökiben, ökumenikus horgásztábort szerveztek a csicseriek, Esztergomba zarándokoltak a 250 éves Rozsnyói Egyházmegye hívei, lezajlott a Mária Remetei Szeretetlánk Fesztivál, megemlékeztek a Mohácsi csata 500. évfordulójáról. Ezekről és egyéb történetekről is hírt ad a Remény következő száma. Alaphasábjain. Kedves hallgatóink, ez volt a frissen megjelent Remény heti lap aktuális számának ajánlója. Műsorig folytatódik, maradjanak velünk!

0: A Borostyán együttes dalai jól ismertek a Mária Rádió hallgatói előtt, hiszen műsorainkban is gyakran felcsendülnek. Most pedig egy különleges alkalom közeleg, szeptember 3. és 5. között csütörtöktől szombatig rendezik meg Komáromban a 31. Borostyán Fesztivált. A fesztiválról, annak múltjáról, idei programjáról és természetesen a Borostyán együttesről Nagy Lászlóval, az együttes vezetőjével, a fesztivál szervezőjével beszélgettünk. Szeretettel köszöntöm a vonalban, dicsértessék Jézus Krisztus!
1: Mindenre amen. Én is mindenkit nagyon sok szeretettel köszöntök, kedves hallgatókat is.
0: Már a 31. Borostyán Fesztiválra várják a közönséget. Mit jelent önnek, hogy ez a rendezvény több mint 3 évtizede jelen van Komárom kulturális életében? Emlékszik még arra, milyen gondolatokkal indították útjára annak idején az első Borostyán Fesztivált?
1: Igen, természetesen emlékszem. A zenekarnak az volt akkor az ötlete, előtte jártunk a Diósgyőri Kaláka Fesztiválra, és ott tapasztaltuk, hogy a zenének milyen hatalmas gyógyító ereje is van, nagyon sok érzést tud gondolatot közvetíteni, és ott is már találkoztunk azzal, hogy nagyon sok színű zenei világ volt annak a fesztiválnak. Mi is ezt szerettük volna ide átültetni Komáromba. Annak idején a 6-os bástyámon kezdtük el ezt a fesztivált, és mi már nagyon szeretjük a zenét, nagyon sok műfajú zenét is szeretném, így próbáltunk kezdettől fogva olyan előadókat meghívni, akik színesítették ezt a fesztivált, a vers éneklő műfajtól kezdve műzeimé keresztül a világzenék, de különböző más zené műfajok, ugye jazz is például bevontuk, és úgy tapasztaltuk, hogy a közönségünk ez mindig nagyon tetszett.
0: Idén szeptember 3. és 5. között 3 estén át várják a közönséget az Európa udvarban. Mi alapján állították össze az idei programot, és milyen zenei világok találkoznak majd a fesztiválon?
1: Idén is nagyon sok színű zenei világ össze a fesztiválnak. A 3 nap során 5 együttes és 3 duó fog bemutatkozni, és nagyon sok új előadóval, új arccal fog találkozni a közönség. Csütörtökön a Carpiranta zenekarral kezdődik a zenei fesztivál. Nekik is sok színű zenei világok van, énekek, hegedű, gitár és zongora játékra alapul a zenéjük, és az élményt szeretnének adni, hogy összehozzák a közönséget, és legfontosabb feladatnak azt tartják, hogy a zene mindig élményt adjanak az embereknek. Utána fog bemutatkozni, ők első alkalommal lép fel a Carpedanto zenekar is, és a Bazár, Komárony Bazár együttes, ami már régen például folk együttes, de először mutatkoznak be. Saját műsoruk van, és zene és költészet világában merítenek, és kizárólag saját szerzeményeket adnak elő bensőséges akusztikus környezetben. A pénteki napon a visszatérő együtteshez hozzánk a Mokán Kvartett, de az az érdekesség, hogy igaz, hogy már 10. alkalommal lépnek fel, megint új felállásban jönnek, Kölig Zoltán vezette zeninformáció, a világzene világából merít, saját dalokat hoznak, saját szövegeket, és nagyon érdekes hangszerelések lesznek. Majd őket követi Farkas, Tóth Máté és Majer Jászmin. Tóth Máté és Majer Jászmin duója. Tóth Máté egy fiatal zongorista, nagyon tehetség ez zongorista és billentyűs, és legszebb pop dalokból fog adni egy válogatást, és a koncertjük érdekessége lesz, hogy 17-es Komármi Majer Jászmin, aki a Komármi Műszaki Alapiskolában tanul, amellett, hogy gimnazista, szívesen játszik színházban, szinkronizál Komáromban és Budapesten, nagyon tehetséges szavaló, és most énekelni is fog, úgyhogy ez egy különleges előadás lesz. Utána pedig a Komáromiak számára már ismert Skuta Attila, Nagy László Culo duó fog játszani, bensőséges hangulatú, főleg presser dalok és csári dalokra épülő repertoárjukat, zongora, ének kettősöket. A szombati napon pedig szintén egy különleges produkcióval indítunk, Farkas Attila, gútai származású jazz zongorista, aki már nagyon sok díjat is elnyert, Szlovákia Jazz Reménysége díjat is elnyerte a Pozsonyi Jazz Fesztiválon, és hoz magával most egy énekeset, aki először mondtuk az Komáromban, Budapesti Jolis Carment, aki fiatal magyar énekes, dalszerző, és egyedi hangvételű dalakkal fog bemutatkozni, és bemutatkozni már több televíziós tehetségkutatóban, ott várt ismerté. Népzenére, jazzre alapuló zenéjük biztos érdekesség színfotja összefesztiválnak. Őket követi a házigazda Borostyán együttes, akik megzenésítő verseket fognak előadni, de lesz a koncertjüknek a végén egy külön népzenei blokk is, ami szintén színesíti majd a produkciót. Majd végül a Délkomáromi Kifordítva együttes fog játszani, akik négyen énekelnek, hegedű, gitár, itt a hangszerekre alapuló zenéjük, izgalmas színfoltja lesz, és ezzel fog zárulni a háromnapos zenei produkció.
0: Ugye szombaton maga a Borostyán együttes is színpadra lép. Ön hogyan fogalmazná meg, mi az a gondolat vagy lelkület, amelyel a Borostyán dalaival amit szeretnének átadni a hallgatóknak, a saját koncertjükre mivel készülnek?
1: Hát idén 40 éves lesz a zenekar, és most válogattunk a 40 év dalaiból, azokkal fogunk megmutatkozni. Mindig is az volt a célunk, és hát együttesünk az a cél, hogy a versekben rejlő zenei világot, amit általunk érző zenei világot a közönségnek. Úgy érezzük, ha nagyon sok vers úgy írod, hogy a zenével csak elisíti ezt a közvetítő, azt a hangulatot, a gondolatvilágot, amit a vers magában is sugal. És azt tapasztaltuk, hogy a minden korosztály körében ezek a versek, ha zenei köntösben vannak előadva, akkor talán jobban eljutnak az emberekhez, és jobban megértik a versnek a mondani valóját, gondolatvilágát.
0: Tehát több mint 30 éves fesztiválnak bizonyára már saját közössége is kialakult. Vannak olyan visszatérő vendégek, zenészek vagy hallgatók, akik szinte évről évre ott vannak?
1: Hát igen, ahogy említettem, a Makrán együttes, ők már 10. alkalommal fognak visszatérni hozzánk, de azért nagyon sokszor jártok nálunk a Budapesti Kalák együttes, 4 alkalommal sikerült fellépni nálunk a Pajabejának is, azt mondhatnám, hogy ide nagyon az úgynevezett folk műfaj, magyarországi folkmúzsikának a színejava, Sebestyén Mátától a Kezsa Muzsikás együttesig, de a Gimes együttes és a hazai előadók és kortársai Lakatos Robert és zenekara, a Korzár együttes nagyon sokan felléptek már nálunk, és tényleg van egy közönség része, akik évről évre várják, hogy milyen új, izgalmas produkciókat is fogunk tudni hozni. Az is a célja a fesztiválnak, hogy az mellett, hogy neves előadókat is meghívunk, mindig bemutatkozhasson a fiatal tehetségek, és az idén is megvalósul.
0: Egy ilyen rendezvény mögött rengeteg olyan munka van, amelyből a közönség már csak keveset lát. Önnek szervezőként mi jelenti a legnagyobb kihívást, és mi adja a legnagyobb örömet?
1: Hát a fesztiválnak a hátterét, megvalósítását pályázatokból tudjuk megvalósítani, és ezúttal is köszönjük Komárom Városnak a támogatást, ugyanúgy a Betlen Gábor alapnak és a Kult Minor a fondnak, a kisebbségért a Szlovákiában működő fondnak a támogatását. Ez nélkül nem is tudnánk megvalósítani, természetesen vannak néha támogatók is. Hát nagyon sok pályázat, és aztán a maga a szervezés sok energiát teszünk bele, de igyekszünk mindig úgy szállítani, hogy mindig izgalmas is legyen ez a zenei rendezvény, és örömmel szervezzük az egészet, és hát aztán várjuk, hogy közönségnek mi az a visszajelzése, úgyhogy örömmel szervezzük ezt a zenei fesztivált.
0: Ha valaki még soha nem járt Borostyán fesztiválon, hogyan hívná meg, miért érdemes szeptember 3. és 5. között ellátogatni a Komáromi Európa udvarba?
1: Hát mindenképpen azért érdemes ellátogatni, mert egy hangulatos helyszín lesz a Komáromi Európa udvarban, és fogja tapasztalni, még először is fogok járni, hogy sokszínű zenei világával magára ragadja majd ez a zenei rendezvény, és nagyon sok színvonalas zenei produkcióval, előadóval, énekessel, együttessel fog megismerkedni, és bizonyára gazdag élménnyel fog hazatérni.
0: Nagy Lászlóval, a Borostyán Együttes vezetőjével, a Borostyán Fesztivál szervezőjével beszélgettünk, tehát a 31. Borostyán Fesztivál szeptember 3-a és 5-e között rendezik meg Komáromban, az Európódvarban. A koncertek csütörtöktől szombatig 18 órakor kezdődnek. Köszönöm szépen Nagy Lászlónak a beszélgetést, a közönségnek, a szervezőknek és a fellépőknek pedig örömteli együttlétet, sok szép zenei élményt kívánunk a fesztiválon. Jó Isten áldja, minden jót!
1: Isten áldja, nagyon szépen köszönöm én is!

0: kedves hallgatóink megszokhatták, hogy szerda reggelenként foglalkozunk teremtésvédelmi kérdésekkel, és bátran kijelenthetem, hogy az is szokásunká vált, hogy minden hónap első szerdáján a Magyar Élelmiszerbank Egyesület a beszélgető partnerünk, és bővebben pedig itt köszönthetem az Élelmiszerbank Egyesület képviseletében Nagy György Andrást a vonalban. Szép napot kívánok!
1: Csecső napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is!
0: Önök mindig érdekes és újszerű témákkal jelentkeznek ott az Élelmiszerbanknál. A mai beszélgetésünk témája sem lesz más, már maga a cím is sokat ígér. Maradékmentes munkahely. Mit is takar pontosan ez a kezdeményezés vagy ez a program?
1: Igen, ahogy említette, mindig érdekes és változatos módjait találjuk meg annak, hogy hogyan tudunk együttműködni a társadalommal, önkéntesekkel, karitatív szervezetekkel, élelmiszerforgalmazókkal a pazarlás elleni küzdelemben. Hát ennek az az oka, hogy nagyon sokfajta módon és nagyon sok helyszínen pazarol a társadalmunk, és folyamatosan keresjük, hogy hogyan tudunk újabb köröket is bevonni abba, hogy megmentsünk minél több felesleget, és rászorulókhoz juttassuk ezeket. És hát ez a maradékmentes munkahelyek program is arról szól, hogy olyan cégekbe is eljusson az üzenetünk, és olyan cégek is részt tudjanak venni a környezetvédelmi és szociális küldetésünkben, akik nem feltétlenül foglalkoznak élelmiszer forgalmazással vagy gyártással. A maradékmentes munkahelyek arról szól, hogy bárki egy adott cégen belül, aki úgy érzi, hogy zavarja őt, hogyha mondjuk a hűtőszekrényben, a munkahelyen vagy a kantínban megmaradnak a feleslegek, vagy ne adj Isten akár egy kisebb rendezvény, egy konferencia végén találkozott már olyan helyzettel, hogy pogácsákról nem gondoskodott senki, vagy megmaradtak az ebédek és fájt kidobni. No, nekik szól a maradékmentes munkahely. Az Élelmiszerbank rengeteg fajta olyan programot kínál, amivel nagy hatást lehet elérni. Ha valaki jelentkezik nálunk, akkor tényleg nagyon változatos módon segítünk neki, hogy a munkatársait is bevonja abba, hogy egy fenntartható szemületen működjön az iroda.
0: Hogy kell elképzelni például, hogyha leleplezhetünk néhány gyakorlati tanácsot, hogy lehet elindulni a maradékmentes munkahely felé?
1: Hát nem feltétlenül kézenfekvő, ahogy említettem, mondjuk, hogy egy termelőgyárban mondjuk vegyünk valamit, egy csavarok egy termelőgyárban hogyan lehet jóra fordítani a feleslegeket, vagy hogy vannak-e egyáltalán olyan feleslegek, amik rászorulók számára hasznosak lehetnek. Itt olyan megoldásokban gondolkodunk mindig, ami mindenképpen megelőzi a pazarlást, de nem minden esetben feltétlenül csak a nélkülözők járnak jól. Az egyik legnépszerűbb programunk például a Szabad Préda. Ez egy olyan megoldás, amivel a hűtőszekrényekben megmaradó munkatársi ételeket tudjuk idejében felhasználni. Mi magunk is így kezdtük a saját irodánkban 20 pár alkalmazottal alkalmazni ezt. Kis matricák, a Szabad Préda matricák azok, amik a munkatársak rendelkezésére állnak, és fel tudják címkézni azokat az ételeket, amiket ők betesznek a hűtőbe, de nem feltétlenül fognak elfogyasztani már. Teszem azt, hoztak be mondjuk savanyú uborkát, vagy bármi hasonlót, amiből egyszer-kétszer szívesen ettek, de aztán szívesen veszik, hogyha bárki más is eszik belőle, vagy ha marad mondjuk egy plusz adag desszert, amit felhoztak a munkahelyi kantinból, de aztán nem fogyasztották el, erre is rákerülhet. Ugye nagyon sok helyen találkozunk azzal, hogy hetek, akár hónapokkal később kerülnek elő, oda bekerült a hűtőszekrénybe bekerült ételek, és hát már mondhatjuk azt, hogy mozognak önmaguktól is. Ezt előzi meg az, hogy a Szabad Préda matrica van egy-egy ilyen étteren, akkor más munkatárs, aki szívesen elfogyasztja őket, az megmentheti. De említettem itt a kantint, számos alkalommal egy-egy gyártótelepen a kantinban indítunk el együttműködéseket, megmentjük az ott a nap végén megmaradt ebédeket. Aztán szoktunk edukációs programokat is tartani itt a kantinokban, külön díjazni azokat a munkatársakat, akik maradék nélkül megveszik az ebédjüket, de bonyolítottunk le például már úgynevezett második esélyprogram kereteiben olyan élelmiszergyűjtést, ahol egyfajta versenyt hirdettünk, hogy mindenki a saját otthonában, a saját rokoni körében próbálja meg a legrégebbi lejárati idővel rendelkező élelmiszert előkeresni. Mindenkinek a nagymamájánál, vagy bármilyen környéken felelhető háztartásban általában találhatóak több éves vagy több tíz éves lekvárok, konzervek befőttek, ezeket kezdtük el gyűjteni, és egyébként az Élelmiszerbanka valóban igazán régi termékeket is be is vizsgálja. Ezzel szeretnénk azt az üzenetet erősíteni, hogy egyébként a tartós élelmiszerek azok nagyon hosszú ideig fogyaszthatóak a lejárat idejük után. Jelenleg a versenyt egyébként az egyik irodában egy 1994-ben talált Szilva lekvár, pontosabban Szilva befőtt vezeti. Ezt is egyébként bevizsgáltuk, és tökéletesen fogyasztható volt. Úgyhogy vannak mondjuk így ilyen humorosabb megoldások is, de mindenhol felismerjük azt, hogy mik azok a gyártott kapacitások, vagy forgalmazott kapacitások, amikből esetleg felesleg termelődik, és rászoruló családok is örülnének neki. Mondhatok egy példát erre is, van olyan együttműködő partnerünk, ahol kiderült, hogy mosogató szivacsokat gyártanak, amiket úgy kell elképzelni, hogy ilyen nagy sütőtálcákban készülnek ezek a szivacsok, mint egy sütemény, és pont mint egy süteménynek a tepsinek a szélén vannak ilyen kicsit égettebb darabok, amik funkcionálisan ugyanolyan jól szuperálnak, csak nem feltétlenül mutatnak olyan jól, hiszen nem szimmetrikusak. Ezeket is mentjük azóta ebből a vidéki gyártelepből, és ilyen nem tökéletes formájú mosogatószerekkel segítünk több száz háztartást rendszeresen.
0: Most előbb itt a hallgatók nem hallották, de az orrom alatt nagyon mosolyogtam, ez a szabad préda matrica kicsit a kollégiumi éveket idézte bennem, de egyébként abszolút jó ötlet. A következő kérdésem az lenne, hogy ha valaki kedvet kap, akár egyénileg is, hogy csatlakozzon ez a kezdeményezéshez, nyilván a Magyar Élelmiszerbank hatóköre az Magyarország, akkor milyen módon és hogy tudja önökkel felvenni a kapcsolatot?
1: Az élelmiszerbank.hu oldalon megtalál minden információt az illető a maradékmentes munkahelyek menüpont alatt, de tényleg bátorítok bárkit, mert a legnagyobb együttműködése is az Élelmiszerbanknak, és itt most mesélhetnék arról, hogy az egyik kereskedelmi lánccal már több mint 100 millió adagnyi ételt mentettünk meg az elmúlt több mint 10 évben, és ezt rászorulókhoz jutottuk. Még ez az együttműködés is úgy indult, hogy valaki, aki a nap végén a feleslegeket a kukákba helyezte, ő neki bökte a csőrét, tehát hogy nem a felső vezetőkön múlik a legelső lépés. Mi úgy hívjuk azokat a szimpatizánsokat, akik szívesen megteszik az első lépést felénk, hogy a mozgalmárok, ők azok, akiknek szeretnénk lehetőséget adni, hogy a saját munkatársaikat is egy kicsit érzékenyítsük közösen. Tehát tényleg bárki, aki úgy érzi, hogy zavarja a pazarlás, érzett már ezzel kapcsolatos frusztrációt, de még ha úgy is érzi, hogy nehezen tudna munkahelyén változást elérni, mi éppen ebben vagyunk szakértők, éppen ezért indítottuk ezt a programot a maradékmentes munkahelyekre.
0: Nagyon szépen köszönjük, és reméljük, hogy a hallgatókhoz is eljut így a rádión keresztül is az információ, és nagyon szépen köszönöm Nagy György Andrásnak, hogy beszámolt nekünk erről a kezdeményezésről, és további szép napot kívánok.
1: Köszönöm én is, minden jót!

0: Gágyor József.
1: Uram.
0: Uram, én nem számon kérni, csak kérni akarok. Háborgó lelkem félelmeit, ugye eloszlatod. Uram, te vagy az igazság, és te vagy a jóság. Mondd, miért van mégis a földön örök háborúság? Uram, a legvadabb állat miért lett éppen az ember? Gazállatot nem ismer nyelvünk, de azt igen, hogy gazember. Uram, a teremtésben talán valamit elrontottál. A kapott szabad akarattal vállunkra súlyos terhet raktál. Uram, tudom, nem vagyunk más, csupán porszem a végtelenben, hol idő és tér egybeolvad jóságos szívedben. Uram, én nem számon kérni, csak kérni akarok. Ha majd végső búcsút kell vennem, öleljen át karod.

0: Szokások, események.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Időkapszula került elő a forráskúti katolikus templom torony sisakjából. Márton Áron püspökre zarándoknappal emlékeztek szülőfalujában. Nyitott templomok hétvégéje lesz szeptember közepén Szentendrén. Jönnek a részletek, a szerkesztő Bedi és Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötöri Ildikót hallják. Összetekert, súlyosan károsodott dokumentumok kerültek elő a Mórahalmi járásban található forráskúti katolikus templom tornyának felújítása közben, adja hírül a Szeged-Csanádi Egyházmegye. A dokumentumok égésnyomokat és nedvesség okozta elszíneződéseket mutattak, több helyen sérültek, felületüket erős szennyeződés is károsította. A lelet egy pergamenből és két papír alapú dokumentumból áll. A restaurátoroknak köszönhetően az iratokat tisztává és teljesen olvashatóvá tették. A sikeres restaurálást követően a történészek és levéltárosok megkezdhetik a szövegek forráskritikai feldolgozását, amely várhatóan újabb értékes adatokkal szolgál majd a térség helytörténetéhez. A forráskúti Urunk mennybe menetele templom idén ünnepli fennállásának 120. évfordulóját. Zarándoknappal emlékeztek meg szombaton Csíkszentdomonkoson Márton Áron szülőfalujában az erdélyi püspök születésének 130. évfordulójáról, adja hírül az MTI. Az ünnepi szentmisét Kovács Gergely gyulafehérvári érsek mutatta be, a szentbeszédet pedig Jean-Pierre Glode érsek, Románia és a Moldvai Köztársaság apostoli nunciusa mondta több száz jelenlévő hívő és zarándok előtt. Homiliájában kiemelte, Márton Áron életének és szolgálatának ereje az imádságban gyökerezett, népe, közössége és egyházmegyéje örömeit és szenvedéseit vitte Isten színe elé. A nap folyamán az érdeklődők előadáson, fotókiállításon és zenés-verses emlékesten is megemlékeztek a legendás püspökről, kinek születése 130. évfordulója alkalmából a gyulafehérvári római katolikus főegyházmegye Romániában emlékévet hirdetett, amit a parlament is megszavazott. 9 templom és 3 imaház tárja ki kapuit Szentendrén szeptember 2. hétvégéjén a zenei, irodalmi, egyházművészeti és képzőművészeti programok előtt, tudósít az MTI. A 6. szentendrei nyitott templomok hétvégéjén többek között Szabó T. Anna költő, Grillus Dániel zenész, a Kaláka Együttes alapítótagja, valamint a Szent Efrém férfikar is fellép. A fesztivál Szentendre gazdag művészeti és építészeti hagyományait, vallási sokszínűségét kívánja közelebb hozni a nagy közönséghez. A program különlegessége, hogy ezen a hétvégén az évközben zárva tartó szerb ortodox templomok is megnyitják kapuikat. A templomok, imaházak szeptember 2. hétvégéjén meghosszabbított nyitvatartással látogathatók. A koncertek mellett templomséták, kreatív programok és előadások is várják az érdeklődőket. A programok szervezésébe a történelmi egyházak helyi közösségei is bekapcsolódtak. Kedves hallgatóink! Ezek voltak a Mária Rádió hírpercei, Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a mikrofonnál Dömötöri Ildikót hallották.
0: Híreinket hallották.

0: 8 óra.
1: A Nap Szentje című műsor következik.
2: Kedves hallgatóink, tegnap Kalazanci Szent Józsefnek, a nagy nevelőnek élettörténetét ismertettem nagyon röviden, és hallgattunk néhány mondatot nevelési elgondolásaiból. Ma egy másik nagy és szent nevelőnek az élettörténetéből szintén csak nagyon röviden, és inkább a szavait hallgassuk meg a neveléssel kapcsolatban. Boszkó Szent Jánosról van szó. Boszkó Szent János 1815-ben született. 1888-ban halt meg Olaszországban, Torinóban. 11. Pius pápa mondta Boszkó Szent Jánosról: a természet fölötti, majdnem természetes, a rendkívüli, majdnem megszokott Boszkó János életében. Tagadhatatlan bizonyítékok tanúskodnak csodái tömegéről és bámulatos jövőbelátásáról. Úgy olvasott sokszor a gondjaira bízottak lelkében, mint a könyvben. Hihetetlen derű sugárzott egész lényéből, úgy, hogy az utca gyerekek ezrei nem csak parancsait, hanem kívánságait is örömmel teljesítették. Műve a 20. század legnagyszerűbb egyházi alkotása, az általa alapított Szalézia kongregációja, amelynek feladata a nevelés és missziós tevékenység, 1888-ban halálakkor körülbelül 250 házat számlált a régi és az új világban. Ezekben a házakban 130 ezer fiú és fiatalember nevelkedett. Körülbelül 18 ezer kiképzett tanonc hagyta el évenként az intézeteket. 6 ezer közülük még Boszkó Szent János életében a papi hivatást választotta, és 1200 kérte a társulatba való felvételét. Ezek az adatok már is nagyon elgondolkoztatóak. Hogyan tudta mindezt elérni Boszkó Szent János? Körülbelül 9 éves korában látta Jancsi az első prófétai álmát, amely jövendő hivatására készítette elő. Nagy udvaron látta magát. Ezt írja már ő maga, ő számolt be a következőkről: tele volt a tér nevetgélő, szaladgáló fiúval. Igen, vígan voltak, de többen közülük játék közben átkozódtak, káromkodtak. Amikor ezt meghallottam, rögtön rájuk rontottam. Szidással és ütlegekkel akartam őket elhallgattatni. Ekkor megjelent egy méltóságteljes férfi. Arca úgy ragyogott, hogy nem tudtam ránézni. Barátságosan a nevemen szólított, és ezt az utasítást adta: állj élére ezeknek a fiúknak, szelédséggel, jósággal és szeretettel, ne ütlegekkel tedd őket barátaiddá. Kezd el rögtön tanítani őket, hogy milyen utálatos a bűn, és milyen szép az erény. Zavartan és megrémülve feleltem, folytatja Boszkó Szent János a beszámolást, hogy én szegény, tudatlan gyerek vagyok. Ezt válaszolta: adok neked egy mesternőt, ő majd megtanít mindenre, amit tudnod kell. Nélküle minden tudomány balgaság. Ebben a pillanatban méltóságos külsejű hölgyet láttam mellette. A szeretettel megfogta kezemet, és azt mondta: nézd csak, fölpillantottam. A fiúk eltűntek. Helyükön mindenféle állatot, kecskegidát, kutyát, macskát, medvét láttam. A hölgy tovább beszélt: látod, ez a te munkatered. Itt kell dolgoznod. Légy alázatos, erős és bátor. Mert ami ezekkel az állatokkal történik, azt kell tenned gyermekeimmel. Erre körülnéztem, és nagy csodálkozásomra a vadállatok helyén megannyi szelíd bárányt láttam. Játékosan ugrándoztak, vidáman bégettek, mintha csak a férfit és a hölgyet akarnák kedvesen köszönteni. Álmomban sírni kezdtem, mert nem tudtam, mit jelent mindez. Erre a hölgy barátságosan fejemre tette kezét, és azt mondta: kellő időben mindent megértesz. János legfőbb vágya az volt, nagyon szegény családban született, nagyon szegényen éltek, legfőbb vágya volt tehát, hogy pap lehessen. Ez sok akadályt kellett legyőznie. Nyomban hozzákezdett a gyermekekkel való foglalkozáshoz. A libalegelőn két fa közé kötelet feszített ki, és ezen csodálatos műsorával szórakoztatta pajtásait. Bűvészkedett, kártyatrükköket mutatott be, és bábszínházat játszott nekik. Fizetés helyett hittanra, a szentolvasó imádkozására és egyéb apróbb imádságra tanította őket, majd elmondta nekik a vasárnapi prédikációt, amit a templomban hallott. Hogy pap lehessen, a tanítatáshoz hiányzott a pénz. Munkát vállalt, előbb egy kávéházban, ahol jól megtanult főzni, majd a szabómesterséget sajátított el, később kovács, lakatos és asztalos segéd lett. Keresetéből csak így tudta fizetni a tanítatás díját. De ezek a lemondással teli évek értékes tapasztalatokat nyújtottak, amelynek hasznát már akkor vette, amikor inasainak kellett kenyeret nyújtania. Sokat olvasott és megjegyzett mindent. Vágya teljesült, 1841-ben pappá szentelték. Látta a sok csavargót, a sok fiatalt, akik a testi-lelki züllés útját járták. Ekkor elhatározta, hogy egész életét ezeknek a fiataloknak áldozza. Isten elfogadta áldozatát, és különleges kegyelmekkel halmozta el, és nagy segítőt adott neki édesanyjában, a jó Margit mamában. Kezdetben egyenként hívta maga köré a fiatalokat. Következő héten 5-en jöttek, nem sokára pedig már 400-ra nőtt a számuk. Tanítja őket énekelni, imádkozni, dolgozni, és nagyon sokat játszanak. Majd szentmisére viszi őket. 12 kőműves tanonccal megalapította oratóriumát, az ima közösséget. Torino egyik külvárosában házat szereztek, melléje konviktus kollégiumot. 700 gyermek tartozott hozzájuk. Iparos tanoncok, csavargók, utcakölykök. Volt templomuk, műhelyeik, esti iskolájuk. Mindenesük Don Bosco volt. Lelkiatya, aki ott volt az asztalosok, a cipészek, a szabók között is. Minden kezébe kerülő hangszeren kitűnően játszott. Ő volt a mókamester, pedig csak ennyit szokott mondani gyermekeinek: cselekedjetek úgy, amint tőlem láttátok. Isten a csodák sokaságával, a lélekbelátás, a jövendőlés nagy kegyelmeivel is kitüntette. Kora egyik legnagyobb karizmatikus egyénisége volt. Ma is világhírű, megelőző nevelési módszere, amely elsősorban az értelemre és a kegyelemre épül. Most pedig hallgassunk meg néhány gondolatot egyik írásából. A nevelőknek írt: fiainknak tekintsük azokat, akik irányításunk alatt vannak. Álljunk szolgálatukra, mint Jézus, aki engedelmeskedni jött, és nem parancsolni. Az uralkodásnak még a látszatától is óvakodjunk, és csak annak érdekében érvényesítsük tekintélyünket, hogy még jobban szolgálhassunk nekik. Így bánt Jézus az apostolokkal. Elviselte az apostolok tudatlanságát, faragatlanságát, sőt, hűtlenségüket. A bűnösök iránt pedig olyan jóságot és meghitt barátságot tanúsított, hogy volt, aki csodálkozott, volt, aki botránkozott rajta, de olyanok is akadtak, akiket elfogott a remény, hogy Isten megbocsát nekik. Azért hagyta meg nekünk is, folytatja Boszkó Szent János levelében a tanítást, oktatást, hogy szelídek és alázatosak legyünk a gyermekekkel szemben. Fiaink ők, amikor tehát hibáikat korholjuk, csillapítsunk le magunkban minden haragot, vagy annyira mérsékeljük, hogy szinte egészen kioltjuk. Ne legyen izgatottság lelkünkben, megvetés szemünkben, szidalom a szánkban, hanem tanúsítsunk irgalmat a jelenben, és legyünk jó reménnyel a jövőre. Így illik az igazi apához, aki igazán gyermeke javulását és haladását akarja. Igen súlyos esetben többet ér, ha alázattal Istenhez esedezünk, mintha szavak özönét zúrítjuk a vétkesre. Ezek csak megsebzik a lelket, és semmi hasznára nincsenek. Boszkó Szent János ünnepe január 31-én van. Mit kérünk ennek a nagy és szent nevelőnek ünnepén a szentmisében? Istenünk, te Boszkó Szent János áldozópap személyében atyát és tanítómestert ajándékoztál a fiataloknak. gyújtsd lángra a mi szívünket is, gyújts erre a szeretetre, hogy egészen csak neked éljünk, és mindenkit hozzád vedessünk. Krisztus a mi Urunk által. Imádkozzunk, sokat imádkozzunk a gyermekekért, fiatalokért, a tanulókért, imádkozzunk oktatóikért, nevelőikért, a körülöttük dolgozókért, és imádkozzunk nagyon sokat a szüleikért, hogy ők is jó példát adjanak a gyermekeknek, és a nevelés arra vezesse őket, hogy Istennek jó gyermekeiként élnek szép életet, ami Istennek tetszésére van, olyan életet, amely őket is boldoggá teszi, és életük mások számára is áldást jelent. Adja Isten, hogy így legyen.
1: A Napszentje című műsort hallották.

0: Két egészen különböző élethelyzetben lévő csoportot várnak idén ősszel Mátra Verebélyi Szentkútra. Szeptember 26-a 28-a között papok és szerzetesek szüleinek tartanak lelki gyakorlatot Székely János püspökatya vezetésével. Novemberben pedig három korosztályban rendeznek női lelki gyakorlatot. Mária zavarba jött, ki vagyok én Isten szemében címmel. A ferences Mária misszionárius nővérek vezetésével. A két programról Korniluk Margit nővérrel beszélgetünk, aki évekkel ezelőtt Lengyelországból érkezett Magyarországra. Kedves Margit nővé, szeretettel köszöntelek itt személyesen a stúdiónkban, és kezdjük most egy kicsit veled. Hogyan vezetett az utad Magyarországra, és mióta szolgálsz itt? Miért éppen a ferences Mária misszionárius nővérek közösségét választottad?
1: Köszönöm szépen a meghívást és a lehetőséget, nagyon örülök, hogy itt vagyok, megint.
0: Igen, évekkel ezelőtt, ugye 13-14 évvel ezelőtt már jártál itt, amikor indult, felvidéki Mária Rádió.
1: Igen, hát ez hosszú téma igazából.
0: Akkor röviden.
1: Röviden, hogy missziós rendhez tartozunk, és ez alapján ez volt a missziós küldetésem, hogy Magyarországra érkeztem. Ez jó, hogy eredetileg nem erre gondoltam, kicsit hasonlóan, mint Gellért, Szent Gellért. Más földekre készültem, aztán ez lett a küldetésem földje, és ezt megszerettem, és ide visszajöttem, úgyhogy néha mondom, hogy visszaeső vagyok, már másodszor Magyarországra érkeztem két évvel ezelőtt. Ezelőtt még összesen 8 évig akár Magyarországon voltam, akár Kárpátalján is 3 évig.
0: Mennyire okozott gondot a magyar nyelv elsajátítása? Lengyel létedre nehéz volt magyarul megtanulni?
1: Persze, hogy ne. Ezt mondom, hogy ez a nyelv, gyönyörű nyelv egyébként is, nagyon szeretem, de ez olyan nyelv, amit biztosan alázatra és türelemre tanítja az embert. De én nagyon örülök, hogy valahogy az Isten irgalmas, és tudtam megtanulni a magyar nyelvet. Visszatérve...
0: Igen, térjünk rá a programra.
1: A
0: szeptember 26-a és 28-a között papok és szerzetesek szüleit várjátok lelki gyakorlatra. Miért született meg egy kifejezetten nekik szóló alkalom gondolata?
1: Nem az én ötletem volt, és gondolom, hogy ez hosszú éveknek a hagyománya, és sőt, még amennyire tudom, ezelőtt még más helyen voltak ezek a lelki gyakorlatok, viszont jó pár éve már Szentkúton szervezik, és én, ahogy visszajöttem Magyarországra, elfogadtak engem a ferences atyákot, hogy besegítőként is dolgozzom, szolgáljak. És úgy lettem ennek a lelki gyakorlatnak a egyik kísérője, és aztán úgy alakult, hogy egy kicsit szervezője is, mert ahogy két éve voltam velük, a szülőkkel, az utolsó alkalommal igény lett rá, hogy miért csak egyszer évente találkozunk, miért nem kétszer évente. A rendszeres, az eredeti időpont januárban van, és lesz is, és ennek a fő, hogy is mondjam, előadója Basi Balázs atya. Mindig, hagyományosan. És most, mivel ez új alkalom, ezért meghívtam Székely János püspök atyát, hogy ő legyen az előadója.
0: Amikor egy fiú vagy lány azt mondja a szüleidnek, hogy pap vagy szerzetes szeretne lenni, az természetesen a szülők nagyon különbözően élhetik meg, és a családok is. Milyen örömökkel, ugyanakkor milyen kérdésekkel, vagy akár nehézségekkel találkozhatnak ezek a szülők?
1: Nagyon-nagyon sok, hogy is mondjam.
0: Lehet, hogy valakik örülnek, valakinek azért igen, más hát elképzelésük pontosan. Volt a gyermekükről.
1: Igazából nagyon gyakran ez a probléma, hogy amikor más gyerekről van szó, nem a saját gyerekről igen. van szó, akkor teljesen más a helyzet. Amikor saját gyerekről van szó, akkor ez az aggodalom, hogy vajon jól döntött-e, vajon nem tévedett, vajon boldog lesz, illetve még mindig boldog, mert ahogy elhagyják a gyerekek a családjukat, valamennyire, pláne aki szeretetes rendben lép be, ez a távolság egy kicsit nagyobb, és akkor mindig azon gondolkoznak a szülők, hogy vajon jól megy neki a hivatás útja a sora, vajon boldog-e. Ez a lehetőség, amennyire én ezt tudom tapasztalni, az egy találkozás a szülők, a másik szülőkkel.
0: Akik hasonló helyzetben vannak.
1: Igen, ugyanabban a cipőben járnak.
0: Igen.
1: És ez egyfajta megértés, megélés, megbeszélés, megosztás, ez nagyon sokat ad a szülőknek.
0: Tehát ugye lelki gyakorlatot Székely János püspök atya vezeti, és mire számíthatnak azok a szülők, akik eljönnek erre a hétvégére? Gondolom, püspök atya is valami bevezetőt vagy előadást ad, és gondolom, nekik is lesz egymás között lehetőségük ezt megbeszélni.
1: Igen, az nagyon fontos, hogy egyrészt egy előadás, egy lelki tartalom, a másrészt pedig én nagyon hangsúlyozom, hogy legyen idő és lehetőség olyan közösségi élményre. Pontosan, hogy ezek a kapcsolatok fejlődjenek maguk közt, hogy ők jobban találkozzanak. Sőt, még egy meglepetéssel is készülök.
0: Amit
1: ezzel
0: nem szabad elárulni.
1: Természetesen. Csak már meglepetés 90%-ban készen van, úgyhogy remélem, hogy plusz örömet tudok szerezni a szülőknek, de ennek a meglepetésnek egy része, ami kevésbé talán titokzatos, hogy szeretnék még fejleszteni ilyen lelki kapcsolatot. Nem csak a szülők közt, nem csak a saját gyereke felé, hanem a többi gyerek, úgymond, felé.
0: Nagyon érdekes ez a gondolat, hogy itt külön foglalkoznia azokkal a szülőkkel, akiknek a gyermeki papi vagy szerzetes hivatást választ, de az ugye ez kevesebbeket érint. Ezért még van egy másik témánk, egy másik igen. lelki gyakorlatsorozat, ez pedig a lányokat, asszonyokat érinti, szintén őket novemberben várjátok Szentkútra. A lelki gyakorlat címe egy nagyon szép evangéliumi mondat, Mária zavarba jött, alcíme pedig Ki vagyok én Isten szemében. Miért ezt választottátok vezér gondolatnak?
1: Azért, mert ez nagyon jó terv, és én ezt szoktam mondani, hogy hát egy kopásba 20 évre már készen vagyok ezzel a témákkal, mert rózsafűzer titkain alapul. Erre gondoltam, hogy majd bebizonyosodik, vagy mégsem, de mintha hiányozna valami, ami alapul a népi vallásosságonra. Olyan, ami általános, ami nyitott, majdnem mindenki rózsafűzerezik, hogy majdnem mindenkinek valahogyan fontos és ismerős, és akár valaki művelt, akár valaki egyszerű, az valahogyan érinti. És azt gondoltam, hogy ez nagyon egyszerű és közelálló út mindenkinek a szívéhez. Másrészt pedig a rózsafűzer titkai igazából nagy gazdagsággal bírnak, hogy ebbe, ahogy én mi nővérekkel együtt akarjuk építeni ezt a lelki gyakorlatot, ebbe van szentírás elmélkedés, és mégpedig nem olyan módon, hogy én olvasom és interpretálom, vagy, tanulmányozom a szövegét, hanem mintha a Szentírás szövege olvasná az én életemet. Egy kicsit visszafelé, hogy én, mint a tükörben megnézem saját magamat, az életemet, aztán még szentségimádás, ami igazából a mi karizmánknak, a nővéreknek karizmája, és egyre inkább az eukarisztikus kongresszus után látom, hogy nagyon szépen fejlődik mindenhol, szinte mindenhol Magyarországon. Szűz Mária, hát persze a Mátra Verebei Szent Kotona világos, és egyik szent nő példáján tanuljunk női mi voltunkat másképpen, mint most kínál a világ.
0: Ugye három korcsoportban szervezitek ezt a három lelki gyakorlatot a fiatalabb lányoknak, a fiatalasszonyoknak, középkorúknak, és aztán az idősebb korosztálynak is. Hát gondolom más a örömük, más az problémáik ezekben a korokban, korszakokban. Tehát milyen módon kerülnek majd megrendezésre ezek a lelki gyakorlatok, és mikor?
1: Most éppen lassan indul a reklámkampány.
0: Ja, akkor most megelőztük?
1: Igen, de hajnalban vagyunk, mondjuk. Igen. Éppen a Facebookon már található, már a plakátok indultak, mindenféle.
0: Akart meg lehet találni a információkat ezzel kapcsolatban?
1: Igen, a Szentkút honlapján is majd megjelenik, gondolom, hogy jövő hét folyamán, de már meg lehet találni, már az első jelentkezők már jelentkeztek, és a Szentkuti irodától, vagy tőlem lehet kapni a jelentkezési kérdőívet, és ezen az alapján igen.
0: Kornéluk Margit nővérrel, a Ferenc és Mária misszionárius nővérek tagjával beszélgettünk a Mátra Verebei Szentkúton megrendezendő őszi lelki gyakorlatról. Szeptember végén, tehát papok és szerzetesek szüleit várják, Székely János püspök atya vezetésével, novemberben pedig három korosztály számára rendeznek női lelki gyakorlatot. Köszönjük, Margit nővér, hogy elfáradtál ide a komáromi stúdióba. Jó Isten áldjon!
1: Én is köszönöm. Isten áldjon!
0: Kedves testvérek, ennyi fért a mai napindítóba. Köszönjük, hogy velünk indították ezt a mai napot, tehetik továbbra is maradjanak a Mária Rádióval. Köszönjük, hogy velünk tartottak, további adott szép napot kívánva búcsúzzik önöktől Berta Péter nevében Lépes Lóránt atya is. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: A következő percekben Fábri Kornél és Martos Levente Balázs püspökatyák beszélgetését hallják a Biblia nem kerülgeti az emberi sötétséget témában.
1: Szeretettel köszöntöm a Biblia egy év alatt podcast hallgatóit és nézőit a következő kérdezfelelek adásunkban. A mai alkalommal is segítségünkre lesz Martos Levente Balázs püspökatya, a Pápai Biblikus Bizottságnak a tagja. Köszönöm, hogy ma is itt vagy, és segítesz megválaszolni a kérdéseket.
2: Köszönöm, hogy itt lehetek.
1: Legutóbbi adásban a honfoglalás és a bírák könyvét néztük meg, és még maradt néhány kérdés a mai alkalomra. Továbbra is nagyon szépen köszönjük a bátorításokat, a kérdéseket, amit megtehettek a YouTube alatt, vagy éppen a podcast alatt. Illetve ha e-mailt írtok, akkor a közösségszolgálat@ zarándok.ma e-mail címre írhattok, és az a kérésünk, hogy mindig írjátok oda, hogy mely bibliai részhez, vagy mely naphoz szánjátok a kéréseteket. Számunkra sokkal könnyebb, mint hogyha csak olvasunk valamit, hogy hát ez a fogadalom elég érdekes volt, de nem tudom konkrétan melyikről van szó. Úgyhogy kérem, hogy ebben segítsétek a szerkesztői munkát, hogy megadjátok, hogy mely bibliai részhez van konkrétan a kérdésetek. Úgyhogy most vágjunk is bele, folytassuk tehát a honfoglalás és a bírák korának a következő részét, ahol eljutottunk ugye a bírák könyvének a közepéhez. Az első kérdés, hogy a bírák könyvében találkozunk azzal a jelenettel, amikor Iftah egy győztes csatát nyer, és azt a fogadalmat teszi, hogy ha nyer, előtte volt még, akkor ha hazaér, az első ember, aki vele szembe jön, azt feláldozza Istennek. Ennek egy furcsa fogadalom. És azt kérdezi Hajni, hogy Isten nem alázhatta volna meg Iftahot azzal, hogy fogadalma miatt vereséget szenved? Tehát, hogy megóvjon egy embert a feláldozástól. Isten esetleg be sem avatkozott, és a gonosz lélek támogatta Iftahot a harcban. Esetleg a nem megfelelő fogadalom mellett mégis Isten segítette a népet. A lány feláldozása előképe Jézus halálának, mert egy hal meg a népért?
2: Az Ószövetségben nem egy olyan történetet találunk, amelyik egyfelől sokrétű és másfelől titokzatos, sőt, bizonyos értelemben homályos, sőt, bizonyos értelemben negatív és bűnökkel terhes. Ugye Iftahnak ez a fogadalma sok szempontból megütközést kelthet a mai világban. Egy kicsit talán, bocsánatot kérek a távoli példáért, de egy olyan népi költemény jut eszembe, mint a magyarban a kőműves Kelemen balladája, ahol a kőművesnek a felesége lesz az áldozat, illetve a gyermek is, ugye a történet végén aztán szintén elpusztul ebben a helyzetben. A népeknek az emlékezetében tulajdonképpen gyakran látunk olyan helyzeteket, ahol valamilyen győzelemnek megvan a maga sajátos ára. Tehát ahol azzal szembesülünk, hogy lehet, hogy valaki győztesen kerül ki egy csatából, de azért ő maga meg kell, hogy fizesse az árat. Ez tulajdonképpen egy olyan fajta drámai feszültség, amelyik egy görög tragédiába, vagy egy Shakespeare drámába simán megtalálna maga teljességét. Itt is valami ilyesmiről van szó. A nehézség az, hogy ezt hogyan tudjuk a mindenható, szerető, igazságos és jóságos Isten fogalmával összekapcsolni. Jefte tulajdonképpen egy tragikus, vagy Iftah, ugye különböző fordításokban különbözőképpen említjük őt, Iftah tulajdonképpen egy tragikus alak, aki ugyan megnyeri a csatát, de elveszíti a saját gyermekének az életét. Hogyha körülnézünk, a mai napig találunk olyan műalkotásokat, vagy filmeket, vagy regényeket, ahol a főszereplők éppen nagyon hasonló tragikus helyzeteket élnek át. Most vagy azt kell mondanunk, hogy a Biblia egy ilyen történetet megőriz, de nem helyesel, csak hogy ennek nem látjuk semmilyen nyomát a történet elbeszélésében, vagy azt kell mondanunk, hogy valamilyen módon a szereplőknek csak egy részét, csak a tetteiknek egyik oldalát tudjuk elfogadni példaszerűnek. Az, hogy valaki egy jó fogadalmat tesz, tehát bizonyos értelemben az Isten kapcsolatának, vagy az emberek közösségének az előrehaladásáért munkálkodik, az helyes. De hogy valaki egy ilyen aránytalan és helytelen dolgot visz végbe, az talán azt kéne mondanunk, hogy örök emberi dilemma. Amikor Jézus kereszthalálára terelődik a szó, ott is azt kellene mondanunk, hogy Isten a maga részéről nem akarja megölni a fiát. És nem arról van szó, hogy bizonyos értelemben véletlenül áldozattá válna a szónak ebben az értelmében, ilyen véletlen és vétlen áldozattá válna az Úr Jézus. Én legalábbis úgy gondolom, teológusként is az a véleményem, hogy Jézus azért hal meg, mert az emberek gonoszak körülötte, illetve azért hal meg, mert Isten nem vonja vissza az ő szeretet ígéretét, az ő szolidaritásra tett ígéretét, a bűnösökkel való szolidaritását, még akkor sem, hogyha ez bizonyos értelemben a saját életébe kerül. Ilyen nagyon tág értelemben talán lehet azt mondani, hogy annak a lánynak a föláldozott élete az valamit előre jelez. Nagyon távolról azt lehetne mondani, hogy Jézus sorsa és tragikus sors, ugyanakkor Isten mégis éppen az ő odaadott életével győzedelmeskedik a halál fölött.
1: Az ő halálának volt értelme, hiszen megváltást adott számunkra. Ennek a lánynak a halála, bár nem emlékszem már, hogy végülis megteszi ezt a fogadalmát, hívtak, vagy nem?
2: Ez egy vitatott tény. A történet végén ugye igazából azt olvassuk, hogy az apa beváltja fogadalmát, de előtte meg arról van szó, hogy a lány elment 2 hónapra szüzességének az ünnepét ülni. Tehát tulajdonképpen vannak, akik úgy gondolják, hogy a történet nem akarja azt állítani, hogy végül meg is hal, hanem hogy inkább, hogy megint csak az értelmezés egy másik síkjára kalandozzunk, hanem hogy inkább egy felnőtté válásnak a története. Tehát, hogy ez a lány tulajdonképpen az önálló életét fogja elkezdeni, vagy a szüzességi fogadalma lesz az a fogadalma, amit igazából bevált. Ma ez kétségtelen egy olyan történet is, amelyikbe esetleg föltetjük azt a kérdést, hogy hát mégis akkor mi a dolga egy apának a lányával kapcsolatban, a szülőknek meddig terjed a felelőssége és meddig terjednek a lehetőségei a gyermekeiknek az önálló életével kapcsolatban. Azt gondolom, hogy látnunk kell, hogy a Biblia elbeszéléseket a saját kulcsuk szerint érdemes olvasnunk, és ugyanakkor az sem ördögtől való, hogyha mi a mai korunknak a kérdéseit azokat megpróbáljuk legalább részben föltenni ezekkel a régi történetekkel kapcsolatban.
1: Hát ugyanebben futunk mindig bele, amikor megbotránkozunk azon, hogy Szentírás szerint Isten akarja, hogy megöljék a nőket, gyerekeket, férfiakat, írtsanak ki mindenkit, és ezzel a mai fejünkkel nem tudunk mit kezdeni, és ezért kell helyre tenni, hogy valóban Isten szándéka volt-e, vagy inkább az emberi gondolat, amit kivetítenek Istenre. És ehhez kapcsolódik a következő kérdés is, a YouTube-on írja valaki, hogy nem csak a fogadalom problémás, hogy hívtak tesz, hanem a 137. Zsoltár vége is. Ugye ezt idézném, ezt, hogy mi van ott, mert tényleg egy elég izgalmas rész. Ne felejtsd el, Uram, Edom fiainak Jeruzsálem napját. Amikor így kiáltoztak, romboljátok le, hadd pusztuljon el a földig. Bábel leánya, te pusztító, áldott, aki megfizeti neked, ami gonoszságot velünk tettél. Áldott, aki megragadja a gyermekeidet, és szétzúzza őket a sziklán. Hát és egy 18-as karikát, hadd folytassam még a kérdést, hogy szól. Nem tudok elfogadható magyarázatot, sem teológiait, sem semmilyen mást, ami indokolná csecsemők sziklához csapdósását, és azt gondolom, teljesen igaza van, sajnos a nevét nem tudom a kérdezőnek, erről miért nem volt magyarázat? Hát nyilván ez az én kérdésem most, ilyen szempontból, hogy nem jut mindenre idő magyarázat, ugye ez az alapvető cél a Biblia elolvasása, és néhány dolgra tudunk csak kitérni Mácsmitz atyával egyetértésben, illetve az ő elmélkedése alapján, de hogy akkor tényleg tegyük helyre, hogy mit tudunk kezdeni egy ilyen Zsoltár véggel, ami egyik legdurvább Zsoltár befejezés.
2: A nehézségünk egyébként az, hogy ez a Zsoltár olyan szépen indul, vagy legalábbis olyan meghatóan kezdődik, ugye azzal kezdődik, hogy Babilon vizei mellett ültünk, és sírva Sionra gondoltunk, azon a földön a fűzfák lombja közé akasztottuk hárfáinkat, elnyomóink öröméneket követeltek tőlünk, hogyan dalolhatnánk Sion énekét idegen földön. Tehát tulajdonképpen egy nagyon megható, szép imádsággal van dolgunk, amelyik a babiloni fogságnak a fájdalmát, a szomorúságát kezdje megénekelni, majd a szöveg végén tulajdonképpen az úgynevezett átok zsoltároknak az egyik legkegyetlenebb formáját fogalmazza meg. Az átok zsoltároknál érdemes azt tudni, vagy érdemes azt látni, hogy az egyház történetben is különbözőképpen álltak hozzá a hívő emberek. Az egyházatyák, erre mindjárt mondok egy példát, tulajdonképpen jelképes értelmet adtak nekik, tehát nem törölték őket a Bibliából. Egyértelmű volt az, hogy ezeket nem lehet szó szerint érteni, mert akkor olyan helyzetbe kerülünk, amit Isten nem akarhat. Tehát jelképes értelmet adtak nekik. Jóval később, például a 20. században az egyház azt mondta, hogy ezeket a részleteket kihagyja a Zsolozsmás könyvből. Tehát a mai Zsolozsmás könyvben, az egyháznak a hivatalos imádságában nem, hogy a magyarázat nem szerepel, de még ez a vers sem szerepel.
1: Én sem találkoztam még vele.
2: Ez nyilván tényleg így van, hogy az eleje az megvan. Na de hát az egyház mégiscsak a Zsoltárok gyűjteményét tekinti egészében a Szentírás részének. Ezért aztán bizonyos értelemben visszatérünk az egyházatyákhoz. Az emlékeim szerint például Origenész azt mondta, ugye a 3. századi alexandriai teológus, Origenész azt mondta, hogy ezt a verset úgy kell érteni, hogy a szikla Krisztus, a Babilon gyermekei pedig tulajdonképpen nem más, mint a mi rosszaságunknak és bűnösségünknek rossz gondolatai. Tehát, hogyha ezeket oda vágjuk Krisztushoz, tehát a bennünk felszökő rossz gondolatokat valahogy a mi Úrunk Jézushoz közelítjük, vagy vele ütköztetjük, akkor rajta ezek szét fognak törni. Most, hogy ez egy mai ember számára nagyon furcsa és nagyon megbotránkoztató, vagy akár ez a magyarázat sem kielégítő, én ezzel abszolút tisztában vagyok, vagy úgy gondolom, hogy engem sem nyugtatnak minden szempontból. Azt szoktam állítani, hogy a Bibliának azok a részletei, amelyeket ma nem vennénk be a Bibliába, olyanok, mint a saját életünknek azok a részletei, amelyekre ma nem vagyunk büszkék. De azok, akik ma vagyunk, azok abban a küzdelemben születtek, vagy született meg, amit részben a negatív, saját negatív tendenciáinkkal szemben folytattunk. Tehát a Szentírás tükrözi azt a folyamatot, azt a belső küzdelmet és belső növekedést, amelyiket bizonyos értelemben személyes vagy közösségi szinten sem spórolhatunk meg magunknak. Nem tudok azokkal egyetérteni, akik azt mondják, hogy az erőszaknak efféle dobzódása bizonyos körülmények között megengedhető. Tehát az erőszak érthető, mindig van valamilyen oka, de ettől még nem megengedhető. Tehát azt gondolom, hogy ezeket a szöveget olvasva, ezt érdemes kimondanunk, ezzel együtt tiszteljük ezt a szöveget úgy, ahogy van, mint egy hosszú fejlődésnek a történetét, amelyikbe egyébként mi is beletartozunk.
1: És úgy tűnik, hogy az első századi egyházatyáknak is ugyanilyen gondjuk volt az ennek a szövegnek a megértésére, és ezért hozták az allegórikus értelmezést, hogy lám, ilyen szempontból ez is érthetőbbé válik számunkra, vagy tényleg, hogyha gondoltok is arra, hogy amikor a Jézus kiűzi a kufárokat a templomban, meg az ökröket, meg az állatokat, hogy mi a Szentlélek templomba vagyunk, és hogy kérhetjük Jézus, hogy űzze ki belőlünk is. Hogy haragosan, hogy ostort font kiűzni, mert semmi keresni voltok itt, hogy minden, ami rossz, és nem való a mi életünkben, azt Jézus vegye el. Tehát ez is egy ilyen allegorikus értelme, és egy konkrét történet kapcsán. Menjünk is tovább.
2: Egyébként még egyet hadd jegyezzek meg, hogy a hallgatók, tehát remélem nem leszek nagyon botrányos, de ugye ezt a Zsoltárt például a Boniem is megzenistette, tehát ez a By the Rivers of Babylon, ezt most akkor ne énekeljük el együtt, de hogy nagyon érdekes, ahogyan a Szentírásban ezek a nagyon különböző regiszterek hát egymás mellett vannak, és egymás mellett szólalnak meg. Tehát a tiszteletre méltó fájdalomnak és az erőszakoskodásba torkolló gyűlölködésnek a sorait olvassuk itt egymás mellett, még egyszer abban a biztos tudatban, hogy az egész Szentírás az a béke és az egymás tisztelete felé halad.
1: És van benne egy önmagára tett fogadalom, hogy száradjon el a jobb kezem, tapadjon ínyemhez a nyelvem, ha nem emlékezem meg rólad Jeruzsálem. Tehát ugye ez a fogsági időből, hogy hát nekem mindig ott vissza kell vágyni. És hát hányszor adhat ez erőt, hogy az, mi a legfontosabb az életemben, mi az, ami fontos a számomra, és hogy sose feledkezzem meg a legfőbb célomról, vagy például az örök üdvösségről. Tehát ez is egy lehet, egy ilyen, hogy akár kértem a jó Isten, hogy minden áron akadályozza meg, hogyha én eltérülnék attól a szándékomtól, hogy ő hozzá szeretné menni a halálom után, és örökké boldogan beleélni. Tehát ez egy ilyen szép előképe lehet ennek. Egyébként még egy kis kiegészítés, ha már a Boniemet említettük, hogy a Pápai Magyar Intézetnek a kápolnájában is Prokop Péternek egy szép freskója van, és ott is látható ez a rész, hogy ott fel vannak akasztva a hárfák a fák lombjába.
2: Idegen földön.
1: Idegen földön.
2: Azért Rómában sokan dicsítik Isten, de hát azért
1: ez így van. Menjünk tovább, a Bírák könyve 12.-15. fejezetében Sámsonnal találkozunk, és egy érdekes felvetés, ugye említettem valamelyik alkalommal, hogy máig benne maradt a képes Bibliában, amikor Sámson ugye a vakon is már nyomja szét ugye az épület falait, és halálában több embert ölt meg a filiszteusok között, mint korábban. De Hajnak, ha kérdezi, hogy vajon Sámsonban démoni erők működtek? Ha nem is ilyen durván, de ma is működnek ilyen értelmetlenül pusztító erők néhány emberben, azokban is, akik nem ölnek. Csak hangoskodva tesznek valamit, itt fura mondat vége, de hogy lehet erről szó, hogy ilyen démoni ereje volt, ugye nem emberi, hanem sokkal nagyobb ereje volt ennél.
2: A Sámson történetének egészében én ezt nem látom, tehát én inkább úgy gondolom, hogy Sámsonnak az ereje akkor nagy, amikor Istennel van, és akkor gyengül meg, amikor kiszolgáltatja magát részben a saját szenvedélyeinek, vagy azoknak, vagy ezen keresztül azoknak, akik Izrael ellenségei. Kétségtelen, hogy Sámson alakjába bizonyos értelemben talán népmesei elemek is úgy beleszövődnek, tehát ez egy legendás alak, akinek megint csak a történetében az emberi és az isteni nagyon szinte kibogozhatatlanul egymással összefonódik. Általában azért inkább úgy szoktuk értelmezni, hogy a Dágon Isten feletti győzelem az, amit végül Sámson egy önmaga föláldozásával visz végbe. Tehát itt sajnos megint egy erőszakos jelenettel találkozunk, amelyikben a Biblia szerzője valamilyen módon Sámson Istenhez térését ünnepli.
1: Így van. És sok esetben találkozunk azzal a Bibliában, hogy egyszerűen csak leír egy történetet, anélkül bármilyen erkölcsi következtetést levonna, tehát csak oda teszi, hogy ez van. Aztán ki kezdje bele, amit szeretne. Térjünk át a Sámuel első könyvére, hogy ott van Hanna imája. És Zsuzsanna kérdezi, hogy mi az oka annak, hogy a legtöbb fordításban Anna név szerepel a Sámuel első könyvében, és itt Hanna név szerepel.
2: Hát itt a fordítások tulajdonképpen ilyen vagy olyan hagyományt követnek, tehát tudjuk, hogy a héber nyelvnek egy meglehetősen más jellege van, mint amit legalábbis a magyarban megszoktunk. Ott a H betűnek is egyébként többféle formája van, van a H, meg a het, van a kafnak is van erősebb és gyengébb változata, és így tovább. Tehát, hogy tulajdonképpen a bibliai személyi nevek általában egy hosszabb közvetítéssel kerültek át a magyar nyelvbe. Ugye annak idején a mi tanárunk is még úgy emlékszem, Tarjányi professzor mondta, hogy mi Jeremiás prófétáról beszélünk, és nagyon furcsa lenne, hogyha hirtelen Jirmiáhúnak kellene őt emlegetnünk, vagy Jesájáhúnak Izajást, vagy Ézsaiást. Ugye gyakorlatilag, amikor mondjuk manapság az ökumenikus fordításokon dolgoznak, ott is az egyik első kérdés, hogy el kell dönteni, hogy melyik vallási közösségnek a fordítási hagyományát kövessék. A mi megszokott kiejtésünk az általában a Héber Bibliának a görög fordításához, illetve a görög fordításnak a latinizált formájához igazodik, és a Hanna közelebb van a Héber kiejtéshez, az Anna az pedig közelebb van egy latinizált formához, amelyikből már mondjuk, hogy az olaszokra gondolunk, ők egyáltalán nem ejtenek ki hát, ahonnan ez a H betű már elveszett.
1: Ugye az Alleluja, ugye az Hallelujahve, ugye abból indult, hogy dicsérjétek Isten, akkor csak Alleluja maradt.
2: Így van.
1: Igen, ez nagyon izgalmas egyébként, hogy a különböző fordítások hogyan adják ezt vissza, de ugyanígy a helységnevek, akár Pál apostol missziós útján is, hogy a protestáns verzióban így szerepel máshol, tehát Efézus vagy Efezus, ezek is ilyen kérdéseket, tehát leginkább a görög átírást érdemes talán követni. Sámuel, ugye Hanna imádkozik, vagy Anna, megkapja Istentől időskorára a kis Sámuelt, és ugye elviszi Élihez, és azt kérdezi Szonya, hogy vajon mennyi idős lehetett a kis Sámuel, amikor az édesanyja ott hagyja Élinél?
2: Azt hiszem, hogy ez pontosan nem mondja el a szöveg. Ugye arra hangsúlyt helyez, hogy lejárta a szoptatásának az ideje, tehát ezt jelzi. Ugyanakkor, hogy a gyermek még nagyon kicsi volt, azt is jelzi a szöveg. Tehát így pontosan erről azt hiszem nem tudunk mondani. Kisgyermekkorától fogva az Úr szentében nő fel, tehát ő valamilyen módon, ugye itt is egy fogadalom van a háttérben, amit még Hanna tett, ezt a fogadalmat amint lehet beváltja.
1: Köszönöm. Egy utolsó kérdés van még itt. Első Sámuel könyve 6-8. Annyit kérdez valaki a YouTube-ról, hogy mi az az Astarót, vagy Astarté?
2: Ugye itt a kánálita hitvilágnak a távoli vízfényeit látjuk tulajdonképpen a Bibliában. Ugye a kánálita panteonnak, tehát az isteni világnak a fő istensége Bál, és mellette van Aserá, vagy esetleg Astarté, tulajdonképpen a női istenség. A korai szövegekben azt látjuk, hogy például Izrael istene soha nem szerepel úgy, mint egy, hogy mondjam, isteni családnak a fő tagja. Ez viszont Bálnál megtörténik, tehát az Astarót, vagy Astarte, vagy Aserá, ezek a női istennek a nevei.
1: Igen, pogány istenségről van
2: igen.
1: Szó igazából,
2: igen.
1: Tehát hogy nyilván igen. Egy mi istenünkkel. Én köszönöm szépen a figyelmet, találkozunk a következő részben.

0: Hírek.
1: Búcsúünnepet tartottak a szentkúti könnyező szűzanyag egy helyén. Misztériumjáték a Váci Egyházmegye 1000 évéről. Pázmányos kutatás tárta fel a pusztamaróti történelmi emlékhely múltját. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják, melyeket Mészáros Magdolna szerkesztett mőnöknek és Kassa Regina olvas fel. A könnyező szűzanya egyházmegyei kegyhely búcsúünnepét tartották vasárnap a Szabadka melletti Szentkúton. A kegyhely búcsúünnepén a zarándokok magyar és horvát nyelvű szentmiséken vehettek részt, melyek főcelebránsa és szónoka Mirko Stefkovics nagybecskereki megyés püspök volt, aki az ünnep vigiliáján szombaton este tartott bűnbánati liturgiát is vezette. Elmélkedésének középpontjában a lelkiismeret vizsgálat, a saját bűneinkkel való őszinte szembenézés állt, írta a Magyar Kurír. Szentkút egy 2021-ben egyházmegyei rangra emelt kegyhely, mely tükrözi Szabadka nemzeti sokszínűségét. Vasárnap az ünnepi bevonulás a szűzanya kegyképének magasba emelésével kezdődött. Áldozat nélkül nincs valódi közösség, ott az emberek előbb-utóbb eltávolodnak egymástól, hangsúlyozta a főpásztor. Homiliájának végén a könnyező szűzanya közbenjárását kérte, hogy megtanuljunk számítás nélkül szolgálni, egymás terhét hordozni, és akkor is bízni Istenben, amikor még nem látjuk. A Váci Egyházmegye alapításának 1000. évfordulója alkalmából szeptember 19-én nagyszabású családi és ifjúsági napot tartanak Vácon. A rendezvény fénypontja az Együtt építjük című 15 képből álló történelmi misztériumjáték lesz, melyet plébániai közösségek és csoportok adnak elő a Székesegyház előtti színpadon, tudatta az egyházmegye. Meskó Zsolt rendező elmondta, hogy a felhívásukra 540-en jelentkeztek, ami már önmagában evangélium. A történethez 4 váci történés segít megtalálni az egyes korszakokban az egyházmegye sorsát.

0: hatását alakító, ma is példamutató személyiségeket. A mű az elmúlt 1000 évet mutatja be Szent Istvántól kezdve az 50-es évekig. Érdemes megismerkedni egy egyházmegye 1000 éves történelmével azért is, hogy tanuljunk belőle, és ne kövessük el azokat a bűnöket, hibákat, mint az őseink. Újabb értékes leletek kerültek elő a Pusztamarót térségében zajló régészeti feltárások során. A kutatás a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, valamint a Balassa Bálint Múzeum és a Nemzeti Régészeti Intézet szakembereinek együttműködésével zajlott. A kutatók 2024-ben emberi csontmaradványokra figyeltek fel, majd további értékes leleteket is találtak a területen. Előkerült többek között egy jagellókori érme, valamint dárdák, és egy 1524-ben vert II. Lajos királykorából származó érme is. A régészeti munkálatokkal párhuzamosan a Pilisi parkerdő is rendezte a történelmi emlékhely környezetét. Új információs táblát helyeztek ki, amely Pusztamarót történetét, az egykori kastélyt, valamint a régészeti kutatás eddigi legfontosabb eredményeit mutatja be. A pusztamaróti emlékhely arra is jó példa, hogy az erdők nem csupán természeti értékeket őriznek, a fák és az avar alatt évszázadok történelmének emlékei is rejtőzhetnek. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei szeptember 2-án szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket és további szép napot kívánok Önöknek. Kassa Reginát hallották.
1: Híreinkkel véget ért a Mária Rádió ma reggeli magazin műsora.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 9 óra. A Mária Rádió interneten a www.mariaradio.hu honlapon hallgatható.

0: ünnepeljük együtt az Eukarisztiát. Szent mise következik.
1: Szent misét közvetítünk a budavári Nagyboldogasszony templomból. A misét Süllei László atya celebrálja.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Kedves testvéreim, Szentmisénk elején imádkozzunk Teréz anya szavaival a békéért. Te tudod, Uram, hogy nem törődöm a fegyverekkel. Egyetlen vágyam a világnak békét hirdető eszközöd lenni. Mert tudom, ahol béke honol, a fegyverek fölöslegessé válnak. Ahol béke uralkodik, az emberek képesek egymást szeretni, úgy, ahogy te szereted őket. Adj békét, Uram, s tedd fölöslegessé a fegyvereket e csodálatos világban. Amen. Testvéreim, a mai napon Buda visszafoglalására emlékezünk. Éppen 340 évvel ezelőtt, 1686-ban a keresztény seregek visszafoglalták Buda városát, templomunkat is, amely 150 évig mecsetként működött. 11. Ince pápa sokat tett ezért a vállalkozásért, és ilyenkor emlékezünk meg a vár visszafoglalóiról, illetve azokról a hívekről, akik 150 éves török uralom alatt is hűségesen megmaradtak Krisztus tanítványaként. Ezt a szentmisét elhunyt Istvánért, elhunyt István lelki üdvéért ajánlom föl. Szentmisénk elején vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom, a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

0: könyörögjünk. Istenünk, te azt akartad, hogy egyházad minden nép számára az üdvösség jele és eszköze legyen, és Krisztusnak üdvözítő tevékenysége általa maradjon fenn a világ végezetéig. Szíts fel hívei szívében a hivatástudatot az egész világ üdvösségének munkálására, hogy akaratod szerint minden nemzet egyetlen családdá, a te népeddé forjon össze és növekedjék. A mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Szent Lecke Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből. Testvéreim, amikor először voltam nálatok, nem szólhattam hozzátok, mint lelki emberekhez, mert akkor még érzéki ember módjára gondolkodtatok. Mivel még nem voltatok felnőttek Krisztusban, csak tejjel tápláltalak benneteket, mert a szirád ételt még nem bírtátok el. Sőt, még most sem való nektek a szilárd étel, mert érzéki ember módjára cselekedtek. Vagy talán míg versengés és viszájdul köztetek, nem vagytok-e testiek, és nem viselkedtek-e nagyon ember módjára. Amíg az egyik így nyilatkozik, én Pállal tartok, a másik meg én Apollóval, nem vagytok-e túlságosan emberiek. De kicsoda Apolló? És kicsoda Pál? Szolgák csupán, akik a hitre vezettek titeket, amint nekik az Úr megadta. Én ültettem, Apolló öntözött, de a növekedést Isten adta. Ezért nem az számít, ki ültet, sem az, ki öntöz, hanem csak Isten, aki a növekedést adja. Az ültető meg az öntöző egyforma. El is nyeri jutalmát mindegyik a fáradozásához mérten. Istennek vagyunk ugyanis munkatársai, ti pedig Isten szántóföldje, Isten épülő, Istenre épülők vagytok. Ez az Isten igéje. Istennek.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Lukács könyvéből. Kafarnaumi tartózkodása idején Jézus a zsinagógából jövet betért Simon Péter házába. Simon anyósa éppen magas lázban szenvedett. Mindjárt szóltak is neki az érdekében. Jézus a beteg fölé hajolt, parancsolt a láznak, s a láz megszűnt. A beteg azonnal fölkelt és szolgált nekik. Napnyugtakor mindnyájan odavitték Jézushoz a betegeket, akik különféle bajokban szenvedtek. Mindegyikre rátette kezét, és meggyógyította őket. Sokakból gonosz lelkek mentek ki, és ezt kiáltozták: te vagy az Isten fia. Jézus azonban rájuk parancsolt, és nem engedte, hogy beszéljenek, azok ugyanis tudták, hogy ő a Krisztus. Amikor megvirradt, Jézus kiment egy magányos helyre, a népsokasság pedig keresésére indult, és meg is találta. Tartóztatták, hogy ne menjen el tőlük, Jézus azonban így válaszolt: más városoknak is hirdetnem kell Isten országának evangéliumát, mert ez a küldetésem. Aztán folytatta tanítását Galilea zsinagógáiban. Ezek az evangélium igény. Kedves testvérek, Korintusi levél egyértelműen arról beszél, Isten adja a növekedést, mi pedig általában tudunk a saját gondolkodásunk szerint különféle felekezetekre, különféle csoportokra szakadni. Jézus fel akar emelni bennünket, mint ahogy fölemelte Péter anyósát is. Van egy kolostor Isztambulban a 14. századból, ahol ez a jelenet pontosan mozaikba van belehelyezve. Van ebben a mai evangéliumban néhány olyan mondat, amely mellett nem tudunk könnyen elmenni. Van egy tömeg, van egy zsinagóga, és onnan átmegy Péter házába. Nincs látványos csoda, nincs hosszú beszéd, nincs vita a farizeusokkal. Jézus bemegy Péter házába, látja Péter anyósát. Oda megy, megfogja kezét és fölemeli. Ez Márk evangéliumában van benne. Milyen egyszerű mondat: a láz elhagyta és szolgált nekik. De éppen ebben az evangélium egyik legmélyebb titka ilyen egyszerű mondatokban. Ha megfigyeljük a sorrendet, Jézus kijön a zsinagógából, bemegy egy házba, a zsinagógában tanít, a zsinagógában ördögöt űz, ott mindenki figyel rá. De Jézus számára nem csak a zsinagóga fontos, a ház is fontos. Fontos a konyha is, az oltár is fontos, de fontos az ágy mellett ülő ember is. Az imádság is fontos, de fontos a beteg, akinek éppen nincs ereje imádkozni. A kereszténység egyik nagy kísértése, hogy Isten csak szent helyeken akarjuk keresni. Pedig Jézus bemegy Péter házába, és ezzel azt mondja: ott is jelen vagyok, ahol a beteg ember fekszik. Ott vagyok a kórházi szobában, ott vagyok az idős ember mellett, ott vagyok az egyedül maradt ember lakásában, ott vagyok annál, aki már nem tud mit mondani. És talán ott vagyok leginkább, ahol valaki azt mondja: Uram, nincs már erőm. Megfogta a kezét. A mozaiknak legszebb részlete éppen ez. Bizánci művész nem egyszerűen azt akarja elmondani, Jézus meggyógyította Péter anyósát. Megmutatja a kezét is. Jézus keze eléri az asszony kezét. Emberi mozdulat. Nem távolról gyógyítja, nem azt mondja: hát szegény asszony, majd csak elmúlik. Nem azt mondja: imádkozzál többet, több hited legyen, hanem oda megy hozzá és megfogja a kezét. Márknál ez az mondat nagyon erős. Jézus megfogta a kezét és fölemelte. Talán azért fontos ez a kép, mert mindannyiunk életében vannak olyan pillanatok, amikor már nem magyarázatra van szükség, hanem egy kézre, egy kézre, amely megfog, egy kézre, amely nem enged el, egy kézre, amely azt mondja, itt vagyok. Jézus nem csak a betegséget veszi el. Érdemes odafigyelni, megfogta a kezét, fölemelte, az asszony talpra állt. És ebben a mozdulatban ott van a jövő is. Benne vagyunk mi is, akik elmondjuk, hogy nem tudok fölkelni. Jézus azt mondja erre, add a kezed, fölemelte. Belép oda, ahol az ember van, annak mélyébe, és fölemeli. Lehajol hozzánk, karácsonykor lejön hozzánk. Nagypénteken lehajol a szenvedő emberhez. Húsvétkör fölemeli az embert a halálból. Péter anyósa tehát nem csak egy régi beteg asszony, mindannyiunk képe. És mi történik, amikor fölemelte? Szolgált nekik. Nem céltalan, nem azt mondja, hogy beteg voltál, pihenj még egy kicsit. Ebben a isztambuli képben, a Kóra templom belső Krisztus csodájában ott van az a művészetnek az a finomsága, nem csak Péter anyósát emeli föl Jézus, hanem mindenkit, aki ott van, aki látja a képet. Az egyház egyik nagy küldetése az, hogy fölemelje, hogy megfogjuk a másik kezét. Valamikor nekünk kell Jézus kezévé válnunk. Meg kell fogni a másik kezét. Szent Ágoston egy fölemelt ember. Egész életének nagy fölismerése az volt, hogy az ember önmagában nyugtalan, mert a szíve az Istenre vágyik. Amikor végül megtalálja Istent, akkor nem egyszerűen információt kap, hanem fölemeltetik. Néha engem változtat meg úgy, hogy ugyanabban a körülményben már másként tudok állni. Nem vagyok egyedül. Pirinszki költészetének egyik visszatérő tapasztalata az ember elhagyatottsága. Az ember ott áll a világban sokszor végtelenül, és mégis van valami, amihez oda lehet tartozni. Nem az a fájdalmas, hogy elesünk, hanem az, hogy nincs, aki fölemeljen. A szolgált. Péter anyósa ismét szolgálni tudjon, az föl kellett emelni. Gyógyulás mindig a küldetéshez kapcsolódik. Akit Isten megvigasztalt, az tudjon vigasztalni. Mennyit értem el az életben? Nem ez lesz a fontos, hanem hány embert emeltem föl. Hány embernek mondtam, ne félj? Hány embernek mondtam, itt vagyok? Hány ember kezét fogtam meg, amikor már senki más nem akarta megfogni? Isztambuli templomban, az arany mozaikján az asszony fekszik, Jézus odalép. Az evangélium egyetlen mozdulata, megfogja a kezét. Talán ma nekünk is ezt mondja, add ide a kezed. Jézus még mindig tud kezet fogni, és szolgált nekik. Krisztus fölemel azért, hogy mi is odaléphessünk másokhoz, és fölemeljük őket. Amen.

0: Testvéreim, Szent Pál mondta magáról, mindenkinek minden elettem. Imádkozzunk, hogy mi is hasonló lelkülettel szolgáljuk embertársaink javát.
1: Add, Urunk, hogy egyházad példát adjon a világnak a szolgáló szeretetre. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Add, hogy papjaid odaadó lélekkel munkálják embertársaik üdvösségét. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Add, hogy a népek vezetői a rájuk bízottak békéjén és jólétén fáradozzanak. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg!
1: Add, hogy mindenkor készen álljunk a rászorulók megsegítésére. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Add, hogy szenvedő testvéreink a mi szolgáló szeretetünkben tapasztalják meg Krisztus jóságát. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Urunk Jézus Krisztus, te mindenkor jót cselekedve jártál közöttünk. Add, hogy példádat követve mi is mindenkivel jót tegyünk, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atyaisten előtt.
1: Fogadj el az Úr kezemből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész anyaszentek házjában.
0: Istenünk, fogad szívesen könyörgő egyházad áldozati adományait, mint ahogy fiad dicsőséges szenvedéseit is elfogadtad az egész világ üdvösségére, aki él és uralkodik mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkedne.
0: Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazság.
0: Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, irgalmasság Atya és hűséges Isten, mert nekünk adtad, mint Urunkat és megváltónkat, a te fiadat Jézus Krisztust. Ő mindenkor irgalmasnak mutatkozott a gyermekekkel és a szegényekkel, a betegekkel és a bűnösökkel, és jelen volt az elnyomott és a szenvedő számára. Ő szóval és tettel kinyilvánította, hogy olyan atyánk vagy, aki minden gyermekednek gondját viseled. És ezért az angyalokkal és minden szenttel együtt dicsérünk és áldunk téged, és dicsőséget himnuszát vég nélkül zengjük.

Valóban szent vagy és dicséretre méltó ember szerető Istenünk, mert életünk útjain velünk vagy mindig, valóban áldott a te szent fiad, aki jelen van közöttünk, szeretete egybegyűjt minket, magyarázza a szentírást és megtöri a kenyeret, mint egykor a tanítványoknak. Irgalmas atyánk, kérünk tehát téged, küldd el szent lelkedet, hogy ezt a kenyeret és bort megszentelje, hogy legyenek számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére. Ő ugyanis a kínszenvedése előtti estén, az utolsó vacsora éjszakáján kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindjájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a borral telt kelyhet. Hálát adott neked, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindjájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz. Megemlékezünk tehát szent atyán Krisztusról, a te fiadról, a mi üdvözítőnkről, akit a szenvedés, a kereszthalál és a feltámadás által vezettél el a dicsőségbe, és jobbodra ültettél. Hirdetjük szereteted művét, amíg fiad el nem jön, és felajánljuk neked az élet kenyerét és az áldás kelyhét. Kérünk, nézz egyházad áldozatára, amelyben Krisztus nekünk adott húsvéti áldozatát bemutatjuk neked. És add, hogy szereteted lelkének ereje által, mi, akik fiat testét és vérét magunkhoz vesszük, most és az örökké valóság napján az ő tagjai közé számíthassunk.
1: Te tökéletessé, Urunk, egyházadat, a hitben és a szeretetben, egységben Leó pápánkkal, Péter püspökünkkel, minden püspökkel, pappal és diákonussal, valamint egész megváltott népeddel. Nyisd meg szemünket, hogy fölismerjük testvéreink szükségét. Indíts minket szavakkal és tettekkel, hogy támaszra legyünk a megfáradtaknak és a terhek alatt görnyedőknek. Add, hogy őszintén szolgáljuk őket, Krisztus példáját és parancsát követve. Tedd egyházadat az igazság, a szabadság, az igazságosság és a béke otthonává, hogy új reményt ébresszen minden emberben. Emlékezz meg elhunyt István testvérünkről, aki Krisztus békében hunyt el, és minden megholtról, akiknek hitét egyedül csak te ismerted. Bocsáss be őket arcod fényének örömébe, és a föltámadáskor add meg nekik az élet teljességét. Ha pedig majd a mi útunk véget ér, védj fel minket is országodba, hogy ott mindig veled éljünk, együtt a boldogságos Szűz Máriával, az apostolokkal, a vértanúkkal és minden szenteddel. Add, hogy velük közösségben téged dicsérjünk és magasztaljunk, Jézus Krisztus, a te fiad által.
0: Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Amen. Üdvözítünk parancsára és isteni tanítása szerint így merünk imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmatból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké, amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékos szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodó a mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Legyen békesség köztünk mindenkor.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

0: Testvéreim, most egy külön mai ünnepre, emléknapra való imádsággal adunk hálát az Úrnak. Történelem Ura, tekints ránk, akik hálát adunk neked ennek a templomnak, városunknak és egész hazánknak megszabadulásáért a pogányok igájából. Hála neked, hogy 340 éve ismét a te dicséretet hangzik ebben a szent hajlékban, őseink hitével és őseink nyelvén. Hála neked, hogy szilárd alapot vetettél nemzetünknek, és ennek az egyháznak Szent István hitében. Hála neked, hogy a nemzetnek volt ereje a tatárdulás után újjáépíteni országunkat, és Szolgád IV. Béla király ismét fölépítette ezt a templomot. Hála neked a gyarapodás és a dicsőség századaiért és nagyjainkért, Nagy Lajosért, Zsigmond királyért és Hunyadiakért, akik fejedelmi gonddal növelték és díszítették házadat. Hála neked őseink álhatatosságáért, amellyel minden pogány uralom alatt hűek maradtak hitükhöz. Hála neked, hogy a szent helyről nem kard és öldöklés űzte ki a bitorlókat, hanem szizonyád dicsőséges megjelenése által maga foglalta vissza örökségét. Hála neked, hogy ezen a hegyen ezer év alatt mindig élt a hit, és minden viszontagság után képes volt újjáépíteni ezt a szentét. Hála neked, Jézus Krisztus erős Istenünk, aki atyáddal és éltető lelkeddel együtt élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Örvendezzünk testvéreim a mai ünnepen, és kérjük hatalmas közben járunk a boldogságos Szűz Mária pártfogását. Boldogságos Szűz Mária magyarok nagyasszonya, a te örökséged ez a közösség, amely csodád emlékét ünnepli. Kérünk, fogadj el minket, mint tieidet. Ne szűnj meg gondot viselni ránk, akik oltalmadban bízunk, nagyasszonyunk oltalmaz minket. Egyházunk anyja, nézz ránk Jézus egyházára. Segíts minket, hogy a hitetlenség és a hamis értékek ostromának ellenálljunk. Add, hogy megerősített vár legyünk a széthúzás és elidegenedés ellen, és Szentatyánk szándékai szerint megújuljon egyházad, itt a hegyen és az egész világon. Nagyasszonyunk, oltalmaz minket. Amen. Könyörögjünk. Kérünk Istenünk, szentelje meg minket az asztalod javaiban való részesedés. Add, hogy az üdvösséget, amelyet egyszülött fiad a keresztfán számunkra kiérdemelt, az egyház megszentelő szolgálata által minden nép örvendezve fogadja Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, menjetek békével. Istennek legyen hála.

0: Mária Rádió.
1: Enciklikák.
2: Nyolcvankettedik pont. Ugyanakkor az is tévedés lenne, ha azt gondolnánk, hogy a többi élőlényt puszta tárgynak kell tartanunk, melyek az emberi lény önkény uralmának vannak alávetve. Amikor a természetet semmi másnak, mint haszontárgynak fogjuk fel, ez komoly következményekkel jár a társadalomra nézve is. Az a szemlélet, amely az erősebb önkényét támogatja, az emberek többségének óriási egyenlőtlenségét, igazságtalanságát és a rajtuk elkövetett erőszakot jelenti. Mert az erőforrások azoké lesznek, akik elsőként érkeznek, vagy akinek több hatalma van. A győztes mindent visz. Az összhang, az igazságosság, a testvériség és a béke eszménye, amelyet Jézus ajánl, épp ellentéte egy ilyen modellnek. És ezt ő így fejezte ki kora hatalmasságai kapcsán: a nemzetek fejedelmei zsarnokoskodnak a népeken, a hatalmasok pedig elnyomják őket hatalmukkal. Közöttetek ne így legyen, hanem aki közületek nagyobb akar lenni, legyen a szolgátok. Máténál olvassuk ezt. 83. pont. A világegyetem úti célja Isten teljessége, amelyet a feltámadt Krisztus, az egyetemes kibontakozás tengelye már elért. Ezzel egy újabb érvet sorakoztattunk fel arra, hogy elutasítsuk az emberi lény bármiféle zsarnoki és felelőtlen uralmát a többi teremtmény felett. A többi teremtmény végcélja nem mi vagyunk. Mindnyájan velük együtt és rajtunk keresztül a közös végcél felé haladnak. Ez pedig Isten, a maga transzcendens teljességében, ahol a feltámadt Krisztus átölel és megvilágít mindent. Az értelemmel és szeretettel felruházott embernek ugyanis, akit Krisztus teljessége vonz, az a feladata, hogy minden teremtményt visszavezessen teremtőjéhez. 84. pont. Annak hangsúlyozása, hogy az ember Isten képmása, nem felettetheti velünk, hogy minden teremtménynek megvan a maga szerepe, és egyik sem felesleges. Az egész anyagi világ Isten szeretet nyelve. Irántunk érzett mérhetetlen szeretetéről beszél. A talaj, a víz, a hegyek, minden Isten simogatása. Istenhez fűző, személyes barátságunk története mindig konkrét földrajzi térben zajlik, amely egyedülálló, személyes jellé válik, és mindnyájan őrzünk emlékezetünkben olyan helyeket, amelyekre visszaemlékezni nagyon jó hatással volt ránk. Ha valaki hegyek között nőtt fel, vagy gyermekként leült a patak mellé inni, vagy lakónegyedének egyik terén játszott, amikor visszatér ezekre a helyekre, késztetést érez, hogy visszatérjen régi önmagához. 85. pont. Isten írt egy csodaszép könyvet, melynek betűje a világon élő tömérdek teremtmény. Egy kanadai püspök találóan fogalmazta meg, hogy egyetlen teremtmény sem maradt kívül Isten megnyilvánulásán. A legszélesebb panorámától a legjelentéktelenebb életformáig a természet az ámulat és a félelem folyamatos forrása, továbbá folyamatos kinyilatkoztatása az Isteninek. Japán püspökei pedig rendkívül szuggesztív dolgot mondtak. Aki felismeri, hogy minden teremtmény saját létezésének himnuszát énekli, az boldogan él Isten szeretetében és reményében. A teremtésnek ez a szemlélése lehetővé teszi, hogy minden dolgon keresztül felfedezzünk egyfajta tanítást, melyet Isten közölni akar velünk, mert a teremtés szemlélése a hívő számára egyúttal az üzenet meghallgatása. egy paradox és csendes hang meghallgatása. Mondhatjuk, hogy a Szentírásban foglalt, szoros értelemben vett kinyilatkoztatás mellett isteni megnyilvánulás történik akkor,

0: Nézőpont.
1: Bátor Botond pálos szerzetest hallják.
2: Nem olyan rég hallottam egy nagyon érdekes történetet. Ferdinand Ossendowski a Szahara lelke című könyvében beszél egy francia utazóról, aki afrikai útja alkalmával találkozott egy pogány papnővel, aki már hallott Jézusról, sőt, isteni lénynek tartotta. Éppen ezért nevezte Aisszának, az ő nyelvüken ezzel a szóval fejezik ki az istenséget. Szóba elegyednek, és az európai megkérdezi a papnőt. Miért gondolod, hogy Aissza, Jézus, Isten? Megdöbbentő volt a fekete bőrű asszony válasza. Azért, mert aki úgy el tud felejtkezni önmagáról, mások kedvéért, mint a ti Aisszátok, az nem lehet közönséges ember. Az író ezután arról is beszámolt, hogy a papnő megkérte a francia utazót, hogy beszéljen sokat neki Aisszáról, mondjon el mindent, amit csak tud róla, és tanítsa meg őt arra az imára, amellyel hozzá szokott imádkozni. És a francia bevallotta, hogy nem tud róla semmit, mert nem ismeri, és ezért nem is szokott hozzá imádkozni. Eddig a történet. De lám egy pogány papnő valami lenyűgözőt vett észre a mi Jézusunkon. Mert aki úgy el tud felejtkezni önmagáról mások kedvéért, mint a ti Aisszátok, az nem lehet közönséges ember. Ezen érdemes elgondolkodni. Hogyha Jézushoz kapcsolódunk, akkor leszünk képesek arra, hogy meg tudjunk feledkezni úgy önmagunkról, hogy mások szolgálatára tudjunk állni. És bármennyire is különös, ezzel nem elveszítjük magunkat, hanem éppen önmagunkra találunk. Jézus soha nem akar elveszíteni bennünket. Nem akarja, hogy megfeledkezünk arról, hogy kik is vagyunk igazából, hanem a teljes életet ajánlja nekünk. Ebben a világban, ahol nagyon sokszor az önzés, az önmagunkkal való túlzott elfoglaltság, lelkülete hangzik mindenütt, érdemes elgondolkodnunk rajta. Mennyire vagyok én szabad? És jó értelemben mennyire tudok megfeledkezni önmagamról, hogy így szebbé tudjam tenni ezt a világot? Inkább Jézus szavára hallgassunk, mint a körülöttünk üvöltő világra.
0: Nézőpont.
1: Bátor Botond pálos szerzetest hallották.
3: Hírpercek.
4: Lelki feltöltődést és közösségépítést tartottak Bárdudvarnokon a hitoktatóknak. Megáldották a Mohácsi emlékhely új kápolnáját, és eltemették a tömegsírokból kiemelt 10 katonát. Leó pápa norvég evangélikus püspököket fogadott augusztus 26-án. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Önök a Mária Rádió híreit hallják, melyeket Mészáros Magdolna szerkesztett ma Önöknek, és Kassa Regina olvas fel. 3 napos lelki gyakorlaton vett részt mintegy 40 hitoktató a bárdudvarnoki Portapacis lelki gyakorlatos házban. A program célja az volt, hogy a résztvevők együtt készüljenek a közelgő új tanévre, és lelkileg is ráhangolódjanak feladataikra, adta hírül a Kaposvári Egyházmegye. Varga László megyés püspök a Szentlélek gyümölcsei címmel tartott előadás sorozatot. A 3 alkalom során a türelem, a kedvesség, a hűség, a jóság, az alázat és az önmegtartóztatás erényeivel foglalkoztak. Fontos része volt a lelki gyakorlatnak, hogy minden résztvevő olyan konkrét elhatározásokat fogalmazzon meg, melyeket a mindennapokban is meg tud valósítani. Tomanek Péter és Györfi Sándor atyák lelki vezetőként segítették a hitoktatók elmélyülését, és lehetőséget biztosítottak a Szent Jónásra is. A lelki programok mellett jutott idő a vidámságra és a kötetlen közösségi együttlétre is. A résztvevők olyan élményekkel és lelki útravalóval térhettek haza, melyek erőt adhatnak számukra ahhoz, hogy az előttük álló tanévben szakmailag és lelkileg is segítsék egymást. Ünnepélyes állami és egyházi tiszteletadás mellett helyezték végső nyugalomra augusztus 29-én azt a 10 katonát,

0: katonát, akinek maradványait a mohácsi csata után kivégzett csaknem 2000 áldozat tömegsírjából emeltek ki. A mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából átadták és megáldották a Nemzeti Emlékhely új kápolnáját és osszáriumát is. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter beszédében kiemelte, Mohács a bátorság, az önfeláldozás és a helytállás jelképe. Az új emlékkápolna megáldását és a gyászszertartást Berta Tibor tábori püspök végezte. A szertartással jelképesen keresztény végtisztességet adtak minden olyan áldozatnak, aki a csatában esett el, vagy azt követően végezték ki. Az emlékkápolna tornyán különböző árnyalatú zöld cserepek jelképezik a névtelen hősi halottakat. Egy aranyszínű cserép II. Lajos király emlékét őrzi, míg a további színek a csatában elesett katonákra emlékeztetnek. Rómába zarándokoló norvég luteránus püspökökkel találkozott Leó pápa. A Szentatya rámutatott, az egyházi vezetők ezúton is kifejezték vágyukat a szeretett közösség építésére. Beszédében ugyanakkor arra hívta a püspököket, hogy látogassák meg azokat a szent helyeket, melyek a korai keresztényekhez és mártírokhoz kapcsolódnak, akiknek élete a modern keresztények számára is inspirációt jelent. A főpásztorokhoz szólva arra buzdította az összes keresztényt, hogy működjenek együtt a béke és az igazságosság előmozdításában a mai viharos időkben, amikor még a keresztények is hajlamosak ellenségként tekinteni azokra, akik mást gondolnak, írta a Magyar Kurír. Közös keresztségünkre és a világban betöltött közös küldetésünkre alapozva imádkozom, hogy mindig együtt növekedjünk a béke és az igazságosság előmozdítására irányuló szándékunkban, hangsúlyozta Leó pápa. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei szeptember 2-án szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket és további kellemes napot kívánok Önöknek. Kassa Reginát hallották.
1: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 10 óra.
2: A Mária Rádió Komáromban az FM 88,3 MHz-es frekvencián fogható.

0: Hitünk és életünk. Felnőtt katekézis Juhász Gábor atyával.
1: Dicséretessék a Jézus Krisztus, szeretettel üdvözlöm a Mária Rádió hallgatóit. A katekézis alatt be lehet telefonálni a kérdésekkel, vagy meggondolásokkal, ötletekkel kapcsolatban a 061-374-0904-es telefonszámon. Az elmúlt alkalommal a 321. pontot kezdtük el megszemlélni, a közösség és a küldetés szolgálatának szentségei, ez itt a harmadik nagy fejezete ennek a szentségekről szóló résznek. Tehát az első kérdésünk 321. melyek a közösség és a küldetés szolgálatában álló szentségek? Tehát ugye elmondtuk azt, hogy a szentségeket alapvetően felosztjuk három részre, tehát a 7 szentséget, nem 8, nem 9, nem 6, 7 szentség van. Honnan tudjuk? A kinyilatkoztásból tudjuk. Benne van a Szentírásban? Nincsen benne. Honnan tudjuk? A szent hagyományból. Ezért nagyon fontos, hogy a szent hagyomány nélkül ezekről a dolgokról nem lehet beszélni. Ezért a szent hagyománynak a félváról vétele, az semmi más, mint az Anyaszentírás kinyilatkoztásának az elhanyagolása, kizsigerelése, érthetetlenné tétele, tehát az élő hagyománytól elvonatkoztása is természetesen szükségszerűen ahhoz vezet, hogy kitalálunk vagy másik szent hagyományt, vagy másik szent hagyományokat. Tehát ide vezetett Luther, Calvin és népi zenekaruk, hogy ahány luteránus vagy kálvinista, vagy baptista, anabaptista, mindenféle ingyom-bingyom, pentekosztális szekta létezik, annyi hagyomány van, és mindezt állítólag ugyanaz a Szentlélek sugalta, teljes egymással ellentétes szokásokat, hiteket, stb. Hát szó se róla. Erre mondja az egyszerű ember, azt én lennék a Szentlélek, én is jobban csinálnám. Csak hát valószínűleg itt nem a Szentlélekkel van probléma, hanem az emberekkel. Hogyha megnézzük a dolgot. Tehát visszatérve, az első három szentséget, keresztség, bérmálás, euharisztia, ezeket nevezzük a beavatás szentségeinek, hiszen amikor ezt megkapta valaki, akkor a keresztény nagykorúság szentségeivel rendelkezik, aztán a gyógyulás szentségei, mindenek előtt a szentgyónás, aztán pedig a beteg kenete. Igen, részletesen elemeztük ezeket is, és most pedig rátérünk a közösség, a küldetés szolgálatának szentségeire, tehát a papságra és a házasságra. Előre bocsájtom, hogy a házasság szentsége nem azért a legutolsó, mert hogy azt mindennél jobban megvetnénk, vagy valami, hanem azért, mert a szentségek sorában, egyrészt a logika szerint is a 7. helyre kerül, másrészt pedig a történelemben az volt a legtöbb probléma. Tehát nemcsak a királyok, herceg, grófok, ők élen jártak természetesen a dolgokban, de az egyszerű emberek is ezt, hogy egyszer lekötöttem magam a Bözsihez, vagy a Jóskához, és akkor én nem válhatok el tőle, pedig egy elképesztő vaddisznó a Jóska, és a Rózi az egy sárkány, hát ilyen világ nincsen. Tehát az Úr Jézusnak ez egy borzasztóan, vagy elképesztően radikális stb. Követelménye, kétségtelen tény, hogy majd nagy keretbe be kell raknunk. Anélkül nem lehet megérteni, mert valóban radikális a követelmény. De elsősorban, mint a közösség küldetés szolgálatának szentségei között elsősorban a papságról kell beszélnünk. Miért a papságról? Előző katekéziseknek az anyagát szeretném itt feleleveníteni. Emlékezzünk rá, sokszor elmondtuk, hogy már a teremtés történetben is, tehát az ember teremtésekor is, van valami, amit nevezhetünk analóg módon, bizonyos értelemben áldozatnak. De inkább nem áldozat, mondhatjuk úgy, hogy adó. Afelé, aki megteremtett, és nem, hogy ideális, természetünk szerint ideális állapotot teremtett, hanem természet fölötti ideális állapotot teremtett, mert az ember természetéhez nem tartozik hozzá, hogy az Istennel, az Istent színről színre lássa, vele barátságban legyen, könnyed, harmonikus barátságban legyen, hogy a teste halhatatlan legyen és szenvedhetetlen legyen, hogy a világ minden elemében, a legkisebb elemében is az Isten jelenlétét, az Isten jelenlétének kiáró tiszteletben részesítse az embert. Ez nem jár ki. De ezt megkaptuk ajándékba. Erről az ősbűn, átteredő bűn, a teremtés kapcsán beszéltünk, aztán ugye ennek lett a tragédiája, az ősbűn, átteredő bűn. De az ember meg lett teremtve, méghozzá természetét meghaladó boldogságra, és, épp, és volt egy icipici dolog, ami teljességgel át kellett járni az egész embert, és átjárt a könnyedséggel, a teremtés ajándékából, természet fölötti ajándékából kifolyólag, ezt pedig úgy nevezzük, hogy a hálaadás. Az ember könnyedén, egész lényében átélte Isten jelenlétét, Isten ajándékát, az ő tökéletességét, a megajándékozottságát, a férfi és nő kettős egységének harmóniáját. Ezt mind átélte az ember. És az volt az adó, hogy az ember minden pillanatban bárminek örült, és mindennek örült, mindig benne volt a gondolatában, Istennek legyen hála. Hanem explicite kimondta, mert miért mondta volna ki, hiszen mással is kellett törődnie, mint hogy kimondja, de mindenben ott volt a hála, és a tekintet az Isten iránt, és a tekintet az Istenre. Tehát ez volt az ősi adó, ami a természet, a felemelt természettel spontán jött, tehát Isten ajándékának köszönhetően könnyed volt, semmi, de semmi erőfeszítésben nem került. Ma kerül. Ma kerül. Ma az embernek át kell imádkoznia ezt a dolgot, bármi történik, Isten jelenlétében kell elviselni, nincs más választás. És mindez szenvedésekkel, mindez lemondásokkal, ellentmondásokkal terhes életben. Az ősbűn után azonban megjelenik az áldozat. Káin és Ábel áldozata, Ábrahám áldozata, Melkizedek áldozata, stb. És aztán az ősatyáknak, ugye a pátriárkáknak, a családatyáknak az áldozatát felváltja Mózessel, felváltja a levitáknak, és azon belül a Áron főpapnak és utódainak az áldozata. Tehát a központosítva lett az áldozat bemutatás a Mózessel és a levitákkal, tehát már akárki nem mutathatott be áldozatot. Nekik pedig úgy kellett bemutatni az áldozatot, hogy egész különleges módon meg kellett tisztulniuk. Mindig újra és újra, amikor bementek áldozatot bemutatni a szentélybe, a szentély előtti oltárhoz, akkor mindig a legkülönbözőbb tisztulási áldozatokat mutatták be magukért, megmosakodtak, a szent ruhákat fölvették, mert a szent Isten elé csak megszentelődve lehet belépni, különben halálnak halálával hal az ember. Ez ma is vonatkozik, drága testvérek. Az egyszerű ember az a sajátos értelemben nem mutat be áldozatot, sajátos értelemben. Az Istennek tetsző áldozatot, amelyből minden más nem sajátos értelemben vett, nem elsődleges értelemben vett áldozatot bemutathatunk, az ószövetségi áldozat, Krisztus áldozata. Hiszen az ószövetségi áldozatok is a maguk rangját, a maguk erejét Krisztus áldozatának erejéből, tökéletességéből, értékéből nyerik. Tehát oda-vissza minden. Krisztus a megváltó van jelen a bűnbeeséstől, már a bűnbeesés előtt is, de nem mint megváltó jelen, hanem mint a logosz, mint az értelem, mint meg nem testesült van jelen, de de az üdvösség története az ősbűn után a megtestesülésre mutat rá, azt készíti elő. Ezért fontos meglátni azt, hogy az Ószövetség nélkül nem lehet magyarázni az Új Szövetséget, és az Új Szövetség nélkül az Ószövetséget nem értjük meg, hogy ez miről szól. Tehát mi annak a célja? Ezért a kettőt együtt kell kezelni mindenkor. Visszatérve tehát, éppen ezért, mivel az áldozat bemutatása annyira fontos, és a tiszta, az illő áldozat bemutatása annyira fontos, az igaz hitben, az igaz kormányzásban, magatartásban, kormányzásban, az igaz áldozatot úgy bemutatni, azt az áldozatot, olyan áldozatot, és úgy bemutatni, ahogy Isten elrendelte. Tehát ezért a népnek a különböző hűtlenkedései idején Isten elrendeli Mózesnek, aki Mózes is levita volt, levita családból származott, hogy tehát Mózes éppen ezért még bemutat áldozatot, és bemutathat áldozatot, de el kell elrendeli Isten, hogy ezentúl a nagy áldozatokat, azokat mind Áron, tehát Mózes testvére, és az ő leszármazottai, a főpapi leszármazottak fogják bemutatni. Tehát ez nem akárkire van rábízva, hanem csak is az Ároni dinasztiára, mondjuk így. Teljesen mindegy, hogy erkölcseikben vagy egészségükben minek örvendeznek, akkor is ők azok, akiknek az áldozatot be kell mutatni. Tehát nem szépsége múlik, nem azon, hogy mennyire gyorsan tud pislogni, milyen magas, vagy milyen erős, hanem azon múlik, hogy Áron családjából származik, és a megfelelő szentelés alá esik, tehát megtörténik a szentelése. Az ősi előírások szerint, az előírások pedig Istentől jönnek. Nagyon fontos, nem ember találta ki, ott van az Ószövetségben, Isten azt mondja, de ennek és ennek így és így kell pappá lennie, és amennyiben pappá, főpappá lett, ezt és ezt a dolgot így és így, ekkor és ekkor tudja, kell, hogy megtegye, azért, hogy megszentelje a népet. Én így árasztom ki a hatalm, a kegyelmemet a népre, szentelem meg őket, éppen ezért a nép egész élete ezen a megszentelő áldozaton múlik. Tehát egy picit gondolkodjunk azért el, még mielőtt tovább menjünk itt a papságnak a dolgával kapcsolatban, csak úgy rávilágítan az egész összefüggésre. Amikor bemegyünk a szentmisére, lehet, hogy a pap kapkod, hanyag, alig tud beszélni, ne adj Isten, mit tudom, pityókás, vagy fantasztikus, szép, aranyos, kedves, mosolyog, vagy morcona, vagy mit tudom én, akármi. De érvényesen, ez egy nagyon fontos, érvényesen bemutatja a szentmisét. Ott van az Úr Jézus, és én, a laikus hívő, a magam lelki emelkedettségével elmegyek áldozni. Magamhoz vettem az Istennek a kegyelmét, irgalmát, üdvözítését, megváltó üdvözítését, mint ellenségihez jött el Isten az emberiséghez, megváltott, megkeresztelkedtem, megbérmálkoztam, Isten megbérmált, Isten megkeresztelt, Isten megbérmált, elárasztott kegyelmekkel, és íme most eljön hozzám a szent áldozat, akinek erejé, megváltásából, erejéből utam van az atyához, az egy szent lélek erejében, az Anya Szent Egyházban. Éppen ezért azt fogjuk fel, és ez fontos, alapvetően fontos, hogy az Isten fiának az áldozata az, ami ezt a világot fenntartja. Tehát ez a bizonyos dolog, hogy ez én testem, ez én vérem, ezek után a kánonban, a mi atyánkban imádjuk őt, és magunkhoz vesszük, és az ő szentségi jelévé válunk, tehát megkeresztelként, megbírmáként, megbírváltként a világban. Ez tartja fenn a világot. Ez az axis mundi, a világ tengelye, az erő, ami azt az erőt kapjuk meg, amiért érdemes élni. értelmes élni, értelmes szenvedni, értelmes meghalni, mindennek értelme lesz. Mindennek. Tehát ezért nagyon fontos, hogy tehát a teremtés rendje, az ősbűn áteredő bűn tanítása, az üdvösség története, a Krisztus eljövetele és a szentségi élet az teljességgel egyetlen üdv történetet alkot. És az oltári szentség, a mi Urunk Jézus Krisztus személyes jelenléte az oltári szentségben, őt vesszük magunkhoz. Az ő belé való kapaszkodás az, ami megtart bennünket. Mint az első, a tóba elsüllyedő galilei tóba, vagy tengerbe elsüllyedő Pétert Krisztus kimenti. És mindenkit, az egész anyaszentegyházat kiment, mert amikor Krisztus azt mondja, csendesedjen le a vihar, akkor a vihar lecsendesedik. És jóha lehet a bárkába becsapott a víz, és már ottól féltek, hogy elsüllyednek, Krisztus fölébred, fölkel, és lecsendesíti a vizet. Tehát oly sokszor mondhatta az anyaszentegyház azt, hogy itt a végünk, nincs végünk. Az üdv történetet Isten viszi végbe. Nem én, nem más. Ő találta ki, ő viszi végbe, ő az, aki megmondta, hogy saját maga felelősért, a saját nevére esküszik meg, hogy ő ezt az üdvösség történetet végigviszi. Vagy akarok benne részt venni, és szolgálom halálomig, vagy nem akarok benne részt venni, és abban az esetben betársultam a sátán szolgálatába. Vagy, nincsen középút. Nincs. Ez nagyon fontos dolog. Tehát ez két élő. Tehát ezek a dolgok, hogy most teljes érthetetlen dolgok, hogy most mit tudom én, ez a Kulman bácsi, egy luteránus teológus kitalálta ezt a részleges kommunió dolgot. Hát el lehet ezen elmélkedni, de nem muszáj. Őszintén, hogy most részleges kommunió, hát ez olyan dolog, hogy most vagy feleségül vettem rózsikát, és akkor a feleségem 100-asra, vagy nem vettem feleségül sem 20%-ban, sem 50%-ban, sem 60%-ban. Tehát ilyen nincsen, a kommunióban nincs részlegesség. Ez na mindegy, visszatérve itt a dolog. Tehát nagyon fontos, értsünk szót, hogy az üdvösség történetében Isten úgy döntött az emberiség bűnösségéről tekintettel, hogy egyeseket kiválaszt, és őket arra rendeli, hogy ők különleges módon, különleges kegyelmekkel, tehát egy különleges hivatalba lépjenek be, ebbe a hivatalba, szentségi hivatalba, ebbe különleges kegyelmeket kapjanak, hogy különleges megszenteltséggel, különleges módon tudják megszentelni a hívő népet. Tehát éppen ezért az ő kiváltságaik azok óriásiak. A felelősségük pedig hát az Úr legyen irgalmas hozzájuk. Mert Isten nevében, Krisztus nevében, ilyen módon Isten nevében eljárni, hirdetni az igét, elmondani az örök igazságokat. Hát, ott azért mégiscsak oda kell figyelni. Ezért van az, hogy mivel egyetlen világ van, egyetlen üdvrend van, éppen ezért a teológia mindig arra törekedett, hogy mivel a világ az egyetlen egybefüggő egész, ugyanígy az üdvösség története, az Isten szent lelke, az örök igazságok az egyetlen értelmes egybefüggő egész. Még akkor is a természet fölötti dolgokat mi a emberi értelemmel átfogni nem tudjuk, de analóg értelemben tudunk róla beszélni. Ez nagyon-nagyon fontos dolog. Tehát éppen ezért törekedtek arra, hogy egyetlen szisztematikus kifejtéssel, lásd az arisztotelészi filozófia továbbfejlesztésével tudjanak, pillanat, mindjárt csak befejezem a mondatot, tudjanak kifejteni mindent szisztematikus, mindenre utal az üdvösség történetében, az egyház tanításában, és így könnyű megjelzni a dolgokat. Igen, van egy bejövő hívásunk, Istennek legyen hála, 3 hónapja legalább nem volt. Igen?
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus. Marianna vagyok, és szeretnék megkérdezni. Van egy nagyon kedves karitász tagunk, és az a nem érthető számára, hogy szeretne házasságot kötni, de a nem templomban szeretett, de egyházi esküvőt szeretne természetesen, igen, hanem mondjuk egy szép erdőben vagy tópartján ő kinézett egy helyszínt. És azt szeretné megkérdezni, hogy miért nem lehetséges, neki azt mondta valaki, gondolom a papa, kihez járt előkészítőre, hogy nem lehet csak templomban. És én ezt megkérdeztem tőlem, hogy ez hogy van, és én nem tudom ezt neki elmondani. Hát, ha kaphatnék erre választ, hogy mit, igen, mondjak.
1: Igen. Most akkor picit megszakítjuk a papságról szóló dolgokat, rátérünk egy picit a házasságra. Na, nézzük csak. Hát mindeneket a legfontosabb dolog, hogy a házasság az egy, az a teremtés rendjéhez tartozik, tehát az Úristen megteremtette az embert férfinak és nőnek, hát azt lehet mondani könnyedén, hogy igen, valóban elfogadhatjuk azt a gender ideológiának a feldolgozása képpen, hogy tulajdonképpen mondhatjuk, hogy három nem van. Van a férfi, a nő, meg az elmebeteg. Ez a három. Tehát maradjunk a férfinél és a nőnél a teremtés rendjében, tehát az elmebeteg az már az emberiség, illetve a sátán kreálmánya. És éppen ezért ez a természet rendjéhez tartozik. És amennyiben a természet rendjéhez tartozik, annyiban, de ugyanakkor egyben ez az Isten teremtése. Ezért ezt is az ember az Istennek köszönheti. Tehát éppen ezért, ha most a paradicsomban lennénk, és nem pedig egy bukott világban, az Ádám és Éva utódainak a házasság kötése, az továbbra is akkor is egy különleges ünnepség lenne, hiszen ők a Szent Háromságos Egyisten szeretetének a szeretetében való részvételt, megjelenítést vállalják magukra, amikor megházasodnak. Tehát a tökéletes állapotban a tökéletességnek az életformáját öltik magukra, mint felnőtt férfi és nő, megházasodnak, és a paradicsomi életállapotban élő emberek megünneplik, hip-hip, hurrá! Istennek legyen hála, hogy így teremtett bennünket, megőriztük a normalitásunkat, és így boldogok vagyunk. Na most nem vagyunk boldogok, mert nem őriztük meg a normalitást. Uh-huh. És Isten felemelte az embert, kiemelte a megromlott, a megsebzett természetnek a mocskából, a megsebzett természetnek a fogságából, megsebzett, az ördög uralkodik benne, a megsebzett természetben. Ezért fontos az, hogy Isten bemutatkozik Ábrahámnak, segítő kegyelmekkel az Ószövetségben elhalmozza már Ábrahámot és az ő népét. Tegyük hozzá a többi népeket is, de most ebben ne folyjunk bele. Mindent Krisztusra mutat rá, és Krisztussal eljön a megszentelő kegyelem. Uh-huh. És a megszentelő kegyelemben részesedve, mi már természet feletti módon élünk, keresztség, bérmálás, eucharisztia, házasság szentsége, egy természet fölötti, természetünket teljessége meghaladó, gyógyító és felemelő, tehát a természethez képest egy negatívumból kiemelő keresztség, bérmálás az, amit kapunk, és ezekre építve a házasság van ugyanúgy, hát két sebzett ember házasodik meg, és ők azok, akik hát egymást próbálják gyógyítgatni a természet felettivel, de éppen ezért. Mivel hogy ez egy természetes és természet feletti házasságkötés, ezért a természet feletti által különlegesen megszentelt helyen történik meg, különlegesen megszentelt szokások szerint, amelyek szokások mindig magukon hordják az ősiségnek a reflexióit. Tehát nem azért van, hogy nem megyünk farmerbe esküvőre, mert mit tudom, nagyzolunk, hanem azért, mert a férfi feketébe öltözik, azért, mert életét fogja adni ezért a nőért. Azért, hogy ez a nő, ahogy Krisztus termékenyé teszi az egyházát, életét adja érte, és a nő ez felvirágzik, ez kivirágzik, ez megtisztul. Ahogy Szent Pál mondja, a férfi az ő testének megváltója és üdvözítője. Hoppá. Itt olyan dolgok vannak, amik persze a mai feminizmusban nem illeszthetők bele, de a feminizmus nem illeszthető bele a teremtés rendjébe. Főleg a modern, most már nem is tudom, a harmadik generációs feminizmus. Ez már, ha volt a nőknek valaha életben ellensége, na ez az. És visszatérve. Éppen ezért nagyon fontos az, hogy a természet fölötti, Isten természet fölötti kegyelmeit kérjük egy természet fölötti életállapotra, ami a természet sebét gyógyítja a természet fölöttivel, és éppen ezért ez egy, nem egyszerűen egy természetes helyen történik meg, amely a sátán fogságában van önmagában véve. Hoppá. De ez a probléma ma, az új teológia elterjedésé, hogy minden szent. Hát Isten teremtette az erdőt is. Persze, hogy minden szent, hogyne. De tele van veszett rókákkal. Tele van mindenféle vadállatokkal, baktériumokkal és egyebekkel. Ha egy picit jobban meggondoljuk, megnézzük. Csak egy kis érdekesség, hogy mit jelent az, hogy a természet furcsasága. Amikor egy kedves hívő elment először életébe Tájföldre, közölték vele, hogyha egy csoporttal ment, hogyha egyetlen mód van rá, se a repülőtéren, de különösen a repülőtéren kívül, ne nagyon érintsenek meg semmit. Mert a repülőtéren belül is van legalább 50 olyan vírus, amiben lazán belehalnak. Tehát, hogy mit jelent az, hogy a természet ellenünk szegült? Mit jelent az? És akkor még nem beszéltünk arról, hogy természet fölötti, mi természetünket meghaladó ördög, ő is ellenünk szegült. És éppen ezért a szent templomban, az anyaszent egyházat jelképező szent templomban van az esküvő, amely nem a megromlott természet, amit nyugodtan kinevezhetünk, persze Isten teremtménye, hogy ne, csak mondom, megromlott. Ma erről nem szabad beszélni, mert olyan a szabadkülönösek nem szeretik ezt, hogy megromlott a természet, mert tisztelnünk kéne önmagában is ezt a világot, de önmagában ennek a világnak semmi értéke nincsen. Önmagában ez a világ a kárhozat világa. De ez nagyon fontos dolog. Tehát ez annyiban Isten világa, amennyiben Isten ismét elfoglalja a trónját. Amennyiben, és az ember, amennyiben nem akarja, annyiban kivonhatja magát, ellenállhat Isten uralmának, Isten uralma akkor is eléri őt, de nem irgalmával, hanem igazságosságával. Ezért mondja a dogmatika, hogy a pokolban lévők az Isten igazságosságát hirdetik, amíg a mennyországban lévők Isten irgalmasságát. Tehát ezek gyönyörű összefüggések, de hangsúlyozott még egyszer, ez a természetes természet fölötti, de ennek ott kell lenni a buksink legalsó mélyén, az egész vallás szemléletünk, természet szemléletünk mélyén. És ezt el kéne felejteni, ezt a lényegében panteizmustól megvert förtelmes gondolkodást, hogy hát a világ, és akkor kimegyünk, és akkor egy fatörzsön elmisézgetünk, mert hát azt megszentelte a jó Isten, ősbűn áteredő bűn már nincsen. Ez ki mondta? Te idióta. Nem kegyedre mondom, Isten ments, csak mondja, hogy egyáltalán úgy teoretikusan, te idióta. Ki mondta ezt? Hogyha egyszer van dogmatikusan, ez kijelentette az anyaszent egyház, akkor ez van. Ez van. Ez az üdvösségünk történet, igen, a tragédiája, amire az Úristen fölépíti azt az üdtörténetet, amelyben eljött hozzánk, mint ellenségeihez. És megváltott minket. Tehát az a felfoghatatlan az isteni szeretetben, a Caritasban, hogy ő minket annyira a pokolra szántakat, olyan, tehát az, hogy mondjam, az aktuálisan elkárhozottakat annyira szeret, hogy potenciálisan ad még egy sanszot arra, hogy üdvözüljünk. Éppen ezért nem azért kell pedálozni, hogy az ember elkárhozzon, hanem azért, hogy üdvözüljön. És a mai modern felfogás az, hogy hát nem, hát mindenki tulajdonképpen üdvözül, mert a misztikus Teilhard de Chardin-féle elgondolt, agyament idióta, teológia, evolúció átsöpör a sátánon is, és őt is fölemeli majd a jó Istenhez. Te szerencsétlen. Te szerencsétlen. Mert mindegy, mögötte van Blondel, meg mindenféle ilyen 19. századi filozófusok, akinek túl sok köze nincsen Aquilius Szent Tamáshoz, és a teljes szent hagyományhoz, de nagyon fölkapták őket. Ne csodálkozzunk rajta. Ez kell a szabadkülönösöknek. Ez kell az ateizmusnak, ez kell a deizmusnak, ez kell mindennek, ami Krisztus ellensége. Ez kell. Visszatérve tehát, ezt kell megértetni a hölgyel, hogy válasszon egy templomot, amely gyönyörű. Ahova bemegy az ember, és a templom letaglózza. Tehát, hogy mondjam, hát sose felejtem, amikor életemben először bennyártam a rózsák terei templomba. Uh-huh. És most válogató leszek. Engem megmondom össze, hogy a rózsák terei templom jobban megragadott, mint akár a Mátyás templom. A rákospalotai főplébánia, ahogy átmegyünk a hídon a Újpestről, Rákospalotára, rögtön ott nem megyünk el a rákospalotai temető felé, hanem egyenesen tovább ott van ez egy skót bazilika stílus, székesegyház stílusban épült templom. Abszolút egy gyönyörű. Bementem, és megálltam, és ez hogy került ide? Tehát valami döbbenet. Tehát egyszerűen a természet fölötti, a szakralitás ráugrik az emberre. És a szó legjobb értelmében. És oda bevonulni egy mennyasszonyi ruhában, ami lehetőleg nem a köldökénél van a dekoltázs. Tehát méltó mennyasszonyi ruhában, méltóan felkészített, meggyónás utáni lélekkel, egy úri emberrel az oldalamon, és elfogadni az Úristen természetfölti kegyelmét. Egy olyan helyen, amely természetes eszközökkel lett kialakítva, de a természet fölötti által sugalt színekkel, formákkal, térelrendezéssel. Ahol minden arra mutat rá, hogy te szerencsétlen, itt ebben a világban, itt ebből a világból kiszakadsz, belépsz a szent térbe és szent időbe, és ezt a szentséget kell magaddal vidd a házasság szentségének a kötelékében. Tehát a házasság szentsége az felveszed, megtörténik a felvétele, és ezek után a házasság szentségében vagy. Tehát te maga a házasság szentségében élő, ilyen módon az Isten megszentelését mutatod meg az emberiségnek, képviseled. Ami nem egy egyszerű kérdéskör, főleg azt látva, hogy manapság azért, mert valaki jegygyűrű van, olyan szimplen el akarják csábítani, mintha legalábbis nemzeti sport lenne belőle, és akár férfi, akár nő. Szemérmetlenül, mentegetőzés nélkül, semmi probléma nincs azért, hogy szereted a feleséged, meg a gyerekeid, hát tudom, még nyugodtan elmentsz egy körre. Tehát olyan szintű a köz gondolkodás lezüllése, hogy rettenetes erők kellenek ahhoz, isteni erők kellenek ahhoz, hogy a természetes életet megéljük, ami egyben természet fölötti. Nem tudom, sikerült valamit megvilágítanom?
2: Nagyon-nagyon gyönyörű. Köszönöm szépen.
1: Tehát ez a természetes gyönyörű, természet fölötti, gyönyörű. És hogy a természet fölöttibe öltözünk be, ezért van ez, hogy a férfi feketébe öltözik, a nő fehérbe.
2: Igen, nagyon gyönyörű.
1: Mert a férfi felkészül arra, hogy ő meghal. Ha tetszik neki, ez most bizonyos értelemben a halála. Bizonyos értelemben, jól értjük az üdvészség történetében. A nő pedig ő általa lesz, fog kibontakozni, virágba termékenyé válik. Tehát viszonozva a férfinak a szerelmét, szeretetét, de ennek a szakrális helyen kell megtörténnie. Uh-huh. Én mindig úgy vagyok el, hogy ha esküvő van, én mindent megteszek azért, hogy ott, tehát mindig elmondom a jeles párnak, hogy drága testvérek, amíg engem látnak, addig nem kell félni. Tehát egyszerű a liturgia szövege, mindenre felkészülünk, amire csak lehetséges, sajnos újra is újra vannak meglepetések, de az nem én rajtam múlik. Én korán ott vagyok, oda megyek, és mindent elkövetek, hogy élvezzék a szónak a mind fizikai, mind érzéki, mind szellemi értelmében, hiszen végül is a szellemiség adja meg az érzelmeknek a sajátosságát a házasság szentségében, ahol nem az a lényeg, hogy most lámpalázuk legyen, vagy valami ilyesmi, nem, érezzék át a szakralitást. Hogy valami olyan dolog történik, ami megpecsételi az életüket, ha tetszik, jó és rossz módon, ugye? Attól függ, honnan nézzük a dolgot. Megpecsételi egy küldetés, egy hivatás, egy méltóság, de ugyanakkor ebben benne van a kereszt misztériuma. Ebben külkeményen benne van. És éppen ezért nem a bokrok közé megyünk ki, nem egy szép erdélyi tisztásra megyünk ki, hanem valami egészen különleges módon kérjük az Isten közbenjárását, a szentek közbenjárását, az Isten szent kegyelmét, a megváltónknak a kegyelmeit, és tudjuk, hogy mire vállalkozunk, legalábbis remélem. Tehát ezért nagyon fontos, hogy abban a társadalom, sokszor elmondom ezt is jeles oktatás, hogy miért kell manapság egy hosszantartó, mély jegyes oktatás a jegyesek nagy része, házasulandók nagy részének. Azért, mert a házasulandók nagy része vagy soha, vagy nagyon keveset járt templomba. Vagy semmit, vagy nagyon keveset kapott a hittamból. Éppen ezért az, hogy mi az, hogy egy babán itt kell kezdeni, hogy férfi és nő, tehát már, hogy is mondjam, a negatív ellen kell küzdenünk egy jegyes oktatáson, hogy elő tudjuk adni a pozitívumot. Tehát először a pokol minden hazugságát kell visszaverni, hogy elő tudjuk adni a mennyország minden igazságát. Mert az emberek ebbe nevelkedtek föl, lassanként egyre nagyobb rétegek, ebben a gender pokol ideológiában nevelkedtek föl. Tehát ennek megvan a maga történelme, ennek megvan a maga, ez teljes sátán, ez úgy, hogy olyan démoni. És ebből kell először kivenni őket ahhoz, hogy egyáltalán megértsük, hogy honnan jönk, hol megyünk. Ma már úgy szocializálják a kisgyerekeket, hogy általános iskolában azzal játszadoznak 5.-6. osztályban, hogy tulajdonképpen én most fiú vagyok, vagy én lány vagyok. Elkezdik az egészet relativizálni, amikor őszintén egy kisgyerek meddig tudja azt, hogy fiú vagy lány, amíg egy felnőtt, egy elferdült felnőtt el nem kezdi őt félrenevelni. Minden fiú és minden lány normális esetben tudja, hogy fiú és lány vagy lány. Azt a felnőttek találták ki. És nyomják át mindenféle politikai és egyéb fórumokon, hogy aztán meg is ronthassák őket. Tehát itt erről van szó. Politikai perverz dolgokról, a sátán van mögötte. És tudom, hogy elmennék Angliába, és ezt elmondanám, remélem, ott nem fogják meghallgatni a titkosszolgálatnál, engem úgy csuknak le a repülőgétéren, hogy ezt nem találok magamra. De hál' Istennek itt ma még Pannonia provinciában a jelenlegi helytartóval, a brüsszeli szenátussal és City of London felsőházzal meg császárral ma még ezt el tudom mondani, ki tudja meddig. De ez így néz ki a történet. Tehát ahogy Szent Pál mondja, természet feletti erők és hazugságok ellen harcolunk.
2: Igen.
1: Ezért a természet fölötti kell 200 000-rel. Úgyhogy ezt legyen, és megmondanak kedves barátnőjének, és ja, igen, ezt tudom mondani. Le nagyon is telt szépen. Az időm, úgyhogy drága testvérek.
2: Nagyon köszönöm.
1: Köszönöm a kérdést, és akkor 2 hét múlva találkozunk itt a Mária Rádió hullámhosszán. Dicséretessék a Jézus Krisztus.

0: Mária Rádió.
1: Hírpercek.
2: Meskó Zsolt misztériumjátékot rendez az ezer éves Váci egyházmegyéről. Lelki feltöltődést és közösségépítést tartottak Bárdudvarnokon a hitoktatóknak. Új kápolna és osszárium a mohácsi emlékhelyen. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőnk Mészáros Magdolna, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. A Váci Egyházmegye alapításának ezredik évfordulója alkalmából szeptember 19-én nagyszabású családi és ifjúsági napot tartanak Vácon. A rendezvény fénypontja az Együtt építjük című 15 képből álló történelmi misztériumjáték lesz, melyet plébániai közösségek és csoportok adnak elő a Székesegyház előtti színpadon, tudatta az Egyházmegye. Meskó Zsolt rendező elmondta, hogy a felhívásukra 540-en jelentkeztek, ami már önmagában evangélium. A történethez négy váci történés segít megtalálni az egyes korszakokban az egyházmegye sorsát alakító, ma is példamutató személyiségeket. A mű az elmúlt 1000 évet mutatja be Szent Istvántól kezdve az 50-es évekig. Érdemes megismerkedni egy egyházmegye 1000 éves történelmével azért is, hogy tanuljunk belőle, és ne kövessük el azokat a bűnöket, hibákat, mint az őseink. Háromnapos lelki gyakorlaton vett részt mintegy 40 hitoktató a bárdudvarnoki Portapacis lelki gyakorlatos házban. A program célja az volt, hogy a résztvevők együtt készüljenek a közelgő új tanévre, és lelkileg is ráhangolódjanak feladataikra, adta hírül a Kaposvári Egyházmegye. Varga László megyés püspök a Szentlélek gyümölcsei címmel tartott előadás sorozatot. A három alkalom során a türelem, a kedvesség, a hűség, a jóság, az alázat és az önmegtartóztatás erényeivel foglalkoztak. Fontos része volt a lelki gyakorlatnak, hogy minden résztvevő olyan konkrét elhatározásokat fogalmazzon meg, melyeket a mindennapokban is meg tud valósítani. Tomanek Péter és Györfi Sándor atyák lelkivezetőként segítették a hitoktatók elmélyülését, és lehetőséget biztosítottak a szentgyónásra is. A lelki programok mellett jutott idő a vidámságra és a kötetlen közösségi együttlétre is. A résztvevők olyan élményekkel és lelki útravalóval térhettek haza, melyek erőt adhatnak számukra ahhoz, hogy az előttük álló tanévben szakmailag és lelkileg is segítsék egymást. Ünnepélyes állami és egyházi tiszteletadás mellett helyezték végső nyugalomra augusztus 29-én azt a 10 katonát, akinek maradványait a mohácsi csata után kivégzett csaknem 2000 áldozat tömegsírjából emeltek ki. A mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából átadták és megáldották a Nemzeti Emlékhely új kápolnáját és osszáriumát is. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter beszédében kiemelte, Mohács a bátorság, az önfeláldozás és a helytállás jelképe. Az új emlékkápolna megáldását és a gyászszertartást Berta Tibor tábori püspök végezte. A szertartással jelképesen keresztény végtisztességet adtak minden olyan áldozatnak, aki a csatában esett el, vagy azt követően végezték ki. Az emlékkápolna tornyán különböző árnyalatú zöld cserepek jelképezik a névtelen hősi halottakat. Egy aranyszínű cserép II. Lajos király emlékét őrzi, míg a további színek a csatában elesett katonákra emlékeztetnek. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei szeptember 2-án, szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm figyelmüket és további szép napot kívánok Önöknek. Kassa Reginát hallották.
1: Híreinket hallották.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves Mária Rádió hallgatók! Amikor Szent II. János Pál pápa haldoklott, akkor a magyar televíziók és rádiók napokon át, órákig az ő életének a képsorait vetítették újra és újra. Budapesten éltem akkoriban, és azt éreztem, hogy az egész város hangulata kicsit változott. Az emberek szelídebbek, elgondolkodóbbak, derűsebbek, kicsit lassabbak, a másikra odafigyelőbbek lettek, mintha a Szent Pápa lelke ott lebegett volna a város fölött. A média, a tévé, a rádió igazi küldetése ez, értéket sugározni, szépséget, Isten kegyelmét. A Mária Rádió ezt teszi, a lélek hangja, Jézust közvetíti, a legnagyobb kincset. A társadalmunknak mindenek előtt erre van szüksége. Egy híres pszichiáter, Carl Gustav Jung mondta azt, hogy a legtöbb betege, aki hozzá komoly lelki problémával fordult, az mind átélte azt, hogy az a kincs, amit csak a vallás tud egészen megadni, a remény, az élet értelmességébe vetett hit, ez a kincs hiányzik, ezt valahogyan elveszítette. És Jung, a híres pszichiáter azt mondta, hogy ahol sikerült komoly gyógyulást elérnie, ott szinte mindig a kulcs az volt, hogy a beteg, a nehézséggel küzdő ember valamilyen módon erre a kincsre, amit csak Isten adhat, a reményre, az élet értelmességének a fölfedezésére, a belévetett hitre, bizalomra újra eljutott. A Mária Rádió ezt adja, a legfontosabb kincset, a föntről jövő kegyelmet és békét. A híres tudós Einstein mondta azt, hogy választania kell az embernek, hogy vagy úgy él, hogy azt gondolja, hogy a világban nincs semmi csodálatos, hanem csak az anyag létezik. Az ember nem más, mint egy okos állat. A halál után jön a nagy semmi. Semmi csodálatosság az életben nincs. Vagy pedig az ember élhet úgy, hogy tudja azt, minden csodálatos. Mert nem a semmiből van ez a világ. Nem csak úgy magától jött létre, évmilliárdokkal ezelőtt. Mert a semmiből magától nem lesz valami. Ennek a gyönyörű, teremtett világnak, benne a megszülető életnek és az embernek kell, hogy legyen elégséges oka. Emögött valami végtelen bölcsesség, szépség, jóság rejtőzik. Nem a semmiből vagyunk, és nem is a semmibe tartunk. A világnak nem csak oka van, nem csak eredete, hanem beteljesedése is. Isten tenyerén van a világ. Einstein arra hívja az emberiséget, hogy tanuljon meg újra csodálkozni. És ugyanezt tanítja, ugyanezt a mentalitást, lelkiséget hirdeti a Mária Rádió. A lehető legfontosabb kincset a mai világ számára. Nagyon köszönöm mindenkinek, ha tud egy szál virágot fölajánlani a Szűzanya Rádiójának, ahhoz, hogy virágozhasson, és sok ember szívében termést hozzon.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: Augusztus 1-e és 6-a között tartották Medjugorjéban a 37. Mladifest nemzetközi ifjúsági ima találkozót. Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Németh Petrát hallják. A következő percekben Facsar Mátéval, a Mladifest egyik résztvevőjével beszélgetünk. A műsort a 2026. augusztus 16-ai tragikus buszbalesetben elhunyt lengyel zarándokok emlékének ajánljuk. Szia Máté!
2: Szia Petra! Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és nagyon üdvözlöm a kedves hallgatóinkat.
1: Hol élsz és mivel foglalkozol?
2: Németországban élek, már gyerekkorom óta. Pillanatnyilag Frankfurtban lakom, és egy amerikai szoftvércégnek dolgozok az értékesítési oldalon, Európa és Ázsia.

0: kikerültünk, nekünk ez egy nagyon fontos pont volt, hogy bekerüljünk egy közösségbe. Azóta is a kövi Szűz Mária templomhoz tartozunk, ugyanúgy akkor, mikor Aachenba kerültünk Köln mellett, nagyon hamar rátaláltunk egy templomra, ahol ott is maradtunk, úgymondván. Abba a közösségben be is tudtunk csöppenni. Hogyha visszagondolok az elmúlt évekre, évtizedekre, ha ezt szabad így mondani, 17 éves korom óta uton vagyok elvileg. Egy évet volt lehetőségem Amerikába tölteni, a high school-on, ez egy katolikus high school volt, a vendégcsaládom is egy katolikus család volt, ami azt jelenti, hogy elég aktívan részt tudtam ott is venni a hagyományokban, a lehetőségekben. Mielőtt aztán elmentem egyetemre, Ecuadorban voltam egy fél évig. Most persze abban a pillanatban, amikor ott voltam, nagyon nem vettem észre, hogy hú, az édes jó Isten rám figyel, vagy ott van az a védőháló, de hogyha ma visszagondolok, akkor nagyon is érzem, hogy mikor a dzsungelben voltam, mondjuk úgy, hogy eléggé elkavarodtunk a csoporttól, és ilyen hajnali órákra találtak ránk, akkor azért mégiscsak valaki figyelt ránk. Szóval mindig azt vettem észre, hogy ahová mentem, vagy Amerika, vagy Ecuador, vagy Madridban kezdtem a egyetemi tanulmányaimat, egy jezsuita alapított egyetemen, hogy az édes Jóisten mindig velem volt, és ez erősített engemet mindig abban a hitben, hogy ahová megyek, amilyen kihívások vannak, azokat meg lehet oldani, ha nem is rögtön, de egy idővel. Szóval ez a hit, ez azt hiszem a gyerekkorom óta kezdődött. Beleszülettünk, és ez nekünk nagyon fontos is lett, és így ahol vagyok, olyan csoportokba, ahogy bele tudtam lépni, olyan atyákkal, akikkel tudtam beszélni, ez oly mindegy, hogy most éppen ugye Frankfurtban vagyok, valahogy mindenhol megtaláltam ezeket a példaszemélyeket úgy mondván, hogy nagyon hatottak rám, és ezért nagyon hálás is vagyok.
1: Akkor, ha jól értem, életed minden szakaszában találtál közösséget, lelki vezetőt, és ez nagyon sokat segített abban, hogy megéld Isten szeretetét.
0: Pontosan. Szóval ezt nagyon lehet látni, hogy nem arról van szó, hogy lássak egy csodát, úgy mondván, hát ezt minden nap elvileg a lépéseinkben fel tudjuk fedezni, hogy hol van az édes Jóisten, hol van az őrangyalom például. És ez szerintem a fontos, ugye, hogy nem azokra a nagy csodákra vágyunk, meg várunk, hanem tényleg, hogy az aznapi napunk, abban mi is beletesszük, ami kell, de ott azért van még, én úgy vélem, hogy ott van valaki, nagyon is, aki figyel ránk, hogy jó irányba haladjunk, hogyha erre veszünk egy kis időt, hogy ugye meghallgassuk magunkban a belső hangot is, ugye, ahogy ezt így lehet nevezni.
1: Ehhez szükséges az, hogy kicsit csendben is legyünk és befelé figyeljünk.
0: A mai világban ez inkább nehezebb, mint könnyebb, de erre aktívan kell időt venni, és ahogy most Medjugorjéból visszajöttem, azt hiszem egyszerűbb lesz erre még jobban ráhangolni, mert amit ott abban az egy hétben láttunk, megéltünk. Ez azért motivációt ad arra, hogy tovább vigye az ember.
1: Igen, hát kezdjük a legelejéről. Uh-huh. Ugye említetted is, nagyon sok helyen jártál a világban, sok szép helyet láttál. Hogy éppen idén döntöttél úgy, hogy elmész Medjugorjéba, vagy hogy egyáltalán uh-huh. úgy döntöttél, hogy részt veszel a Mladi Festen?
0: Ez egy jó kérdés, igen. Az édesanyámtól hallottam erről a helyről, a Medjugorjéről, és én már többször voltam az El Caminón az elmúlt években. És most az év elején is gondolkoztam, hogy netán ez évben sikerülhetne ez az utazás. Na és másrészt tavaly kaptam egy kis Medjugorje rózsafűzért, méghozzá tőled. Ezt még egyszer nagyon szépen meg szeretném köszönni, mert ez is én szerintem nagyon is belejátszott, hogy ebben az évben, ahogy úgy gondolkoztam, hogy a nyári terveim hogy tudnának lenni, úgy gondoltam, hogy most ezt akkor próbáljuk meg. Ha úgy esik azokban a hetekben, ahogy itthon Magyarországon tartózkodok, ha olyan lehetőség van, hogy el tudok menni, akkor ezt meg szeretném valósítani. És ez így történt. Most, ahogy rágondolok, úgy tűnik, hogy mindkét esemény is meg fog tudni történni. Medjugorjéba voltam, és egy újabb El Camino szakaszt is meg fogok tudni csinálni szeptemberben, szóval örülök, hogy így az év úgy alakul, hogy mindkét helyre el tudtam és el tudok menni.
1: Eljött tehát augusztus eleje, felkerekedtél Medjugorjéba. Igen. Kikkel utaztál?
0: Ez egy kis magyar csoport volt. Pontosan, amikor reggel 5-kor felszálltam a Hősök térén a buszba, még nem tudtam, hogy mi fog rám várni.
1: Nem volt közöttük ismerős
0: ezek
1: szerint?
0: Senki, nem. És a bátyám kivitt a Hősök teréhez, és akkor kezdődhetett ez az út. Nos, én Németországban azért már kicsit ránéztem, hogy milyen lehetőségek vannak. Kölnből ment volna egy út, akkor úgy repülővel. De én valahogy ezzel úgy voltam, hogy ha már elmegyek egy ilyen zarándok útra, akkor én a magyar gyökerei miatt inkább én egy magyar társasággal szeretnék menni, és találtam is igen egy kisebb zarándok társaságot, akikhez csatlakozni tudtam, és egy kb. 40-en volt

0: egy atyával együtt, és így igen, augusztus 1-én reggel 5-kor kezdődhetett ez az út.
1: Mi segítette számodra, akár már a buszon, hogy megérkez újra ebbe az zarándok létbe?
0: Pontosan, hát igen, ez egy, tényleg egy olyan pont, hogy mikor elindul az ember, még csak ugye felszállunk a buszra, és ugye még annyira nem tudjuk, hogy és mi lesz. Főleg nekem egy ilyen zarándok úton még nem vettem részt. Mivel az atya, aki velünk a buszon volt, ő azért elég erősen rá tudott minket arra hangolni, hogy most mi zarándok útra fogunk menni, szóval elkezdtünk imádkozni. Volt az egyik utas között egy zarándok társ, aki nagyon szépen tud énekelni, és akkor ő belesegített, hogy azért azok az énekek olyan irányba is menjenek. Szóval elég hamar a csoport rá tudott úgy hangolni, hogy mi hová is indulunk, és persze a meglévő kisebb szünetekben már ott, mikor ugye kiszáll az ember, idő-oda egy kávéra elmegy, azért már szóba tudott lépni egyes más zarándoktársal, így elég hamar észre lehetett venni, hogy egy kis kedves csoporttal utazunk mi itt.
1: Milyen reményekkel érkeztél Medjugorjéba?
0: Hát a remény az tényleg az volt, ezt a nagyon fontos helyet úgy megélni, hogy tényleg úgy jöjjek vissza, hogy észrevehessem, hogy miért is van ennek a helynek ez a nagyon nagy fontossága. Persze olvastam egy kicsit róla, hogy mik is történtek, ugye 81 óta, de még annyira nem tudtam úgy felfogni, hogy akkor ott most mit is fogok látni. Én ebben a pillanatban azt is gondoltam, hogy túl sok reményt nem is teszek bele, inkább nyitva vagyok ahhoz, ami úgy történni tud. Ez persze attól is meg tud védni, hogy csalódások legyenek, de én úgy vélem, hogy ilyenkor, hogyha nincs túl sok elhatározat, hogy mit tud történni, akkor mégiscsak még nyitottabb vagyunk. Persze, amikor hallottam az eseményekről egy pár nappal ezelőtt, a mostani Mladifest előtt, ezekről a rongálások, a vandalizmusról, ez az egy kicsit elkeserített, hogy azért mi is történik, és egy pár nappal azelőtt, és ez hogy is tud ilyen történni. De elég hamar azt vettem magamon észre, hogy ez inkább erősít abban, hogy miért is megyek oda. A hitemben úgy vettem észre, hogy ez nem csak engemet, hanem aki mindenki oda ment, 70 ezeren voltunk. Ez mindenkinek nagyon fontos volt, hogy most még jobban ott akarunk lenni, és mikor odaértünk, ugye semmit már nem lehetett látni. Szóval amit egyetlen ember tudott okozni, az elvileg, hogyha rágondolunk, az nagyon hamar úgy szépre lett újra csinálva, hogy mi tényleg azt vettük észre, hogy a rosszból nagyon hamar úgy jó is tud lenni. Szóval ennek persze köszönet a sok segítőknek, akik ott voltak, mert tényleg nagyon, nagyon szép élmény volt így odaérkezni, és aztán ezt a lépésről lépésre megérni, hogy ott most mi is történik.
1: Sokszínes programon vehettetek részt. Hogyan néztek ki a napjaitok?
0: Hát azt kell mondanom, hogy ez a 6 nap, vagy inkább 5 nap és ugye 6 éjszaka, ez nagyon hamar eltelt. Szóval ugye az első nap még azt gondolja az ember, hogy okay, most egy hétre megyünk, kíváncsi vagyok, hogy mi lesz, hogy lesz, de még az első este el tudtunk menni az első szentmisére. A második reggel, második hajnalban már felmentünk a Jelenések hegyére. Ott persze én is azt gondoltam, jó, hát korán kelünk, jó, nem túl korán, de azért...
1: Azért már reggel 6-kor igen, volt az a rózsafüzér.
0: És ugye én is azt gondoltam, jó, hát akkor lehet, hogy mi a kis csoportunk nagy részben egyedül lesz. Hát mások is erre gondoltak, hogy felszeretnének menni, ugye azért még sincs olyan sok nap, szóval elég sokan voltunk, de azért mégis a mi kis csoport az atyánkkal így szépen együtt tudtunk felmenni, és minden egyes ilyen megálló helyen tényleg úgy meg tudtunk állni, hogy rózsafűzért tudtunk imádkozni, egy ének elhangzott, beszélgetések voltak, szóval tényleg ez egy nagyon érdekes menet volt felfelé a Jelenések hegyén. Plusz aztán ugye délutánként mindig kint voltunk a kültéri oltárnál, mert ugye 4 óra táján kezdődött az úgymondván officiel program, ugyanúgy a szentmisével, és ez ugye este 10-ig ott lehetett lenni. Először azt gondolja az ember, hogy lehet, hogy ez sok, nem, ez abszolút nem sok, ez olyan színes így programok vannak, hogy...
1: Elrepültek ezek az
0: nagyon, nagyon hamar elrepültek, és azt veszi az ember tényleg észre, hogy hú, holnap már elvileg utazunk is vissza.
1: Különböző tanúságtételek hangzottak el. Volt esetleg olyan, amelyik számodra különösen sokat adott?
0: Ez tényleg egy nagyon fontos pont, délelőttönként, és ugyanúgy délután is vannak tanúságtételek. Azt kell mondanom, hogy majdnem mindegyik, mikor ott hallgatja az ember, nagyon elhagy gondoltatni, hogy az én életem milyen irányba haladik, és másoknak az életük milyen irányba haladnak, milyen kereszt van mindannyiunkon, úgymondván. Egyes tanúságtételek tényleg abban a pillanatban nagyon elgondolkoztat, hogy sajnálatos módon egyes életszakaszok nem úgy haladnak előre, ahogy ugye azt az ember gondolná. De aztán az is bemutatkozik, hogy mindenki, aki a tanúságtételt tette, nagyon is hitt a Jóistenbe, meg a szűzanyába. És ezen keresztül lehetett aztán azt észrevenni, hogy minden aztán egy olyan fordulatot vesz, mégiscsak, hogyha sokáig is türelmesnek kellett lenniük, hogy újból egy pozitív életszakasz tudjon történni. Ami most még szerintem egy érdekes pont így a mai életünkben is, például, hogyha párkeresésről is van szó, egy cikkben olvastam egy úgynevezett tanúságtételről is, ahol egy magyar pár két évvel ezelőtt ott találkozott a Mladifesten, és most ezen a mostani alkalomnál volt az eljegyzés a tanúsághegyen. És akkor ez egy olyan pont, hogy tényleg, hogyha ezt így látjuk, hogyha egy kapcsolat ilyen közös értékrendekre is alapul, hogy ebből mi tud lenni. Szóval ez egy olyan pont volt, hogy ez tényleg így hagy engemet is egy kicsit ugye ezen elgondolkoztatni, hogy igen, néha egy kicsit várni kell azokra a pillanatokra, amik úgy bekövetkeznek az életünkbe, de ami negatív tud lenni, az remélhetőleg egy idő után a hitünkkel együtt, ugye, az majd egy jó pontot is tud, egy jó fordulatot is tud majd venni. Szóval nagyon-nagyon érdekesek ezek a tanúságtételek, és nagyon motiválnak is, úgy mondván, hogy oké, ők ezt így, nekik ez így sikerült, egy anyuka ott éppen említette, hogy 6 gyerek vár rá fönt a mennyben, mert ugye sajnálatos módon egyik se tudott megszületni. És akkor ebben a pillanatban azt gondolja az ember, hogy hú, azért ezt így átélni, de mondta, hogy így a végén tudja, hogy ki fog rá fönt ugye várni, és hogy az élete mégiscsak az Isten segítségével erősen tovább tudta vinni, és ezáltal ezek egy nagyon érdekes fejezetek voltak.
1: Igen, szerintem is az nagyon érdekes dolog, hogy tényleg tanúságtételekről beszélgetünk, főleg most Medjugorjéről, hogy szeretjük azokat a történeteket, amikor ott történik valami. És én is olvastam ilyen tanúságtételeket, hogy akár egy fiatal fiú arról írt, hogy pont úgy szólt hozzá Isten, ahogy arra neki akkor szüksége volt. És ez nagyon fontos, hogy ugye személyesen foglalkozik velünk Isten. De szerintem az is nagyon érdekes, hogy lehet, hogy ott nem történik ilyen nagyon látványos dolog, aztán hazajövünk, és lehet, hogy pár hónappal később, vagy a mindennapokban élünk meg valamit, ami aztán ahhoz kötődik. És a harmadik dolog, hogy pont amit említettél is, akár így a babáit elvesztő édesanya kapcsán, hogy ez is hatalmas tanúságtétel, hogy valakinek az élete így a mennyire mutat. Igen. Hogy lehet, hogy most veszteségeket él át, fájdalmakat, hogy nem úgy alakul az élete, hogy szeretné, és hogy mégis Istenbe tud kapaszkodni, hogy ez tényleg fantasztikus dolog szerintem.
0: Fantasztikus, és ez pont így, hogyha belegondolunk, ugye ezt kb. Úgy 70 ezer ember ott rögtön ugye hallja, ez szerintem mindenképpen egy nagy motiváció, hogyha aztán átgondolja, hogy én a múlt hetekben, múlt hónapokban milyen dolgokról törtem a fejemet, ugye, hogy hú, nekem most emiatt rossz, meg amiatt rossz. De ahogy ott hallottuk, lehet, hogy ezek nagyon kis relatív dolgok. Ez abban is segít, hogy tényleg átgondolja az ember, hogy most én miért is itten aggódok. Szóval ezek tényleg olyan reális problémák az ember életében, amihez erősnek kell lenni, ugye.
1: Milyen élményt jelentettek számodra a szentmisék?
0: A szentmisék délután 4 órától kezdve, 6-7 óra felé szoktak ugye lenni. Az azért voltak nagyon érdekesek, mert, hogyha belegondolunk, majdnem 600-700 atya is részt vesz rajta. A Vatikánból is a Medjugorjéra kinevezett apostoli nuncius, vagy apostoli vizitor is ott volt. És ezért ezek a szentmisék mindig egy más atyával ugye történt. Nagy erőt tud magunkban úgy előhozni, mert mégiscsak úgy amennyien vagyunk, ez egy nagyon fontos pont volt. Szóval, hogyha belegondolunk, hogy 70 ezer emberre aztán elkezdődik az áldozás, az ugye ez egy logisztikai lépés is. És így most már értem, hogy miért is volt ugye 700 atya 600-700 között, mert ugye ezt akkor lehet észrevenni, hogy nincsen olyan út, hogy nem lehetne úgy a Krisztushoz úgy olyan közel jutni, mint ebben az egy pillanatban. És ezért ez is elgondolkoztat. Szentmisék nagyon érdekesek voltak, de azon kívül, amik úgy még történtek. Egyik este szentmise után az oltártól kezdődött el fakadni a fény. És aztán azt lehet észrevenni, hogy lépésről lépésre mindenkinek van egy gyertya a kezében, más valakitől megkapja a fényt. És ezáltal egy idő után mind a 70 ezer embernél meggyullad a fény, és ez persze azt mutatja, hogy nem csak kapok ugye fényt, hanem tudok adni is. És ilyen eseményben részt venni azért ez egy nagy dolog. Szóval ez
1: nem mindennapos.
0: Nem, pontosan ez nem mindennapos, igen.
1: Utolsó reggel, úgy tudom, hajnali 5-kor volt egy Szent Mise a Krizsevácon, ez milyen élmény volt számodra?
0: Sajnos ott arra nem tudtam elmenni. Miért nem? Mert a 40 fős csoportból mi 5-en úgy gondoltuk, hogy még egyszer felmegyünk a szűzanyához, hogy ott virasszunk. Szóval mi 4 órakor felkeltünk, és 5 órára fönn voltunk a Jelenések hegyén újból, hogy ettől a nagyon szép helyről úgymondván búcsút mondjunk. És így, hogy 5-en oda fölmentünk a sötétben a kivilágított szűzanyát lássuk, ez egy nagyon speciális pillanat volt. De ez ugyanúgy azt jelenti, hogy jövőre, ha visszamegyek, mert vissza szeretnék menni, akkor azon a Szent Misén részt szeretnék venni. Lehetett hallani, lehetett valamennyire látni, hogy ott a völgyekben az a Szent Misé éppen ugye ott történik. Ott már hajnali, azaz, hogy éjszakától kezdve 3 óráig mennek fel az emberek, nagyon sokan is. Biztos nagyon egy nagyon szép élmény lehetett volna. Ez is nagyon szép volt, de már tudom, hogy jövőre, ha így vissza tudok menni, akkor azt nagyon, nagyon szívesen oda el szeretnék menni.
1: Volt időd azért esetleg felmászni a Krizsevácon?
0: Volt, igen, volt. Az egyik nap így a csoporttal fölmentünk. Hát mit nem mondjak, ott tényleg egész Medjugorje ott volt, és tényleg nagyon sokan voltunk, de valahogy mindig megvolt az a pillanat, hogy együtt voltunk, bevártunk mindenkit, és akkor abban a pillanatban, mikor oda fölérünk, mikor megtudjuk, hogy ott az az egyik atya, aki minden nap oda fölment, arról volt szó, hogy őt aztán még azokban az időkben egy másik helyre szeretnék tovább küldeni, és ő hát ugye azt nagyon nem szerette volna, mert ez neki egy nagyon fontos hely volt. Hogy aztán azt hiszem egy hónapra rá, még ott fönt elhunyt. Neki aztán úgy tűnik, hogy ez volt az útnak a menete, a vége is valahol, hogy ő ott tudott maradni, ami neki nagyon fontos volt. De minden reggel oda fölment, hogy ott imádkozzon, és azért ez nem egy kis út, nagyon sziklás.
1: Igen, kiárt ott,
0: igen.
1: Azt tudja.
0: Szóval ez egy nagyon fontos pont volt. De még hogyha visszatérünk a Jelenések helyére, vagy a Jelenések hegyre, a második stopnál úgy mondván, ahol ugye a szűzanya Erzsébettel találkozik, és ez arra utal, hogy ugye amilyen emberek, akikkel találkozunk, hogy azért fontos észrevenni. Ott nekünk is volt egy nagyon fontos, nagyon érdekes találkozásunk. A magyar tolmáccsal találkozott az atya, rögtön felismerték egymást, és ő ezt már 30 évet csinálja, ezt a önkéntes szolgálatot. És nekünk azt mondta, hogy az egyik jelenésből azt az üzenetet szeretné nekünk átadni, hogy a szűzanya abban a pillanatban az ottan lévő papokat megáldotta, és hogy akkor aztán tovább megy az arándokokhoz, az oltárhoz. És emiatt nagyon fontos, hogy azért, aki ugye 4 órától ott van, az egész végéig legyen a kültéri eseményeken, mert sose lehet ugye tudni, hogy a szűzanya mikor, melyik pillanatban, hol van. És ez a pillanat, hogy pont abban a pillanatban, amikor erről volt szó, hogy kikkel találkozik az ember, akkor ezzel a hölgyel, a tolmácsunkkal találkoztunk, aki ugye mindig a rádióban nagyon szépen átfordította az utan lévő eseményeket, ezt mondja, és akkor mi éppen ott vagyunk, és akkor plusz még erre hozzá kell fűzni, hogy ugye minden este 6 óra 40-kor minden elcsöndesedik egy percre. Uh-huh. Utána rákérdeztem, hogy itt most mi is történik, és akkor mondták nekem, hogy igen, ez a jelenéseknek a pillanata. Most ebben a pillanatban egy jelenés történik, a látókkal, valamelyikkel. És mikor elcsöndesedünk, egy ilyen nagyon atmoszférikus violin zene kezdődik, hát akkor ez tényleg abban, ha belegondol az ember, hogy most itt mi is történik, nem is kell látni semmit, de ez a pillanat, ez tényleg nagyon így megható volt. Sok ilyen kisebb pont volt, amire, hogyha most visszagondolok, ez ilyen puzzlé darabokba, hogy így összeteszem, akkor nagyon kerek.
1: Nagyon sok nemzetiség jelen Igen. volt. Milyen érdekes emberi találkozásokban volt részed?
0: Tényleg ezt lehetett észrevenni, hogy a világ minden részéről ott voltak a nemzetiségek, úgy mondván. Nagyon sok németet hallottam, persze sok-sok magyar, ugye? Sok amerikai is volt ott, szóval azt lehetett észrevenni, hogy mindenki nagyon feloldott volt, úgy mondván. Szóval semmiféle olyan probléma nem tudott volna felmerülni, hogy hú, most másokkal nem akarunk beszélni, hanem nem. Ez a közvetlenség, ez a nagyon segítőkészség, ha valaki még ott helyet keresett, mert ugye nagyon azért egy idő után ugye persze minden helyen van úgy csípve, akkor is még ugye az ember próbált segíteni. Szóval ezt lehetett észrevenni, hogy a programok után is ilyen kis csoportokban a magyarok például elkezdtek énekelni, zenélni, akkor lehetett látni, hogy más nációkból is hozzájuk fordultak, és ez egy ilyen nagy család volt elvileg, szóval ez tényleg egy ilyen pont, amire én sem számítottam volna, hogy ennyien lennénk ott is ilyen sok nemzetiségből, szóval ez tényleg egy ilyen összekötő látvány volt is valahogy, ez a sok zászló a sok nemzetiségekből, és hogy nézze az ember a zászlókat, hogy Kelet-Ázsiából vagy Dél-Amerikából, hogy mennyien ide eljönnek erre a nagyon kis pici helyre.
1: Ez kicsit a mennyelő íze.
0: Igen, igen. Így lehet látni.
1: Sokféle nemzetiség sok, együtt Istent dicséri.
0: Mm-hmm. Igen, pontosan. Ez nagyon, igen, ez egy jó analógia.
1: Már nagyon sok mindent megosztottál velünk, mégis azért így rákérdeznék így a beszélgetésünk vége felé, hogy hogyan hatott az Isten kapcsolatodra és a szűzanyával való kapcsolatodra ez a Bloodfest.
0: Úgy vélem, hogy az elmúlt évtizedek során nekem az Istennel lévő kapcsolatom elég szoros. Szóval, ahogy említettem az elején, a gyerekkorom óta mi így nőttünk fel, ez így nekünk mindig nagyon is fontos volt, de azt veszem észre, hogy így most a Bloodfesten keresztül szűzanyával még erősebb lett a kapcsolatom. Úgy gondolja az ember, hogy az egész szent családdal rögtön szoros legyen a kapcsolat, de ez lehet, hogy nem így van. Nálam is ez merült fel, hogy igenis a szűzanya az egy nagyon fontos szereplő, hogyha ezt így lehet fogalmazni, és nagyon segít rajtunk. Az ott megélt pillanatokban pont ez derült fel bennem is, hogy nagyon is fontos a szűzanyával imádkozni, vagy egyszerűen megkérni őt, hogy ő imádkozzon érettünk, mint bűnösökért, most is halálunk óráján, ugye? És ez pont így van. Örülök, hogy ezen a hét alatt ezt így fel tudtam így fedezni, hogy tényleg, ahogy Frankfurtban is szoktam menni a misére, ott ugyanúgy a szűzanya, persze ott van, és oda is szoktam úgy állni, de most azt hiszem máshogy fogok, más intuícióval fogok odaállni hozzá, hogyha majd imádkozok, igen.
1: Visszatértél már a mindennapokba, hamarosan visszatérsz Németországba, sőt, hát valószínűleg, amikor a hallgatók ezt hallgatják már, ott vagy az otthoni közegedben. Mi az esetleg az az egy kép, amit Medjugorjéból, a Bloodfestről magaddal viszel, és így a mindennapokban is kapaszkodót jelenthet majd?
0: Hú, hát ez nem is olyan egyszerű megválaszolni, mert több ilyen kép van előttem így most. Ami tényleg nagyon megfogott minket, ez az, hogy mikor így az utolsó reggel mi még abban a kis időszakaszban, mert ugye arról azt hiszem, arról volt szó, hogy 7 órakor már újból a hotelnél kell lenni, hogy aztán újra indulunk. Így eléggé ki volt számítva, hogy akkor 4 óra 30-kor jön a taxi, és akkor mi felmegyünk a szűzanyához. Szóval ez a pillanat, mikor mi felértünk, és abban a nagyon sötétségben a kivilágított hófehér szűzanya ott vár ránk, ez azt hiszem ez az a pont, amiről persze a fotóm is van, ez így nagyon előttem van. De még, hogyha egy másodikat lehet nevezni, az ugyanaz a pont volt, mikor így ez a 70 ezer ember egymástól másoknak adják ezt a kis gyertyafényt, és akkor ebből egy nagy fény elárad mindenkihez, és akkor minden aztán egy kicsit olyan pirosas, mert olyanok voltak egy gyertyák, szóval ez egy ilyen második olyan pont, ahol, hogyha belegondol az ember, hogy így árad a hit, a motiváció, így tudunk magunknak ugye erőt adni a mai napokban, a mindennapokban úgy mondván. Igen, ez a két pont lenne, gondolom, amire sokáig vissza fogok gondolni.
1: Hát én nagyon köszönjük, hogy eljöttél hozzánk a Mária Rádióba, és akár ilyen kis gyertyafényként meséltél nekünk a Bloodfestről, és megosztottad velünk a tanúságtételedet. Nagyon köszönjük.
0: Én köszönöm, hogy itt lehettem, és mindenkinek jó egészséget kívánok.
1: Az elmúlt percekben Facsar Mátéval beszélgettünk a 37. Bloodfest nemzetközi ifjúsági ima találkozó kapcsán. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, a mikrofonnál Németh Petrát hallották.

0: Nagy Károly atya üzenete és imája a papi és szerzetesi hivatásokért.
1: Jézus, te vagy a jó pásztor, és egyre nagyobb a nyájad, és igére vár a nép, azok is, akik nem tudják, és ezért van szükség munkásokra, akik hirdetik az evangéliumot, az örömhírt, a jó hírt. És ezt kérem tőled, hogy minél több fiatalba, vagy akár nem fiatalba is, mert vannak későbbi hivatások is, ébresz föl, vagy erősítsd ezt a hivatást, az elköteleződést, erősítsd bennük, merjenek neki vágni, és ne féljenek a magánytól, mert nem kell magányosnak lenni. Közösségbe lehet gyakorolnunk a hivatásunkat. És ezt kérem tőled, ezt a kegyelmet, hogy minél többen megkapják, illetve meghallják a te hívásodat, és bátran merjenek neki vágni, mert a legszebb hivatás, úgy érzem, másokat szolgálni, mert ezt tetted te is, Jézus. Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint aki az életét adja másokért. Hát a papnak lenne nyitjent, hogy az életemet adni, másokért élni, másokat szolgálni. És a tapasztalatom, hogy rengeteg emberen tudtam már segíteni az évtizedek során, és ezért mondom, hogy a legszebb hivatás, és ezt kérem tőled ebben az imádságban, hogy ezt valahogy világosítsd meg minél többek szívébe, lelkébe. Amen.
0: Nagy Károly atya üzenetét és imáját hallották a papi és szerzetesi hivatásokért. A teljes interjút megtekinthetik a Mária Rádió weboldalán és YouTube csatornáján.

Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja! Krisztus,

0: Mindenerényét. Messze tarts tőlünk a gonosz kísértőt, győzz le a sátánt hatalmas erőddel, és álljon mellénk, kit az égből küldesz, isteni lelked. Dicsőség néked, örök Atya Isten, és neked Krisztus, Atya egyszülötte, s kettejük lelke, velük egyenlő Úr, minden időn át. Amen. Mi magunk is sóhajtozunk, és várjuk testünk megváltását. Így szóltam, vigyázok útjaimra, nyelvemmel nem vétkezem, retesszel zárom le szájam, amíg gonosz ember áll előttem. Hallgattam, elnémultam, de mi haszna? És fájdalmam kiújult. Szívem fölhevült bennem, elmélkedtem, s egyre nagyobb lánggal égett. Nyelvem akkor megoldódott. Uram, tudasd velem életem végét. Mennyi napjaimnak száma? Hadd tudjam meg, mi rövid az életem. Íme napjaimat néhány araszra mérted. Életem ideje, előtted semmiség. Minden csak hiába valóság, minden ember élet is. Mint az árnyék, az ember úgy múlik el. Hiába való az is, hogy vesződik. Kuporgat, de nem tudja kinek. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Mi magunk is sóhajtozunk, és várjuk testünk megváltását. Hallgasd meg, Uram, kiáltásomat, és figyelj könnyeimre. És most, Uram, mire várhatok? Egyedül benned reménykedem. Minden gonoszságomból ments ki engem. Ne szolgáltass ki az esztelen gyalázatának. Elnémulok, már nem nyitom ki ajkamat, mert te vagy, aki ezt végbe vitted. Csapásaidat vedd le rólam, elpusztulok sújtó kezed alatt. Fenyíted az embert gonoszsága miatt, moly módjára erejét elemészted, mint egy lehellet, annyit ér minden ember. Hallgasd meg, Uram, imádságomat, figyelj kiáltásomra, ne légy süket siránkozásomra, hiszen nálad jövevény vagyok. Vándor, mint minden ősöm. Vedd le rólam szemedet, hogy föllélegezzem. Mielőtt elmegyek, és nem leszek többé. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Hallgasd meg, Uram, kiáltásomat, és figyelj könnyeimre. Isten irgalmában bízom, mindenkor és mindörökké. Mit dicsekszel gonoszságoddal, te, aki a gonoszságban vagy hatalmas? Egész nap álnokságon jár az eszed, te cselszövő, nyelved éles, mint a borotva. A rosszat jobban kedveled a jónál, a hazugságot inkább, mint az igaz beszédet. Te álnok nyelv, minden bajt hozó beszéd kedves neked. Éppen ezért el is pusztít Isten mindörökre. Kigyomlál és kiköltöztet hajlékodból. Gyökerestől kitép az élők földjéből. Látják ezt az igazak és megilletődnek. Azután nevetve mondják, íme az ember, aki nem Istenben kereste oltalmát, hanem gazdagságában volt reménye, és csak gonoszsága minden ereje. én pedig, mint viruló olajfa Isten házában, Isten irgalmában bízom, mindenkor és mindörökké. Örökké áldalak azért, amit tettél, nevedben reménykedem, mert jóságos vagy híveidhez. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Isten irgalmában bízom, mindenkor és mindörökké. Kitartok igéd mellett, az Úr minden reményem.
1: Olvasmány Jeremiás próféta könyvéből. Jojakimnak, Jozia fia, Júda királya uralkodásának kezdetén ezt a szózatot intézte az Úr Jeremiáshoz. Ezt mondja az Úr: állj oda az Úr házának udvarába, és hirdesd Júda városai lakóinak, akik imádkozni jönnek az Úr házába, azokat a szavakat mind, amelyeknek a hirdetésére parancsot adtam neked. Ne hallgass el egyetlen szót sem. Hát ha szót fogadnak, és megtérnek gonosz útjaikról, akkor megbánom én is azt a veszedelmet, amelyet rájuk akarok hozni szándékai gonoszsága miatt. Így beszélj hozzájuk. Ezt mondja az Úr: ha nem hallgattok rám, és nem jártok törvényem szerint, amelyet elétek tártam, és nem figyeltek szolgáimnak, a prófétáknak szavára, akiket folyton folyvást küldtem hozzátok, de ti soha nem hallgattatok rájuk. Ezt a templomot Silóhoz teszem hasonlóvá, a város pedig átokká teszem a föld összes nemzete előtt. A papok, a próféták és az egész nép hallotta, amint Jeremiás elmondta ezt a beszédet az úrházában. Amikor tehát Jeremiás mind elmondta, amit az Úr parancsára el kellett mondania az egész népnek, a papok és a próféták megragadták, és így szóltak: halállal kell lakolnod. Miért jövendöltél az Úr nevében így? Ez a templom Silóhoz lesz hasonlóvá, ez a város meg úgy elpusztul, hogy lakója sem marad. Az egész nép ott tolongott Jeremiás körül az úrházában. Amikor ezt meghallották Júda főemberei, fölmentek a királyi palotából az úrházába, és leültek az úrházának új kapuja előtt. Akkor a papok és a próféták így kezdtek beszélni a főemberekhez és az egész néphez: ez az ember halált érdemel, mert ez ellen a város ellen jövendölt, amint azt saját fületekkel hallottátok. Jeremiás erre így válaszolt a főembereknek és a népnek: maga az Úr küldött, hogy elmondjam a templom és a város ellen mindazokat a szavakat, amelyeket hallottatok tőlem. Most hát változtassatok életmódotokon és tetteiteken. Hallgassatok az Úrnak, Isteneteknek a szavára, mert ha így tesztek, az Úr megbánja a veszedelmet, amellyel megfenyegetett benneteket. Ami engem illet, a kezetekben vagyok. Tegyetek velem úgy, ahogy jónak látjátok. De tudjátok meg, hogyha halálra adtok, ártatlan vér száll a fejetekre, erre a városra és lakóira, mert valóban az Úr küldött, hogy ezt mind elmondjam fületek hallatára. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Tudjátok meg, hogyha halálra adtok, ártatlan vér száll a fejetekre és erre a városra. Pilátus a nép szeme láttára megmosta kezét, mondván: ennek az igaz embernek vére ontásában én ártatlan vagyok. Ártatlan vér száll a fejetekre és erre a városra.
2: Olvasmány Origenész áldozó papnak a János evangéliumhoz írt magyarázatából. Bontsátok le a templomot, és harmadnapra felépítem. Szinte látom, hogy a zsidók, a testi és érzéki dolgok rabjai mennyire csóválják a fejüket, hiszen nehezményezték, ahogy Jézus kiűzte őket, mert az atyaházát az általuk űzött kereskedés házává tették, és most jelet kívánnak az Isten fiától, akit pedig ők nem fogadnak el, hogy ezzel a jellel mutassa meg, milyen jogcímen cselekszi ezeket. megváltunk a saját testével hozza kapcsolatba válaszát, mintha erről a templomról volna szó. Amikor azt kérdezik tőle, miféle csodajelet mutatsz, hogy ezt mered tenni? S így felel nekik, bontsátok le ezt a templomot, és harmadnapra felépítem. Ám de mindkettő, a templom is, Jézus teste is, egy bizonyos értelmezés szerint úgy tűnik nekem, hogy az egyházat példázza, hiszen az egyház élőkövekből épült, és lett lelki templommá, szent papsággá, apostolokra és prófétákra alapozott épületté, amelynek maga Krisztus Jézus a szegletköve, és valóban, mint templom létezik is. Ha pedig e szavakra figyeltek, ti Krisztusnak teste vagytok, és egyenként tagjai, úgy tűnik, hogy e templomnak az összeépített és egybeillesztett kövei elválnak egymástól, és szétszóródnak, mint a 21. Zsoltár írja, hogy Krisztus minden csontja szétvált az ellenség támadásakor. Ugyanígy történik az egyházzal is minden üldöztetés és szorongatás idején, amikor az üldözők harcot indítanak a templom egysége ellen, azonban az őt támadó gonoszság és a beteljesülés napja utáni harmadik napon újra felépül majd ez a templom, és feltámad ez a test. Az új égben és új földön bekövetkező harmadik nap pedig majd akkor lesz, amikor e csontok, vagyis Izrael házának tagjai, az Úr ama nagy napján feltámadnak a halál végleges legyőzetése után. Így azután Krisztusnak a kereszthalál után bekövetkezett feltámadása egyben magába foglalja az egész Krisztus test feltámadásának a misztériumát is. Miként ugyanis Jézus szenvedésének alávetett teste keresztre feszítetett, eltemettetett és azután feltámadt, ugyanígy az egész Krisztus test, vagyis a szentek, akkor ott Krisztussal együtt keresztre lettek feszítve és meghaltak, ők egyenként, mint Pál, semmi másban nem dicsekszenek, csak a mi Úrunknak, Jézus Krisztusnak keresztjében, amelyen ő a világ számára keresztre feszítetett, és a világ az ő számára. Ezért mindegyikük nem csak keresztre feszítetett Krisztussal együtt a világnak, de Krisztussal együtt még el is temetkeznek. Krisztussal együtt el vagyunk temetve, mondja Pál, és sietve hozzáfűzi, mint aki már megkapta a feltámadás zálogát, és vele együtt feltámadunk. Testetek a bennetek lakó Szentlélek temploma, akit Istentől kaptatok, s nem vagytok a magatokéi. Nagy volt a váltságdíjatok. Dicsőítsétek meg, és hordozzátok Istent testetekben. Ne tegyétek magatokat tisztátalanná, szentek legyetek, mivel én szent vagyok. Dicsőítsétek meg, és hordozzátok Istent testetekben.
0: Dicsérjük dallal az Urat, buzgó készséggel lelkesen. Az Úra imedénre jár, s bennünket imádságra hív.

olur. Dicüşi gün geçer zimer. Efin tölmey tüzün royok, omay bahullo dilik. Szívjuk szívünk belelkesen, kegyelme lángját cserejét. Dicsérjük őt ki, hó atyánk, és egy szülött török fiát.

0: Átgondolom minden utamat, lábamat végzéseithez igazítom. Hittel vallom, Uram, az én osztályrészem, hogy igéidet megtartsam. Hozzád esengek teljes szívemből, könyörülj rajtam. Légy irgalmas hozzám, amint megígérted. Ha átgondolom minden utamat, lábamat végzéseidhez igazítom. Hamar elindulok, nem késlekedem, hogy parancsaidat megtartsam. Hiába vonnak körül kötéllel a gonoszok, törvényedet nem felejtem. Hogy neked hálát adjak, éjfélkor is fölkelek, és igaz ítéleteidért magasztallak. Hű társra lel bennem minden istenfélő, és aki parancsaidat megtartja. Határtalan jóságoddal telve van a föld, Uram, rendelkezéseidre taníts meg engem. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ha átgondolom minden utamat, lábamat végzéseidhez igazítom. Félelem és rettegés szállt rám, figyelj rám és hallgass meg engem, Uram. Hajlítsd füledet imádságomra, Istenem, ne rejtőzz el kérésem elől. Figyelj rám, és hallgass meg engem. Zilált vagyok elmélkedésemben, és zavart vagyok az ellenség hangoskodása és a bűnösök gyötrése miatt. Elhalmoznak engem gonoszságaikkal, és haraggal támadnak ellenem. Bensőmben a szívem remeg, halálsejtelmek gyötörnek. Félelem és rettegés szállt rám, borzongás fogott el engem, és így szóltam, bár szárnyaim lennének, mint a galamnak, hogy elrepülnék és megnyugodnék. Igen, messze elbújdosnék innen, és a pusztaságban laknék. Várom azt, aki szabadulást hoz nekem, a szélvész és vihar fergetegétől. Szórd szét őket, Uram, zavard össze nyelvüket. Látom, hogy pártoskodás dúl az egész városban. Éjjel-nappal körbejárnak a város falain. Belül gonoszság, kín és csalárdság. A tereken nem szűnik a durvaság és a cselszövés. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Félelem és rettegés szállt rám. Figyelj rám és hallgass meg engem, Uram. Istenhez kiáltok, és az Úr megszabadít engem. Mert hogyha ellenségem átkozna engem, azt még elviselném. Vagy ha az akarna fölém kerekedni, aki gyűlöl engem, az elől talán elrejtőznék. De te olyan ember, aki egyenlő velem, jó barátom és bizalmasom, akivel oly édes volt a barátságunk, az Isten házába is együtt és egy szívvel jártunk. De most Istenhez kiáltok, és az Úr megszabadít engem. Este, reggel és napközben elgondolkodom és sóhajtozom, és ő meghallgatja szavamat. Békét ad és megment a támadók hadától, pedig sokan acsarkodnak ellene. Meghallgat az Isten és megalázza őket, ő, aki él öröktől fogva, nem lehet rajtuk változtatni, nincs bennük Isten félelem. ez társaira emelkezett, és megszegi adott szavát. Szája lágyabb, mint a vaj, de szíve merő háborúság. Beszéde simább, mint az olaj, de éles, mint a kivont kar. Vesd az Úrra gondodat, ő majd gondoskodik rólad, és nem engedi soha, hogy az igaz meginogjon. De ezeket Istenem te elveted, a pusztulás gödrébe szórod. A vérengzők és csalók napjaiknak a felét sem érik el. De én, Uram, te benned bízom. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Istenhez kiáltok, és az Úr megszabadít engem.
1: Az én gondolataim nem a ti gondolataitok, és az én útjaim nem a ti útjaitok, mondja az Úr. Igen, amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én útjaim a ti útjaitoknál, az én gondolataim a ti gondolataitoknál.
0: Uram, mindenható Isten, ki hasonló hozzád? Hatalmas vagy, Uram, és körülvesz a hűség.
1: Könyörögjünk. Mindenható irgalmas Istenünk, te adsz nekünk rövid pihenőt most a déli órában. Tekints jóságosan megkezdett munkánkra. Segíts kijavítani, amit hibáztunk, és vidd tetszésed szerint jó végre minden fáradozásunkat, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála.
2: Az imaórák liturgiája, az olvasmányos és napközi imaórát imádkoztuk.

0: Rádió.
1: Hírpercek.
2: Búcsú ünnepet tartottak a Szentkúti könnyező szűzanyag egy helyén. Misztériumjáték a Váci Egyházmegye 1000 évéről. Pázmányos kutatást tárta fel a pusztamaróti történelmi emlékhely múltját. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Önök a Mária Rádió híreit hallják, melyeket Mészáros Magdolna szerkesztett mőnöknek és Kassa Regina olvas fel. A könnyező szűzanya egyházmegyei kegyhely búcsűnnepét tartották vasárnap a Szabadka melletti Szentkúton. A kegyhely búcsűnnepén a zarándokok magyar és horvát nyelvű szentmiséken vehettek részt, melyek főcelebránsa és szónoka Mirko Stefkovics nagybecskereki megyés püspök volt, aki az ünnep vigiliáján szombaton este tartott bűnbánati liturgiát is vezette. Elmélkedésének középpontjában a lelkiismeret vizsgálat, a saját bűneinkkel való őszinte szembenézés állt, írta a Magyar Kurír. Szentkút egy 2021-ben egyházmegyei rangra emelt kegyhely, mely tükrözi Szabadka nemzeti sokszínűségét. Vasárnap az ünnepi bevonulás a szűzanya kegyképének magasba emelésével kezdődött. Áldozat nélkül nincs valódi közösség, ott az emberek előbb-utóbb eltávolodnak egymástól, hangsúlyozta a főpásztor. Homíliájának végén a könnyező szűzanya közbenjárását kérte, hogy megtanuljunk számítás nélkül szolgálni, egymás terhét hordozni, és akkor is bízni Istenben, amikor még nem látjuk. A Váci Egyházmegye alapításának ezredik évfordulója alkalmából szeptember 19-én nagyszabású családi és ifjúsági napot tartanak Vácon. A rendezvény fénypontja az Együtt építjük című 15 képből álló történelmi misztériumjáték lesz, melyet plébániai közösségek és csoportok adnak elő a Székesegyház előtti színpadon, tudatta az egyházmegye. Meskó Zsolt rendező elmondta, hogy a felhívásukra 540-en jelentkeztek, ami már önmagában evangélium. A történethez négy váci történés segít megtalálni az egyes korszakokban az egyházmegye sorsát alakító, ma is példamutató személyiségeket. A mű az elmúlt 1000 évet mutatja be Szent Istvántól kezdve az 50-es évekig. Érdemes megismerkedni egy egyházmegye 1000 éves történelmével azért is, hogy tanuljunk belőle, és ne kövessük el azokat a bűnöket, hibákat, mint az őseink. Újabb értékes leletek kerültek elő a pusztamaró térségében zajló régészeti feltárások során. A kutatás a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, valamint a Balassa Bálint Múzeum és a Nemzeti Régészeti Intézet szakembereinek együttműködésével zajlott. A kutatók 2024-ben emberi csontmaradványokra figyeltek fel, majd további értékes leleteket is találtak a területen. Előkerült többek között egy jagellókori érme, valamint dárdák, és egy 1524-ben vert II. Lajos király korából származó érme is. A régészeti munkálatokkal párhuzamosan a Pilisi

0: Parkerdő is rendezte a történelmi emlékhely környezetét. Új információs táblát helyeztek ki, amely Pusztamaró történetét, az egykori kastélyt, valamint a régészeti kutatás eddigi legfontosabb eredményeit mutatja be. A pusztamaróti emlékhely arra is jó példa, hogy az erdők nem csupán természeti értékeket őriznek, a fák és az avar alatt évszázadok történelmének emlékei is rejtőzhetnek. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei szeptember 2-án szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket és további szép napot kívánok Önöknek. Kassa Reginát hallották.
1: Híreinket hallották.

0: Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönté a boldogságos Szűz Máriát,
1: és ő mélyébe fogadá Szentlélektől Szent Fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úr szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál élettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozik.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kénszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen. Amen.
2: Szeptember 2-án, szerdán a Mária Rádió műsorismertetését hallják. Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szigler Luizi. Béke a Földön 12 óra 5 perckor, programajánló 12 óra 10 perckor. A dicsőséges rózsapüzért imádkozzuk 12 óra 15 perckor. A Szentatya zarándokokhoz intézett beszéde hangzik el 13 órakor. A nap evangéliuma Szentírás magyarázat Juhász Gábor atyával 14 órakor, Jó hírek, hírmagazin 14 óra 15 perckor, jezsuita elmélkedés 14 óra 30 perckor, imalánc 14 óra 50 perckor, az irgalmasság órája erőforrás mindenkinek 15 órakor, az örvendetes rózsafüzért imádkozzuk 15 óra 15 perckor, személyes vallomások megtérésről és a hit erejéről 16 órakor, Buzók Ferenc meditációi a 20. századi költők Jézus verseiről Kárpátiné Novák Ágnes felolvasásában 16 óra 30 perckor, Gazdálkodj hittel a Szapiencia Főiskola keresztény közgazdász műhelyének műsorát 16 óra 35-kor hallgathatják meg. Hogyan válhat egy kopott fa egy új jelentés hordozójává? Hudák Viktor beszélgetése hangzik el Votin Dóra festőművésszel 17 óra 20 perckor. Kulcsár Dávid atya műsora a harangkultúráról 18 órakor. Vallomások Isten szaváról 18 óra 50 perckor. A zsolozsma esti dicséretét 19 órakor imádkozzuk. A Tábori Lelkészség és a Honvédelmi Minisztérium műsora a Hazaszeretetről 19 óra 25 perckor. Készüljünk a Nemzeti Imára 19 óra 55 perckor. Ima a Nemzetért Kettyhelyekről 20 órakor. Strauss Kálmán műsora Séta a Muzsika Kertjében 20 óra 16 perckor. Café Francesco podcast 62. adás, 14. Leó pápa és a mesterséges intelligencia. Dr. Török Csaba előadását 21 óra 5-kor hallgathatják meg. Karácsony Tibor atya műsora 22 órakor. Bacsa Dávid atya homiliái 22 óra 30 perckor. Bátor Botond Pálus szerzetes jegyzete 22 óra 50 perckor. A Vatikáni Rádió magyar nyelvű adása 23 órától hallgatható meg. Székely János atya elmérkedése 23 óra 20 perckor. Végül a Zsolozsma befejező imaóráját 23 óra 40-kor imádkozzuk. Óránként hírpercek hangzanak el a Mária Rádióban. Kedves hallgatóink, a műsorismertetést hallották. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, imádságos szép napokat és jó egészséget kívánok mindnyájuknak.
3: Mária Rádió.
4: Teréz anya imádsága a békéért. Te tudod, Uram, hogy nem törődöm a fegyverekkel. Egyetlen vágyam a világnak békét hirdető eszközöd lenni. Mert tudom, ahol béke honol, a fegyverek fölöslegessé válnak. Ahol béke uralkodik, az emberek képesek egymást szeretni, úgy, ahogy te szereted őket. Adj békét, Uram, s tedd fölöslegessé a fegyvereket egy csodálatos világban. Ámen.
5: Programajánló következik.
6: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária.
7: Nemzeti kegyhely, Mátra Verebély Szentkút búcsúrendje 2026. szeptember és október havában. Szeptember 5-e, 6-a, illetve 8-a, szombat, vasárnap, illetve kedd. Kisboldogasszony búcsú. Szombaton Szlama Ákos csákvári káplánnal, a székesfehérvári egyházmegye ifjúsági referensével. Budapestről zarándok vonat érkezik Nagybátonyba. Vasárnap Fábri Kornél esztergom budapesti segédpüspökkel. Szeptember 19-e szombat, görögkatolikus búcsú, Jackó Sándor budapesti görögkatolikus helynökkel. Szeptember 20-a vasárnap, Szent Pió atya búcsú, egyetemista zarándoklat, Muhari Máté országos katolikus egyetemi referenssel, Hárai András budapesti egyetemi lelkésszel. Október 8-a és 10-11-e csütörtök, illetve szombat vasárnap. Magyarok nagyasszonya és Rózsafűzér királynője búcsú, a Debrecen Nyíregyházi egyházmegye zarándoklata. Vasárnap Palánki Ferenc Debrecen Nyíregyházi megyés püspökkel. Október 24-e, szombat, Szent Hubertus búcsú, erdészek és vadászok zarándoklata, kelet-cserháti trófea szemle, Gáspár István Szolnok belvárosi plébánossal. Szentségimádás iskolája, szeptember 16-a és december 9-e között. 12 alkalmas Szentségimádás iskolája indul szeptemberben a Franciscus Alapítvány és a Terézvárosi Avilai Nagy Szent Teréz plébánia szervezésében. Helyszín Terézvárosi Avilai Nagy Szent Teréz templom. Emlékedéseket vezeti Róna Széki János atya, káplán. Mi a Szentségimádás iskolája? Röviden 12 találkozó Jézussal. Annak idején a tanítványok kérték Jézust, Mester, taníts minket imádkozni. A 12 alkalmas elmélkedés sorozat az imádság témájáról szól, és az Isten kapcsolat fejlődésében ad segítséget. 12 alkalom, 12 megközelítése az imádságnak, amely segít megtanulni az Istennel való mélyebb kapcsolódást és kommunikációt. Csak annak tudunk az elmélkedések anyagát tartalmazó füzetet biztosítani, aki valamilyen formában regisztrált. A szerda esti alkalmak felépítése. 18 órától Szentmise, 19 órától 19 óra 20 percig elmélkedés, 19 óra 20 perctől 20 óráig zenés szentségimádás, közben gyónási lehetőség. Online regisztráció a Franciscus Alapítvány oldalán az események alatt található. Minden érdeklődőt korosztálytól függetlenül szeretettel várnak.
5: programajánlót hallottak.

0: Imádkozzunk együtt. A dicsőséges rózsafűzér következik.
1: Szeretettel köszöntjük a rádió hallgatóit, a Szent Mónika ima csoport, a dicsőséges rózsafűzért imádkozza, kérjük, hogy tartsanak velünk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafűzér első titka, aki a halálból feltámadt. A feltámadás fénye beragyogta a mindenséget, lehullottak a test és lélek bilincsei. A feltámadás titka már földi életemben is átjárja lelkemet, ha engedem. Egy-egy rossz szokás elhagyása, vagy ha felülkerekedek fájdalmaimon, legyőzöm nehézségeimet, ez mind-mind a feltámadás misztériumát hirdeti bennem. Feltámadott Krisztus, adj erős hitet nekem, törd szét félelmeim bilincseit, és árazd el lelkemet a feltámadás örömével. Hiszem, hogy szereteted áttör bennem minden zártságot, amely még lelkemet uralja, és így felragyoghat bennem, és eláraszthat engem a te szent békességed. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges Rózsa Füzér második titka, aki a mennybe fölment. Mielőtt felment Jézus a mennybe, kiadta missziós parancsát. Menjetek el az egész világra, és hirdetések az evangéliumot minden teremtménynek. Tudatosítom-e, ez a parancs engem is kötelez. Kell, hogy életem tanúságtétel legyen testvéreim számára. Tovább kell adnom az élet evangéliumát. Jézus földi küldetésének befejeztével felment a mennybe, hogy a mennyei atya jobbján elfoglalja a helyét, melyet engedelmességével kiérdemelt. Jézus a búcsú beszédében megígérte, hogy helyet készít számunkra is az örök boldogságban. Ezt azonban ki kell érdemelnünk cselekedeteinkkel. Kérlek Jézusom, add kegyelmedet, hogy szép gondolataim, esetleg szavaim mellett legyen elég erőm a te szolgálatodban, embertársaim javára a szépet jót cselekednem is, hogy a mennybe juthassak. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér harmadik titka, aki nekünk a Szent Lelket elküldte. Az apostolok a szűzanyával együtt imádkoztak. Tudok-e én is a szűzanyával együtt imádkozni, az ő segítségét kérni, hiszen a Szent Lélek siet, ha a szűzanyát, a jegyesét találja egy ember szívében. Csak is a Szent Lélek kegyelme emeli a lelket a hitnek abba a világosságába, hogy mélyebben betekinthessen Isten belső életébe, a szeretet titokzatos világába. Ő ihleti a lelket arra, hogy dicsőítse, magasztalja az Urat. Jöjj, Szent Lélek, Úristen, s töld el lelkemet, hogy minduntalan dicsőíthesselek, és magasztalhassalak téged minden jó téteményedért. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér negyedik titka, aki téged szent szűz a mennybe fölvett. Mária a keresztövében együtt halt meg fiával. Éles tör járta át a szívét, s ezzel megérte az első halált. Ettől kezdve már nem halhat meg, csak elalszik, mint István diakónus, aki látta a megnyílt eget és Isten dicsőségét. A második halál nem árthatott annak, akit az Atya kiválasztott, és kitüntetett módon szeretett, megőrizve őt minden bűntől. Végül a szeplőtelen szűz, az áteredő bűn minden szennyétől épségben megőrzöttem, földi életének végén testestől lelkestül felvétetett a mennyei dicsőségbe. Felmagasztalta, a mindenség királyává tette őt az Úr, hogy még teljesebben hasonuljon fiához, az uralkodó urához, aki legyőzte a bűnt és a halált. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
1: A dicsőséges rózsafüzér 5. titka. Aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott. Mária, a mi királynőnk, égnek és földnek királynéja. Csak egy kívánsága van, hogy Krisztus királysága, szent fia országa növekedjék. Ezért imádkozunk Istenhez, Szűz Mária közbenjárása által az egész dicsőséges egyház színe előtt. Szűz Mária nem áll dicsőségének fényében tétlenül, hanem mint egykor Kánában a jóságos anya látja szorongattatásban lévő minden gyermekének szükségét, és hatalmas ködben járunk, szüntelenül imádkozik értünk. Papok és családok királynője, nemzetek anyja, ments meg szolgáidat és családjainkat a világ romboló hatásaitól, védj bennünket oltalmazó palástod alá, hogy mindannyian hűségesen kitartsunk hivatásunkban, és maradéktalanul teljesítsük állapotbeli kötelezettségünket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.
2: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.
2: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.
2: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.
2: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
2: hogy méltó vehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk. Urunk Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát.

0: Hírpercek.
1: Lelki feltöltődést és közösségépítést tartottak Bárdudvarnokon a hitoktatóknak. Megáldották a Mohácsi emlékhely új kápolnáját, és eltemették a tömegsírokból kiemelt 10 katonát. Leó pápa norvég evangélikus püspököket fogadott augusztus 26-án. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Önök a Mária Rádió híreit hallják, melyeket Mészáros Magdolna szerkesztett ma Önöknek, és Kassa Regina olvas fel. 3 napos lelki gyakorlaton vett részt mintegy 40 hitoktató a bárdudvarnoki Portapacis lelki gyakorlatos házban. A program célja az volt, hogy a résztvevők együtt készüljenek a közelgő új tanévre, és lelkileg is ráhangolódjanak feladataikra, adta hírül a Kaposvári Egyházmegye. Varga László megyés püspök a Szentlélek gyümölcsei címmel tartott előadás sorozatot. A 3 alkalom során a türelem, a kedvesség, a hűség, a jóság, az alázat és az önmegtartóztatás erényeivel foglalkoztak. Fontos része volt a lelki gyakorlatnak, hogy minden résztvevő olyan konkrét elhatározásokat fogalmazzon meg, melyeket a mindennapokban is meg tud valósítani. Tomanek Péter és Györfi Sándor atyák lelkivezetőként segítették a hitoktatók elmélyülését, és lehetőséget biztosítottak a szentgyónásra is. A lelki programok mellett jutott idő a vidámságra és a kötetlen közösségi együttlétre is. A résztvevők olyan élményekkel és lelki útravalóval térhettek haza, melyek erőt adhatnak számukra ahhoz, hogy az előttük álló tanévben szakmailag és lelkileg is segítsék egymást. Ünnepélyes állami és egyházi tiszteletadás mellett helyezték végső nyugalomra augusztus 29-én azt a 10 katonát, akinek maradványait a Mohácsi csata után kivégzett csaknem 2000 áldozat tömegsírjából emeltek ki. A Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából átadták és megáldották a Nemzeti Emlékhely új kápolnáját és osszáriumát is. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter beszédében kiemelte, Mohács a bátorság, az önfeláldozás és a helytállás jelképe. Az új emlékkápolna megáldását és a gyászszertartást Berta Tibor tábori püspök végezte. A szertartással jelképesen keresztény végtisztességet adtak minden olyan áldozatnak, aki a csatában esett el, vagy azt követően végezték ki. Az emlékkápolna tornyán különböző árnyalatú zöld cserepek jelképezik a névtelen hősi halottakat. Egy aranyszínű cserép II. Lajos király emlékét őrzi, míg a további színek a csatában elesett katonákra emlékeztetnek. Rómába zarándokoló norvég luteránus püspökökkel találkozott Leó pápa. A Szentatya rámutatott, az egyházi vezetők ezúton is kifejezték vágyukat a szeretet közösség építésére. Beszédében ugyanakkor arra hívta a püspököket,

0: Látogassák meg azokat a szent helyeket, melyek a korai keresztényekhez és mártírokhoz kapcsolódnak, akiknek élete a modern keresztények számára is inspirációt jelent. A főpásztorokhoz szólva arra buzdította az összes keresztényt, hogy működjenek együtt a béke és az igazságosság előmozdításában a mai viharos időkben, amikor még a keresztények is hajlamosak ellenségként tekinteni azokra, akik mást gondolnak, írta a Magyar Kurír. Közös keresztségünkre és a világban betöltött közös küldetésünkre alapozva imádkozom, hogy mindig együtt növekedjünk a béke és az igazságosság előmozdítására irányuló szándékunkban, hangsúlyozta Leó pápa. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei szeptember 2-án szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket és további kellemes napot kívánok Önöknek. Kassa Reginát hallották.
1: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 13 óra.
2: Mária Rádió, Sárvár, FM 95,2. A Mária Rádió lelkiségi óráját a Szent Atya tanításával kezdjük.
3: Dicsétessék a Jézus Krisztus, nagy-nagy szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót a Sepsi Szent Györgyi stúdióval, akik önökkel vannak.
4: Görgényi Tünde.
3: És Tibor atya. A ma délelőtti általános kihallgatás kezdődik a Szent Péter téren most már, ahol 14. Leó pápa találkozik az Olaszországból és a világ minden részéről érkezett zarándokok és hívek csoportjával. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Békesség veletek!
5: Dal Vangelo secondo Giovanni. Dio, infatti, ha tanto amato il mondo da dare il figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Parola del Signore.
6: De l'Évangile selon Saint Jean. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Parole du Seigneur.
7: A reading from the Gospel of John. For God so loved the world that he gave his only son.
3: A Szent Atya tovább folytatja a II. Vatikáni zsinat dokumentumáról, a Gaudium et Spes lelkipásztori konstitúcióról a katekézis sorozatát, és szentírási alapként János evangéliumából a 3. fejezet 16-17-es versorát vette, ez pedig így szól.
4: Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen. Nem azért küldte el Isten a fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvösséget szerezzen a világnak.
3: Kedves hallgatók, miután különböző nyelveken elolvassák a szentírási részt, utána a Szent Atya különböző nyelveken is összefoglalja a katekézisét, és majd külön köszönti a jelenlévő híveket, majd a kihallgatás után a mi atyánk elimádkozásával és az apostoli áldással zárul. Maradjanak velünk!
8: Fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti!
3: Kedves testvérek! Isten hozott, jó napot kívánok!
8: Con l'incontro odierno iniziamo a riflettere sulla costituzione pastorale Gaudium et Spes.
3: A mai találkozással megkezdjük a Gaudium et Spes lelkipásztori konstitúcióról szóló elmélkedésünket. A II. Vatikáni zsinat egy alapvető kérdés elmélyítését kéri az egyház és a mai világ kapcsolatát. Szent 23. János pápa 1962. október 11-ei beszédében szembe akar helyezkedni a szerencsétlenséget jövendelő profétákkal, akik bár vallási buzgalomtól fűtve azt mondogatják, hogy korunk a múlthoz képest teljesen rosszabb, és odáig mennek, hogy úgy viselkednek, mintha a történelemből semmit sem kellene tanulniuk.
8: Nello stato presente degli eventi umani.
3: Innen ered a zsinati atyákra bízott feladat, vagyis az emberi történelem jelenlegi helyzetében, amikor az emberiség mintha egy új rend felé tartana, inkább az isteni gondviselés terveit kellene felismerni, amelyek egymást követő időkben az emberek munkája által valósul meg, sokszor várakozásaink túl, és amelyek bölcsen mindent az egyház javára rendeznek. 3 éve később a Gaudium et Spes kihirdetése ebben a megkülönböztetésben az egyház természetének egy lényeges elemét ismerte fel, és lelkipásztori jellegét alkotó sajátosságként mutatta be, és innen ered ez az elnevezés, hogy lelkipásztori konstitúció. Ez nem egy naív optimizmust jelent, hanem a Krisztus misztériumához való megújult hűséget, aki megtestesülésében úgy döntött, hogy osztozik életünkben, mindenben hasonlóvá lett hozzánk testvéreihez, és magára vette a bűn következményeit, amikor válságul adta magát mindenkiért. Tehát az emberiséggel való osztozás az az út, amelyre Krisztus meghívja az egyházat, és ezért ez a dokumentum azzal a kijelentéssel kezdődik, hogy az emberek örömeit, reményeit, szomorúságát és szorongásait, különösen a szegényekét és minden szenvedő emberét az egyház sajátjának kell érezze. Ez az osztozás arra hív, hogy kilépjünk minden passzivitásból és közömbösségből a történelemmel és az emberek életével szemben, különösen annak a gyors, mélyreható változásnak közepette, amelyet ma megtapasztalunk. Nem maradhatunk közömbösek. Szívünkkel kell hallgatnunk, engednünk kell, hogy megszólítsanak bennünket, és vállalnunk kell a részvételt. Krisztussal és az ő lelkének erejére támaszkodva a hívők arra kaptak meghívást, hogy magukra vegyék testvéreik nehézségeit, különösen azokét, akik megkülönböztetés vagy erőszaknak a tapasztalói. Tehát csak a megosztás és az elköteleződés által juthatunk el megfelelő válaszokhoz, mindig abban a bizonyosságban megerősödve, hogy a jelen szenvedések nem mérhetők az eljövendő dicsőséghez, amely majd megnyilvánul rajtunk, ahogy mondja Szent Pál apostol is. Ebben az értelemben az emberiséghez való közelség megnyit bennünket az események és magának a kinyilatkoztatás mélyebb értelmezésére. Ugyanezen szemléletben ez a konstitúció emlékeztet arra, hogy az egyház állandó kötelessége, hogy vizsgálja az idők jeleit az evangélium fényében, és így értelmezze azokat. Tehát ez a konstitúció állandó megtérésre hívja az egyházat, hogy tanúságot tegyen arról, nem földi ambíciók vezetik, hanem egyetlen célja van, a vigasztaló lélek vezetésével folytatni Krisztusnak a művét, aki azért jött a világba, hogy tanúságot tegyen az igazságról, üdvözítsen, ne ítéljen, szolgáljon és neki szolgáljanak. Ez nem erkölcsi hozzáállás kérdése valójában. Ferenc pápa emlékeztet arra, hogy az egyház számára a szegények melletti döntés mindenek előtt egy teológiai kategória, és csak utána kulturális, szociológia, politikai vagy filozófiai kategória. Meghívást kaptunk arra, hogy hangot adjunk nekik az ügyeikben, felfedezzük bennük Krisztus, de arra is, hogy barátaikká váljunk, meghallgassuk, megértsük őket, és befogadjuk azt a titokzatos bölcsességet, amelyet Isten általuk akar közölni velünk. A keresztény osztozás arra kötelez, hogy szembenézzünk a valósággal, és leleplezzük azokat az ellentmondásokat is, amelyek a mai világ személyes és társadalmi életét jellemzik. Ilyen például a tudományos és technológiai fejlődés, amely lehetőségeket kínál, de csak egyesek számára, és amelyet az ember nem mindig tud megfelelően a saját szolgálatába állítani.
1: Una maggiore disponibilità di ricchezze, possibilità e potenza economica.
3: Vagy a javak, lehetőségek és a gazdasági hatalom nagyobb rendelkezésre állása, amely sajnos a zsinati korhoz hasonlóan ma is, azt eredményezi, hogy a föld lakóinak nagy része még mindig éhezéstől és nyomortól szenved. Vagy ott van annak a közös felismerése, hogy a bolygónk jövője forog kockán, miközben képtelenek vagyunk lemondani az önző fogyasztásról és arról az illúzióról, hogy a háború hatékony út lehet a béke megteremtéséhez. Egy olyan korszakban, amelyet mélyreható változások jellemeznek, és egyensúlytalanságokat idéznek elő, az egyház arra kapott meghívást, hogy az embert szolgálja, meghallgassa, befogadja szívének legmélyebb kérdéseit, vágyait, és Krisztusban mutassa meg az egész emberi történelem kulcsát, középpontját és célját. Ezért az egyházban minden szinten, minden korszakban meg kell valósulni a Krisztus irgalmas kiüresedésének, aki nem tekintette zsákmánynak vagy Istennel egyenlőn, hanem kiürestette önmagát, szolgai alakot öltött, és engedelmes lett a halálék, még pedig a kereszt halálék. Kedves testvérek, legyen az öröm és a remény, a Gaudium et Spes, annak az egyháznak a megkülönböztető vonása, amely hirdeti és tanúsítja az evangéliumot, közel lépve korunk asszonyaihoz és férfiaihoz.
6: Très Saint-Père, les fidèles de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement.
3: Kedves hallgatók, most a Szent Atya katekézisét röviden több nyelvre lefordítják, majd mindezek végén a Szent Atya minden nyelvű zarándokot köszönt, majd mi is egy rövid időn belül összefoglaljuk a Szent Atya katekézisét, és egy pár gondolatot is megosztunk.
6: Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici un résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Chers frères et sœurs, nous entamons aujourd'hui une réflexion sur la constitution pastorale Gaudium et Spes. Par ces textes, le Concile Vatican II a profondément renouvelé le rapport entre l'Église et la société moderne. Gaudium et Spes est défini comme une constitution pastorale car l'Église y vit sa mission en totale fidélité au mystère du Christ. En s'incarnant, celui-ci a choisi de partager notre condition humaine. La vie dans le Christ nous invite à sortir de toute passivité et indifférence face aux événements qui se produisent et à nous intéresser à l'histoire et à la vie des personnes, surtout face aux changements rapides et profonds que nous vivons aujourd'hui. Gaudium et Spes appelle l'Église à un engagement permanent de conversion. L'engagement chrétien exige de se confronter au réel et de mettre en lumière les contradictions du monde contemporain. En cette époque de profonds bouleversements générateurs de crises, l'Église est appelée à servir l'être humain, Elle écoute les aspirations de son cœur pour lui révéler dans le Christ le centre et le sens ultime de toute l'histoire. Maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les fidèles de langue française.
8: Saluto cordialmente le persone di lingua francese. Fratelli e sorelle,
3: szeretettel köszöntöm a francia nyelvű zarándokokat.
8: Il volto di una chiesa che annuncia e vive il Vangelo, andando incontro alle donne e agli uomini del nostro tempo. Dio vi benedica.
3: Legyen az öröm és a remény annak az egyháznak az arca, amely hirdeti és éli az evangéliumot, és amely közel lép korunk asszonyaihoz és férfiaihoz. Isten áldjon benneteket!
6: Frères et sœurs, puisse la joie et l'espérance être le visage d'une église qui annonce et vit l'évangile en allant à la rencontre des femmes et des hommes de notre temps. Que Dieu vous bénisse.
7: Most Holy Father, the English-speaking pilgrims and visitors wish to express to you their sentiments of deep respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. His Holiness will then impart his apostolic blessing, which he extends in a particular way to the members of your families at home. He also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way, his blessing goes to your children, the elderly, and those who are sick.
8: Dear brothers and sisters, in our continuing series of catechesis on the documents of the Second Vatican Council,
3: today
8: we begin our reflection on the pastoral constitution, Gaudium et Spes.
3: A mai katekézi sorozatunkban a Gaudium et Spes lelki pásztori konstitúcióról kezdjük meg az elmélkedésünket. Ez a dokumentum az egyház lelki pásztori felelősségére összpontosít, hogy kapcsolatba lépjen a mai világgal, osztozva annak örömeivel és fájdalmaiban. Egyúttal elkötelezettségre hív a megtérés mellett, vagyis Krisztus művének tanúságára, valamint a szegények és a társadalom peremére szorultak melletti kiállásra. Az egyháznak figyelmesnek kell lennie az idők jeleire, és azokat az evangélium fényében kell értelmezni, és így tud választ adni a sürgető kérdésekre is, mint például a tudományos és technológiai fejlődés, amely csak kevesek javát szolgálja, valamint a széles körben fennálló szegénység. Korunkat mélyreható változások és számos igazságtalanság jellemzi, ezért mindannyiunk meghívása, kivegyük részünket, és befogadjuk, és meghallgassuk az emberi szív kérdéseit, vágyait, és Krisztusnak az irgalmas szeretetét. Köszöntöm az angol nyelvű zarándokokat, látogatókat, különösen Angliából, Skóciáról, Máltáról, Kanadából, és az Amerikai Egyesült Államokból érkezőket.
8: In a particular way, I welcome the delegation of the Interreligious Platform for Dialogue and Cooperation in the Arab World.
3: Különösen köszöntöm az arab világvallásközi párbeszéd és együttműködés platformjának a küldöttségét, nagyra értékelve Abdullah király nemzetközi vallásközi és kultúrák közötti párbeszéd központjának a munkáját, és imáimban kérem a tanácskozás sikerét, és ezekben a napokban biztosítom önöket a lelki közelségemről. Mindnyájatokra és családjaitokra kérem Urunk Jézus Krisztus örömét és békéjét. Isten áldjon benneteket!

0: Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache möchten Ihnen ihre herzliche Zuneigung und aufrichtige Verbundenheit bekunden und versichern Sie zugleich Ihres Gebets in allen Anliegen Ihres universalen apostolischen Dienstes. Zum Abschluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kinder, die älteren Menschen und die Leidenden. Er segnet auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, im Rahmen unserer Katechesereihe zu den Dokumenten des Zweiten Vatikanischen Konzils beginnen wir heute mit der pastoralen Konstitution Gaudium et Spes. Ihr Thema ist die Beziehung der Kirche zur Welt von heute. Dabei stehen die Unterscheidung der Zeichen der Zeit im Licht des Evangeliums und daran anschließend das ermutigende Zeugnis inmitten der Welt im Mittelpunkt. So sind also Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Menschen von heute, besonders der Armen und Bedrängten aller Art, auch Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Jünger Christi. Die Kirche ist daher dazu bestimmt, unter Führung des Geistes, des Tröstes, das Werk Christi selbst weiterzuführen, der in die Welt kam, um der Wahrheit Zeugnis zu
1: geben. Kedves Mária Rádió hallgatók, amik különböző nyelveken összefoglalják a Szent Atya katekézisét, egy pár gondolatot én is megosztanék önökkel. Ugye a mai Szentírási Alapa János 3.16.17-ből, Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz benne, el ne vesze, hanem örök élete legyen. Isten nem azért küldte fiát a világba, hogy elítélje, hanem hogy üdvözüljön általa a világ. Hát talán nincs még egy olyan evangéliumi mondat, amely ilyen tömören és mélyen összefoglalná, úgymond Isten szívének a titkát, hogy úgy szerette Isten a világot. Tehát nem azt mondja János evangélista, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta. Nem is csak azt mondja, hogy úgy szerette a jó embereket, hanem azt mondja, hogy úgy szerette Isten a világot. Tehát nem az egyházat, nem az embereket, hanem a világot. Tehát a világot minden szépségével és minden sebbével együtt. Ugye most, hogy van szeretet, gyűlölet, van béke, háború, van gazdagság, szegénység, van hit, hitetlenség, van remény, kétségbeesés, és Isten mégis szereti ezt a világot is. Ez a gondolat áll nagyon közel a Gaudium et Spes lelkületéhez is, ugyanis a II. Vatikáni zsinat arra tanítja az egyházat, hogy ne közömbösen, ne félelemmel és ne elutasítóan forduljon a világ fele, hogy a Szent Atya is kihangsúlyozta, hanem Jézus Krisztus szeretetével. Tehát a zsinat híres kezdő szavai szerint az emberek örömei és reményei, szomorúságai és szorongásai, itt kiemeli a Szent Atya különösen a szegényeké és a szenvedőké, az Krisztus tanítványainak az örömei és reményei, szomorúságai és szorongásai is. Tehát Isten szeretete megelőz bennünket, innen induljunk ki. Jézus nem azt mondja, hogy Isten azért szerette a világot, mert a világ jó volt, hanem azt mondja, hogy egyszerűen azt mondja, hogy Isten szeret. És ez a mi kereszténységünknek az egyik legnagyobb titka. Tehát nem azért szeret bennünket Isten, mert tökéletesek vagyunk, nem azért, mert mindig jól döntünk, nem azért, mert soha nem vétkezünk. Tehát Isten szeretetét nem úgy kell felfogni, mint egy jutalom. Isten szeretete ajándék. Tehát a keresztény élet nem ott kezdődik, hogy én mit teszek Istenért, hanem ott, hogy Isten mit tesz értem, és mit tett. És mit tett, tegyük fel a kérdést, ahogy olvastuk a mai szentírási részben, hogy egyszülött fiát adta. Tehát nem egy távoli üzenetet küldött Isten, nem egy tanítást adott nekünk, hanem önmagát adta Jézus Krisztusban. És ezért a Gaudium et Spes szerint, konstitúció szerint, Krisztusban tárul fel az embernek az igazi titka. A zsinat azt mondja, hogy Krisztus az egész emberi történelem kulcsa, középpontja és célja, ahogy a Szent Atya is kiemelte. Vagyis, ha meg akarjuk érteni az embert, akkor nézzünk Krisztusra. Tehát nem azért küldte fiát, hogy elítélje a világot. És ez az egyik legfontosabb mondatkorunk egyháza számára, ahogy mondta a Szent Atya is, tehát nem azért jött, hogy elítélje a világot. Tehát az egyház küldetése sem az, hogy állandó ítélkező hangon beszéljen a világhoz. Az egyház feladata nem az, hogy azt mondja, hogy mi jók vagyunk, ti pedig rosszak vagytok, hanem az, hogy Krisztushoz hasonlóan közel kell menni a rászoruló emberhez. Meghallgatni, megérteni, kísérni, felemelni, és megmutatni nekik az utat az élethez, és az élet az nem más, mint Jézus Krisztus. Tehát ez nem azt jelenti, hogy az egyháznak mindent el kell fogadnia, amit a világ tesz, mert a szeretet az nem közömbösség. A szeretet képes megkülönböztetni, ezt a Szent Atya nagyon sokszor kifejezte, kihangsúlyozta ma a megkülönböztetést. Tehát a szeretet képes megkülönböztetni a jót és a rosszat, és az igazságot is a szeretettel kell kimondani. Ezért beszél a Gaudium et Spes az idők jeleinek a vizsgálatáról, és arról, hogy az evangélium fényében kell mindezeket értelmezni. Tehát az egyház nem menekülhet ki a világból. Benne kell lennie a világba, de Krisztusnak a lelkületével. Tehát úgy szerette Isten a világot, ezért az egyház nem lehet közömbös, mondja a Szent Atya. Ha Isten szereti a világot, akkor nekünk sem lehet mindegy, hogy mi történik benne. Nem lehet mindegy, ha valaki éhezik. Nem lehet mindegy, ha egy család szétesik. Nem lehet mindegy, ha egy idős ember magányosan tölti napjait. Nem lehet mindegy, hogy egy gyermek szeretet nélkül nő fel. Nem lehet mindegy, amit a Szent Atya is kihangsúlyoz, hogy a háború pusztít. Nem lehet mindegy, ha embereket igazságtalanság, erőszak vagy megkülönböztetés sújt. Nem lehet mindegy, ha valaki elveszíti a reményt. Mert ami az ember szívét érinti, az Krisztusnak a szívét is érinti. Kedves Mária Rádió hallgatók, úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta értünk. Ezért mondja a Gaudium et Spes, hogy az egyháznak osztoznia kell az emberek örömeiben és fájdalmaiban. Nem lehet néma az egyház ott, ahol az ember szenved. Nem lehet az egyház süket ott, ahol valaki segítségért kiállt. És itt jön be a mi feladatunk, a keresztény embernek mi a küldetése, az, hogy közel menni. És a Szent Atya is kihangsúlyozta, hogy tudományos és technikai értelemben hihetetlen fejlődésnek vagyunk a tanúi, mégis egyre több ember érzi magát magányosnak, bizonytalannak és elveszettnek. Lehet, én úgy gondolom, valakinek telefonja, számítógépe, autója, szép háza, de mégis lehet szegény a szívében. Lehet valaki körül sok ember, és mégis lehet rettenetesen egyedül. Lehet valaki sikeres, és közben belül összetört. Ezért a mai embernek nem csupán egy információra van szüksége, hanem szeretetre van szüksége. Nem csupán tanácsra, hanem meghallgatásra. Nem teljesítményre, hanem reményre. És ez a keresztény ember legnagyobb küldetése, jelen lenni a másik életében. És Jézus Krisztusban Isten arca válik láthatóvá. Azt mondja az evangélista, hogy Isten fiát adta. Ez azt jelenti, hogy Jézusban Isten szeretete láthatóvá és megtapasztalhatóvá vált. Tehát Jézus lehajol a betegekhez, megérinti a leprást, meggyógyítja a vakot, megvigasztalja a gyászolót, megbocsát, leül a vámosokkal, sír, és végül kitárja magát a kereszten. És a kereszt a legnagyobb bizonyítéka annak, hogy Isten nem kívülről szemléli az embernek a szenvedését, hanem Jézus Krisztusban Isten belép a te szenvedésedbe is. És ez a Gaudium et Spes egyik legmélyebb üzenete is, hogy Krisztus megtestesülésével, ahogy mondta a Szent Atya is, valóban megosztotta emberi életünket. A zsinat ezért az egyházat is arra hívja, hogy osztozzon az emberiség életében. És az emberiség életében, és kihangsúlyozta, hogy úgy az asszonyok, mint a férfiak életében egyaránt.
2: Santo Padre, os fiéis de língua portuguesa desejam testemunhar-lhe afeto filial e fidelidade sincera e rezam por todas as intenções do seu ministério apostólico universal. Ao final da audiência, cantaremos a oração do Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a bênção apostólica, de modo especial às crianças, aos idosos e aos doentes. Abençoará também os rosários e demais objetos de devoção que cada um traz consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Santo Padre acaba de pronunciar. Continuando o ciclo de catequeses sobre os documentos do Concílio Vaticano II, hoje iniciamos a reflexão sobre a Constituição Pastoral Gaudium et Spes, que trata da relação da Igreja com o mundo contemporâneo. O texto conciliar inicia declarando que a comunidade dos discípulos de Cristo sente como próprias as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos homens de hoje, sobretudo dos pobres e de todos aqueles que sofrem. Esta proximidade com a humanidade possibilita uma leitura mais profunda dos acontecimentos e da própria revelação, recordando ao mesmo tempo que é dever da Igreja investigar a todo o momento os sinais dos tempos e interpretá-los à luz do Evangelho. Assim, ela busca responder de modo adaptado em cada geração às eternas perguntas dos homens acerca do sentido da vida. Agora, o Santo Padre saúda em italiano os fiéis de língua portuguesa.
3: Rivolgo il mio benvenuto a tutti i pellegrini di lingua portoghese.
1: Szeretettel köszöntök valamennyi portugál nyelvű zarándokot, különösen Brazíliából és Portugáliából érkezett csoportokat. Tudjátok, hogy egyetlen törekvésetek sem kerüli el az egyház figyelmét és lelki pásztori gondoskodását. Az egyház, mint Krisztus teste, olyan szívvel rendelkezik, amely gyengétséggel és együttérzéssel kísér benneteket. Isten áldjon benneteket, és a szűzanya őrizzen titeket.
2: Dirijo as minhas boas-vindas a todos os peregrinos de língua portuguesa e, de modo especial, aos grupos vindos do Brasil e de Portugal. Sabei que nenhuma das vossas legítimas aspirações escapa à atenção e ao cuidado pastoral da Igreja que, como corpo de Cristo, possui um coração que vos acompanha com ternura e compaixão. Que Deus vos abençoe e Nossa Senhora vos guarde.
4: أيها الأب الأقدس يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية الحاضرين هنا أن يعبروا لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير وشكرهم البنوي ويرفقونها بصلواتهم الدائمة إلى الله من أجل قداستكم وخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا الصلاة الربية باللغة اللاتينية ثم سيمنح الأب الأقدس جميع الحاضرين البركة الرسولية ويشمل بها جميع أحبائكم وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثا والمسنين والمرضى والمتألمين بآلام شديدة، وسيبارك كذلك المسابح والأشياء التقوية التي يحملها معه كل واحد منكم. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا لاون 14. تكلم قداسة البابا اليوم في إطار تعليمه في موضوع وثائق المجمع الفاتيكاني الثاني عن الدستور الرعائي فرح ورجاء، الذي أراد المجمع أن يتعمق من خلاله في موضوع أساسي، ألا وهو علاقة الكنيسة بالعالم المعاصر. يبين الدستور أن الطابع الرعائي عنصر أساسي في طبيعة الكنيسة، وأن مشاركة المسيح في حياة البشرية هي الطريق التي يطلبها هو من الكنيسة. إنها مشاركة تدعونا إلى أن نخرج من كل سلبية ولا مبالاة، وأن نصغي بقلبنا ونواجه الواقع ونتفاعل معه ونتحمل صعوبات الإخوة. إن الاقتراب من البشرية يفتح الباب أمام قراءة أعمق للأحداث وللوحي نفسه، والدستور نفسه يذكر بواجب الكنيسة أن تتفحص كل آن علامات الأزمنة وتفسرها على ضوء الإنجيل. في زمن يتسم بتغيرات عميقة، الكنيسة مدعوة إلى خدمة الإنسان وإلى إرشاد الجميع إلى أن المسيح هو بداية تاريخ كل إنسان ونقطة ارتكازه ونهايته. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية.
3: Saluti fedeli di lingua araba.
1: Svete, takto sem tema zarobňa vyzorám do kukat. Zaledím tež tu idenkes, különösen na szegényekhez és szenvedőkhöz, és legyünk az evangélium tanúi örömmel és reménnyel eltelve. Az Úr áldjon meg mindnyájatokat, és mindig oltalmazzon minden rossztól.
4: Uhayyi al-mu'minina al-natiqina bil-lughati al-arabiyya, linaqtarib min ikhwatina, wa la siyama al-fuqara'a wal-muta'allimin, فنصير لهم شهودا للإنجيل ممتلئين بالفرح والرجاء. بارككم الرب جميعا وحماكم دائما من كل شر.
5: Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski, z innych krajów, pragną przekazać wasze wyrazy synowskiego oddania i szczerej wierności, zapewniając o modlitwie we wszystkich intencjach posługi apostolskiej waszej świątobliwości. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy po łacinie modlitwę Ojcze Nasz. Następnie Ojciec Święty udzieli błogosławieństwa apostolskiego, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalnia przyniesione przez pielgrzymów. Oto streszczenie papieskiej katechezy. Rozpoczynamy dziś refleksję nad soborową konstytucją duszpasterską o Kościele w świecie współczesnym, Gaudium et Spes. Ojcowie stwierdzili, że drogą Kościoła jest współdzielenie losu ludzkości, radości i nadziei, smutku i lęku ludzi w naszych czasach, szczególnie ubogich i wszelkich uciśnionych. W czasach głębokich przemian i niepokojących zachwień równowagi, Kościół, będąc odpowiedzialnym za świat, ma służyć człowiekowi. Wsłuchując się w najgłębsze pytania jego serca i obecne w nim tęsknoty, w Chrystusie wskazuje klucz, centrum i cel całej historii ludzkiej. Teraz Ojciec Święty pozdrowi nas w języku włoskim.
3: Saluto cordialmente i Polaki.
1: Szeretettel köszöntöm a lengyel zarándokokat.
3: Segni un'ulteriore tappa nel percorso di acquisizione delle conoscenze e di educazione delle nuove generazioni.
1: Tegnap kezdődött az új tanév, újabb állomást jelent a tudás megszerzésének és az új nemzedékek nevelésének útján. Az egyház együttműködésének köszönhetően, a hitoktatáson és a katekézisen való részvétel segítsen kitágítani a látókört, elmélyíteni Isten és a világ ismeretét, valamint felkészíteni arra, hogy gyümölcsözően vegyétek fel a szentségeket és részt vegyetek a közösség életében. Mindannyiótokat megáldalak.
5: Rozpoczęty wczoraj nowy rok szkolny wyznacza kolejny etap zdobywania wiedzy i wychowania nowych pokoleń dzięki współpracy rodziców, szkoły i kościoła. Niech udział w lekcjach religii i katechezie poszerza horyzonty, pogłębia poznanie Boga i świata oraz przygotowuje do owocnego przyjmowania sakramentów i uczestnictwa w życiu kościoła. Wszystkim wam błogosławię.

0: Kedves Mária Rádió hallgatók, a pápai áldás után a szokott módon taps viharral köszönik meg a Szent Atya mai katekézisét. Mi is megköszönjük a kedves hallgatóknak, hogy velünk voltak az elmúlt 45 percben. Maradjanak továbbra is velünk, hamarosan kezdődik a déli magazin, akik önökkel voltak.
1: Görgényi Tünde
0: és Tibor Atya.
1: Dicsértessék Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.

0: Mária Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Kedves hallgatóink, ahogy manapság nyáron már nem számít rendkívüli hírnek az, hogy aszály van, és hónapok óta nem esik az eső, sajnos az utóbbi években a Mária Rádió anyagi helyzete is a nyári hónapokban fordul aszályossá, és bizonytalanná válik a működésünk. 18 millió forint hiány is felhalmozódott a nyár elejére, és ilyenkor szoktuk kérni a kedves hallgatókat, hogy szimbolikus virágültetéssel siessenek a Mária Rádió segítségére. Erről további információkat a honlapunkon találhatnak, külön oldalon, hogy Mária kertje, és kérjük, hogy akár csekken, akár banki átutalással adományoznak erre a célra, írják oda a megjegyzés rovatba, hogy Mária kertje. Előre is hálásan köszönöm segítségüket, Lukovics Milánt hallották.
3: Kedves hallgatók! Minden hónap első csütörtökén Farkas István Lupusz atya, piarista szerzetes, a Napi Pap a Mária Rádióban. Ezen a napon ő és Szabó Ildikó vezetik Napindító című élő műsorunkat. Az adást követően 9 órai kezdettel Lupusz atya szentmisét celebrál a Gogol utca 28 szám alatti stúdió kápolnájában, melyre szeretettel várunk mindenkit. A nap folyamán Lupusz atyát a 10 órakor kezdődő Hitünk és életünk, illetve a 14 órai a Nap evangéliuma című műsorainkban is hallhatják. A műsorok közötti szünetekben Lupusz atya örömmel fogadja önkénteseinket lelki beszélgetésre, gyónásra. Tartsanak velünk!

0: Hírek.
1: Meskó Zsolt misztériumjátékot rendez az ezer éves Váci egyházmegyéről. Lelki feltöltődést és közösségépítést tartottak Bárdudvarnokon a hitoktatóknak. Új kápolna és osszárium a mohácsi emlékhelyen. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőnk Mészáros Magdolna, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. A Váci Egyházmegye alapításának ezredik évfordulója alkalmából szeptember 19-én nagyszabású családi és ifjúsági napot tartanak Vácon. A rendezvény fénypontja az Együtt építjük című 15 képből álló történelmi misztériumjáték lesz, melyet plébániai közösségek és csoportok adnak elő a Székesegyház előtti színpadon, tudatta az Egyházmegye. Meskó Zsolt rendező elmondta, hogy a felhívásukra 540-en jelentkeztek, ami már önmagában evangélium. A történethez négy váci történés segít megtalálni az egyes korszakokban az egyházmegye sorsát alakító, ma is példamutató személyiségeket. A mű az elmúlt 1000 évet mutatja be Szent Istvántól kezdve az 50-es évekig. Érdemes megismerkedni egy egyházmegye 1000 éves történelmével azért is, hogy tanuljunk belőle, és ne kövessük el azokat a bűnöket, hibákat, mint az őseink. 3 napos lelki gyakorlaton vett részt mintegy 40 hitoktató a bárdudvarnoki portapacis lelki gyakorlatos házban. A program célja az volt, hogy a résztvevők együtt készüljenek a közelgő új tanévre, és lelkileg is ráhangolódjanak feladataikra, adta hírül a Kaposvári Egyházmegye. Varga László megyés püspök a Szentlélek gyümölcsei címmel tartott előadás sorozatot. A 3 alkalom során a türelem, a kedvesség, a hűség, a jóság, az alázat és az önmegtartóztatás erényeivel foglalkoztak. Fontos része volt a lelki gyakorlatnak, hogy minden résztvevő olyan konkrét elhatározásokat fogalmazzon meg, melyeket a mindennapokban is meg tud valósítani. Tomanek Péter és Györfi Sándor atyák lelki vezetőként segítették a hitoktatók elmélyülését, és lehetőséget biztosítottak a Szent Jónásra is. A lelki programok mellett jutott idő a vidámságra és a kötetlen közösségi együttlétre is. A résztvevők olyan élményekkel és lelki útravalóval térhettek haza, melyek erőt adhatnak számukra ahhoz, hogy az előttük álló tanévben szakmailag és lelkileg is segítsék egymást. Ünnepélyes állami és egyházi tiszteletadás mellett helyezték végső nyugalomra augusztus 29-én azt a 10 katonát, akinek maradványait a mohácsi csata után kivégzett csaknem 2000 áldozat tömegsírjából emeltek ki. A mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából átadták és megáldották a Nemzeti Emlékhely új kápolnáját és osszáriumát is. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter beszédében kiemelte, Mohács a bátorság, az önfeláldozás és a helytállás jelképe. Az új emlékkápolna megáldását és a gyászszertartást Berta Tibor tábori püspök végezte. A szertartással jelképesen keresztény végtisztességet adtak minden olyan áldozatnak, aki a csatában esett el, vagy azt követően végezték ki. Az emlékkápolna tornyán különböző árnyalatú zöld cserepek jelképezik a névtelen hősi halottakat. Egy aranyszínű cserép II. Lajos király emlékét őrzi, míg a további színek a csatában elesett katonákra emlékeztetnek. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei szeptember 2-án, szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm figyelmüket és további szép napot kívánok Önöknek. Kassa Reginát hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 14 óra.
2: Mária Rádió Celldömölk, FM 92,5.
0: Lelkiségi óránkban Juhász Gábor atya magyarázza a nap evangéliumát.
3: Dicséretessék a Jézus Krisztus! Szeretettel üdvözlöm a Mária Rádió hallgatóit, felolvasom az evangéliumot és magyarázat fűzök hozzá. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Jézus a zsinagógából kijöve Simon házába ment, Simon anyósát magas láz gyötörte. Szóltak neki miatta. Fölé hajolt, parancsolta láznak, és az elhagyta őt. Ő pedig azonnal fölkelt és szolgált nekik. Napnyugta után mindenki elvitte hozzá a különféle bajokban szenvedő betegét, egyenként rájuk tette kezét, és meggyógyította őket. Sokakból démonok mentek ki, így kiáltozva, te vagy az Isten fia. De ő rájuk parancsolt, és nem engedte őket beszélni, mert tudták, hogy ő a Krisztus. Amikor megvíratt, kiment egy elhagyatott helyre, a nép megkereste őt, oda mentek hozzá és tartóztatták, hogy ne menjen el tőlük. De ő ezt felelte, más városokban is hirdetnem kell az Isten országának örömhírét, hiszen ez a küldetésem, és tanított Júdea zsinagógáiban. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Kedves testvérek! Lukács evangélium lényegében Jézus evangélium hirdetésének a kezdeteinél járunk. Ezt az evangéliumi szakaszt megelőzően Jézus a kafarnaumi zsinagógában tanított, és ördögöt űzött. Az ördögűzés, sokszor hangsúlyoztuk ezt, az a legfontosabb dolog Jézusnak az összes tevékenysége közül, még akkor is, ha ez, amit a modernisták, eretnekek a legjobban szeretnek tagadni, hogy hát ördög nincs is, meg egyebek, ez egész működése tulajdonképpen különösen Máténál, de itt is az egy olyan hangsúlyt kap kezdettől fogva, hogy egy egyetemes ördögűzés az egész világon. És ma is ez tart, az ördög természetesen mindent megtesz, hogy őt ne űzzék ki, de ettől függetlenül Jézus kiűzi őt, mert ő az Isten fia. Ezek után mi történik? Tehát most már a mai evangéliumi szakasznak a tartalmát nézve. A mai evangéliumi szakasz három nagy részből áll. Egyrészt Péter anyósának meggyógyítása, a szombat este, azon szombat este, amelyben ott Kafarnaumban, a zsinagógában tanított és ördögöt űzött Jézus, illetve este a betegeket meggyógyítja Jézus, utána pedig másnap hajnalban kimegy egy elhagyatott helyre, utána megy a tömeg is, kérik, hogy maradjon, de őnek el kell mennie. Tehát három nagy részből áll a mai evangélium. Nézzük a részleteit. Tehát ezután, az ördögűzés után, a zsinagógában, miután ott tanított és ördögöt űzött, bement Simon házába. Mindenki tudja, kiről van szó. Itt még nem történt meg az apostoloknak a meghívása, de az adott keresztény környezetben, akiknek Lukács leírja az evangéliumát, teljesen nyilvánvaló, hogy Simon alatt kit kell érteni. Tehát Simon házába bent Jézus, és Simonnak az anyósát magas lázban találta. Ahogy a Szentírás mondja, magas láz gyötörte. Gyötörte, mint a démon. Ezzel kapcsolatban még annyit Jézus a beteg asszony fölé hajolt, és parancsolt a láznak. Ugyanúgy, amint előzőleg az ördögnek is parancsolt. Itt azt kell meglátni, hogy a betegség, legyengítve az ember akaratát, sokszor megkönnyíti a sátánnak a dolgát az ember életébe, hogy beavatkozzon, és bűnökre ingerelje az embert. Ugyanakkor, hogyha az ember beadja a derekát teljes egészségesen a sátánnak, mivel eltorzul az élete, testi-lelki élete előutóbb betegséget szül. Tehát ilyen módon valóban a szó legteljesebb értelmében a betegség, az a halál, a bűn befolyását mutatja, illetve annak az eredménye az ősbűn, áteredő bűn miatt, illetve az a betegség az a bűnnek, mint egy meg tud ágyazni és segíteni tud a sátánnak, hogy bejöjjön. Tehát éppen ezért ezt a kettőt nem hiába, nem fölöslegesen, nem indok nélkül kezeli együtt a Szentírás, hanem valóban ez a kettő ez együtt jár. És ez kifejeződik a Szentírásnak a bölcsességében. Ezek után azt mondja a Szentírás, a meggyógyított azonnal fölkelt, és szolgált nekik. Itt azt kell megjegyeznünk egyrészt, hogy kapott egy különleges kegyelmet. Jézus meggyógyította őt egyetlen pillanat alatt. A kegyelmek mindig a szolgálatra vannak. Legyen az bármiféle kegyelem, bármelyik ember számára, az mindig szolgálatra adatik. A nők asztalszolgálatával kapcsolatban annyit meg kell jegyeznünk, hogy a rabbik szerint ez tilos volt, tehát férfinak kellett fölszolgálnia, Jézus ezen átlépett nemes egyszerűséggel. Az ősegyházban a nők sajátos szerepe a szeretett szolgálat volt, íme itt van egy vendégség, itt van egy asztaltársaság, a messiás, aki tanított, ördögöket űzött, és még fog is, nos, őt szolgálja ki Péternek az anyósa. Ezek után jön a második rész, az esti beteggyógyítások. Napnyugta után történik ez, tehát szombat volt. Így is Jézus átlépte már a szombatnak azt a munka tilalmát, amelyet a farizeusok, írástudók tanítottak. Erről más látunk vitákat, és Jézus elmondja, hogy ő hogyan értelmezi. Tehát itt azonban az emberek nyilvánvalóan megtartják a szombati tilalmat, és napnyugta után hozzák a különböző bajokban, betegségekben, ördögi megszállottságukban lévő embereket hozzák Jézushoz. Megjegyzi a Szentírás, tehát kézrátétellel mindenféle betegséget meggyógyított. Mi itt, amit meg kell jegyeznünk, az, hogy Jézus nem egy sármos, valami szuggesztióval gyógyító, akinek volt egy specialitás, nem. Minden betegséget meggyógyított. Erről tesz tanúságot Lukács evangéliuma. Lukács orvos volt. Pogány származású volt. Tehát éppen ezért nagyon fontos az ő tanúságtétele ott nagyon közel Jézusnak a föltámadásához. Tehát ennek igazi tanúságtevő ereje van, hogy ő ezt mondja, hogy Jézus a világon mindent meggyógyított. És egyébként pedig, visszatérünk az alaptémához, sokakból démonok mentek ki. Tehát ismét a démonok betegség között kölcsönös összefüggés van, a démonok betegséget okoznak, és a betegségek pedig az embert elgyengítve, ha azt nem Krisztussal együtt viseli, utat nyithatnak az ördög befolyására. Tehát Isten ments, hogy valaki úgy értse, hogy aki beteg, az már ördögtől megszállott. Szó nincs erről. De a betegség valóban elgyengítheti az embert, és utat nyithat arra, hogy a sátánnak különböző kísértéseinek beadja a derekát. Tehát a kiűzött démonok kiáltozva mennek ki a betegekből. Mit kiáltanak? Te vagy az Isten fia. A félelem és a legyőzöttség jele ez a kiabálás. Tehát látják, hogy semmi erejük nincsen a Krisztussal szemben. Bármit is jelentsen itt az Isten fia. És ezt most én nem tudom megmondani. Ennek utána kell gondoljak, vagy nézzek, hogy a sátán vajon tisztában volt a személyi egyesülés, a Krisztus egy személyében, tehát a fiú egy személyében egyesült az Isten és az emberi természet. Ugye ez a krisztológiánk. Hogy ezzel a sátán fogalmilag tisztában volt, vagy ez a misztérium el volt rejtve előle, hiszen ez egy valóban isteni misztérium. Ezt én itt nem tudom kifejteni, csak rá akarok mutatni erre az érdekességre, hogy mi sem látjuk át, de azért megvalljuk Krisztust, az Isten fiának, és valóban a bölcsesség kezdete az Úr félelme, kell, hogy legyen bennünk egy szent Isten félelem, de nem a legyőzöttséggel együtt, hanem a felemeltséggel, hiszen Krisztus azért jön el a misztériumaival és erejével, hogy megszabadítson minket a legyőzött és félelemmel teli démonoktól, és nem egyszerűen csak ismerjük Jézust valami fogalmi szinten, az ő misztériumát, hanem ő üdvözít is bennünket. A sátán, az ördög tudja, hogy van Isten, és tudja, itt elismeri, hogy ő az Krisztus az Isten fia. Tehát a Szent Háromságnak a valóságát valamiképpen ismeri itt a sátán, ez nyilvánvaló, de nem hódol előtte. Tehát nem tud térdet hajtani. Ez nagyon fontos dolog. Nem tud engedelmeskedni. Kénytelen megvallani, mert ez a tény, hogy van Isten, és az Isten Szent Háromságos. De nem tud engedelmeskedni, és nem tudja megvallani, nem tud hódolni, nem tudja szeretni az Istent. Ezért a kárhozatnak a fia. Jézus megtiltotta a démonoknak, hogy beszéljenek, mert tudták, hogy ő a Krisztus, ő az Isten fia, ő a megváltó, ő az üdvözítő. Tehát Jézus maga akarja helyes kontextusban elmondani, hogy ő kicsoda. Látjuk azt, mennyiszer tiltakozik ellene, hogy őt Dávid fiának nevezzék. Nem azért, mert ő nem lenne Dávid fia, hanem azért, mert a Dávid fia jelző, vagy név, messiás név, az tele van olyan politikai súllyal, tartalommal, amit nagyon egyoldalúan, nagyon rosszul értelmeztek, akár a tanítványok, akár a nép. És éppen ezért Jézus egy távolságot vesz tőle, de nem utasítja el. Tehát ő valóban Dávid fia, de ez magától értető, hogy ha nem lenne Dávid fia, akkor nem lehetne messiás. Tehát az egész egy vicc lenne az apostolok részére is, meg a farizeusok írástók részére is. Nem, ő valóban Dávid fia. De az akkori időnek a Dávid fia címszóba rendezett elképzeléseit elutasítja magától. Mi az, amit sokkal jobban szeret és hangsúlyoz? Az emberfia. Mert az emberfiának más a tanításbeli tartalma, sokkal magasztosabb végítéletre, az utolsó ítéletre, végítéletre, ítéletre, hatalomra fókuszál, ahogy Dániel könyvében ezt láthatjuk. És Jézus szépen ő meg felépíti, ő megtölti a messiási fogalmakat, neveket úgy, ahogy a megváltónak kell megtöltenie, és nem úgy, ahogy az emberek e világi vágyai hát szeretnék azt. Jézus ezek után elhagyta Kafarnaumot, tehát hajnalban kimegy egy elhagyott helyre, a nép megkereste őt, tartóztatták, hogy ne menjen el, de ő megmondja, hogy részt kell vennie, vagy, bocsánat, hogy el kell mennie, és másút is hirdetnék el az örömhírt. Miért? Azért, testvérek, és itt fontos dolog ez, hogy azért jött, hogy mindenütt Izrael, minden házában, városában, falvában hirdesse az evangéliumot. Ez egyik. Másik, ezek után nem sokkal, majd összehívja az apostolokat, tehát ő meghívja az apostolokat, összegyűjti az apostolokat, akik az egyháznak az alapját jelentik, különös tekintettel Péterre, de a 12 apostol, mint az új szövetség, új Isten népe, annak az alapja, az új 12 törzsnek az alapítója, akik az új exodusban követik Jézust a 12 törzsel együtt, szimbolikusan. Tehát éppen ezért egy új exodusban élünk, kivonulunk ebből a világból, és nem vagyunk annak a fogjai. Kétségtelen tény, hogy ennek megvannak a maga lemondásai, a maga szükségszerű áldozatai. Tehát, és elment Jézus is tanított Júdea zsinagógáiban. Azzal szeretném ezt lezárni, tehát, hogy Jézus majd megalapítja az egyházat 12 apostollal, mert az egyházra szükség van. Jézus majd föltámad, fölment a mennybe, és szentségileg jelen van mindenhol. Nem olyan kézzelfoghatóságban, mint volt akkor az apostoloknak, de teljes realitással, egész istensége és egész embersége szerint jelen van számunkra. Tehát az egyház szükséges, az egyház Krisztus teste, ne a világnak hízelgője, hanem Krisztust jelkép, és Krisztus jeleníti, nem jelképezi, jeleníti meg, teszi valóságosan jelenné, és őt képviseli. Nem az a célja, hogy rajongjanak érte a celebek, meg mindenféle egyéb furcsaságok, hanem az, hogy hirdesse Krisztust, és Krisztus előtt szent félelemmel, és növekvő Isten félelemmel jelen legyen az világ minden népe. Amen.
0: Mária Rádió.
1: Jó híre! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallják.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, szeptember 2-án szerdán, nök a Jó Hírek magazin adását hallják. Mai műsorunk tartalmából. Elfogadni a következő nemzedékek útjait. Országos találkozóját tartotta a Szent Mónika közösség. Sandro Botticelli Szent Ágoston című festményét mutatjuk be. Török Csaba a hitoktatók tanévkezdésén, a szeretet bevés, a szeretet megőriz, a szeretet megtart. Tartsanak velünk! Várnai Péter atya gondolatai. Szent Mónikának is volt miért és kiért imádkoznia. Férje lobbanékony és durva természetű ember volt. Fia kirívóan erkölcstelen életet élt. A szent életű anya áldozatos imádsága a kegyelemnek alkalmas talaja volt. Egyénisége és élete kimagasló példája az áldozatos és kitartó imádságnak. Ágostontól maradtak fenn édesanyja megindító sorai. Egy dologért éltem, hogy téged katolikus keresztényként láthassalak, mielőtt meghalok. Az Úr sokkal többet adott, az ő szolgái között láthatlak. Az édesanyja léte példája még a halála után is nagy hatalmi tényező. Szavai, útmutatásai a földi életen túl az örök életre szólóan érvényesek. Szent Mónika ünnepéhez kapcsolódóan augusztus 22-én szombaton tartották meg a keresztény édesanyák Szent Mónika közösségeinek országos találkozóját Pakson, a Jézus szíve templomban. Lelkem Istenben lel nyugalmat, segítség csak tőle jön, mottóval. Az eseményen az ország 75 plébániájáról több mint 900 fő vett részt, édesanyák, nagymamák, sőt néhány édesapa is. A Szent Mónika közösség paksi találkozójára a Felvidékről és Vajdaságból is érkeztek résztvevők, illetve a Teréz misszió tagjai is meghívást kaptak. Az egybegyűlteket a házigazda, Kürtösi Krisztián, paksi plébános köszöntötte, aki 2016 óta a Szent Mónika közösség lelki vezetője. Szűz Mária, a világ győzelmes királynője ünnepe alkalmából az imanap a dicsőséges rózsafűzér titkainak átelvélkedésével kezdődött, majd a keresztény édesanyák litániáját imádkozták el, példaképük és védőszentjük Szent Mónika közben járását kérve. A lelkinap csúcspontja a délelőtti hálaadó szentmise volt, melynek főcelebránsa Martos Levente Balázs, Esztergom budapesti segédpüspök, a központi papnevelő intézet rektora volt. A szentmisén 13 pap koncelebrált. Martos Levente Balázs homiliájában arra is felhívta a figyelmet, mennyire fontos, hogy az édesanyák láthatóak legyenek az egyházi közösségekben, hiszen nagyon fájdalmas az, ha áldozataik, vállalt feladataik, szükséges és nagyon komoly szolgálataik észrevétlenül maradnak. Amikor a szíveteket átjárja Isten szeretete, és a belőle fakadó erő, akkor fakadjon belőle olyan gyümölcs türelem is, amellyel az elcsatangoló, számunkra érthetetlen utakat járó nemzedékek mellé oda tudtok állni. Az ima találkozó szentségimádással, a Jézus szíve litánia elimádkozásával és szentségi áldással ért véget. Szent Mónika Szent Ágoston édesanyja, a katolikus, az anglikán és az ortodox egyház szentként tiszteli, a férjes asszonyok és anyák védőszentje. A 13. század körül kezdett elterjedni Szent Mónika kultusza, 1430-ban 5. Márton pápa elrendelte, hogy az erekjeit vigyék Rómába. Állítólag sok csoda történt az úton, és Mónika kultusza határozottan kialakult. Mónika igyekezett gyermekeit, köztük Ágostont is Istenhez vezetni, de ő már fiatal korától kezdve kicsapongó életet élt. A filozófiát és retorikát tanult Ágostont nem érdekelte az egyszerű nyelven íródott bibliai tanítás. Mónika éveken keresztül imádkozott fia megtéréséért, de Ágostonra nem hatott. 383-ban otthagyta anyját, és titokban Rómába utazott. Amikor Mónika megtudta, hogy fia eltávozott, teljesen kétségbe esett, de folytatta az imádkozást fia megtéréséért. Aztán Mónika néhány év múlva fia keresésére indult. Ágoston időközben Szent Ambrus püspök tanítványa lett, 387 nagyszobatjának éjszakáján április 25-én megkeresztelkedett, és elhatározta, hogy visszatér Afrika tartományba. Ezzel Mónika 14 évnyi szenvedése és imádkozása beteljesedett. Ágostont Hippóban pappá, később püspökké szentelték. Püspökként egyszerre volt lelkipásztor, prédikátor, zsinati résztvevő, szerzetesi közösség szervezője, kiterjedt levelezést folytatott egyházi vezető és termékeny író. A Szent Mónika közösség teljes beszámolóját a Paksi országos találkozóról megtalálják a Magyar Kurír oldalán. Patrik Noémi Clarissa ferences nővér a Romkat erdélyi katolikus hírportálon publikált írásában ezúttal Sandro Botticelli Szent Ágoston című festményét mutatta be. Az 1445-ben született Sandro Botticelli a korai reneszánsz festészet és a firenzei iskola egyik legjelesebb képviselőjeként ismert. Firenzében egy tímármester család sarjaként született, de gyenge egészségi állapota miatt nem folytathatta a családi hagyományt, ezért tanították. Mestere Filippo Lippi volt, és szoros kapcsolatot ápolt akkor egyik legkiemelkedőbb művészetpártoló nemesi családjával, a Mediciekkel. Későbbi munkáin egyértelműen érzékelhető Savonarola prédikátor hatása is. Botticelli Szent Ágoston című freskója az itáliai kora reneszánsz egyik jelentős vallásos művének tekinthető, amely az 1480-as évek elején készült a firenzei Ognissanti templom számára. Az alkotás Botticelli életművének kiemelkedő példája. A kép Szent Ágostont, a kereszténység egyik legjelentősebb teológusát jeleníti meg püspöki öltözetben. Kezében könyvet és írószerszámot láthatunk, melynek a tudós, a gondolkodó és az egyház atya sajátos attribútumai. Szent Ágoston arckifejezése koncentrációt sejtett. A püspöki öltözet gazdag díszítése kiemeli méltóságát és személyének jelentőségét. Botticelli Szent Ágoston című festményének nagysága a vallásos tartalom és az emberi jellem ábrázolás ötvözetében rejlik. A szent gondolkodó, intelligens és erős személyiségként jelenik meg előttünk, tulajdonságok, amelyeket a festő, a portré kidolgozottsága, a püspöki viselet díszítettsége és a remek kompozíció által juttat érvényre. Jeles napon kezdődött meg az új tanév az Esztergom Budapesti Főegyházmegye hitoktatói számára. Augusztus 31-én az Esztergomi Bazilika felszentelésének 170. évfordulóján tölthettek el együtt egy napot a Királyok városában. Az ünnepi szentmisét Török Csaba, az esztergomi nagyboldogasszony és Szent Adalbert főszékes egyház plébánosa mutatta be. A plébános homiliájában Szent Adalbert és Szent Gellért alakján keresztül beszélt a nevelői hivatás erejéről, a hitoktatók szolgálatáról és arról a sokszor láthatatlan munkáról, amely évekkel később hozhat gyümölcsöt egy gyermek életében. A Szent Misén koncelebrált Kelemen László, a Főegyházmegye hitoktatási felügyelője, és Sankó László, újpest-kertvárosi plébános. Török Csaba először a bazilika fő oltárára irányította a jelenlévők figyelmét. Középen két püspök szobra látható, Szent Gellérté és Szent Adalberté. Gellért mellett egy liliomot tartó angyal áll, aki Szent Imrére utal, hiszen a püspök a herceg nevelője volt. Szent Adalbert pedig a bazilika, Esztergom városa és az Esztergom Budapesti Főegyházmegye védőszentje, prágai püspök, misszionárus és vértanú, akinek tiszteletéhez Szent István 1000 évvel ezelőtt kapcsolta hozzá a magyarságot. A plébános felidézte, hogy Adalbert és a fiatal István találkozása mély nyomot hagyhatott a leendő királyban. A források szerint Adalbert bérmálta meg Istvánt, és vélhetően Gizellával kötött házasságának előkészítésében is szerepe lehetett. Egyetlen könyvet sem hagyott maga után, a találkozás hatását azonban István későbbi élete és Adalbert iránti tisztelete is mutatja. Török Csaba szerint a hitoktató gyakran érezheti úgy, hogy kevés eszköz van a kezében. Iskolai elfoglaltsága és tekintélye sok körülménytől függ, miközben olyan valóságról próbál tanúságot tenni, amely a mai ember számára nem kézzel fogható. Kiemelte, éppen ekkor van szükség a hitre és a belső meggyőződésre. Azt kívánta a hitoktatóknak, hogy innen a forrás helyéről vigyék magukkal Szent Gellért és Szent Adalbert példáját. Higgyenek a kimondott szóban, Isten szavában, és abban a szolgálatban, amelyet saját életükön keresztül végeznek. Ennek gyümölcse nem mindig látványos. Olykor csak parásként vagy apró magként marad meg egy gyermekben, de él, és egyszer még csodát teremhet. Esztergom Budapesti Főegyházmegye írásából ollóztunk. Kedves hallgatóink, eddig tartott mai Jó Hírek magazinunk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. Ha lemaradtak valamelyik műsorunkról, visszahallgathatják a Mária Rádió hangtárában. Búcsúzik Önöktől az adás szerkesztő műsorvezetője, Miklós T. Dorcsi. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Jó Hírek. A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallották. Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.
0: Napi útravaló. Jezsuita gondolatok.
5: Szerda van, évközi 22. hét.

Uram, itt vagyok most előtted. Kérlek, jöjj segítségemre. Szeretném rád bízni magamat a te jóságodra. Szeretnék nyitott lenni rád, és minél inkább elfogadni a te vezetésedet.

Evangélium Szent Lukács könyvéből. Azután felállt, és a zsinagógából Simon házába ment. Simon anyósának magas láza volt, kérték őt az érdekében. Ő pedig odaállt mellé, parancsolt a láznak, mire az elhagyta őt. Az asszony mindjárt fölkelt és szolgált nekik. Mikor azután a nap lement, mindazok, akiknek különféle bajokban szenvedő betegeik voltak, oda vitték hozzá azokat, és ő mindegyikre rátette a kezét, és meggyógyította őket. Sokakból kimentek az ördögök is, és ezt kiáltozták: Te vagy az Isten fia! De ő rájuk parancsolt, nem hagyta őket beszélni, mert tudták, hogy ő a Krisztus. Amikor megvirradt, kiment, és egy elhagyatott helyre vonult. A tömegek azonban keresték őt. Amikor megtalálták, tartóztatták, hogy ne menjen el tőlük, de ő azt mondta nekik: Más városoknak is hirdetnem kell az Isten országát, mert ezért küldtek. És tanított Júdea zsinagógáiban.

Jézus gyógyít. A betegekre teszi a kezét, és meggyógyítja őket. Próbálhatom megérezni, én hova kérem az ő gyógyító erejét? Életem mely területére kérem az ő gyógyító kezét?

Jézus gyógyít. Akár a testemben is elképzelhetem. Testem melyik része fáj, vagy van görcsben, feszülésben? Miről beszél ez a fájdalom? Ha akarom, kérhetem Jézus gyógyító kezét rá.

0: Amikor újra meghallgatom az evangéliumot, figyelhetem Jézus fő célját, legerősebb szándékát.
1: Azután felállt, és a zsinagógából Simon házába ment. Simon anyósának magas láza volt, kérték őt az érdekében. Ő pedig odaállt mellé, parancsolta láznak, mire az elhagyta őt. Az asszony mindjárt fölkelt és szolgált nekik. Mikor azután a nap lement, mindazok, akiknek különféle bajokban szenvedő betegeik voltak, oda vitték hozzá azokat, és ő mindegyikre rátette a kezét, és meggyógyította őket. Sokakból kimentek az ördögök is, és ezt kiáltozták: Te vagy az Isten fia! De ő rájuk parancsolt, nem hagyta őket beszélni, mert tudták, hogy ő a Krisztus. Amikor megvirradt, kiment, és egy elhagyatott helyre vonult. A tömegek azonban keresték őt. Amikor megtalálták, tartóztatták, hogy ne menjen el tőlük, de ő azt mondta nekik: Más városoknak is hirdetnem kell az Isten országát, mert ezért küldtek. És tanított Júdea zsinagógáiban.
0: Most próbálhatok egyszerűen jelen lenni. Jelen lenni saját sebzettségemnek, megengedve azt. Jelen lenni Isten gyógyításának, erejének, vágyakozva rá. És jelen lenni Isten országának, ami itt van köztünk.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, míg éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

0: Hírek.
1: Búcsú ünnepet tartottak a szentkúti könnyező szűzanyag egy helyén. Misztérium játék a Váci Egyházmegye 1000 évéről. Pázmányos kutatás tárta fel a pusztamaróti történelmi emlékhely múltját. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Önök a Mária Rádió híreit hallják, melyeket Mészáros Magdolna szerkesztett mőnöknek és Kassa Regina olvas fel. A könnyező szűzanya egyházmegyei kegyhely búcsűnnepét tartották vasárnap a Szabadka melletti Szentkúton. A kegyhely búcsűnnepén a zarándokok magyar és horvát nyelvű szentmiséken vehettek részt, melyek főcelebránsa és szónoka Mirko Stefkovics nagybecskereki megyés püspök volt, aki az ünnep vigiliáján szombaton este tartott bűnbánati liturgiát is vezette. Elmélkedésének középpontjában a lelkiismeret vizsgálat, a saját bűneinkkel való őszinte szembenézés állt, írta a Magyar Kurír. Szentkút egy 2021-ben egyházmegyei rangra emelt kegyhely, mely tükrözi Szabadka nemzeti sokszínűségét. Vasárnap az ünnepi bevonulás a szűzanya kegyképének magasba emelésével kezdődött. Áldozat nélkül nincs valódi közösség, ott az emberek előbb-utóbb eltávolodnak egymástól, hangsúlyozta a főpásztor. Homiliájának végén a könnyező szűzanya közbenjárását kérte, hogy megtanuljunk számítás nélkül szolgálni, egymás terhét hordozni, és akkor is bízni Istenben, amikor még nem látjuk. A Váci Egyházmegye alapításának ezredik évfordulója alkalmából szeptember 19-én nagyszabású családi és ifjúsági napot tartanak Vácon. A rendezvény fénypontja az Együtt építjük című 15 képből álló történelmi misztériumjáték lesz, melyet plébániai közösségek és csoportok adnak elő a Székesegyház előtti színpadon, tudatta az egyházmegye. Meskó Zsolt rendező elmondta, hogy a felhívásukra 540-en jelentkeztek, ami már önmagában evangélium. A történethez négy váci történés segít megtalálni az egyes korszakokban az egyházmegye sorsát alakító, ma is példamutató személyiségeket. A mű az elmúlt 1000 évet mutatja be Szent Istvántól kezdve az 50-es évekig. Érdemes megismerkedni egy egyházmegye 1000 éves történelmével azért is, hogy tanuljunk belőle, és ne kövessük el azokat a bűnöket, hibákat, mint az őseink. Újabb értékes leletek kerültek elő a pusztamaróti térségében zajló régészeti feltárások során. A kutatás a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, valamint a Balassa Bálint Múzeum és a Nemzeti Régészeti Intézet szakembereinek együttműködésével zajlott. A kutatók 2024-ben emberi csontmaradványokra figyeltek fel, majd további értékes leleteket is találtak a területen. Előkerült többek között egy jagellókori érme, valamint tárdák, és egy 1524-ben vert II. Lajos királykorából származó érme is. A régészeti munkálatokkal párhuzamosan a Pilisi parkerdő is rendezte a történelmi emlékhely környezetét. Új információs táblát helyeztek ki, amely pusztamaróti történetét, az egykori kastélyt, valamint a régészeti kutatás eddig legfontosabb eredményeit mutatja be. A pusztamaróti emlékhely arra is jó példa, hogy az erdők nem csupán természeti értékeket őriznek, a fák és az avar alatt évszázadok történelmének emlékei is rejtőzhetnek. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei szeptember 2-án szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket és további szép napot kívánok Önöknek. Kassa Reginát hallották.
0: Lelkiségi óránk véget ért. Imádkozzanak velünk!
2: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Göncöl Szabolcs vagyok, a Mária Rádió technikusa. Imaláncunkban az üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat szerkesztettük össze. Kérem, hallgassák szeretettel.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus, hálát adok Isten irgalmas szeretetéért, és imád kérek Adél és István megtéréséért, lelki gyógyulásukért. És kérek még imád a betegek gyógyulásáért, minden beteg gyógyulásáért, az orvosokért, és kérek imád apjainkért, kérek még imád a családokért, a fiatalokért, gyermekekért, apákért. Köszönöm.
4: Szeretettel kérem a közös imát, és hálát adok a jóságos Istennek, és az izgalmas Jézusomnak minden nap kapott kegyelmekért. kérem a boldogságot szűzanya közben járását, családom megtéréséért, a Szentlélek kiáradását kérem rájuk, és hogy a dédunokám hitben, egészségben, szeretetben nőhessen fel. Közös imád kérek Ferenc pápa lelki üdvösségét, Leó pápa egészségét. Közös imád kérek és imádkozzunk a Mária Rádió fennmaradásáért, az összes dolgozójáért, áldozatos és fáradhatatlan munkájukért. És imádkozzunk az elhagy szüleimért, testvéreimért, nagyszüleimért, és minden elhagyt hozzám tartozók szeretteim lelki üdvösségéért. A tisztított üdben szenvedőkért és azokért a lelkekért, akikért soha senki nem imádkozik. Imádkozzunk a papokért, szerzetesek hivatásáért, a bűnösök megtéréséért, a háborúk megszűnéséért, az egész világon Magyarország és az egész világ békéért. És a Jóisten áldását kérem a Mária Rádió minden kedves dolgozójára. Nagyon szépen megköszönöm, dicsértessék a Jézus Krisztus.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus, édesanyám nevébe kérem a következő imát, imakérést, mivel ő most nagyon beteg. Megköszönöm a kapott kegyelmeket, kérek imát a családom élő és elhunyt tagjaiért, a férjem és a nászuram és minden halottunk emlékére. Kérek imád gyermekem, unokáim és az ifjúság hitéért, egészségéért, tanulásáért és munkájáért, a káros szenvedélyektől mentse meg őket a Jóisten. Kérek imád a magam testi és lelki felgyógyulásáért, és minden betegért. A lányomékért, hogy a négy gyerek mellett is tudjanak ápolni. A család, az ország, a világ békéjéért, a Mária Rádióért, dolgozóiért. Az úton lévőkért, a hontalanokért, és azokért, akikért nem imádkozik senki. Mindannyiunkért, a keresztényekért, és hazánkért. Köszönöm, én is önökkel imádkozom. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
6: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretném a katolikus közösségünket kérni egy nagyon-nagyon-nagyon beteg apostársamért, Halaszti Lajosért, akinek már lehet, hogy nem sok van hátra ebben az életben. Ha a Jóisten úgy akarja, akkor lássa meg az ő arcát, hogyha meg még engedi és közöttünk legyen, akkor még hadd maradhasson köztünk Lajos bá. Erre szeretném kérni különösen a szándékot, valamint édesanyámért, Ildi mamáért, hogy veséljes a látása még működhessen, és minden betegért, aki szenved, minden betegért, minden haldoklóért kérek szépen imád a három órás irgalmasság rózsafüzérében. Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus!
7: Dicsőség Jézus Krisztus! Istenem, segíts rajtam, mert nincsen emberem. Dolgozni szeretnék. Köszönöm szépen!
8: Imádkoztunk Szentpolt főnököm Mártin József lelke üdvéért. Adjon neki az Úr örök nyugodalmat, az örök világosság fényeskedjék neki. Nyugodjon békében, amen.
9: Köszönöm az eddig kapott kegyelmeket és betegségem gyógyulását. Most szintén kérem a közös imát, a drága szűzanyámat és az irgalmas Jézusunkat mostani betegségem gyógyulásáért is. Továbbá apósom halálának évfordulójára és elmúlt névnapjára, anyósom névnapjára, adjon a jó Isten nekik örök nyugodalmat. Lányom egészségéért, unokáim jó tanulmányi eredményéért, a Mária Rádió dolgozóiért és adakozóiért. Imádságos szeretettel egy nagymama, aki régi hallgatójuk. Köszönöm, hogy meghallgattak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
10: Imád kérek szépen gyógyulásomért, valamint Mária, Ilona, Zsuzsanna és Katalin testvéreink gyógyulásáért, a leányoméknak gyermekáldásért, a fiamnak, hogy találja meg élete párját, a világ békéért és esőért. Nagyon szépen köszönöm. Isten áldja Önöket.
11: Közös imád kérek gyermekem gyógyulásaért és a fájdalmai megszűnéseért. Áldást és közös imád kérek az egészségért, az egész életére. Közös imád kérünk a Szentlélek megsegítéséért,

0: szent. Ebben is kérem a Szentlélek vezetését és a Szűzanyának a kiadós, a hathatós különleges segítségét. Imád szeretnék még kérni még a családomért, a családom minden élő és elhunyt tagjaiért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, azokért a lelkekért, akikért nem imádkozik senki, a Mária Rádió dolgozóért és hallgatóért, Magyarország és a világ békéért. Nagyon szépen köszönöm.
1: Megköszönöm az eddigi kegyelmeket, és kérem a közös imád Péter lelki üdvéért az évfordulóján, és hogy én jó döntést tudjak hozni. Köszönettel a család elhunyt és élő tagjaiért még köszönettel.
2: Jó estét kívánok! Azzal a kérdéssel fordulok önökhöz, hogy imádkozzanak édesapám, apámért, hogy meg tudjon gyógyulni betegségéből, és fel tudjon épülni. Visszanyerje az erejét. Köszönöm szépen a segítséget, Norbert.
3: Megköszönöm minden nap kapott kegyelmet, drága Jézusomnak és a Szűzanyának. Szeretnék további és közös imát kérni. Elhunyt családtagjaim lelki üdvért, lányom unokáim hírben való megmaradásukért, egészségükért, az új tanév sikeres eredményért, magam egészségért, a magyar kormány, a magyar országvilág békéért, Mária Rádió fennmaradásáért, és a támogatóiért, és a dolgozóiért. Nagyon szépen köszönöm.
4: A 061-354-17-05-ös telefonszámú üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat hallhatták. A most következő imádságokat minden egyes olyan szándékért is felajánljuk, amely csak az önök szívében fogalmazódott meg, ám a Mária Rádióban nem hangzott el. Kérem, tartsanak velünk imádságos lélekkel. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: irgalmasság órája.
1: Hirdessétek a nemzetek között Isten dicsőségét, csodatetteit minden népnek, mert nagy az Úr, és minden dicséretre méltó. Alleluja!
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, s árasz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus Anya Szentegyháza, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
4: Engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
4: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
4: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedésért.
4: Irgalmad nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedésért.
4: Irgalmad nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
4: Irgalmad nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
4: Irgalmad nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
4: Irgalmad nekünk és az egész világnak.
2: Boldog az a nemzet, melynek az Úr az Istene, a nép, melyet örökségül választott magának. Letekint Isten a mennyből, és látja mind az emberek fiait.
1: Lakóhelyéről szemléli azokat, akik a földet lakják. Ő alkotta mindnyájuk szívét. Jól ismeri minden tettüket.
2: Az Úrra hagyatkozik lelkünk, mert ő a segítőnk, és ő a mi oltalmunk. Benne örvend a szívünk, és ő szent nevében reménykedünk.
4: Részletek Faustina nővér naplójából. A szeretet nem ismer félelmet. Áthatol az Isten trónja előtt örködő angyali karokon. A szeretet semmitől sem fél. Eléri Istent, elmerül benne, mint egyetlen kincsében. Isten tiszta szeretete, milyen nagy és páratlan vagy. Ó, ha a lelkek megismernék hatalmadat.
3: A Isten akaratára való hűséges ráhagyatkozás mindig és mindenütt, minden körülmények között és minden élethelyzetben nagy dicsőséget szerez Istennek. Az Isten akaratára való ráhagyatkozás nagyobb értéket képvisel az ő szemében, mint a hosszú ideig tartó böjtök, önmegtagadások és a legszigorúbb vezeklés. Az Isten akarata iránti szerető odaadás egyetlen aktusa is nagy jutalmat érdemel.
1: Nem szabadna kényszerítenünk Istent, hogy azt adja meg nekünk, amit kérünk tőle. Sokkal fontosabb, hogy fogadjuk el az ő akaratát. Isten angyalai örülnek a megtérő bűnösnek.
2: Szent Mihály arkangyal védelmez minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértés ellen légy oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére a sátán, és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Amen. Szent Gábriel arkangyal,
1: könyörögj érettünk.
2: Szent Rafael arkangyal,
1: könyörögj érettünk.
2: Magyarország őrző és védangyala, boldogok és szentek,
1: könyörögjetek érettünk.
2: Mária, béke királynője, magyarok nagyasszonya, világgyőzelmes királynője,
1: könyörögj érettünk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.

0: Mária Rádió. Imádkozzunk együtt. Az örvendetes rózsafűzér következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen!
1: Az örvendetes rózsafűzért a Mária Rádió kápolnájában a Mária gyermeke ima csoport imádkozza. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen!
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, a harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, és ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
2: Hiszen Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását, és az örök életet. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hitünket növelje.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki reményünket erősítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafűzér első titka. Akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál. Figyeld Mária alázatát, alázatos szavait, viselkedését, testtartását. Figyeld meg jól, mert minden keresztényem gyökere az alázatban rejlik. Az Úr szolgálanya vagyok, történjék velem szavait szerint. Amikor áldozva belépsz Jézus testébe, lelkébe, belépsz, mert kimondtad az igént Mária, a te igened az amen, melyel kifejezted, az Úr szolgája vagyok, történjék velem, ahogy ő akarja. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, szent lélektől fogantál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafüzér második titka, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Figyeld Mária csöndjét, figyeld, ahogy hordozza a titkot, öröme megfoghatatlan, mégis valóságos. Olyan hatalmas, olyan mély, hogy emberi szó kifejezni nem képes. A szeretetet hordozza magában, melynek öröme körülről elborítja egész lényét, s a találkozásban kicsordul az öröm, hogy a Szentlélek Isten dicséretévé formája. Felcsendül a Magnifikát. Amikor Jézus hordod a szívedben, élő tabernákulumává szint Mária, szíved tisztasága kedves az Úrnak, öröme eltölti egész lényedet. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál élettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért,
5: most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafüzér harmadik titka, akit te szent szűz, a virágra szültél. Figyeld Mária hódoltatás magatartását, ahogy kézbe veszi, ahogy nézi, becézgeti a gyermeket. Ebben a csöpp ember palántában benne lakik az Istenség teljessége. Hódolatból a hit öröme, szeretetből az imádás öröme születik. Amikor Jézust imádod az oltári szentségben, gyermekként némán csodálkozom, mint a pásztorok. Leborulsz előtte, mint a napkéti bölcsek, és nem akarsz semmi, csupán hódolni előtte. Amikor így imádod őt, megtelik szíved ő vele. Isten egy ember szívben. Csodálkozolta örvendezve, az ő békérme indulsz haza. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafüzér negyedik titka, akit te szent szűz a templomban bemutattál. Figyeld már a lelkű erejét, ez az erő a hitből fakad. Tudja, hogy oda akarni a gyermekét, tudja, hogy szívét majd tőrjár jár, tudja, hogy bizonyossága megerősítés nyer a két öreg profétáló szavaiban. Öröme a tisztánlátásból fakad. Isten olyan feladatra hívta, mely felülmúl minden emberi erőt. Amikor Istennek adsz valamit, az új útján indulsz. Minél többet adsz, annál szabadabban haladsz az úton. Minél többet adsz, annál nagyobb az öröm. Világosan kell azon látnod, hogy ez az út a Golgotára vezet, és ha ki akarod kerülni, kezdhetsz előről minden. De Isten öröme fakad benned, ha fölveszed a keresztet. Ez az öröm legtöbbször nem értékelhető. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
5: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
5: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
5: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
5: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
5: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafüzér 5. titka, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál. Figyeld Mária lelkületét, szívébe véste a történteket, elgondolkodott rajtuk, szívébe véste az evangéliumot, az örömhírt, és abból táplálkozott. Amikor imádkozol, belépsz Jézus imájába, aki veled együtt mondja, Atyám, amikor elmélkedel az evangéliumról, Mária fogja a kezed, tanít, hogy a Szentlélek vezetésével hogyan fedez föl Isten neked szóló üzenetét, és a megtalált szó örömír lesz a szívedben. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz templomban megtaláltál.
5: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
5: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
5: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szülőd a templomban megtaláltál.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a templomban megtaláltál.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a templomban megtaláltál.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szülsz, a templomban megtaláltál.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a templomban megtaláltál.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a templomban megtaláltál.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Mindében, kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
2: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
5: Könyörögjünk! Urunk, Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerez nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titokról a boldogságos Szűz Mária szentolvasok elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus a mi Urunk által.
2: Amen.
5: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindörökké. Amen.

0: Nahitokta tóknak. Megáldották a mohácsi emlékhely új kápolnáját, és eltemették a tömegsírokból kiemelt 10 katonát. Leó pápa norvég evangélikus püspököket fogadott augusztus 26-án. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják, melyeket Mészáros Magdolna szerkesztett ma önöknek, és Kassa Regina olvas fel. 3 napos lelki gyakorlaton vett részt mintegy 40 hitoktató a bárdudvarnoki Portapacis lelki gyakorlatos házban. A program célja az volt, hogy a résztvevők együtt készüljenek a közelgő új tanévre, és lelkileg is ráhangolódjanak feladataikra, adta hírül a Kaposvári Egyházmegye. Varga László megyés püspök a Szentlélek gyümölcsei címmel tartott előadás sorozatot. A 3 alkalom során a türelem, a kedvesség, a hűség, a jóság, az alázat és az önmegtartóztatás erényeivel foglalkoztak. Fontos része volt a lelki gyakorlatnak, hogy minden résztvevő olyan konkrét elhatározásokat fogalmazzon meg, melyeket a mindennapokban is meg tud valósítani. Tomanek Péter és Györfi Sándor atyák lelki vezetőként segítették a hitoktatók elmélyülését, és lehetőséget biztosítottak a Szent Jónásra is. A lelki programok mellett jutott idő a vidámságra és a kötetlen közösségi együttlétre is. A résztvevők olyan élményekkel és lelki útravalóval térhettek haza, melyek erőt adhatnak számukra ahhoz, hogy az előttük álló tanévben szakmailag és lelkileg is segítsék egymást. Ünnepélyes állami és egyházi tiszteletadás mellett helyezték végső nyugalomra augusztus 29-én azt a 10 katonát, akinek maradványait a mohácsi csata után kivégzett csaknem 2000 áldozat tömegsírjából emeltek ki. A mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából átadták és megáldották a Nemzeti Emlékhely új kápolnáját és osszáriumát is. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter beszédében kiemelte, Mohács a bátorság, az önfeláldozás és a helytállás jelképe. Az új emlékkápolna megáldását és a gyászszertartást Berta Tibor tábori püspök végezte. A szertartással jelképesen keresztény végtisztességet adtak minden olyan áldozatnak, aki a csatában esett el, vagy azt követően végezték ki. Az emlékkápolna tornyán különböző árnyalatú zöld cserepek jelképezik a névtelen hősi halottakat. Egy aranyszínű cserép II. Lajos király emlékét őrzi, míg a további színek a csatában elesett katonákra emlékeztetnek. Rómába zarándokoló norvég luteránus püspökökkel találkozott Leó pápa. A Szentatya rámutatott, az egyházi vezetők ezúton is kifejezték vágyukat a szeretett közösség építésére. Beszédében ugyanakkor arra hívta a püspököket, hogy látogassák meg azokat a szent helyeket, melyek a korai keresztényekhez és mártírokhoz kapcsolódnak, akiknek élete a modern keresztények számára is inspirációt jelent. A főpásztorokhoz szólva arra buzdította az összes keresztényt, hogy működjenek együtt a béke és az igazságosság előmozdításában a mai viharos időkben, amikor még a keresztények is hajlamosak ellenségként tekinteni azokra, akik mást gondolnak, írta a Magyar Kurír. Közös keresztségünkre és a világban betöltött közös küldetésünkre alapozva imádkozom, hogy mindig együtt növekedjünk a béke és az igazságosság előmozdítására irányuló szándékunkban, hangsúlyozta Leó pápa. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei szeptember 2-án szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket és további kellemes napot kívánok önöknek. Kassa Reginát hallották.
1: Híreinket hallották.

0: A rádió. A lélek hangja.
1: 16 óra.
2: Mária Rádió Ajka. FM 93,2.

0: Tanúságtétel. Személyes vallomások megtérésről és a hit erejéről.
1: Kedves hallgatók! Pápa Zsuzsanna tanúságtételének második része következik.
2: Történt egy nagyon nagy lépés, egy nagy váltás. Valószínűnek tartom azt, hogy az Úr látta az én bukdácsoló lépteimet, a tudatosságot nem érezte, de vezetett. Míg nem, Dunakeszin a nagy templomunkban az akkori plébános úr írt egy üzenetet, hogy indul egy képzés, egy kurzus a Szent András Evangelizációs Iskola keretén belül, és erre a kurzusra megírta, hogy ez körülbelül miről fog szólni, de hogy mikor van a jelentkezési határidő. A jelentkezési határidő aznap este 10 óra volt. És én este körülbelül olyan 7 óra körül olvastam ezt az üzenetet. Nagyon gyorsan jelentkeztem. Ez az Új Élet Krisztusban kurzus volt, Barta Angéla vezetésével. Jött az üzenet, hogy ha 25 fő nem lesz a kurzuson, akkor sajnos nem tudják elindítani. Vártam, hogy akkor mi lesz a folytatás, és egy hét múlva jött az üzenet, hogy olyan rengetegen jelentkeztek a kurzusra, hogy Gödön lesz megtartva, de nem ott, ahol eredetileg tervezték, hanem a Buzaszem általános iskolában. 80-an jelentkeztünk a kurzusra, és ott valami egészen csodálatos dolog történt. Tehát a kurzusnak az első napjától kezdve a végéig valami ilyen robbanásszerű változás történt a hitéletemben. A legfontosabb dolog, ami akkor és a mai napig is a legfontosabb üzenet számomra az volt, hogy a mi hitünk az egy nagyon személyes kapcsolat Jóistennel, Jézus Krisztussal. Ez olyan szinten érintett meg, hogy amikor tudatosodik az emberben, hogy Zsuzsa, hát ezek a dolgok történtek eddig az életedben, az iskola, amit elvégeztél, az Andival való dolog, minden, ami történt, ez mind erről szólt, csak nem tudatosodott benned, és akkor esett le, hogy igen, nagyon személyes kapcsolat, amit csak akkor lehet igazán megélni, hogyha ezt elhiszed, hogy ez egy személyes kapcsolat. És ott történt meg a fordulat. Végig a 3 nap alatt egészen rendkívüli élmények voltak, emocionális élmények is nyilván, ahogy Jézus keresztjéhez a bűneinket fölvertük szöggel, ott szem nem maradt szárazon, a férfiak is sírtak. És Angélának a lelkesedése, ahogy ő tanított, az valami egészen rendkívüli volt. Nagyon nagyszerű élmény volt. Ami azután következett, az a 3. nap volt. Tehát az első nap egy hihetetlen élmény volt, mert ott már megkaptam azt, hogy igen, a mi hitünk az egy nagyon személyes hit. És ez a kapcsolat, ez az Úrral személyesen kell megélni, és ő elhiszi, és szeret téged, és a tenyerén hordoz. És Zsuzsa, ha egyszer a Zsuzsa nevet kaptad, aminek a liliommal jelentése az azért volt, mert hogy az Úrhoz tartozol. Szóval ezek rendkívüli élmények voltak. De a 3. nap volt, ami igazán nagyszerű élmény volt, az a közbenjáró ima. Én még életemben nem kaptam közbenjáró imát, soha. Azt se tudtam, hogy mi az, hogy közbenjáró ima. És ami ott történt, az egészen rendkívüli volt. Olyan 10 éves lehettem, amikor a nagypapámmal, úgy emlékszem a jelenetre is, hogy sétálgattunk az udvaron, és akkor ő nekem azt mondta, hogy te olyan diplomata leszel. És én érdekes módon mindig visszaemlékeztem, hogy a nagypap ezt miért mondta, nekem soha közöm nem volt a diplomáciához. Semmi, egyáltalán nem. És a közbenjáró imában az a hölgy, aki imádkozott értem, azt mondta, hogy az Úrnak a követe leszel. Ez akkora ütés volt jó értelemben véve a szívemben, hogy te jó ég, több mint 60 év után megélem azt, hogy a nagypapa ezt nekem akkor miért mondhatta. Ez valami egészen rendkívüli dolog. És ezeket tényleg szavakkal nem lehet megmagyarázni, elmondani, ezt át kell élni. Én ott a közbenjáró ima után, mintha a föld fölött repültem volna, úgy mentem vissza a helyemre. Csodálatos volt. Gyorsan minden szót, amire emlékeztem, lejegyzeteltem. A mai napig nagyszerű, és akkor azt gondoltam, mikor vége volt a kurzusnak, hogy ez nekem kell, Ez valami olyan rendkívüli dolog volt, hogy ezt nekem folytatni kell, ezt nekem csinálni kell. És Angela úgy fejezte be a kurzust, hogy 2 hónap múlva találkozunk, meg is mondta, hogy milyen időpontban, de én addigra elkezdtem keresni a lehetőségeket. És Gödön találtam csoportokat. A legelső csoport, ahova én jelentkeztem, az a Mónika kör volt. A mai napig járok a Mónika körbe, de nagyon szerettem volna a közbenjáróimát megtanulni, hogy ez valami csoda, hogy mások is megélhessék ezt a csodát. Lényeg az, hogy ezzel a társasággal, a Gödi Áldás háza, én azóta is kapcsolatban vagyok. Eljártam hozzájuk, tanultam tőlük rengeteget, közbenjáróimámra hívtak, hogy ők hogy csinálják, hallgattam, szabadító szolgálatra hívtak, a Thomas Gordonnak volt akkor egy olyan anyaga, amit a Zsófiék megtanultak szabadító szolgálatban, és az nekem nagyon-nagyon megtetszett, engem is végigvittek egy ilyen beszélgetésen, de azt gondoltam, hogy ez rajtam ilyen szinten tudott segíteni, akkor nekem ezzel foglalkoznom kell. Úgyhogy én azóta több szolgálatban vagyok benne, több csoporttal is kapcsolatban vagyok. Utána, amikor megtörtént ez a kurzus, egy olyan 10 hónapra rá volt nálunk egy Szentlélek szeminárium. 180-an jelentkeztek. Rendkívüli volt ez is. És akkor az atyánk felhívott, és mondta, Zsuzsa, mit szólnál, hogyha megkérnélek, hogy az egyik kis csoportot vezessed, mert láttal a Gödön. Elvállaltam természetesen az egyik kis csoportnak a vezetését. Mikor vége volt a Szentlélek szemináriumnak, az atya kérte, hogy akik részt vettek, hogy jelezzék írásban, hogy szeretnének-e valamilyen kapcsolatot tartani a következőkben, és nagyon sokan visszajelezték, hogy szeretnének kapcsolatban lenni, de az a kis csoport, amiben ők együttműködtek, az megszűnt, de ők szeretnék folytatni ezt az elmélyülést. És akkor az atya megkért engem, hogy elvállalnád ennek a csoportnak a összefogását. Mondtam, nagyon szívesen, de nem egyedül, hanem a Bokó Renátával. Renátával mi az Új Élet Krisztusban találkoztunk, nem ismertük korábbról egymást. Egymás mellett ültünk, kiderült, hogy mind a ketten Dunakeszire járunk. Nagyon jó kapcsolatba kerültünk, és azóta is nagyon, nagyon elmélyült a kapcsolatunk, és ima csoportunkat együtt vezetjük azóta is. Az ima csoportnak a megléte a következőképpen visz a Jóistenhez közelebb. Csodaként élem meg, mint annyi mindent így az elmúlt évek alatt. A csoportunk 15 fővel indult, és 15-en vagyunk a mai napig. Amit csodaként élek meg, az az, hogy együtt járunk a képzésekre. Ez azt jelenti, hogy karizmatikus ima csoportként működünk. Amikor mi megalakultunk, néhány hónapra rá a Correct Lumen Christinek volt egy előadása, és mi oda elmentünk együtt. És ott a karizmákról volt szó, a karizmáknak a tanításáról. Ennél nagyobb élmény nem történhet, mint amikor egy csoportot úgy készítesz fel, hogy azoktól az emberektől hallják a tanításokat, akik a legilletékesebbek ebben. Nekünk tulajdonképpen csak figyelni kellett, jegyzetelni kellett, elmélyülni, és azóta pedig gyakorolni. A gyakorlást azt pedig úgy tudjuk együtt folytatni, hogy Veresegyház az közel van hozzánk, és ott is elvégezték az ottani testvérek a Szentlélek szemináriumot, és ők hallották, hogy Dunakeszin mi, mint ima csoport működünk, felvették velünk a kapcsolatot. Ők dicsőítenek, és mit szólnánk hozzá, hogyha mi közben járnánk. Úgyhogy azóta rendszeresen járunk Veresegyházára. Csoportunknak a további működésében az Úr úgy segít bennünket, hogy valahogy nekem a szívemre ad mindig olyan szolgálatokat, amit elmondok a csoporttagjainknak, és ők elfogadják. Nincs vita. Tehát most például missziózunk, ami azt jelenti, hogy a területünkhöz közel eső településekre elmegyünk, felvesszük ott a kapcsolatot, ahol nem ismerik a közbenjáróimát, ott mi közben járunk, ott vagyunk a testvérekkel, beszélgetünk, hogy mi mit csinálunk, és ez több településen már így történt. A közbenjárás során olyan tapasztalatokat kaptam, amiben voltak olyan üzenetek, olyan profécia egy-egy személynél, akinek az életében változások történtek. Van egy ilyen édesanyja, aki két gyermekét hozta. Az édesanyjáért is imádkoztunk, és kérte, hogy a gyerekekért is imádkozzunk. A gyerekek még egész kicsik. És tulajdonképpen a gyerekeknél is azt éreztem meg, hogy az édesanyának az erős szorongása nagyon erősen hat a gyerekeknek a szorongására. És ezt a szorongást kezdtem oldani fel a gyerekeknél és az édesanyánál is. Egy szabadító beszélgetésben az édesanyját elhívtuk, és a szabadító beszélgetés során derültek ki olyan kapcsolódások a családi kötelékben, ami tulajdonképpen segített az anyukának is, és hát nyilván a gyerekeknek is. A gyerekeket, mikor legelőször megismertem, szomorúak voltak, sírtak. Olyan furcsa volt, hogy ilyen kicsi gyerekek, és hogy ilyen szorongással vannak teli. A legutóbbi alkalommal már úgy jönnek oda, hogy Zsuzsa néni, jöttünk, és imádkozzál, értünk, és mosolyognak, és örömteliek, úgyhogy ezek nagyon szép élmények. Én a közbenjárást a szabadító szolgálatban élem meg leginkább. Számomra ott teljesedik ki. Én a szabadító szolgálatot tartom az egyik olyan karizmámnak, amiben azt hiszem, hogy ott, sőt, meg is értem már több esetben, hogy olyan dolgokra tudok ráérezni, rátapintani, amit az Úr sugall, hogy annál a testvérnél mi az, ami igazán komoly elakadást jelent az életében. Képet kapok, képet, illetve van, hogy egy-egy szót. Egy alkalommal volt, hogy egy hölgyel beszéltünk így a szabadítás kapcsán, és egy olyan kép jelent meg, hogy szülőszobában van, és ott pici babák között sétálgat. És ezt a képet én elmondtam. Eleve úgy végezzük a szabadító szolgálatot, hogy kérünk képet az Úrtól, és az a kép, amit elmondunk, hogyha megérinti az illetőt, akkor arról beszéljen. És ezt a hölgyet nagyon megérintette, pontosan azért, mert nagyon szeretne még kisbabát, de a férje már kevésbé. És ennek kapcsán beszélgettünk aztán erről a dologról. Tehát ezek nagyon erős érzések, hogy az Úr úgy küld neked sugallatot, akár kép, vagy akár szó formájában, hogy az a másik embernél találat, vagy őt el tud annak kapcsán indulni a beszélgetésben, illetve abban a megkötöttségben, amitől ő szenved. Egyszer voltam egy sozó képzésem, és arról volt szó ezen a képzésen, hogy Istennel, Jézussal és a Szentlélekkel milyen a kapcsolat. Az apával való kapcsolatként hogyan jelenik meg Isten, és nekem az édesapámmal való kapcsolatom egy távolságtartó, nagyon tiszteltem apukámat, egy nagyon tisztességes, nagyon becsületes ember, de inkább a tisztelet volt az erősebb, és a jó Isten felé is ezt érzem, ezt a tiszteletet. Mai napig az Istenkép még mindig egy ilyen távoli. A Jézussal való kapcsolat közvetlenebb, az egy személyesebb kapcsolat. Ővel képes vagyok olyan kapcsolatban lenni, hogy egymással szemben ülünk és beszélgetünk. A Szentlélek az pedig azt gondolom, amit tanulunk is, hogy ő a sugallat. Tehát amikor jönnek ezek a képek vagy ezek a szavak, akkor az a Szentléleknek a sugallata. Az oltári szentséggel való imádkozást, tehát Jézus Krisztussal való imádkozást, én ezt akkor tanultam meg, amikor a Szentlélek szeminárium után volt nekünk egy szentségimádás iskolája. És ezt egy éven keresztül vezette a plébános úrunk, és ott tanított meg arra, hogy tulajdonképpen az oltári szentségben hogyan lehet Jézussal együtt jelenni, hogyan tudunk vele ott beszélgetni a jelenlétével, és egyáltalán, hogy ő ott van velünk a mindennapokban. Azóta is minden héten ott vagyok az Úrral, és találkozom vele. De azután, hogy mi a Szentlélek szemináriumot elvégeztük, én nekem a napi kapcsolatom az megmaradt. Tehát nekem van egy olyan, én imafotelnek nevezem, ahova én elmegyek, elvonulok, és együtt vagyok a Szent Háromsággal tulajdonképpen. Tehát hívom a Szent Lelket, ott van az Úr, jó Isten, tehát egy beszélgetésben vagyok. Egy ilyen beszélgetés kapcsán volt például az, hogy a nyelvek imáját megkaptam. akkor már kapcsolatban voltam a Gödi Áldás házával, és ott beszélgetünk a karizmákról, és ott mondták a lányok, hogy ki milyen karizmával rendelkezik, és ott mindenki felsorolta, hogy ők nyelvek imáján. Hát mondom, ez hogy létezik, hogy ti tudtok? Hát azt mondja, ezt mindenki megkapja, aki kéri. Próbál csak ki. Hazamentem, és másnap mondom, jó, van, egyedül vagyok, kipróbálom. Nagyon érdekes. Annyira hihetetlen volt, ami akkor ott történt, hogy tényleg kértem az urat, hogy én ezt úgy szeretném. És az legelső dolog az volt, hogy elkezdett a szám egy kicsit, mint amikor így elkezdek mosolyogni. Utána, minthogyha egyre jobban mosolyognék, vagy úgy nevetnék, de közben, ami megdöbbentő volt, az az, hogy a kezem volt a fotelon, és akkor így elkezdett a karom emelkedni, de ilyen teljesen önkéntelenül fölfelé. És akkor így elkezdtem, mintha nem is az én hangom lett volna, megszólalni ilyen ilyen egészen különleges módon, és akkor ez folytatódott elég sokáig, és először megijedtem, utána úgy rögzült, hogy hát ez tulajdonképpen a nyelvek imája. Ez nekem azt jelenti, hogyha kérek, akkor egyfelől kapok, és ha az Úr úgy gondolja, hogy erre szükséged van, akkor azt meg is adja. És van, hogy amikor már úgy nem tudok dicsőíteni, akkor így nyelveken kezdek el imádkozni, vagy amikor a csoportunkkal együtt vagyunk, és imádkozunk. A csoportban is nagyon sokan megkapták a nyelvek imáját, és akkor ott együtt imádkozunk, és hisszük azt, hogy ahol az emberi szó már nem használ, vagy nem hat, ott az Úr kezd el helyettünk imádkozni, és adja nekünk az imát, a dicsőítést. Nagyszerű élmény, nagyon, nagyon jó élmény. Ahogy említettem, amikor mentem érettségizni, ott a Lurdi kápolnában imádkoztam a szűzanyához, és azóta is, ahol van Lurdi kápolna a szűzanyához, mindig elmegyek, és mindig imádkozom a szűzanyához. A szűzanyával való kapcsolat az egy bensőséges, az egy mélyebb kapcsolat, mert azt érzem, hogy ő az a nagymamai szeretet, az a nagymama pótlék. Ahogy a nagymamát tudtam szeretni, és amennyire különleges volt a kapcsolatunk, a szűzanyával is nagyon különleges a kapcsolat. Minden nehézségben, tehát a szűzanyához nagyon-nagyon sokat imádkozom. Csodaként élem meg, hogy 70 éves korom után olyan szolgálatokban veszek részt, ami fizikailag is megpróbáltatást. Az Úr bizalmat adott, és ezt a bizalmat igyekszem meghálálni és megköszönni. És a szolgálatoknak nincs vége. Ami nagyon fontos, amit ha visszaemlékszem az életemben, hogy mi volt az, ami gondolatként megfogalmazódott bennem, hogy valamit hagyni magam után. Ez egy nagyon fontos érzés volt. Nagyon tiszteltem, becsültem azokat az embereket, akik fantasztikus dolgokat írtak, tettek, meg tudtak valósítani az életük folyamán, és valahogy vágytam arra, hogy valami történjen, valami hasonló, ha nem is olyan, de amit én is tudok hagyni magam után. És amit most élek meg, az azt gondolom, hogy ennek a beteljesedése. Egyfelől az ima csoporton belül nagyon sok jó dolog történik velünk, mert nagyon szeretünk együtt lenni. De olyan szolgálatokban tudunk kiteljesedni, amiben kapok hívást, és erre a hívásra rögtön van reagálás a csoportban is. Ami legfontosabb hívás, az a hazánkért való imádkozás. Ezt az Úr a lelkemre tette, és ebben én nagyon-nagyon-nagyon hiszek. Ez a szolgálatunknak talán az egyik legújabb szolgálata, ez pedig a területtisztítás, a területszabadítás. Ebben nagyon hiszek. Én azt gondolom, hogy nagy dolgot teszünk, az a terület, ahol élünk. Ott már egyszer körbejártuk a területünket, még 6 körbejárás, tehát a Jerikó 7 zarándoklatot végezzük. Nagyon hiszek abban, hogy egy megtisztult lélek képes befogadni az Urat, hagyja, hogy az Úr megérintse, de a terület az legalább ennyire fontos. Ahhoz, hogy megtisztuljon hazánk, hogy be tudjuk fogadni az Úrnak a szeretetét, és tovább tudjuk azt vinni, és átadni hazánkért, Európáért, azért nagyon fontos, hogy megtisztítsuk a területünket.
1: Kedves hallgatók, Bába Zsuzsanna tanúságtételét hallhatták. A felvételt Kurcina Terézia készítette.

0: Mária Rádió.
1: Hírpercek.
2: Meskó Zsolt misztériumjátékot rendez az ezeréves Váci egyházmegyéről. Lelki feltöltődést és közösségépítést tartottak Bárdudvarnokon a hitoktatóknak. Új kápolna és osszárium a mohácsi emlékhelyen. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőnk Mészáros Magdolna, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. A Váci Egyházmegye alapításának ezredik évfordulója alkalmából szeptember 19-én nagyszabású családi és ifjúsági napot tartanak Vácon. A rendezvény fénypontja az Együtt építjük című 15 képből álló történelmi misztériumjáték lesz, melyet plébániai közösségek és csoportok adnak elő a Székesegyház előtti színpadon, tudatta az egyházmegye. Meskó Zsolt rendező elmondta, hogy a felhívásukra 540-en jelentkeztek, ami már önmagában evangélium. A történethez négy váci történés segít megtalálni az egyes korszakokban az egyházmegye sorsát alakító, ma is példamutató személyiségeket. A mű az elmúlt 1000 évet mutatja be Szent Istvántól kezdve az 50-es évekig. Érdemes megismerkedni egy egyházmegye 1000 éves történelmével azért is, hogy tanuljunk belőle, és ne kövessük el azokat a bűnöket, hibákat, mint az őseink. 3 napos lelki gyakorlaton vett részt mintegy 40 hitoktató a bárdudvarnoki Portapacis lelki gyakorlatos házban. A program célja az volt, hogy a résztvevők együtt készüljenek a közelgő új tanévre, és lelkileg is ráhangolódjanak feladataikra, adta hírül a Kaposvári Egyházmegye. Varga László megyés püspök a Szentlélek gyümölcsei címmel tartott előadás sorozatot. A 3 alkalom során a türelem, a kedvesség, a hűség, a jóság, az alázat és az önmegtartóztatás erényeivel foglalkoztak. Fontos része volt a lelki gyakorlatnak, hogy minden résztvevő olyan konkrét elhatározásokat fogalmazzon meg, melyeket a mindennapokban is meg tud valósítani. Tomanek Péter és Györfi Sándor atyák lelkivezetőként segítették a hitoktatók elmélyülését, és lehetőséget biztosítottak a szentgyónásra is. A lelki programok mellett jutott idő a vidámságra és a kötetlen közösségi együttlétre is. A résztvevők olyan élményekkel és lelki útravalóval térhettek haza, melyek erőt adhatnak számukra ahhoz, hogy az előttük álló tanévben szakmailag és lelkileg is segítsék egymást. Ünnepélyes állami és egyházi tiszteletadás mellett helyezték végső nyugalomra augusztus 29-én azt a 10 katonát, akinek maradványait a mohácsi csata után kivégzett csaknem 2000 áldozat tömegsírjából emeltek ki. A mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából átadták és megáldották a Nemzeti Emlékhely új kápolnáját és osszáriumát is. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter beszédében kiemelte, Mohács a bátorság, az önfeláldozás és a helytállás jelképe. Az új emlékkápolna megáldását és a gyászszertartást Berta Tibor tábori püspök végezte. A szertartással jelképesen keresztény végtisztességet adtak minden olyan áldozatnak, aki a csatában esett el, vagy azt követően végezték ki. Az emlékkápolna tornyán különböző árnyalatú zöld cserepek jelképezik a névtelen hősi halottakat. Egy aranyszínű cserép II. Lajos király emlékét őrzi, míg a további színek a csatában elesett katonákra emlékeztetnek. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei szeptember 2-án, szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm figyelmüket és további szép napot kívánok Önöknek. Kassa Reginát hallották.
1: Híreinket hallották.

Magyar költők Jézusa. Bozók Ferenc meditációi 20. századi költők Jézus verseiről Kárpáti Né Novák Ágnes felolvasásában.

Tíz mondat Illyés Gyula Csontvázam keresztjén című verséhez. Illyés Gyula nem vádolható tételes vallásossággal, ám a fenti versében mégis megadja Krisztusnak a tiszteletet, mikor nagy tével írja a te szót. Örök probléma a vallások az összes vallás történetében a testhez, saját testünkhöz és a mások testéhez való viszony. A testünk, lelkünknek ez a különös földi életre szegődött társa milliónyi szenvedéssel lep meg bennünket, de akkor is sok gondot okoz, ha éppen aktuálisan, különösen gyötrő szervi bajunk nincs is. Az öregedés, változás, a test karbantartása önmagában is felelős, olykor gyötrelmes feladatokat ró ránk. Illyés a testet saját csontváza tehetetlen keresztjén függő, életre szóló agóniaként értelmezi. Saját testünk keresztjéről talán a halál, az elmenetel vagy átmenetel időpontjában tudunk leszállni. Számos költőnk panaszolja a lelki természetű Istennek, hogy miért nincs teste. Nemes Nagy Ágnes az Istenről hiánybetegségeink legnagyobbika című költeményében írja, hogy az ember gyermekjáték koponyájával nem értheti Istent, de talán az anyagiatlan, tisztán lelki természetű Isten sem értheti teljesen az embert a testi élmények és kínok tapasztalatai nélkül. Krisztus, a második isteni személy azonban megtestesült, és leélt egy testi-lelki gyötrelmektől sem mentes földi életet. A keresztény szenvedés misztika az emberi szenvedésnek a Krisztus kálváriájához és Golgotájához kapcsolódva igyekszik értelmet adni. Illyés Gyula, Csontvázam keresztjén. Felnőttem kínra. Ember vagyok, mint te. Főm lebillen, de nem panaszkodom. Itt függök néma, konokon, csontvázam keresztjére fölfeszítve. Ami puha, ember, ami reszket, ami fáj, ami fél, az az enyém. A legromlóbb, az vagyok én. A hús, a vér, a hő, az agy, a nedvek. Mint bilincs, melyet ott hagyott a fogja, csontom a szabadító föld alatt századokig is megmarad, mint elmerült korok fehérlő szobra. De én, leszállva erről a keresztről, mely mint a tiéd ott a Golgotán, úgy meggyötör, talán.

Magyar költők Jézusa. Bozók Ferenc meditációi 20. századi költők Jézus verseiről Kárpáti Né Novák Ágnes felolvasásában.

Mária Rádió. Hazafelé, a Mária Rádió délutáni magazin műsora.

0: Kedves hallgatók! Rakoncai Éva vagyok, a Gazdálkodj Hittel című műsorvezetője, mely a Szapiencia Főiskola keresztény közgazdász műhelyének műsora. Az adásokkal két hetente csütörtök esténként 10 és 11 óra között jelentkezünk. Olyan emberekkel beszélgetünk, akik munkájukban nem csak elhivatottak, szorgalmasak és jó szakemberek akarnak lenni, hanem keresztények is. A műsorban meghívott vendégek beszélnek az adás témájának elméleti hátteréről, és osztják meg velünk személyes véleményüket, de nagyon számítunk a rádióhallgatók történeteire, véleményére is.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, én Harazin Piroska vagyok, a Ketek Tanácsadó Testületének támogató tagja. Mai beszélgetésünkben vendégem Zsolnay László közgazdász, professzor, egyetemi tanár, a Budapesti Corvinus Egyetem professzora, aki a gazdaságetika egyik legismertebb magyar és nemzetközi kutatója, kutatásainak középpontjában pedig az üzleti etika, az ökológiai fenntarthatóság, a boldogság gazdaságtan, valamint a spiritualitás és a gazdaság kapcsolata áll. Legújabb kötete a Planet Positive Economy, Ethical, Spiritual and Methodological Foundations című könyv arra keresi a választ, hogy hogyan lehet olyan gazdaságot építeni, amely nem csupán kevesebb kárt okoz a bolygónak, hanem aktívan hozzájárul az emberi és a természeti élet kibontakozásához. Köszöntöm professzor urat, és rögtön az első kérdést feltenném, amelynek a könyvnek a bemutatásához kapcsolódik. Mit jelent az, hogy Planet Positive Economy, és miért nem elég ma már a fenntartható gazdaság fogalma?
2: Én is köszöntöm a rádió hallgatóit, és köszönöm a meghívást, hogy beszélhessünk erről az új könyvről, ami a bolygó, magyarul talán úgy kellene folytani, a bolygó pozitív gazdaságnak a modelljeit, és etikai és spirituális alapjait tárgyalja. Majd mindjárt megnézzük, hogy ez mit jelent ez a fogalom, hogy planet pozitív, vagy bolygó pozitív, ez milyen típusú gazdasági működést jelent, de a legfontosabb indító kérdés talán az, hogy miért nem elég a fenntartható gazdaságnak a koncepciója. Hát erről tudnék nagyon bonyolultan is erre válaszolni, de nagyon egyszerűen fogok. Azért nem elég, mert olyan mértékben van lepusztulva, tönkretéve a természet és a természeti rendszerek ma világszerte és Magyarországon is, hogy ennek a szimpla megőrzése, fenntartása biztos, hogy nem elég, hanem ez a pusztuláshoz vezet. Csak a legfrissebb magyarországi dolgokra hivatkozunk, amit mindenki tud, és akár szenvedi is a következményeit, ugye az Alföldet az idén is elképesztő szárazság, vízhiány, aszály viseli meg, és amit mindenki látott felvételeken vagy élőben, hát a Velencei tó gyakorlatilag kiszáradás határán áll. Tehát olyan, és nem beszélve a hőhullámokról, ami Nyugat-Európában, Amerikában és Magyarországon is ugye folyamatosan történik, olyan mértékű negatív változások történnek a természeti rendszerekbe körülöttünk, hogy itt jóval többre van szükség, mint egy egyszerű megőrzésre vagy megóvásra, egy radikális átalakítás, gazdasági tevékenységek radikális átalakítására van szükség, és a természeti rendszereknek a megújítására, regenerálására. Ezért jóval tovább kell mennünk, mint az egyszerű fenntarthatóság.
1: Mindezt a gondolatkört jelentheti akkor a bolygó pozitív gondolkozás? Ez mit jelent a gyakorlatban?
2: A bolygó pozitív, vagy planet pozitív modelleket úgy lehetne definiálni, megvilágítani, hogy minden olyan a legkülönbözőbb rendszer szinteken, az egyéni cselekvéstől egy család, egy közösség, egy vállalat, egy város, egy ország, vagy egy régió, vagy az egész emberiség szintjén, tehát minden szinten lehet ezt értelmezni, úgy, mint a hallgatók biztos hallottak a fraktálról, fraktálokról a matematikában. Ezek olyan önhasonló rendszerek, hogy a kicsibe, a kicsi ugyanúgy néz ki, mint a nagy, tehát a mikrokozmosz, makrokozmosz, ugye a filozófiában, teológiában, tehát ezek minden rendszer szinten lehet értelmezni, minden olyan cselekvés, ami egyidejűleg, itt a legfontosabb az egyidejűleg szolgálja a természeti rendszerek regenerálását, megújítását, és az emberi jólétet nem csökkentik, hanem növelik. Ez egy elképesztően kemény és nehéz feladat, hogy olyan cselekvési módokat kísérletezzünk ki, találjunk meg és vezessünk be, ami egyszerre tudja szolgálni a természetnek a megújulását és az emberi jólétnek a növelését. Szerintem ez a feladat ma gyakorlatilag minden rendszer szinten, és ez olyan mértékű kreativitást és etikai elkötelezettséget jelent, ami példátlan. Úgyhogy nem patétikus azt mondani ma, hogy vagy meg tudjuk csinálni az ilyen típusú változásokat, vagy pedig az emberiség fönnmaradása a tét ma már. Amikor elkezdtünk ezekkel a dolgokkal foglalkozni 30-35 évvel ezelőtt, én azt gondoltam, sokan azt gondoltuk, hogy ez az unokáinknak a problémája. És az unokáink, vagy a gyerekeink és az unokáink miatt kell ezt csinálni, de már rá kellett jönni, ez nem az unokáink és a gyerekeink problémája, ez a mi problémánk is. Úgyhogy József Attila híres szavait idézve, nem én kiáltok, a föld dübörög.
1: Akkor ez a rendszer szemlélet ugye a könyvében is megjelenik, illetve maga az elmélet és a gyakorlat. A könyvben találhatunk-e olyanokat, amelyek konkrétan a rendszer szintjén a szereplőkhöz megoldási javaslatokat, vagy esetleg a problémákat elemzik, amiből látjuk, hogy hogyan kéne másképp cselekedni?
2: Így van. Tehát több tucat olyan működési modellt, direkt ezt a szót mondom, most üzleti modell, tágasabban olyan működési modellt írok le, gyűjtöttünk össze és írok le a világ legkülönbözőbb részeiről, Észak-Amerika, Európa, India, Ázsia, más országai, Ausztrália, Új-Zéland, legkülönbözőbb olyan innovatív modelleket, különböző rendszer szinteken, válti szinten, városok szintjén, vagy régiók vagy országok szintjén, például Costa Rica, ami ezt az értékirányultságot megközelíti, megvalósítja, vagy még tovább is tudja vinni, hogy el tudjunk mindent képzelni. Egy példát hozok. Amsterdamot mindenki volt, vagy elképzeli. Amsterdam egy rendkívül innovatív város, egy nagyon ősi európai város, és az amsterdami városvezetés az ottani polgármester asszony vezetésével néhány éve ráállt egy olyan útra, ami azt szolgálja, hát ennek nagyon szép irodalma van, modelljei, minden, ez a funk gazdaságnak hívják, Donuts Economy, Oxfordba dolgoztak ki kollégáink, ami azt ezik ki, hogy vannak olyan ökológiai keretek, amiket a város nem léphet át, energiafölhasználás, vízfölhasználás, földterület használat, és itt tovább levegőhasználat. Tehát van egy olyan külső korlát, amit el kell ismernünk, azon belül kell élnünk, azon belül kell a tevékenységeinket megszervezni, és azon belül kell a város lakóknak a jól létét, sokdimenziós jól létét növelni. Ez egy nagyon-nagyon ígéretes dolog, mert Amsterdam az nem egy kicsi hely, az nem egy falu, hanem egy nagyon jelentős nagy város, és ő valószínű ez az a város per pillanat, amelyek legkomolyabban tettek jelentős lépéseket egy ilyen planet pozitív, egy bolygó pozitív irányba, messze nem tökéletes, de nagyon jelentős lépéseket tettek. Válti példát, hát közgazdász vagyok, az rengeteg van, abból is tudok majd mondani később. Még egy nagy példát, amit szintén el tudunk képzelni, az Costa Rica, de ez egy nagyon kivételes, nagyon egyedi és szép ország Közép-Amerikában, amelyik gyakorlatilag ország szinten a legközelebb tudott kerülni ez a bolygó pozitív működéshöz, ami azt jelenti, hogy az ökológiai lábnyoma az nem, az még mindig egy kicsit nagyobb, mint ami egy fenntartható vagy bolygó pozitív működéshez szükséges. Az emberi boldogság és jólét indexe nagyon magas, egyik legmagasabb a világon. Tehát ebben a két nagy dimenzióban, ami az ökológia és humán jólét, ez az az ország, amelyik mindkét dimenzióban nagyon jelentős eredményeket el tudott érni, és ez egy nagyon szép történet, hogy ők hogy álltak át több évtizeddel ezelőtt egy kimondottan, meghirdetetten természet rekonstruáló működésbe, amihez beletartozik, hogy ez egy békeorientált gazdaság több mint 40 éve, nincsen hadserege, vagy minimális. Máshogy biztosítják a biztonságot, és a hadászatból megtakarított jövedelmeket forgatják vissza a természet megőrzésébe és a társadalmi jólét növelésébe. De van Új-Zéland, és nagyon sok minden, és rengeteg vállalat, Kaliforniától kezdve Indiáig, amiket még tudunk majd nézni. Tehát modellek, kísérletek, eredmények vannak, de messze nem mondhatjuk azt, hogy ez a működési logika, ez a gondolkodás ugye domináns lenne per pillanat, pedig ott vagyunk, ott állunk, ahol a parcokon.
1: Akkor igazából a könyv ugye definiálja számunkra, jó példákat hoz, és hát én bízom benne, hogy a hallgatóság kedvet is kap, és akkor a jó példák gyanánt ugye elindul majd egy folyamat, hogy látom, hogy valahol meg lehet ilyet valósítani, akkor nézzük meg, hogy mi hogyan tudnánk megvalósítani. És hát gondolom ehhez kapcsolódik, hogy a könyv alcímében szerepel az, hogy etika, spiritualitás és módszertan. Erről, hogyha tudna nekünk egy kicsit beszélni, és akkor beemeljük ugye a spiritualitást is, hiszen a könyv foglalkozik ezzel.
2: Hogyne. Ugye ezekhez a változásokhoz ebben gyakorlatilag mindenki egyetért, egy nagyon jelentős, hát magyarul azt mondanánk, hogy szemléleti változás, de egy mind change. Az egész gondolkodásnak, az egész életfölfogásnak, világszemléletnek egy radikális átfordítása, megfordítása, egy U-turn-re van szükség, és ez nem csak bla-bla-bla, meg mese, hanem majd mindjárt mondok, hogy milyen kemény követelmények vannak. Tudnélik, ez a fordulat, ez nem egy pici fordulat. Ez egy hihetetlenül jelentős és nehéz fordulat, ami arról szól, hogy hogyan tudunk a gazdaság körülményei a gazdaságban, és az társadalmi életben, tágasabban is eltávolodni egy materialista, anyagi értékorientációkat előtérbe helyező világszemléletről, hogyan tudunk eljutni egy nem materialista, spirituális és etikai értékorientációt előtérbe helyező működéshez. Hát erről szólt a könyv, hogy ez mit jelent, és hogy lehet megvalósítani. Egy dolgot mondok kicsit provokatívan. Közgazdász vagyok, sőt pénzügyi közgazdászként végeztem. Nem a röviden és provokatívan megfogalmazva. Nem a profittal van a probléma, még csak nem is a profitorientált gazdálkodással van a probléma, hanem a profit hajhászásával, mindazzal, amit például a katolikus teológia, ugye kapzsiságnak, mohóságnak, pénzhajhászásnak nevez. Ez a fő bűnök egyike, és a teológia nélkül is azt kell mondanunk ma már, hogy ez valójában a fő bűnök egyike, mert ez az egyik legfőbb gyökér oka a profit hajhászás. Nem a profit maga, a profit hajhászás. Ez az egyik vagy legfőbb gyökér oka annak a természeti és társadalmi pusztításnak, amiben élünk. Nem kívánok a magyar helyzettel most külön foglalkozni, de erre a profit hajhászó gazdasági viselkedésre sajnos az elmúlt időszakban Magyarország mutatott elképesztő negatív példákat. De az Amerikai Egyesült Államok, vagy India, Norvégia és más általam egyébként kedvelt országokban is ezt a mintát, ezt a vállalkozói üzleti mintát megtaláljuk, sőt ez a domináns. Akinek nem magyar példa kell, Elon Musk, a világ per pillanat leggazdagabb embere és vállalkozója, ő egy igazi ideáltípusa, vagy a szociológusok mondják, egy ideáltípusa ennek a működési modellnek, ami profit hajszolást jelent, és ez viszi, per pillanat sajnos ezt kell mondanunk, ez viszi dönti romlásba a bolygót. Nem költőien fogalmazva, hanem valóságosan. Ezt a váltást, ami a materialista, materiális értékekhez való nem csak ragaszkodás, hanem annak a hajszolása. Mert ez egy dinamikus folyamat, nem egyszerű profit maximalizásról van szó, aki milliárdos akar lenni, dollárba, annak úgy kell megszervezni a gazdasági modelljeit, úgy kell megszervezni a vállalkozásait, olyan ocsmány pusztító dolgokat kell elkövetni, mint ezek a emlegetett üzletemberek és vállalkozók. Ahhoz nagyon durva dolgokat kell mondani. Hogy akkor hagyd mondjak egy sokak által és a rádió hallgatói által is föltehetően ismert jelentős példát és művet. Ferenc pápának az egyik leghíresebb könyve, magyarul is megvan, szó szerint mondom az ő szavai, ez a gazdaság öl. Ez olaszul is így van, szó szerint angolul is így van, és magyarul is így van. Ferenc pápa kifejti, hogy ez a mai gazdaság, ez a mai működés, ezek az üzleti modellek miért pusztító? Ő azt mondja, hogy öl. Miért pusztítóak a természeti lények, természeti rendszerek életére, és az emberi közösségek életére és fönnmaradására. Én szerintem Ferenc pápának ebbe igaza van sajnos, ez a gazdaság tényleg pusztító, és nem elég technikai kozmetikázni a dolgokat, technikai változásokat, az alapvető, fundamentális, etikai és spirituális váltásra van szükség. Ennek sokféle módja és sokféle iránya lehet. A keresztény, a katolikus tanítástól kezdve a buddhista, hindu és más, vagy az őslakos népeknek a világszemléletéig, sok út vezet Rómába, hogy a híres mondás ugye mondja, de egy dolog közös, egy radikális eltávolodás a materiális, mondom, profit és pénz hajászó működési módtól, egy sokkal légiesebb, sokkal mélyebb, azt mondanám, sokkal emberibb, etikusabb, nem materiálisan, spirituális alapú létezési módhoz. És ez még egyszer nem csak költészet, hanem ez közgazdaságtan. Tehát megvannak azok a működési modellek, üzleti modellek, amelyek megmutatják, hogy ezt hogy lehet csinálni, akár buti

0: Mi tudjuk, hogy milyen kultúra, milyen működés kell ahhoz, hogy túléljünk, fönnmaradjunk, de ti nem tudjátok. Mi túl fogjuk élni, de ti nem. Én ehhez annyit tennék hozzá, hogy így van. Ha nem tudunk megváltozni méghozzá radikálisan, akkor nem fogjuk túlélni. Az amerikai indiánok meg az ausztrál őslakosok túl fogják élni, de mi nem. Ha nem tudjuk megváltoztatni a modern kultúrának a etikai és spirituális alapjait.
1: Hát igen, akkor ez is ugye a jó példaként szolgál előttünk, és tanulni lehetne belőle. És ha már Ferenc pápát emlegettük, akkor ugye van egy konkrét fejezet, ami Ferenc pápának a munkásságára fókuszál. Ugye itt ez a Gazdaság című könyv lett említve, de azért ugye Ferenc pápának jócskán van még olyan produktuma, ami kapcsolódhat ide. Az Economy of Francesco, illetve ugye a Laudato Si teremtés védelem is ide tartozhat. Ezekről van ez szó ebben a fejezetben, és hogyan kapcsolhatóak ezek ide?
0: Hogyne, hát Ferenc pápa közgazdasági tanaival volt szerencsém elég régóta és részletesen foglalkozni. Oxfordba is, Rómába is, és itthon is publikáltam külön is hosszú tanulmányokat, konferenciákat szerveztünk. Én most egy-két kúcs dolgot emelnék csak ki, a Ferenc pápa, illetve a Economy of Francesco kezdeményezésből, amiben régóta részt veszünk a kollégáimmal, Assisi-be és máshol is. A Szent Ferenchez, Assisi-Szent Ferenchez való kapcsolódás két-három kulcs mozzanata talán most itt fontos. Az egyik, akárhogy hívjuk, ugye a Ferenc pápa is egy latinul frugalitásnak mondjuk, tehát egy olyan életmód, és ezt maga Szent Ferenc képviselte valószínűleg a legmagasabb szinten a nyugati civilizációba, egy frugális, egy olyan mértéktartó, visszafogott, tulajdonképpen aszketikusnak is mondható életmód, ami a létünknek a materiális, anyagi, energetikai igényét és hatásait minimalizálja. Ugye a Francesco az azt az életet képviselte, ami szinte zérushoz közeli anyagi fogyasztás mellett egy elképesztő szellemi, spirituális és etikai gazdagság megvalósítása. Ha nem is kell aszkézisbe követni Szent Ferencet, de azért ez az ideál, ez nagyon reális, különösen a mai elpusztított és túl növekedett gazdaság és világ körülményei között. Tehát egy frugális, egy visszafogott, egy mérsékelt, önmérséklő fogyasztás és termelés. Ez biztos, hogy egy kulcs. A buddhizmusban is különben, a hinduizmusban is. A másik ilyen kulcs érték, amit Ferenc pápa állandóan ugye hangsúlyozott, Francesco alap eszméje, hogy a nem természet, vagy a nem emberi lények, azok a mi társaink. A nem emberi lényeknek a sorsa, jóléte, az ugyanúgy beletartozik abba a közös jóba, amit nekünk szolgálnunk kell. Közjó, a közös jó, az nem korlátozódhat csak az emberek jólétére. A nem emberi létezők jóléte is nagyon fontos. Enélkül, ma már látjuk, enélkül mi sem fogunk tudni, nemhogy jólétet teremteni, még túlélni sem. Tehát ez a nem emberi lények, a teremtés egésze, mondjuk ezt így, amiben a természet is beletartozik. És végül talán a harmadik nagyon fontos dolog, és erre most újabb kezdeményezések is vannak, főleg Rómában, a fraternity. Tehát a testvériség, a testvériesség eszméje, ami egy nagyon régi eszme, a Francesco ugye ezt képviselte, ő mindenkit. Minden

0: bet és minden állatot, növényt, sőt a nem élő természeti létezőket is testvérnek tekintette. A fraternitás, a testvériesség, testvériség eszméje, ez etikailag is egy nagyon jelentős újítás. Csak azért, mert a testvériség az nem barátságot jelent. Tehát nagyon nagy különbség van a barátság és a testvériség, testvériesség között. A barátainkat mi választjuk meg. A testvéreinket nem mi választjuk meg. Tehát ez egy sokkal tágabb etikai kötelességünk törődni a nem általunk választott társaink, emberi és nem emberi társaink jólétével. Tehát ezt a hármat emelnénk ki, a frugális élet, a nem emberi létezők jólétével való törődés, és a fraternité, a testvériségnek a gyakorlása. Még egyszer mondom, ez nem csak duma, hanem ez konkrét cselekvésekbe és konkrét modellekbe jelentkezik, hogy mit kell akkor csinálni, hogyha válti szinten például előre szeretnénk lépni a testvériesség étoszának a megvalósításában. Hogy néz ki egy egyetem, egy vállalat, egy kórház, egy iskola, egy város, amelyik mondjuk közel kerül, szeretne kerülni a testvériesség eszméjéhez. Egyébként Rómában a Luigino Bruni professzor és kollégái csináltak most egy nagyon innovatív kutatást, amiben fölmérik, szerkesztettek egy indexet, egy mutatószámot, többdimenziós mutatószámot, fölmérik az egyes országokban, 40-valány országban aztán most, az első riportjukban, hogy ez a testvériesség, ez hogyan jelentkezik különböző országokban. Milyen szinten tudtak előre lépni egyes országok például ennek az értéknek a megvalósításával. De ezek nagyon nagy távlatokat nyitó dolgok, szóval a feladatunk az gigantikus.
1: Igen, jó kis kereszttáblák jöhetnek majd kis statisztikában ebből, hogy akkor ezek a mutatók és az eddigi akár a gazdaságunkat aktivitás szintjén leíró mutatók vajon milyen kapcsolatban állnak, és ugye össze lehet majd tenni, tehát akkor ezzel majd lehet szépen tovább menni. Említettük itt már ugye azt, hogy buddhizmus, hindu világ, ugye ezek is megjelennek a könyvben, és már céloztunk is, vagy célzott rá professzor úr, hogy vannak ugye közös pontok. Csak egy pár szót, hogyha erről tudna mondani, hogy akkor itt milyen mélységekben olvashatnak az érdeklődők ezen irányzatok spiritualitásról a könyvben, hiszen akár ilyen módon is felkeltheti az érdeklődését a hallgatóságnak ez a könyv.
0: Igen. Hát a nagy keleti spirituális tradíciók és a nyugati, főképpen a keresztény, de nem csak a keresztény, a spirituális tradíciókban hát jelentős eltérések vannak, istenkép vagy annak hiánya és így tovább, de a lényeg, főleg a mi szempontunkból az közös, mert az összes jelentős spirituális tradíciója az emberiségnek, az azt mondja, hogy az ember elsősorban és döntően spirituális lény. Egy materiális világban élünk, abban szenvedünk, abban küzdünk, de elsődlegesen spirituális lények vagyunk. Ezt a kereszténység úgy megfogalmazza. Isten gyermekei vagyunk, igen. A hinduizmus azt mondja az Upanishad, a szent könyvük, egyik szent könyvükben, ugye ő nem a Isten gyermekeinek hív bennünket, hanem a halhatatlanság gyermekeinek hív bennünket. Mindenképpen azt fejezi ki, hogy valami olyan transzcendens létszférából származunk, és oda tartozunk, amelyik nem erről a világról való. A buddhizmus ugyanígy a spirituális létezésnek az elsődlegességet hangsúlyozza. Tehát amit fontos, az ez az a közös. És ez azért fontos, mert ez így együtt áll szembe azzal a materiális profit hajszoló, pénzügyi gazdagságot hajszoló világszemlélettel, ami ma uralkodó. Tehát ennek az antitézise az emberiség ősi öröksége. Az összes spirituális tradíció ezt tagadja. Ezt bírálja. Jézus, a Buddha, Konfuciusz, mindegyik. Mindegyik ezzel szembeáll, ami ma van. Ez adja azt a szellemi erőt, szerintem, erőforrásokat, amiből ki tudunk indulni. Szóval nagyon fontos tanulmányozni a kereszténység mellett ezeket az ősi más spirituális tradíciókat is, mert én tanítok Indiába is, és sok tevékenységet folytatok, és nekem egy ősi élményem, és a rádió hallgatói megértik ezt. Ott ülnek ezek az indiai diákok, nekik én magyarázhatom, hogy Ferenc pápa meg ezeket, Assisi Szent Ferenc, úgy néznek rám szeretettel, hogy igen, de ehhez nekünk mi közünk van? Nekünk ehhez nincs közünk, ez for you, ez nektek van. Ami nekünk van, abba kell megmutatni az ő hagyományaikba azt az utat, amiről beszéltünk. Tehát, hogy ne essünk abba a vakságba, hogy nem tudunk megszólítani. Ha önmagunkra koncentrálunk, nem tudunk megszólítani indiai vagy kínai barátokat, kollégákat, embertársainkat, hanem úgy kell hozzájuk beszélni, ami az ő hagyományaikban gyökerezik, és ugyanabba az irányba vezet, de az ő hagyományaikban. Ezért fontos, nem egyszerű dialógusról van szó, hanem megmutatni azt a, még csak nem is közös, hanem analóg értékirányt, és az, ami összeköt, már mondtam, hogy ez mindegyik egyöntetően és radikálisan tagadja a materialista értékorientációt. És azt mondja, hogy ez a pusztulásba vezet, mint ahogy látjuk. Szerintem az a Jézusnak az a tanítása, hogy nem szolgálhatsz egyszerre két urat, ez a tanítás ugyan így fogalmazódik meg a kereszténységben, de ez gyakorlatilag az összes, az emberiség történet összes komoly spirituális tradíciójában megvan. Vagy nem szolgálhatsz két urat, nem szolgálhatod a mammont és Istent, ezt így mondják a kereszténységben, máshogy mondják a buddhisták, máshogy mondják a hinduk, de a lényeg ugyanaz, ezt el kell dönteni. Ez a két értékorientáció, a materialista és a nem materialista értékorientáció, ez egymásnak az antitézisei. Ezt nem lehet összevegyíteni, mert sokan azt mondják, hogy ezt össze kell. Nem, ezt nem lehet. Egy másik, ugye híres, az olaj és a víz, az nem keveredik. Ezt nem összeegyeztetni kell, hanem meg tudjuk mondani, hogy mit kell csinálni. Egy olyan prioritás rendszerben, egy hierarchikus struktúrában el lehet rendezni, amiben van helye. Természetesen van helye a pénznek, a profitnak, materiális értékeknek, de ez egy szigorúan alárendelt pozícióban van, és a prioritás a nem materiális értékeken kell, hogy legyen, mert különben ott vagyunk, ahol most vagyunk. Úgyhogy én szerintem ez közös az összes spirituális tradícióban, és ez ad egy olyan erőt, amiből ki tudunk indulni, ezt már említettem.
1: Miközben hallgatom önt, nekem nagyon sok gondolat jár a fejembe, az időnk viszont rövid, csak kettőt említek így felvetni, és majd utána egy kérdést fogalmazok meg, hogy ugye Hermann Déli is egy végső célről beszél, ami nem a materiális oldala annak a bizonyos
0: Igen.
1: létrának, amit ő ugye felrajzol, illetve a régóta mondogatott gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan, az is ráhúzható ugye erre a spirituális jellegre is, hogy mindenhol a lokációnak megfelelő spiritualitásban helyezzük el ezeket a gondolatokat, szóval tudnánk még erről beszélgetni, de akkor egy utolsó kérdésre maradt még időnk, ami annyiszor emlegettük itt a vállalati példát, hogyha most egy vállalatvezetőnek kellene mondani valamit, hogy ugye változtasson, mi lenne az, és esetleg van-e erre példa a könyvben?
0: Rengeteg példa van a könyvben, hogy mit lehet máshogy csinálni, és teljes modellek vannak Kaliforniától Európán át Indiáig. De hogy mit mondanék nekik? Hát én egy dolgot mondanék. Akármilyen a helyzet, az első és legfontosabb dolog a nyílt, őszinte, becsületes, transzparens beszéd. Tehát világosan kell látnunk egy cég esetében, hogy mi az, amit most csinálunk. Nem szűken pénzügyi gazdasági szempontból, hanem a legtágabb ökológiai és humán kontextusba. Hogy ez nem csak egy duma, az elmúlt héten volt szerencsénk Budapesten a Corvinus Egyetemen fogadni a Paul Polman-t, aki a világ egyik leghíresebb és leginnovatívabb vállalat vezetője. Ő 2009 és 2019 között a Unilever egyik legnagyobb globális cég világon volt az első számú vezetője. És ő, hát ez hihetetlen dokumentálva van az a történet, az egy csoda, ami történt 10 éven keresztül, arra képes volt, és ezzel kezdte a teljes világos, őszinte beszéd és transzparencia. Arra volt képes, hogy ebbe a 10 évben még ő vezette ezt a világcéget, lecsökkentették 50%-kal, megfelezte az ökológiai lábnyomát, az összökológiai hatását a cégnek. Mindezt úgy, hogy 2 milliárd, nem millió, 2 milliárd ember jólétét növelték, 2 milliárd fogyasztója van a Unilevernek. És mindez mellett, 10 év alatt 300%-kal, nem 3%-kal, hanem 300%-kal, pontosabban 297%-kal növelte de tőzsdei cég a vállalatnak a piaci értékét, a részvényének az értékét. Tehát mindhárom dimenzióban tényleg win, win, win, nyertes, nyertes, nyertes. Ez egy egyedülálló, szinte megismételhetetlen történet, ezért megválasztották Harvard Business School-on világ legjobb menedzserének, a Financial Times megválasztotta az évtized legjobb menedzserének, de mindez az egész dolog azzal kezdődött, hogy ő képes volt meggyőzni az elején, a történet elején a vállalat tulajdonosa, a részvényeseit, a vállalatvezetés tagjait, a fogyasztóit, az alkalmazottakat, egyáltalán mindenkit, a stakeholderek képes volt arról meggyőzni. Így itt állunk, most ezek a hatások vannak, ide akarunk eljutni 10-15 éven belül, és ezt az egészet nyíltan, őszintén, becsületesen kommunikálva fogjuk veletek csinálni. Én ezt tudom javasolni. Akármilyen helyzetben vagyunk, arról őszintén, nyíltan kell beszélni, és transzparensen kell viselkedni. Ha ez megvan, akkor van esély arra, hogy megnyerjük az érintetteknek a elkötelezettségét, a támogatását, és akkor van esélyünk arra, hogy javítani tudjunk, akár jelentősen tudjunk javítani egy vállalat működésének az összhatásán, és el tudjunk mozdulni a planet negatív, pusztító, ez a gazdaság öl, típusú működéstől egy építő, egy szolgáló, bolygó jólétét szolgáló működés felé.
1: Köszönöm szépen, köszönjük szépen. Szerintem kellő muníciót adtunk arra, hogy aki most éppen ezen gondolkozik, hogy merre induljon el, vagy mit olvasson még el a nyáron, és ez a téma érdekli, akkor hogy megszerezze ugye ezt a könyvet. Tehát a kedves hallgatóságnak még egyszer Zsolnai professzornak a Planet Positive Economy című könyvét ajánljuk, és erről beszélgettünk az elmúlt 40 percben. Nagyon szépen köszönjük professzor úr rendelkezésre állását, és további jó munkát kívánunk ebben a témában, hiszen biztos van még ön számára feladat.
0: Köszönöm szépen, minden jót kívánok!
1: Viszont hallásra!
2: Mária Rádió. Ebben a beszélgetésben a művészet segítségével próbáljuk újra gondolni, mit jelent számunkra a Föld, a természet, az anyag, és mit jelent teremtő emberként jelen lenni ebben a világban. A keresztény gondolkodás szerint a szó teljes és tökéletes értelmében egyedül Isten teremt. Az ember is alkot, de abból dolgozik, amit kapott. Földből, fából, ásványból, színekből, szavakból, hangokból, és sokszor emlékekből, sebekből, vagy éppen mások által félredobott értéktelennek gondolt tárgyakból. Ezért az emberi alkotást nem csak úgy tudjuk megragadni, hogy szép, arányos vagy hasznos. Érdemes azt is megkérdeznünk, gyarapítja-e az életet, közelebb visz-e minket egymáshoz, erősíti-e az igazságosságot és a reményt, vagy éppen ellenkezőleg csak még több fogyasztásra, birtoklásra és lecserélésre ösztönöz. Mindannyian alakítjuk a körülöttünk lévő világot, tárgyainkkal, döntéseinkkel, kapcsolatainkkal, és azzal is, ahogyan a teremtett világra tekintünk. Nem mindegy, hogy pusztán felhasználható nyersanyagot látunk benne, vagy ajándékot, történetet és megőrzésre méltó szépséget. Vendégem Votén Dóra festőművész, aki sokféle technikával és anyaggal dolgozik, ma azonban művészetének egy különleges és a témához inkább kapcsolódó területére figyelünk, arra, hogyan válhat egy kopott ablaktábla, egy elhajított fadarab, vagy egy régi újság képe új jelentés hordozójává. Dóra, nagy szeretettel köszöntelek a Mária Rádióban, kapcsolódj be velünk ebbe a közös gondolkodásba, illetve hát nézzünk rá a saját művészetedre és a te általad használt anyagokra. Hogyan definiálod magad? Mesélj egy kicsit magadról.
3: Hasonlóan, ahogy te mondtad, alapvetően festőművésznek tartom magam, különben filozófiát tanultam, és az egész gondolkodásomat meghatározza az a világnézet, az a világszemlélet, ahogy jelen vagyok ebben a világban. Sokféle anyaggal dolgozom, tehát olajjal, akrillal, akvarellel, néha montást is készítek, de az elmúlt években, sőt most már több mint 10 éve van egy úgynevezett deszkás sorozatom, ami azért különleges, mert ezek olyan festmények, amik félredobott építéshulladék deszkára készülnek, vagy épp bontásból származó régi ablaktáblákra, és remélem, hogy majd a beszélgetés során kiderül, hogy ez miért izgalmas, vagy miért érdekes. Ezek az általam deszkás képnek nevezett tárgyak igaziból művészettörténeti szempontból inkább objektek, sőt mostanában, mivel gerendákat is találok, meg egyéb érdekes dolgokat, vannak olyan szobraim, amik ugyan nem faragva vannak, hanem festve vannak, de mégis térbeli tárgyak, tehát inkább szobrok, mint képek. Tehát picit ilyen furcsán a határon mozgok.
2: Ez valamilyen értelemben úgy látom, hogy kapcsolódik a teremtésvédelem témaköréhez. Miért?
3: Azért, mert számomra ez az egész folyamat, ahogy ezekkel a deszkákkal bánok, ez egy nagyon különleges, tehát több mint festészet, több mint alkotás, ez egy lelki folyamat, egy spirituális folyamat. Amikor először kezdtem el ilyen hulladékdeszkákkal dolgozni, akkor még nem sejtettem, hogy egy ilyen érdekes területre fogok jutni, a munkám során, mert egyszerűen csak felkeltette az érdeklődésemet az anyagnak a felülete, a csomó, az, amit én megláttam benne. És ahogy egyre többet dolgoztam ezekkel a hulladékdeszkákkal, ráadásul az első néhány darabot az édesapámtól kaptam, úgyhogy neki is szerepe van abban, hogy ezekkel foglalkozom. Úgy egyszer csak rájöttem arra, hogy ez, amit én csinálok, az egy nagyon érdekes párhuzamban van avval, ahogy Isten hozzánk viszonyul. Mert egyszer csak megláttam azt, hogy ezek a csomók, ezek a fűrésznyomok, vagy beton darabok, amik így ráragadtak, vagy egy rozsdás vasszög, tehát mindez, ami ezeken a deszkákon van, ezeknek az anyagoknak a sérülései, a sebei, az élet nyomai, ahogy az eső áztatta, utána a szél kiszárította, a nap kiszívta a színét, tehát az idő múlásának a nyoma is erősen rajta van, meg mindaz a környezeti hatás, amiben az az adott deszka került, és egy bizonyos része hasznos volt, ez a része pedig nem, és egy mint sérült rossz csomós darab félre van dobva. És akkor egyszer csak így azt láttam meg, hogy valami ilyesmi a mi életünk, hogy ott van rajta az időnyoma, mindannyiunk életében vannak sebek, sérülések, karcolások, ütődések, és ahogy elkezdtem figyelni ezeket a deszkákat, ez ilyen cselekvés aktusokra bomlott az egész alkotási folyamat. Tehát az első része egy hosszas figyelem, amikor az ember próbálja megfejteni, hogy mi van abban az anyagban, és akkor utána jön a felemelés gesztusa, amikor már belépek magába az alkotás folyamatba. Tehát megláttam, hogy mi van, meg kell találni, milyen anyaggal nyúlok hozzá, hogy ceruzával kell megrajzolni, fémes háttér kell mögé esetleg, mint egy ikonnál, vagy akrillal kell, vannak színesek is, amiket pasztelkrétával rajzoltam meg. Tehát, hogy meg kell találnom, hogy melyik deszka milyen anyagot kér, mert az anyag fogja meghatározni a másik anyagot. És utána, hogy elkezdek alkotni, én nem tüntetem el a csomót, nem szedem ki a szöget, nem csiszolom le, nem alapozom. Tehát nem teszem meg azokat a nagyon szép elvárható eljárásokat, amit egy festő megtesz egy deszkával, hanem épp a sérült részeket, például a fűrésznyomot vagy a csomót teszem meg a munka középpontjának, és a köré, vagy azt kibontva építem fel az egész képet, a kompozíciót, és ez valahogy arra mutatott nekem, hogy pont ilyen az életünk, ahogy Isten figyel, lehajol, észrevesz, felemel, és a mi sérüléseink az ő munkája által az életünk szépségévé válnak, mert bearanyozza. Nem tünteti el, tehát ezt visszük egy életen át, de más értéke lesz. Egy remek művé válunk jó esetben.
2: Fel tudod idézni azt az első alkalmat, amikor ez megtörtént veled, hogy megláttad abban a deszkában azt a lehetőséget, hogy ezzel ki tudsz fejezni valamit, amit át tudsz adni az embereknek? Amit...
3: Megvan ez az pillanat, a legelső deszkás sorozat, mert ezekből is több sorozat épült föl. Ráadásul pont van köztük, most így mondom, hogy egyházi téma is, tehát Mária és Erzsébet találkozása például ott volt a deszkán. Tehát, hogy ott jöttem rá, hogy hopsz, itt átlépünk más dimenzióba, és nem csak az ábrázolás miatt, hanem az egész cselekedett sor miatt. Tehát nekem, mint keresztény embernek, ugye az elsődleges alkotó Isten, aki a semmiből teremt, ugye ezt te is mondtad a felvezetőben, és minden emberi tett, kreativitás, alkotó folyamat ennek a kreatív, ennek a megkezdett eredeti kreatív folyamatnak a folytatása és annak a továbbbontása. És ebben, ahogy a deszkákhoz nyúlok, meg aztán később a barlangfestményeimhez, egyszer csak megjelent ennek a valóságnak a mélysége, vagy az igazsága.
2: Ez a teremtés történetben úgy jelenik meg, hogy az ember egyszerre hajtsa uralma alá a földet, és hogy uralja és őrizze azt. Akkor ez most melyik?
3: Hát az uralás és az őrzés együtt. Mert ez egy nagyon izgalmas dolog, hogy mi itt a 21. században rosszul vagyunk ettől a szótól, hogy uralkodni. Tehát ez valami elnyomó kifejezés, valami nagyon negatív. És tényleg mindenfélére gondolunk, hatalommal való visszaélésre, kapzsiságra, nem tudom, rengeteg dolgot tudnék sorolni. Miközben, ha a teremtés történetre gondolunk, az egy bűneset előtti történet. Ott az uralom teljesen mást jelent. Ott az uralom egyszerűen csak a hierarchiának a kifejezése, hogy az ember felette áll pont Isten képisége miatt az összes többi teremtett lénynek és dolognak, és az isteni munkát kell, vagy kellene folytatnia, kibontania és továbbvinnie. Ugye mi egy bűneset utáni világban vagyunk, ha már megváltott világban, de azért ennek a töredezettségnek és torz ismeretnek a nyomai, hát egyszerűen belénk vannak égve. Tehát én is, hogyha meghallom ezt a szót, hogy uralom, vagy uralkodj, hogy így nem akarok én uralkodni senkin, köszönöm. Tehát nem az jut eszembe, hogy ja, hogy különben ez ápolást, bővítést, kibontást, gondoskodást jelent. Nem. Teljesen más dolgokat húz elő belőlem ez a szó.
2: Miközben mások ugye ezeket a dolgok, korhat deszkákat, vagy kidobott ablaktáblákat eldobják, te már egy lehetséges képet érzékelsz bennük. Hogyan történik ez a találkozás? Mert ez egy nagyon érdekes dolog. Felidézted az elsőt. De ugye azóta készült több is.
3: Hát úgy történik, hogy azóta gyűjtöm ezeket a deszkákat, úgyhogy van is egy jó nagy kupac az udvarunkon, aminek egy része sajnos idővel elkorhad, mert nem bírja azt, aminek ki van téve, de azért jó részük megmarad használható anyagnak, illetve az az érdekes, hogy vannak barátaim, akik időnként meglepnek egy-egy szép deszkával. Tehát van olyan barátom, aki a Balatonból halászott kivitorlázás közben egy deszkát, és hozta el, hogy Dóra, ezt neked. Vagy egy kiránduláson cipelt végig, ráadásul egy kemény fa deszkát. Tehát, hogy nem egy könnyű darabot, mert a kemény fa sokkal nehezebb, mint egy fenyő. Úgyhogy vannak ilyen ajándékok, meg olyan is történt, hogy egy képzőművész barátom, aki a esztergomi bazilikának a kupolájában dolgozott, és ott, amikor azt rendbe hozták, elhozott 5-6 deszkadarabot, amit ott lecseréltek, és a barátai közszét osztotta. És én is kaptam egy darabot, és ez nekem egy ilyen élmény, hogy na, ez a darab deszka, ez az esztergomi bazilika kupolájából való, és most egy, ráadásul pont egy angyal van rajta, aki útnak indul valamerre. Tehát, hogy ezek ilyen izgalmas találkozások. Tehát az anyag az valahogy így kerül hozzám, hogy vagy én találok és kérek, vagy kapok. Különben meg adott esetben van, hogy hetekig csak szemezünk. Tehát ez azt jelenti, hogy ott van az az anyag, akár több deszka is, és nézem, és gondolkozom, és forgatom, és mind a két fele kínál valamit, de melyik az igazi? Most akkor ez egy szem lesz, vagy egy fej lesz, vagy egy alak lesz, vagy mi is van itt igaziból?
2: Akartam is kérdezni, hogy mi alapján döntöd el, hogy az egyiket felemeled, a másikat meg ott hagyod, mert ugye említetted a lehajolást, és biztos, hogy van olyan, amit ott hagysz, meg olyan is, amit felemelsz.
3: Igen. Hát ami már teljesen szétmállott, azt ott hagyom. Tehát ami szétporladna a kezemben. De tény, hogy adott esetben vannak olyan deszkáim is, vagy összegyűjtök olyat is, ami szuette.
2: Azt is láttam, hogy van olyan deszka, amiben te csak minimálisan avatkozol be. Inkább csak, hogy is mondjam, meghosszabbítod azokat a vonalakat, amik rajta vannak. Ez jelent valamit?
3: Hát feltétlen. Tehát ahogy múltak az évek, egyre inkább elkezdtem abba az irányba haladni, hogy minél kevesebb beavatkozást tegyek. A lehető legkevesebbel szeretném a lehető legtöbbet elmondani. És akkor itt már nagyon közel járunk a minimalizmushoz, ami tényleg ugyancsak ez, hogy a legkevesebbet használjuk, vagy a legkevesebbet adjunk hozzá ahhoz, ami előttünk van, és úgy hozzunk létre valami esztétikus dolgot. Sőt, ez cél is bizonyos deszkáknál, hogy például úgy rajzolom meg őket, hogyha ránézel, az a benyomásod van, mint hogyha az erezet mindig is ezt a két arcot adta volna ki. Tehát nyilván nem, de hát azokat a színeket használom, és úgy építem tovább a vonalakat, hogy úgy tűnjön, mint hogyha az annak a fának teljesen természetes része lenne.
2: Hol húzódik a határa az anyag saját szavának és a te beavatkozásod között?
3: Hát ez az, ami időt kér. És nagyon sok türelmet, meg alázatot, mert még könnyen neki lehetne esni, és hát lehetne szép dolgokat kihozni ezekből a fákból, de éppen ez az, ami sok időt kér, hogy pont azt a képet, dolgot, nem tudom, ami születik belőle, azt lássam meg, ami a legerősebb, vagy ami leginkább azé a fájé. Tehát bevallom, sok irányba el lehetne mozdulni, ráadásul nyilván egy kreatív ember az mindenfélét oda képzel, tehát hogy van több variáció is, és aztán van olyan, hogy két-három variáción gondolkozom, és akkor valahány héttel később egy egészen más képet látok meg benne, és akkor rájövök, hogy aha, ez az. Most a legutóbbi munkám is pont ilyen volt, hogy nagyon-nagyon sok héten át gondolkoztam, már megvolt a test, egy kicsit ilyen gótikus forma, megvolt a csípő, már így annyira összeállt az egész, és akkor egy ponton átíródott. És izgalmas.
2: És melyik volt ez?
3: Ennek a képnek nem tudom a címét, nincs fent se a honlapon, sem a Facebookon, sem az Instán, mert lesz az adventben egy kiállításom az íme kultérben, aminek az lesz a címe, hogy Hiányzó Krisztusok, és ez lesz az egyik Krisztus. Tehát félig jobbról, hátulról látjuk a keresztet, picit látunk a lábból, és valamennyit látunk a lehajló fejből, de elsőre nem veszed észre, hogy mit látsz, mert csak a háttér van megfestve. Tehát negatív formaként kezelem azt, amit mutatni akarok.
2: Melyek ezek a sorozatok, amik így születnek?
3: Ez azért nehéz, tehát azt tudom javasolni, hogy akit érdekel, az nézze meg a honlapomat, mert a sorozatokba gyűjtöm, de hát ilyen sorozatok vannak, hogy ablaktáblák, vagy titkok, de legalább 3-4 sorozat épül fel ezekből a deszkákból.
2: Megértés, Öreg Proféta, Csendes Angyal, Prédikátor, Radnóti Angyala, ezek?
3: Ezek talán a titkokban vannak. Ezek a sorozatok nem tematizáltan épülnek föl, kivéve ez a kiállítás, amire most készülök. Tehát inkább kiállításonként áll össze egy sorozat, és különben meg az egész gondolkodásmódom az, hogy most vagy a deszkákkal dolgozom, és kibontom belőlük, vagy mondjuk a barlangfestményekkel. És akkor abba az irányba megyek, de ez inkább a hozzáállás kérdése, mint az, hogy azt mondjam, hogy na most én megfestem a titkok sorozatot. Tehát a cím, meg az összekötő elem, az inkább később bomlik ki. Tehát hozzám is beszél a tárgy, meg az egész alkotó folyamat. Tehát mindig reflektálok saját magamra, meg arra, ami történik. Nem annyira a vallásos jelentést látom meg egy-egy deszkában, hanem sokkal inkább, ahogy viszonyulok hozzá, annak van egy lelki útja. Ez, amit most végigmondtál, ez a lehajolás, figyelem, felemelés, és aztán egy műalkotássá tétel, mert alapvetően azt gondolom, hogy Isten is így viszonyul hozzánk.
2: Az Ablaktáblák című sorozatban az ember belső világára nyílik ablak, vagy valamilyen szakrális világra?
3: Hát kinek mi, mindkettő.
2: Akkor ez a befogadó múlik.
3: Abszolút, de ezeket nem tudom elválasztani, tehát ezek együtt mozognak nálam. De azt gondolom, tehát én abban hiszek, vagy úgy mondom, hogy úgy tekintek a művészetre, hogy az igazi művészet az nem tud nem szakrális lenni. Tehát teljesen mindegy, hogy az alkotó hívő ember, vagy nem hívő ember, mivel a kreatív energiáit használja, azokat a képességeit, és hogyha őszintén dolgozik avval az anyaggal, bármilyen anyaggal dolgozik, és még tegyük hozzá a szakmaiságot, stb. akkor a megszülető mű, hogyha az egy műalkotás, az mindenképp szakrális, mert megjelenik a misztérium, tehát egy szobor, egy festmény, egy grafika messze túlmutat magán. Ez a lényeg, hogy nem a vonalakat látom és a papírt, nem a színfoltokat látom és a vásznat, persze, hogy látom azt. A szobornál is látom az anyagot, az anyag minőséget és a formát, de hát a lényeg, hogy elhiszem, hogy ez valaha egy puha testű nő volt, de úgy hiszem el, hogy nézem a kőkemény követ a mozdíthatatlanságával, és közben érzékelem, hogy mit ábrázol. És ugyanez van a festményen, hogy látom a foltokat, és egy idő után nem a foltokat fogom látni, hanem túllátok rajta, és észreveszem az alakot, és az alakról eszembe jut valami, valaki, és attól függ, hogy mi az én háttérismeretem, mi a világnézetem, pillanatnyilag milyen érzelmi állapotban vagyok, és mennyi időt adok ennek a találkozásnak, úgy tudok egyre mélyebbre menni a saját bensőmbe is, meg hát a tágas világba is. Tehát ezeket nem tudom szétválasztani, és ezért gondolom azt, hogy a művészet nem szakrális lenni. Mindenképp az.
2: Meséltél arról, hogy a fában sebek vannak. Hogyan lehet a sérüléseknek ezt a szépségét, vagy nem szépségét megmutatni?
3: Ez nagyon izgalmas, mert ez egy olyan esztétika, ami a görög alapú, és most mondom nyugaton, tehát hogy Európában, Amerikában, tehát a nyugati társadalomban lévő esztétikának pont az ellentétje. Tehát nem a tökéletességre való törekvés, a tökéletes test, a tökéletes arc, az örök fiatalság, stb. Tehát ez indul, tudjuk, a régi tökéletes szobroktól. Sőt, hát igazából vissza mehetünk még messzebb, akár az egyiptomi fáraok szobráig, hanem sokkal inkább egy olyan esztétika, ami a tökéletlenségben látja meg a szépet, a rúdságban a szépet, mert ott van benne. És az az érdekes, hogy mint esztétikai hagyomány, erre is csak mikor már, nem tudom, legalább 6-8 éve dolgoztam ebben az anyaggal, akkor jöttem rá. Tehát mint esztétikai hagyomány, ez sokkal inkább a japán művészettel és a japán esztétikával áll kapcsolatba, ahol pont a töredezettségnek van egy szépsége, a tökéletlenségnek van egy szépsége, amit ők kihangsúlyoznak. Úgyhogy ez egy ilyen izgalmas dolog. Különben a két kultúrát abszolút össze tudom kötni Krisztusban, aki rút volt. Ugye elég egy prófétát idéznünk, vagy ránézni a keresztre, ahol hát ott van véresen, sebesen. De mégis ebben számunkra valami nagyon nagy szépség van elrejtve.
2: És szerinted a szépség az pusztán gyönyörködtet, vagy felelősség tudatra is nevel? Képes-e gyógyítani például?
3: Mindenképp. Kell hogy a szépség több legyen esztétikánál. Tehát ez a lényege. Ugye sokan a szépséget nem tudják külön választani az igazságtól, és ebben egyetértek. Tehát, hogy ezek valahogy kézen fogva járnak, mert abban az értelemben gondolom itt az igazságot, hogy az igazi szépségnek valóságtartalma van. Tehát a valóságból valami olyat mutat föl, amit nem biztos, hogy rögtön a fizikai szemünkkel észreveszünk. És akkor ennek már van igazságtartalma.
2: Hogyan lehet befogadni ezeket a műalkotásokat? Mit kell tenni ahhoz, hogy jól értsük?
3: Le kell lassulni. Meg kell érkezni, jelen kell lenni. De ez nem csak az én munkáimra igaz, igaziból, ez szerintem minden műalkotást úgy lehet befogadni, hogyha ha odaadjuk magunkat, odaadjuk az időt, odaadjuk a figyelmet. És ez tudom, hogy nagyon nagy kihívás, tehát erről is beszélgettünk korábban, hogy a mai világunkban, ahol pörög a TikTok, az Insta, a Facebook, minden pörög, és egyszerre minimum 3, de inkább 5 vagy 6 felületen érkeznek üzenetek, jelzések, visszajelzések, kérdések. Tehát ebben a kultúrában plusz egy vizuálisan túlterhelt kultúrában, ahol az utcára kimegyünk, és ömlik ránk a vizuális hatás, és nem olyan hatás, mint amikor az erdőben sétálunk. Tehát közel sem olyan harmonikus, és közel sem úgy hat az idegrendszerünkre, tehát nem megnyugtat, hanem felzaklat, mert ingerli a színekkel, a méretekkel, a villódzással. Tehát egy ilyen világban élünk, és akkor itt vannak ezek a teljesen bolond képzőművészek, akik azt akarják, hogy és akkor még menjünk el képet nézni, de hát miért megőrülünk? Tehát, hogy mindenütt képeket látunk, és hát azért szeretnénk ezt elérni, mert aki elmegy egy kiállításra, az kénytelen lelassulni, vagy nem érdemes elmenni, mert ezek a képek időt kérnek, mint ahogy egy beszélgetés is időt kér. Tehát lehet csetelni, és lehet beszélgetni. És ez két külön műfaj. És egy kiállításon is minél több időt szánunk egy képre, annál közelebb jutunk a megértéséhez. És ha mondhatok, akkor mondok itt egy példát, hogy jártam úgy, hogy hát kihívást adtam magamnak, ez sok-sok évvel ezelőtt történt. Teljesen mindegy, most nem is akarom megnevezni, hogy milyen festményt néztem. Tehát néztem egy fekete festményt, egy elég nagy méretű fekete festményt, ami ez New Yorkban volt, galériában. Három nagy egységből állt. Láttam azt, hogy különböző ecsetvonások vannak, de nem értettem, hogy ez miért ilyen híres, miért ilyen nagy szám, és így mentem volna tovább abból a teremből, hogy most hagyjanak engem a hülyeséggel, bocsánat, de körülbelül ezt gondoltam. És aztán azt mondtam, hogy nem, ez valamiért itt ki van állítva, meg kell állni előtte. És megálltam a kép előtt, és azt mondtam, hogy én nem engedem, meg akarom tudni, hogy miről szól ez a festmény. És nagyon döbbenetes élményben volt részem, először is észrevettem, hogy az a festmény három nagy egységből áll, és mindegyik egység, most értem, tudom, hogy 6 vagy 9 kisebb négyzetből áll, és fekete képről beszélünk. Ezek a kisebb négyzetek különböző irányú ecsetvonásokkal vannak felfestve, amik valamiképp kapcsolatba állnak a mellette levővel, és különben, mikor már szemem is beleérkezett, elkezdtem látni a színkülönbséget, hogy az egyik bordósabb, a másik kékesebb, stb. Közben múltak a percek, tehát most már 10 percnél tartunk, nem tudom mennyinél. És akkor mondom, fú, itt valami tényleg történik, jé, itt van egy nagyon izgalmas kompozíció, hú, itt rengeteg szín van, egy fekete kép előtt állok. És akkor így nézem tovább, és oda jutottam, és ez lehet, hogy kicsit cikis, a végén nevetgéltem a kép előtt, létrejött egy párbeszéd, és nagyon jól szórakoztam, és rájöttem, hogy egy fantasztikus vizuális játékot nézek, amit majdnem kihagytam, és majdnem kisétáltam a teremből. Jó, tegyük hozzá, hogy 20 percet töltöttem a kép előtt. Tehát, hogy nagyon megadtam neki az időt, de ott átléptem egy olyan határt, ami segített belépni a kortárs művészetbe.
2: Nekem ez úgy jön át, hogy egy picit haszontalannak láttad először ezt a képet. Szóval itt a haszontalanságával a kép megszólított téged, és ez egy picit itt a 21. századnak a zavarai jutottak erről eszembe, hogy itt egy csomó haszontalan dolog van, és akkor itt ezzel szembeállíthatjuk a művészetet. Ez akkor végül is egy ilyen látszólagos ellenállás a teljesítményközpontú és pénzcentrikus világra. Ezt alá tudod írni? Gondolod, hogy ebben van igazság?
3: Abszolút, és azt gondolom, hogy nem csak látszólagos, hát az én esetemben teljesen tudatos ellenállás, de azt gondolom, hogy pusztán az, hogy még vannak művészek, akik alkotnak, és nem a piacért vagy a pénzért, mert azért ez a szakma is több részre bomlik, és egyre többet beszélnek a művészetiparról, meg ilyenekről, tehát sok célért lehet alkotni, de aki nem elsősorban a pénzért alkot, annak ki kell mondania azt, hogy egy teljesen hiába való dologgal foglalkozik, olyannal, ami nagyon nem hasznos, nem tud felvarni a ruhádra, nem gurul tőle jobban a kocsid, tehát, hogy semmi ilyesmi, nem laksz jól, sőt, tehát, hogy így nem tudod hasznos dologként tekinteni. Viszont azt már sokan sokféleképp megfogalmazták, hogyha a művészet kivonnánk a kultúránkból, akkor egy végtelen sivár világban élnénk, és szerintem nagyon hamar kiégnénk. Megkockáztatom, lehet, hogy ki is pusztulnánk.
2: Makoto Fujimura.
3: Igen, őt is említettem.
2: Mit húz alá ő?
3: Ő a kultúra ápolást húzza alá, tehát nagyon, és a slow artot, tehát a lassú művészetet. Az ő számára az alkotás egy végtelen lassú, meditatív folyamat. És az egész művészete valahol lázadás a haszonelvűség ellen. És ez egy nagyon, nagyon szép gesztus, és egy nagyon szép hozzáállás. És kifejezetten olyan anyagokat használ, amiket nem lehet gyorsan használni, tehát több órán át töri a kagylóhéjnek az akármelyik rétegét, stb. Stb. Tehát ha akarna, se tudna gyorsan alkotni.
2: Mit jelent számodra az önként vállalt egyszerűség? Mert hogy az anyagválasztásban van egyfajta egyszerűség, úgy érzem, nálad. Hogyan lehet úgy megélni, hogy ne csak ilyen divatos zöld gesztus legyen, hanem legyen jelentés tartalma?
3: Köszönöm, hogy ezt is hozzátetted, hogy ne csak divatos zöld gesztus legyen, mert nem szeretem a propaganda művészetet. Tehát ma trendi zöld témákról alkotni, vagy olyan performance csinálni, ami a környezetvédelmet emeli középpontban. Néha baklövések is születnek ebből. Most nem szeretnék példákat mondani, de nagyon vicces, önellentmondó dolgok is tudnak születni. Tehát én nem egy eszmét szeretnék képviselni, hanem inkább fordítva azt szeretném, hogy egy gondolatiság járja át úgy az életemet, hogy a művészetemre is hasson, vagy annak is része legyen, mivel nem tudom az életemet darabokra szabdalni, hogy van az alkotó dóra, van a hétköznapi dóra, van a hívő dóra, van a mit tudom én milyen családanya. Tehát, hogy a legkülönbözőbb szerepek, nem? Tehát, hogy ez egy egység. És az önként vállalt egyszerűség, vagy inkább úgy mondanám, hogy az egyszerűségre való törekvés, az igen, az megjelenik a művészetben, tehát például a kidobott deszkák használatában, a barlangfestmény sorozatban úgy, hogy ott elhagytam a színeket, és lényegében feketével, fehérrel festek, és egyre kevesebb anyag van már a vásznon, nagyon sok víz, és ez is egy ilyen a hangos világban egy halk szó, tehát a tarka kiáltozó környezetben egy egyre visszafogottabb megjelenés, mert hogy vizuálisan jól esik a csend, van vizuális csend is. A hétköznapi életben pedig ilyen nagyon egyszerű gyakorlati dolgokról van szó, nem is csak arról, hogy az ember szelektíven gyűjti a hulladékot, ma már mindenki azt teszi, hanem rendkívül tudatosan figyelek a vízhasználatra, próbálunk annyira kevés dolgot vásárolni, amennyire csak lehet, mert ez is idő volt, míg észrevettem, hogy túl nagy a választék, semmi szükség rá. Tehát inkább kevesebbet venni valamiből, mint hogy maradék legyen. Tehát ilyen tényleg apró pénzre váltott leegyszerűsödés, vagy amit lehet inkább megjavítani, újra használni.
2: Akkor, ha jól értem, a műalkotásaid tudnak teremtésvédelmi törekvést előidézni?
3: Hát én szeretném, jó lenne. Jó lenne, ha így lenne.
2: Mit szeretnél, hogy mit vigyen még magával a hallgató most, és mit vigyen magával a néző a műalkotásaid szemlélése után?
3: Hát vigye azt magával, hogy a tökéletlenségben is van szépség, és akár valami elkorhat, lepusztult dolgot lát, vagy egy elesett szerencsétlen embert, vagy akár egy hátrányos helyzetű, vagy valamilyen handicappel élő embert, akkor jusson eszébe, hogy neki is megvannak a csomói, a vasszögei, az eső koptatta részei, és hogy biztos, hogy a másik emberben ott van valami szépség, amire ő odafigyelhet, és amit felemelhet. Én azt szeretném, hogy valamiképp a tárgyak egy része fennmaradjon, de úgy, hogy kapcsolatba léphessen emberekkel. Tehát mindegy nekem, hogy múzeumban, gyűjteményben, magánlakásban, de betöltse azt a funkciót, hogy valakik párbeszédbe kerülnek vele, vagy velük, mert az az igazán izgalmas, és ezt meg többen visszajelezték, vagy hát mindenki tudja, akinek van eredeti műalkotása otthon, hogy ezek a munkák mindig picit mást mutatnak. Tehát, hogy tényleg van egy párbeszéd, mert aki birtokol egy ilyen tárgyat vagy képet, az mindig felfedez valami újat. Van, mint a természet. Tehát az is olyan, hogy minden nap megnézhetem ugyanazt a kertet, ugyanazt fogom látni, de mindig kicsit mást. És ez a vicc, hogy igaziból ezek a látszólag élettelen tárgyak is tele vannak élettel, mert az alkotó, a művész valami olyat beletett, ami több, mint festék.
2: Köszönjük szépen a beszélgetést, Vatindórát hallották.
4: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
5: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Farkas István piarista, Lupusz atya vagyok. Ismerjük a bölcsességet, hogy aki gyorsan ad, az kétszeresen ad. Sajnos rádiónk anyagi gondokkal küszködik. Nagyon jó cél szolgál, és tudjuk, hogy annyi helyre tud az ember anyagiakat juttatni, hogy nehéz válogatni. Fontosnak tartom, hogy olyan nemzedék nőjön föl, aki hitben is erősödik, és ezáltal hatékonyabban tudja gazdagítani embertársait, és olyan az élete, amely Istennek is tetsző. Így kérem adományaikat, tájékozódni lehet a mariaradio.hu és egyéb helyeken, hogy ezt hogyan lehet hozzánk eljuttatni.
6: Húsz éve szól a Magyarországi Mária Rádió, ami kezdettől fogva az evangelizáció élő eszköze, és mélyen gyökerezik az egyház küldetésében. Közös imádságaink, műsoraink nap mint nap eljutnak a kórházakba, a betegágyak mellé, a börtönökbe, a családokhoz, az egyedül élőkhöz, és mindazokhoz, akik vigasztalásra vagy reményre vágynak. Mindez nem lenne lehetséges önkénteseink és hallgatóink rendkívüli elkötelezettsége nélkül. Minden felajánlott óra, minden szolgálat ajándék az egyháznak, és tanúságtétel a cselekvő szeretetről. Szeretnénk köszönetet mondani önöknek, hallgatóinknak, akik a Magyarországi Mária Rádió lelkét jelentik. Önök nem pusztán befogadói, hanem aktív részesei ennek a küldetésnek. A jövőbe reménnyel és bizalommal tekintünk. A világ folyamatosan változik, új kihívások jelennek meg, de a lelki táplálék, a megtartó közösség és az evangélium hirdetése iránti igény még sürgetőbb, mint valaha. Ez a 20 év nem csak mérföldkő, hanem meghívási és felelősség a következő évekre is. Ahhoz azonban, hogy a Mária Rádió tovább szólhasson, az önök segítségére is szükség van. A megnövekedett költségek miatt jelenleg 14 millió forintos működési hiánnyal küzdünk. Előregedett adóberendezéseink cserére szorulnak, és el kell indítanunk az újonnan elnyert 60-i frekvenciát is. Ezért arra kérjük önöket, hogy a Mária Kertje kezdeményezés keretében ajánlják fel 1 szál rózsa árát a Mária Rádió szolgálatára. Adományukat eljutathatják banki átutalással, sárga csekken, bankkártyás fizetéssel, a rádió honlapján keresztül, vagy személyesen a budapesti központunkban, a 13. kerületi Gogol utca 28 szám alatt. Kérjük, hogy minden esetben a közlemény rovatba írják be Mária Kertje. Célunk az, hogy önökkel együtt helyezhessünk el virtuálisan 20 000 szár rózsát a szűzanya kertjében, hogy a Mária Rádió következő 20 éve is a remény, az imádság és az evangelizáció szolgálatában telhessen. Ünnepeljük együtt a Mária Rádió 20 évét, a számtalan megérintett életet, a közös imádságokat, az egyház egységét, hazánk szépségét, és azt az örömöt, hogy mindannyian részesei lehetünk ennek a szolgálatnak.

0: Hírpercek.
1: Búcsú ünnepet tartottak a szentkúti könnyező szűzanyag egyhelyén. Misztériumjáték a Váci Egyházmegye 1000 évéről. Pázmányos kutatás tárta fel a pusztamaróti történelmi emlékhely múltját. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják, melyeket Mészáros Magdolna szerkesztett mőnöknek és Kassa Regina olvas fel. A könnyező szűzanya egyházmegyei kegyhely búcsűünnepét tartották vasárnap a Szabadka melletti Szentkúton. A kegyhely búcsűünnepén az zarándokok magyar és horvát nyelvű szentmiséken vehettek részt, melyek főcelebránsa és szónoka Mirko Stefkovics nagybecskereki megyés püspök volt, aki az ünnep vigiliáján szombaton este tartott bűnbánati liturgiát is vezette. Elmélkedésének középpontjában a lelkiismeret vizsgálat, a saját bűneinkkel való őszinte szembenézés állt, írta a

0: Építjük című 15 képből álló történelmi misztériumjáték lesz, melyet plébániai közösségek és csoportok adnak elő a Székesegyház előtti színpadon, tudatta az egyházmegye. Meskó Zsolt rendező elmondta, hogy a felhívásukra 540-en jelentkeztek, ami már önmagában evangélium. A történethez négy váci történés segít megtalálni az egyes korszakokban az egyházmegye sorsát alakító, ma is példamutató személyiségeket. A mű az elmúlt 1000 évet mutatja be Szent Istvántól kezdve az 50-es évekig. Érdemes megismerkedni egy egyházmegye 1000 éves történelmével azért is, hogy tanuljunk belőle, és ne kövessük el azokat a bűnöket, hibákat, mint az őseink. Újabb értékes leletek kerültek elő a Pusztamaró térségében zajló régészeti feltárások során. A kutatás a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, valamint a Balassa Bálint Múzeum és a Nemzeti Régészeti Intézet szakembereinek együttműködésével zajlott. A kutatók 2024-ben emberi csontmaradványokra figyeltek fel, majd további értékes leleteket is találtak a területen. Előkerült többek között egy jagellókori érme, valamint tárdák, és egy 1524-ben vert II. Lajos királykorából származó érme is. A régészeti munkálatokkal párhuzamosan a pilisi parkerdő is rendezte a történelmi emlékhely környezetét. Új információs táblát helyeztek ki, amely Pusztamaró történetét, az egykori kastélyt, valamint a régészeti kutatás eddig legfontosabb eredményeit mutatja be. A pusztamaróti emlékhely arra is jó példa, hogy az erdők nem csupán természeti értékeket őriznek, a fák és az avar alatt évszázadok történelmének emlékei is rejtőzhetnek. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei szeptember 2-án szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket és további szép napot kívánok Önöknek. Kassa Reginát hallották.
1: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 18 óra.
2: Mária Rádió Dabas, FM 97,5.
3: Zengő áldás. Ulcsár Dávid atya műsorát hallják a harang kultúráról.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Én Kulcsár Dávid vagyok ennek a műsornak a szerkesztője, és nagy szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót immár a Veszprémi stúdiójából a Mária Rádiónak, hiszen utoljára augusztus első szerdáján jelentkeztünk ezzel a műsorral. Azt követően viszont elköltöztem a fővárosból, hiszen eddig az apostoli nunciatúra titkáraként szolgáltam, most pedig Veszprémben a székesegyházi plébániának a káplányaként tevékenykedem már, illetve pasztorális referenseként a főegyházmegyének, valamint ifjúságpasztorációs és hivatásgondozási referensé, és emiatt, illetve annak köszönhetően, hogy jó barátom Fődi Gábor, aki a Veszprémi Mária Rádió stúdiójának a vezetője, felajánlotta, hogy nem kell így felutazzak a fővárosban, hanem itt helyben is meg tudjuk oldani a műsornak a közvetítését. Hát ez egy nagy könnyebbség, és hálás vagyok neked, Gábor, hogy ezt biztosítottad, és hogy ilyen értelemben is a költözésem ellenére is tovább vihetjük ezt a nagyon értékesnek tartott műsort, hiszen nagyon sokaktól már nagyon jó visszajelzéseket kaptunk.

0: Az előző alkalommal Zahara Norbert barátommal, harangvillamosítóval beszélgettünk. Alapvetően személyes tapasztalatait osztotta meg, különösen azt, hogy hogyan is indult a számára a harangoknak a szeretete. És hát nagyon jól elbeszélgettünk, és olyan sokféle téma előjött, hogy megígértük a hallgatóknak, hogy folytatjuk ezt a beszélgetést, hiszen azért még maradtak bennünk, különösen benne is gondolatok, hiszen még nagyon sokféle munkájáról, tapasztalatáról nem beszélt, és éppen ezért vele folytatjuk. Annyiban, hogy most sajnos nem tudott itt lenni személyesen, hiszen egy autó meghibásodás miatt, hát vannak ugye ilyen földies dolgok, nem tudott most leutazni Veszprémbe, de telefonon keresztül velünk van, úgyhogy nagy szeretettel köszöntelek téged, hallgatók nevében is, Norbi, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen, szeretettel köszöntelek én is, Dávid atya, és a Mária Rádió hallgatóit is különösképpen köszöntöm.
0: Köszönjük, hogy velünk vagy ebben a formában is, és bízunk benne, hogy a technika is a segítségünkre lesz. Hát akkor folytatnánk a megkezdett témánkat, és hát arról kérdeznélek, hogy hogyan is alakult aztán a gyakorlati szempontból a pályád, úgymond a harangokkal kapcsolatban, milyen olyan fontos munkáid vannak. Ugye beszéltünk például a tatai nagytemplom barokkori nagyharangjának a felújításáról, melyben részt vettél, és az volt ilyen értelemben az első ilyen nagy munka, melyben közreműködtél. Milyen ilyen jelentős munkát emelnél még ki az azt követő időszakból?
1: Hát a következő jelentősebb munka, ez még egyébként a tatai nagyharang előtt volt, ahol egyfajta külföldi tapasztalatot is szerezhettem az ottani perneres szerelők által, ugyanis a győri Loyolai Szent Ignác bencés templom nagyharangjának a felújítását végeztük el. Itt társ szerelőként működhettem közre, tehát gyakorlatilag a Rudolf Perner úr, harangöntő úrnak a munkatársával együtt. Ezt a Pfistermeister Antal kőszegen öntött nagyharangját, ez egy 3300 kg-os, hát tekintélyes méretű nagyharang. Ennek a korhű felújítását végeztük el, ugyanis nagyon méltatlan állapotban sínylődött ez a harang az első villamosítás óta, és hát általunk visszakaphatta azt az eredeti zengő megszólaltatási módját, amit hát az előző adásban is már mondhatni kiveséztünk. Tehát viszonylag egy egyenes jármot kapott, és egy új kovácsolt vas harangnyelvet. Noha ez egy elleningás harangnyelv volt, hiszen a harangszéket nem tudtuk felújítani, így egy kisebb szögbe lengettük a harangot, de már ez a megszólaltatás hajazott arra, amit mi preferálunk, és hát előnyben részesítünk. Tehát ez a győri nagyharang az egyik első ilyen nagyobb projekt volt, amiben részt vehettem.
0: Rendben, hát akkor meghallgatjuk ennek a győri bencés templom nagyharangjának a hangját, amelynek a felújításában te magad is részt vettél.

0: Milyen kihívásokat jelentett ez a munka, illetve hát milyen egyéb feladatok voltak még akár ott abban a toronyban?
1: Hát a kihívás az talán maga a harangnak a mérete volt, ugyanis azért egy több mint 3 tonnás harangot már nem olyan egyszerű mozgatni a toronyban. Ráadásul a meglévő harangszék egy picit ingatag is volt, tehát ahogy említettem, nem tudtuk ezt a harangot abba a szögbe megmozdítani, amiben valóban szükségeltetik egy ilyen repülős harangozásnál. Ezért is kapott egy ellensúlyos nyelvet. Tehát igazából a torony magasságán túl, ami hát egy természetes adottság ebben a szakmában, talán a harang mérete, a súlya, magának a nyelvnek is egy tekintélyes, ha jól emlékszem, 115 kiló volt ez a harangnyelv, amit bele kellett emelni a harangba. Hát talán ezek voltak azok a kihívások, meg a nagy nyári meleg, mert emlékszem, hogy a július volt talán a legnagyobb kánikulában csináltuk.
0: Igen, hát ugye talán a templomtornyokra, illetve az ott zajló munkában is igaz a népdal, hogy télen nagyon hideg van, nyáron nagyon meleg van, és talán ebből mindegyikből van tapasztalatod, hiszen voltak ilyen extrém körülmények között zajló munkák, de még erről biztos majd a későbbiekben is beszélsz. És azt kérdezném meg, hogy milyen a többi harang, nyilván ebben ez egy 2 tornyú templom, ugye akik jártak már Győrben, a főtéri templomról van szó, milyen egyéb harangjai vannak még, illetve hogy abban volt-e szereped?
1: Hát az egy későbbi történet volt, ugyanis ez a nagy harang volt az egyetlen lakója az első világháború óta ennek a templomnak, ugyanis 1916-ban az összes harangot elvitték, ennek a nagy harangnak a nagysága és a súlya mentette meg önmagát a rekvirálástól. És 2016-ban, amikor a rekvirálásnak a 100. évfordulója volt, akkor lehetősége volt a bencés perjelségnek, hogy pótolja a nyugati toronyban lévő harangokat. A városban gyűjtést rendeztek, és hát hála Istennek annyi adomány gyűlt össze, hogy nem csak azt a 4 harangot sikerült pótolni, amit aztán a nyugati toronyban elhelyezhettünk, hanem még 2 is sikerült önteni, 2 kisebbet, amit az elmúlt 1-2 esztendőben, most erre pontosan nem emlékszem, talán tavaly volt, ezt a templom visszaépült és rekonstruált huszártornyában helyeztek el. Tehát így a bencés templomban jelenleg 6 harang van, és ahogy említettem, a nyugati toronyban dolgoztunk 2016-ban, oda Grassmayr harangokat helyeztünk el, ott viszont egy Grassmayr szerelővel volt szerencsénk együtt dolgozni. Ez télen volt, tehát itt megtapasztalhattuk a másik tornyában a templomnak a hideg időjárás viszontagságait is.
0: Igen, és hát különleges élmény lehetett, azt gondolom, hogy ilyen nyugati szerelőkkel együtt dolgozni, és hát biztos, hogy a szakma csinyát-bínyát ellesni tőlük, tanulni. Mielőtt tovább folytatjuk a beszélgetést, akkor meghallgatjuk még a győri bencés templomnak ezeket az új harangét is. Most valamennyi harangnak az összehúzását, mind a 6 harangnak az összehúzását fogjuk hallani a következőkben.

0: Győri Bencés templomnak a harang felújítási eseményeiről, munkáiról beszélgettünk, és beszélgetünk továbbra is a műsorban most Zahara Norbert harangvillamosító mesterrel. És hát én tudom rólad, mert jó barátságban vagyunk, hogy nagyon kedves számodra Győr városa. Mi az, ami még ilyen harangos szempontból számodra kedves ott a Kisalföld szívében?
1: Hát nekem Győr városa eleve a szívem csücske, egy gyönyörű történelmi város. Ennek lelki okai is vannak, ha szabad így fogalmazni, hiszen a település, ahol élek, a 93-as egyházmegyei határrendezésig a Győri egyházmegyéhez tartozott. Így gyerekkoromnak egy részét a Győri egyházmegye kötelékében is tölthettem, tehát a településünk egyházi vonatkozásában az anyatemplom az a győri székes egyház volt. A mai napig is különösen közel áll hozzám ez a templom. A győri könnyező szűzanyát gyakran megköszöntöm, amikor arra járok. Tehát ilyen értelemben a káptalan domb lelki erőforrásomnak is számít. Így hát a figyelmem ezeken túl a székesegyház harangjaira is kiterjed. Hosszú évekig a győri székesegyház is csupán két haranggal rendelkezett, egy nagyobb, közel 1000-1100 kg-os haranggal, és egy nagyon pici, úgynevezett kanonoki csengővel, kanonoki lélekharanggal. Aztán egyházmegyei beruházásból a győri székesegyház harangjait is rekonstruálni tudták, így a meglévő egytonnás magyarok nagyasszonya harang mellé hat másikat öntetett az egyházmegye a passzaui Perner öntödével. Noha ezeknek a felszerelésében én nem vettem részt, ezt a Perner cég végezte, de nagy figyelemmel kísértem, és hát örömmel üdvözöltem a végeredményt. Amikor a szűzanyát meglátogatom, a harangjait is hallhatom. Egy nagyon szép összhangzata lett a győri székesegyháznak is. Ezek a harangok is, ahogy a székesegyház is, nagyon kedvesek számomra.
0: A győri székesegyház tornyában tehát jelenleg már 7 harang lakik. Ezt a 7 harangot, ennek az összehúzását fogjuk most meghallgatni.

0: Azt gondolom, hogy a hallgatókat is lenyűgözi ez a szép zúgás, amit hallottunk, akár itt a Székesegyház harangjai révén Győrből, illetve korábban a bencés templomnak a harangjait hallgatva. És hát aki Győrben jár, az nagyon sokszor lenyűgöződik a belvárostól is, aminek a barokk jellege, hát az nagyon-nagyon különleges hangulatot áraszt, és azt gondolom, hogy ez a harangzúgás, amit akár a Széchenyi tér felől, akár a Káptalan domb felől az oda látogató hallhat, hát egy egészen különleges atmoszférát biztosít most már ennek a városnak, úgyhogy hát azt gondolom, hogy ez egy nagy öröm, és hát bízunk benne, hogy még több akár ilyen barokk belvárossal rendelkező városban is hasonló pótlások majd lassan-lassan történhetnek, hogy ez a fajta élmény, ami jellemezte ezeket a városokat, a hang szempontjából is ez is visszakerüljön, és hát ilyen értelemben is teljesebbé váljon ezeknek a városoknak az atmoszférája. Picit tovább utazunk gondolatban, hiszen hát részed volt, és talán mondhatjuk azt, hogy ilyen értelemben ez a szakmádnak az egyik csúcsa is, ugye részed volt az ország legfontosabb templomának a harangrekonstrukciójánál is, hogyha jól tudom, ugye?
1: Így van, a magyar főtemplomról beszélünk, az esztergomi bazilikáról. Itt szintén csapatban vehettem részt mondhatjuk úgy, a harang állomány rekonstruálásában, ugyanis az esztergomi bazilikának, ahogy előbb említve, a győri székesegyházhoz hasonlóan, kettő harangja volt. Egy nagyon nagy méretű, az 5800 kg-os, közel 6 tonnás nagy harang. Ez egyébként Szlezák László legnagyobb fennmaradt munkája. És egy 280 kg-os Saut András által öntött harang. És nagyon hosszú ideig ez a két harang szolgált a Székesegyház déli tornyában, Esztergomban. Aztán 2023-ban sikerült a harangrekonstrukció, az a fajta harangállomány, amellyel a világháború előtt rendelkezett a bazilika. Ugyanis a rekvirálás előtt a Székesegyháznak 6 harangja volt, és e megmaradt kettő mellé kellett 4-et úgy pótolni, hogy természetesen hangban tükrözzék azt a régi hangzásvilágot, amivel bírt a bazilika. Ez úgy került megoldásra, hogy a nagyharang mellé 3 darab Németországban leszerelt harangot vásárolt az egyházközség, és már csak egy hiányzott, ezt vásárlás útján a hangmagasságok miatt nem lehetett éppen pótolni ebben az időben, így az a harang megöntésre került az innsbrucki graszmai röntödében. És így újra összeállt az a 6-os fogat a déli toronyban, ami a világháború előtt volt. Ezeknek a harangoknak a beemelésében és a felszerelésében a jármok, a felfüggesztések, a hajtókerekek és a motorok elhelyezésében, bekötésében egy csapatban vehettem részt. Ez egy igazán szép élmény volt, hogy a magyar Sionon, ahogy mondani szokták, egy ilyen projekt megvalósulhatott, és egy nagyon szép összhangzatot kapunk a várdombról. Ezek közül, a harangok közül nekem nagyon kedves a 3 vásárolt német harang közül a legnagyobb, a B0-ás hangmagasságú Jézus harang. Ez közel 3 tonnás, 2902 kg pontosan. Ez valami gyönyörű hangú harang, tehát mondhatom, hogy nagyon sok kedvenc harangom van, de ez is az első között helyezkedik el a szívembe.
0: Akkor a további beszélgetés folytatásáig meghallgatjuk az esztergomi bazilikának a Jézus harangját, ami Németországból érkezett hozzánk.

0: egy prózai kérdés, hogy mennyi időt vett igénybe ez a projekt, meddig dolgoztatok ott az esztergomi toronyban, vagy tornyokban, hogy helyezkednek el egyáltalán a harangok? Ezt, hogyha megosztanád a hallgatókkal, biztos, hogy mindenkit nagyon érdekel, hiszen régi időszakban, ugye még a harangok elhelyezése előtt, akkor még látogatható is volt a torony, bizonyára majd a későbbiekben is látogatható lesz. Talán többeknek van ezzel kapcsolatban tapasztalata még a felújítás előtti időszakból, amikor ott járhattak.
1: Igen, hát a harangok most is ott helyezkednek el, ahová korábban a látogatók fölmehettek. Most is úgy van kialakítva, hogy majd látogathatók lesznek a harangok, tehát biztonságos lépcső van, járószint, és meg lehet közelíteni azt a vaskos tölgyfa harangszéket, ami tartja ezt a hat harangot. Az idő tekintetében ez viszonylag egy szokásosnál összetettebb feladat volt, tehát az előkészületeken, a tervezéseken túl maga a kivitelezés is több lépcsőből állt, hiszen egy másik csapat készítette a tölgyfaharangszéket, először ezt kellett megépíteni, először az ő műhelyükben, aztán szétszerelve esztergomba szállítva, és az esztergomi toronyban pedig újra összerakva. Aztán a harangok beemelése is, ha jól emlékszem, 2 napot vett igénybe, aztán a toronyban végzendő különböző feladatok, ahol én részt vettem, az, ha jól emlékszem, olyan 10-12 munkanap lehetett, reggeltől estig, szintén a hidegben, mert emlékszem, hogy ez is egy decemberi hetekben volt. Aztán a különböző finom hangolások, ezeknek a végén már nem minden esetben voltam ott, de az összerakás az durván 2 hét, tehát egy 10-12 munkanap volt. Úgy kell elképzelni, hogyha szemben állunk az esztergomi bazilikával, akkor a bal kéz felüli torony, az a déli torony, abban van mind a 6 harang, az északi torony az jelenleg még üres.
0: És a régi időszakban, a háborúk előtt volt abban a toronyban harang?
1: Nem volt, nem volt. Mindig is üres volt az északi torony.
0: És terveztek egyébként, vagy lehet erről tudni esetleg valamit, levéltárból, vagy egyéb helyekről?
1: Hát én úgy tudom, hogy régen nem terveztek, hogy jelenleg az egyházközségnek, vagy hát a főegyházmegyének van-e ilyen irányú elképzelése, azt én még nem tudom.
0: És egyébként így mekkora harangot lehetne ott elhelyezni abban a toronyban, hogyha akár azon gondolkodunk, hiszen hát ugye azt hallgatók már tudják talán, mert többször beszéltünk el adatokról, hogy Magyarországon a jelenlegi legnagyobb harang az ugye a Szent István bazilikában van, de hogyha akár megnézzük itt ugye a templomoknak a rangját, hát ugye mégiscsak az esztergomi bazilika a legmagasabb rangú templom Magyarországon, tehát hogy kicsit, hogy mondjuk az is ildomos lenne, hogy ott lenne mondjuk Magyarország legnagyobb harangja, de egyáltalán lehetséges ez, hogy mondjuk egy Szent István bazilika nagy harangjához képest egy akár még nagyobb méretű harangot oda, egyáltalán van erre hely, vagy elférne esetleg abban az oronyban?
1: Lehetséges, hiszen az esztergomi bazilikának monumentálisak a harangtornyai, tehát belül is óriási hely van. Az északi toronyban véleményem szerint, de ezt én most csak satszolni tudom, egy talán ami hangmagasságban is illene oda, egy S0 hangú harang elférne abba a toronyban. Ez borta ívtől függően körülbelül 13-14 tonnás harang lehetne.
0: Ez egy nagyon tekintélyes méretű hangszer lenne. Hát bízunk benne, hogy talán még az életünkben ezt megérjük, nem tudjuk, hiszen hát nagyon régóta üres az a torony, de hát ez egy szép, szép dolog lehetne. Milyen egyéb olyan munkádat említenéd meg a hallgatóknak, amire büszke vagy, vagy ahol közreműködtél?
1: Hála Istennek sok van, jó néhányat már ki is emeltünk itt az adásban. Próbálok úgy az egyházközségekkel kapcsolatot tartani, vagy akár ahol még csak érdeklődés szintjén van a harangfelújítás, hogy segítsek nekik olyan értelemben, hogy egy kicsit a megfelelő kivitelező kiválasztásában, vagy tényleg a megfelelő megszólaltatási módot hogyan lehetne megvalósítani az adott toronyban. Egyáltalán elmondani azt az egyházközségi grémiumnak, hogy mi a különbség egy úgynevezett alulütős, vagy ahogy mondani szokták, ejtős megszólaltatási mód, és az általunk preferált, ahogy itt a legtöbb harangoknál is hallottuk, a zengő felülütős megszólaltatási mód között. Tehát ezeket a párhuzamokat, a pró és kontrákat igyekszem elmondani, és adott esetben, ha hajlandóságot mutatnak, igyekszem meggyőzni is őket arról, hogy miért válasszák, akár nem mindig és minden esetben az olcsóbbat, hanem inkább a szebbet és a jobbat. És akik ezt megértik, azok el is készítetik és meg is valósítatják ezt, és utána igen elismerően vélekednek a felújítás után. Nagyon sok ilyen esetben kapunk olyan visszacsatolásokat, hogy hát sokkal szebben szólt, mint ez idáig, vagy néhány helyen, ahol még élnek idősebbek, meg is jegyzik, hogy hát mióta az új modorban szólnak a harangok, újra azt hallják, mint mikor az előző villamosítás előtt akár kézzel harangoztak. Tehát olyan lendület és olyan lelkület van ezekben a megszólaltatási módokban, hogy senki nem bánja meg, aki ezt válassza.
0: Tudsz mondani esetleg a hallgatóknak konkrét példát, ahol egy olyan egyházközséget, ahol egy ilyesmi meggyőzésre volt úgymond szükség, és aztán rádöbbentek ennek az ordító különbségére, vagy magában tudták értékelni azt a fajta hozzáállást, amit így próbáltál számukra átadni ezzel?
1: Hát a legutóbbi ilyen felújítás, amit a Tóth Péter barátommal végeztünk, hiszen őt is megfertőztem a harang szeretettel, és hát ezzel a munkával. Ő is egy ezerkezű ember, egy kiváló szakember, és szinte az első harangok óta, tehát már Tatát is együtt valósítottuk meg. Mondhatjuk úgy, hogy ketten nagyon sok mindenre képesek vagyunk, bármit le tudunk gyártani, ami a haranghoz szükséges. Ugye itt arra kell gondolni, hogy minden egyedi. Nincs két egyforma torony, nincs két egyforma adottság, nincs két egyforma harang, megfogási pont felfüggesztés. Tehát minden egyes felújításnál egyedileg és egyedi módon kell eljárnunk és legyártani a szükséges eszközöket. Aztán, ahogy az előző adásban említettem, a meghajtás, a nyelv, azokról a területekről érkezik, ahol már nagyon sok-sok évtizede ez bevált, és ők ebben profik, tehát ők a mi beszállítóink, és ilyen megoldással, ilyen eljárással újítunk föl harangokat, és adjuk vissza nekik az igazi zengő hangjukat. És az egyik ilyen kifejezett példa erre, ahogy az előbb kérdezted is, az a Kecskédi Szent Anna templom, ahol nagyon sokáig méltatlan állapotban sínylődtek a harangok, a nyelveik le voltak kötve, némelyiknek le is törött már a nyelvéből egy darabka, mert annyira oda volt kényszerítve, tehát ez is jelzi, hogy a harang nem érezte jól magát ebbe a megszólaltatási módba, és itt sikerült az egyházközséget hát tájékoztatni, és későbbiekben meggyőzni arról, hogy viszonylag több ráfordítással sokkal szebbet tudunk létrehozni, adni, és ennek a visszacsatolása máig érkezik hozzánk, hogy igen, érdemes volt úgy felújítani a harangot, ahogy azt valóban illik. Ennek a templomnak három harangja van egyébként. Nem teljesen stimmelnek egymáshoz, hiszen a háborús időkben a pótlás az nem az eredeti hangsor alapján ment. Ráadásul egy kápolnából áthoztak oda egy másik harangot is, a lopást elkerülendő. Így az összhangzat nem tökéletes, viszont a megszólaltatása az önmagáért beszél. Tehát ez a három harang is új nyelveket kapott, új felfüggesztést, csapágyazást, meghajtó motorokat, és hát hamarosan meg is hallgatjuk őket, önmagáért beszél a zengésük.
0: Jó, hát akkor hallgassuk meg őket.

0: hallottuk tehát a kecskédi Szent Anna plébánia templomnak a nemrégiben Zahara Norbert és Tóth Péter által felújított három harangját, nagyon szép zengésűek valóban. És talán azt kérdezném, hogy mit üzennél azoknak a közösségeknek, akár plébánosoknak, akik hasonló dilemmával állnak szembe, hiszen nagyon érdekes egyébként, hogy én most különösen ezekben a hónapokban úgy föltűnően nagyon sok helyről kapom azokat a híreket, hogy egyre több helyen elromlanak a harangok, akár letörik a nyelv, nem úgy szól, nagyon sok minden, és hogy mintha most valahogy egy ilyen nagyobb elromlási hullámot lehetne tapasztalni, hogy ennek úgy mi lehet alapvetően az oka, vagy mivel magyarázható ez talán?
1: Hát az első oka az, hogy előregettek a régi villamosítások, hiszen a legtöbb helyen még mindig azok a berendezések szolgálnak, amik az első villamosításkor, amik az előző adásban is érintettünk, tehát némelyik templomban már a 70-es években sikerült a villamosítás, és ezek a húzóművek azóta is dolgoztak. Na most azóta eltelt több mint 50 esztendő, így már előjöhetnek azok a meghibásodások, amik némely esetben visszafordíthatatlanul némaságra ítélik a harangot, mivel képtelen a megmozdítására. A másik dolog pedig az elégtelen és szakszerűtlen villamosításoknak az esete, ami gyakran akár a harang életébe is kerülhet, hiszen azok a nyelvtörések sem véletlenül alakulnak ki, tehát ahogy kecskédi templomban is említettem, a nyelvet odakésztették középre, a harang olyan erővel csapódott neki a nyelvnek, a nyelv nem igen akart arrébb menni, hogy előbb-utóbb kínjában az anyagnak engednie kellett, tehát ott egy nyelvtörés következett be. Még rosszabb esetben maga a harangnak a palástja repedhet meg, ami viszont a harang hangjának a kisebb esetben részleges, súlyosabb esetben teljes elvesztéséhez vezethet. A leggyakoribb ok, amikor például a nyelv bőrözése, ugye a legtöbb régi nyelv egy többszörösen áttekert bőrdarabbal van a nyelvtartó fülhöz rögzítve, hát ezek az évek során a karbantartás hiányában és az elhasználódás miatt megnyúlnak, megkopnak, a nyelv egyre lejjebb kerül, az ütési pont már nem ott van, ahová a harangöntő szánta, tehát ahol a legvastagabb a harang falvastagsága. És itt, ha ember nem jár a toronyban évekig, már pedig szerencsétlenségünkre nagyon sok torony ilyen értelemben gazdátlan, akkor bekövetkezik a baj. Akár visszafordítható, akár visszafordíthatatlanul.
0: És mit ajánlasz azoknak az egyházközségeknek, akik akár tényleg ilyen dilemma előtt állnak, mint például a kecskédiek annak idején, és önmagában akár milyen volt ez a kecskédi tapasztalat, hogyan fogadták ezt a fajta előadásodat, tájékoztatásodat, amit annak idején megtettél számukra?
1: Az első dolog, amit javaslok, hát azon túl, hogy szakembert szólítsanak meg, és vonják bele a dilemmába, hogy valaki gyakran forduljon meg egy toronyban. Mert, ahogy említettem, hogy nagyon sok torony gazdátlan, és évekig nem jár ember a toronyban, nem vevődik észre a baj, ami sok esetben megelőzhető. Tehát egy fiatalabb egyházember, egy jószándékú segédkező, menjen fel a toronyba, nézzen körül alapdolgokat és egyszerű dolgokat, észre lehet venni. Ha pedig nem, akkor vonjanak be megfelelő szakembereket, mi magunkat jó szívvel ajánlom, akár csak véleményezésre, akár kételyek eloszlatására, vagy akár valóban a többfajta megszólaltatási mód között segítünk eligazodni, és adott esetben a legszebbet választani az egyházközség számára.
0: Azért, akik rendszeres hallgatói a műsoromnak, azok számára talán már egyértelművé vált az, hogy nem titkolt szándékom, hogy azok, akiket meghívok ebbe a műsorba, akár a szakma részéről, akár egy házi oldalról, hogy mind olyanok legyenek, akik számára ez nem csak egy munka, nem csak egy akár profit szerzési lehetőség, hanem akik tényleg a lelki oldalát is ezt fontosnak tartják, és hogy hát, ahogy meséltél a saját magadról is ebben a műsorban is, illetve az előző adásban is, azt gondolom, hogy a hallgatók számára is egyértelmű, hogy te egy hívő ember vagy, aki számára a rang az nem alapvetően egy bevételi forrás, csak önmagában egy liturgikus eszköz, ami fontos, hogy ilyen értelemben az Isten dicséretet szolgálja, és hogy hát ezért is te magad is hitvallásodnak is, vagy hát fontos küldetésednek tekinted azt, hogy akár tanácsot adhassál, ahogy én magam is ezt teszem meg nagyon sokan, hogy esetleg, hogyha valaki szeretne ebben tanácsot kérni, akkor hogyan lehet esetleg hozzád fordulni, mit ajánlasz?
1: Ahogy mondtam, nagyon szívesen segítek, tehát bárki fordulhat hozzánk szakmai segítségért. Akár milyen lehetőség szerint rendelkezésre bocsátom, akár neked, Dávid atya, az elérhetőségeimet, akár a Mária Rádión keresztül, akár a közösségi médiákon keresztül elérhetőek vagyunk. Buzdítok minden egyházközséget, hogy forduljanak hozzánk bizalommal. Ahogy mondani szoktam, mivel nem csak ezzel foglalkozunk, nem csak ez a fő tevékenységünk, noha nagyon szeretjük, szerelemből végezzük, nem kívánunk minden tornyot megcsinálni, minden harangot levillamosítani, felújítani. Mi inkább a minőségre törekszünk, és arra, ami a harang élettartamát sok-sok évtizeddel, akár évszázaddal növelni tudja, és hát egy nagyon szép hangzást is érjünk el, tehát nagyon fontos, hogy a harang az ne csak szóljon valahogy, hanem zengjen Isten dicsőségére és az emberek örömére.
0: Hát valóban ez a cél, hogy a harangnak a hangja az zengő áldássá váljon, és hát köszönjük, hogy ebben te is közreműködsz, és hát ahogy hallottuk ezeket a kiemelt templomokat is, ahol dolgoztál, Tatai Nagy templom, akár a Győri Bencés templom, Esztergomi Bazilika, vagy akár az említett kisebb kecskédi plébánia templom is, ezek mind-mind most már hirdetik ezt a zengő áldást. És hát most már nem sok időnk maradt a műsorból, arra lennék még kíváncsi esetleg, hogy milyen kitekintésed van a jövőre nézve, vannak-e még esetleg ilyen harangos célok, vagy akár folyamatban lévő tevékenységek, most kicsit így mesélj esetleg erről.
1: Hát a célom az, hogy mivel szeretetből és rajongással végzem ezt a tevékenységet, hogy azért lehetőség szerint minél több harangot megmentsek így módon, ezzel a megszólaltatási móddal, valamint azért próbálok hódolni én is annak a hobbimnak, hogy előszeretettel, ha nem is mászok föl minden toronyba, de elhaladva egy-egy templom előtt mindig megállok, meghallgatom a harangozásokat, tehát felüdülésképpen, mint amikor valaki egy jó zenét feltesz és meghallgat. Én nagyon szeretek szép zengő hangú harangokat hallgatni, akár megyek utánuk, keresem, egy kis üdülés vagy nyaralásképpen, vagy utazásképpen felfűzök egy templomot, egy harangozást, és azt meghallgatom. Aztán továbbiakban persze vannak most is futó projektek, előkészítés alatti projektek, vannak tervezés alatt álló felújítások, és van ahová jelenleg is a műhelyben készítjük az alkatrészeket, ami majd hamarosan felkerül egy toronyba.
0: Sok sikert kívánunk, kívánok a hallgatók nevében is a tevékenységet, ez valóban vájék zengő áldássá mindazoknak a harangoknak az éneke, szózata, amelyeket meggyógyítasz, amelyek a kezeid közül kikerülnek ilyen értelemben. Ez tényleg sok erőt és kitartást, és hogyha valaki esetleg szívesen kérne tőle tanácsot, akkor, ahogy említetted is, akár a Mária Rádó elérhetőségein keresztül ezt, vagy az én elérhetőségeimen keresztül tudják ezt, és tudjuk ezt számodra továbbítani, és így ebben is szeretnénk segítséget nyújtani akár a plébánosok, akár az egyházközségek részére. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és hálásan köszönöm, hogy rendelkezésre álltál két adás erejéig is, de hát a jövőben esetleg, hogyha még tart a műsor, és lesznek újabb fejlemények, akkor is örömmel várunk ebbe az adásba. És ahogy a műsor elén is említettem, hálásan köszönöm Földi Gábor barátomnak is, szerkesztőnek, hogy ebben a mai műsornak az összeállításában, előkészítésében segítségemre volt, és természetesen mindazon hallgatóknak is, akik adományaikkal is hozzájárulnak ahhoz, hogy a Mária Rádió működni tudjon, akár mostani nehéz időszakban is, amikor a rádiónak nagyon sok anyagi támogatásra van szüksége. Hála mindenkinek. A következő adással pedig szeptember 30-án, 4 hét múlva szerdán este 6 órától jelentkezünk. Addig is mindenkinek Isten áldása kíséri életét, dicsértessék a Jézus Krisztus.

Zengő áldás. Ulcsár Dávid atya műsorát hallották a harangkultúráról.

0: Mária Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik. Sokfelé járva gyönyörű virágokat látok a kertekben, és hogyha valaki ellátogat a Mária Rádió honlapjára, akkor ott is talál egy ilyen oldalt, hogy Mária kertje. Ebből a kedves hallgatóink már tudhatják, hogy a Mária Rádió azért gyűjt adományt, mert 18 millió forintos hiány halmozódott föl, ami a működésünket veszélyezteti, és ezért kérjük a kedves hallgatóknak a rendkívüli támogatását, segítségét. A Mária Rádiót mindig is az imádság hallgatók adományai tartják életben. Idén ebben a Mária Rádió honlapján megtalálható oldalon, Mária kertje oldalon különböző színű virágokat is láthatnak, attól függően, hogy milyen szándékra kérnek imádságot. De ettől függetlenül az adományaikat is szeretettel kérjük, annak érdekében, hogy a Mária Rádió tovább működhessen. Köszönöm a figyelmüket.
2: Dr. Kránic Mihály atya üzenete és imája a papi és szerzetesi hivatásokért.
3: Mennyei atyánk, köszönjük, hogy minden embernek hivatást adsz. Te adtad nekünk az életet, és te szeretnéd, hogy kibontakozzunk, kiteljesedjünk itt a földön, hogy majd ez az életünk átlépjen az örök szeretet élet boldogságába. Mindazonáltal azok az évek, évtizedek, amelyeket kapunk, azokat a te akaratod, elgondolásod szerint töltsük el, és valósítsuk meg a te szándékodat. Te mindannyiunkat arra hívsz, hogy a másik mellé álljunk. Akár papként, akár segítőként, mint egy őrangyalként, hogy a te ígédet, a te örök szavadat, örömhíredet tudjuk közvetíteni a másik felé. Ajándékozz meg bennünket hivatásokkal, papi szerzetesi, szerzetesnői hivatásokkal, hogy az élet minden területén, és most gondoljunk Magyarországra, a különböző helyszíneken, iskolákban, szeretett otthonokban, kórházakban, börtönökben, bárhol, ahol rászoruló emberek, szegények vannak, mindenhol találjanak egy segítő kézre, a papok, a szerzetesek, szerzetesnők által, hogy senki ne vesszen el, hanem mindenki, és együtt el tudjunk jutni te hozzád, aki az örök szeretet vagy. Amen.
2: Dr. Kránic Mihály atya üzenetét és imáját hallották a papi és szerzetesi hivatásokért. A teljes interjút megtekinthetik a Mária Rádió weboldalán és YouTube csatornáján.

keressétek elsősorban Isten országát és az ő igazságát. Az új mise előtt keresgettem, mert a Szentképre kellett írni egy mottót. Ez lett azután a vezető eszméje az életemnek. És az Isten országa, miután Jézusban összpontosul, ezért valójában őt keresi a kereső ember, és én is őt keresem. És az a kor, amiben élünk, azt el kell, hogy mondjuk, hogy nem kedvez az emberségnek. Hiszen olyan küzdelmes korban élünk, amikor az emberek a környezetüktől, médiumoktól, politikai élettől, gazdasági élettől befolyásoltan nehezen élik meg az igaz emberséget. Igen nagy munkába vagyok évek óta. A székesegyház építése, érseki kastély építése mellette lévő épületeknek a felújítása óriási gond számomra. Gyakorlatilag a mérnökömmel ketten végezzük az irányítást, és annak a nyomása, ami ma jelentkezhet egy ilyen építkezésben, kihozza sodromból, idegessé tesz, aztán elveszítem a türelmemet. Ez az, ami nekem napi feladatot jelent, hogy támadások tüzében is vagyunk, akkor is, hogy higgadságunkat, türelmünket megőrizni, de ugyanakkor ne legyen ez egy ilyen apátia, hogy hát mindegy, ha hagyjuk, nem törődünk vele, legyen úgy, ahogy esik puffan. Hát ezt kéne az Istentől, hogy azt a lelki békét találjam meg minden nap. Számomra ezt jelenti, ezt a kihívást és ezt a feladatot is, és ezt a kegyelmet, hogy ezt sikerül elérnem.

0: Bábel Balázs kolocsa kecskeméti érsek gondolatait hallották.
1: Mária Rádió.
0: Hírpercek.
2: Lelki feltöltődést és közösségépítést tartottak Bárdudvarnokon a hitoktatóknak. Megáldották a Mohácsi emlékhely új kápolnáját, és eltemették a tömegsírokból kiemelt 10 katonát. Leó pápa norvég evangélikus püspököket fogadott augusztus 26-án. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Önök a Mária Rádió híreit hallják, melyeket Mészáros Magdolna szerkesztett ma Önöknek, és Kassa Regina olvas fel. 3 napos lelki gyakorlaton vett részt mintegy 40 hitoktató a bárdudvarnoki Portapacis lelki gyakorlatos házban. A program célja az volt, hogy a résztvevők együtt készüljenek a közelgő új tanévre, és lelkileg is ráhangolódjanak feladataikra, adta hírül a Kaposvári Egyházmegye. Varga László megyés püspök a Szentlélek gyümölcsei címmel tartott előadás sorozatot. A 3 alkalom során a türelem, a kedvesség, a hűség, a jóság, az alázat és az önmegtartóztatás erényeivel foglalkoztak. Fontos része volt a lelki gyakorlatnak, hogy minden résztvevő olyan konkrét elhatározásokat fogalmazzon meg, melyeket a mindennapokban is meg tud valósítani. Tomanek Péter és Györfi Sándor atyák lelkivezetőként segítették a hitoktatók elmélyülését, és lehetőséget biztosítottak a szentgyónásra is. A lelki programok mellett jutott idő a vidámságra és a kötetlen közösségi együttlétre is. A résztvevők olyan élményekkel és lelki útravalóval térhettek haza, melyek erőt adhatnak számukra ahhoz, hogy az előttük álló

0: megelőzte. A szertartással jelképesen keresztény végtisztességet adtak minden olyan áldozatnak, aki a csatában esett el, vagy azt követően végezték ki. Az emlékkápolna tornyán különböző árnyalatú zöld cserepek jelképezik a névtelen hősi halottakat. Egy aranyszínű cserép II. Lajos király emlékét őrzi, míg a további színek a csatában elesett katonákra emlékeztetnek. Rómába zarándokoló norvég luteránus püspökökkel találkozott Leó pápa. A Szentatya rámutatott, az egyházi vezetők ezúton is kifejezték vágyukat a szeretett közösség építésére. Beszédében ugyanakkor arra hívta a püspököket, hogy látogassák meg azokat a szent helyeket, melyek a korai keresztényekhez és mártírokhoz kapcsolódnak, akiknek élete a modern keresztények számára is inspirációt jelent. A főpásztorokhoz szólva arra buzdította az összes keresztényt, hogy működjenek együtt a béke és az igazságosság előmozdításában a mai viharos időkben, amikor még a keresztények is hajlamosak ellenségként tekinteni azokra, akik mást gondolnak, írta a Magyar Kurír. Közös keresztségünkre és a világban betöltött közös küldetésünkre alapozva imádkozom, hogy mindig együtt növekedjünk a béke és az igazságosság előmozdítására irányuló szándékunkban, hangsúlyozta Leó pápa. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei szeptember 2-án szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket és további kellemes napot kívánok Önöknek. Kassa Reginát hallották.
1: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 19 óra.
2: Mária Rádió Dömös, FM 104,9.
3: Esti dicséret következik. Imádkozzunk együtt a kismarosi ciszterci nővérekkel.
4: Az esti dicséretet a második Zsoltár hét szerdai napjáról imádkozzuk.

Olvasmány Szent Péter apostol első leveléből. Egymás iránt mindannyian viseltessetek alázattal, mert az Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosoknak azonban kegyelmet ad. Alázkodjatok meg az Isten hatalmas keze alatt, hogy annak idején megdicsőítsen benneteket. Minden gondotokkal forduljatok hozzá, mert neki gondja van rátok.

0: Kedves testvéreim, újongva köszöntsük Istenünket, aki atyai örömmel adja jó téteményeit népének. Kérjük őt buzgó lélekkel.
1: Urunk, add bőségesen kegyelmedet és békédet.
0: Örök Istenünk, neked 1000 év csak annyi, mint a tegnapi nap, amely elmúlt. Emlékeztes arra, hogy életünk olyan, mint a virág, amely reggel virul, estére elhervad.
1: Urunk, add bőségesen kegyelmedet és békédet.
0: Adj mennyei kenyeret a népnek, hogy ne éhezzék, és élő vizet, hogy soha ne szomjazzék.
1: Urunk, add bőségesen kegyelmedet és békédet.
0: Add, hogy híveid az odafönt valókat keressék, és abban találják örömüket, és a munka meg a pihenés idejét is egyaránt dicsőségedre használják fel.
1: Urunk, add bőségesen kegyelmedet és békédet.
0: Óvd meg minket, Urunk, minden veszélytől, és áraszt bőséges áldásodat otthonainkra.
1: Urunk, add bőségesen kegyelmedet és békédet.
0: Mutasd meg arcodat a megholtaknak, és minket is részesíts arcod szemlélésének boldogságában.
1: Urunk, add bőségesen kegyelmedet és békédet.

0: Könyörögjünk! Istenünk, szent nevedet és irgalmadat hirdeti minden nemzedék. Fogadd el hozzád esdeklő népedet, és add, hogy szüntelenül magasztaljon téged dicsőítő énekével. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a szent lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.
0: Köszönjük, hogy velünk imádkoztak.

Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. Magazinműsor honvédelemről, hazaszeretetről, katonai hagyományokról, hazánk katonáiról. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség adása a Mária Rádióban.

0: Ne mondjatok ítéletet senki fölött, akkor fölöttetek sem ítélkeznek. Lukács evangéliumából idézett gondolattal köszöntöm az Inter Arma Caritas 15. évfolyamának 629. adásának valamennyi hallgatóit. A szerkesztő Fodor Endre vagyok, dicsértessék a Jézus Krisztus. A mai műsorunk tartalmáról. Az 1526-os Mohácsi csata hőseiről emlékeztek meg az ütközet 500. évfordulóján Mohácson 2006. augusztus 29-én, ahol ünnepi szentmisét mutattak be a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia jelenlévő tagjai, Székely János, a konferencia elnöke, szombathelyi megyés püspök vezetésével, majd pedig Berta Tibor dandártábornok, tábori püspök végezte el a kegyeleti szertartást, amelynek keretében elhelyezték a tömegsírokból feltárt csontmaradványokat tartalmazó urnát a főtéren álló fogadalmi templomban. A délutáni Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen az állami és katonai megemlékezésen az újonnan megépített emlékkápolnát és altemplomot Berta Tibor tábori püspök áldotta meg. Erről szólunk a mai adásban.
1: Ez a kápolna, amelyet nevet tiszteletére megáldunk, legyen a kegyelem és az üdvösség háza, ahol megemlékezünk ezentúl mindazokról, akik 1526-ban a Mohácsi csatában életüket áldozták hazánkért.

0: Az ünnepi állami megemlékezés délelőtt a Mohácsi Fogadalmi Templom, Magyarok Nagyasszonya Plébánia templom melletti Széchenyi téren kezdődött el, amelyen Magyar Péter miniszterelnök mondott beszédet. Többek között kiemelte, amíg képesek vagyunk egymásban magyart, honfitársat, embert látni, addig meg is fogunk maradni. Hajtsunk fejet a Mohácsi ütközet, a Mohácsi csata valamennyi áldozata előtt. Az ismert és az ismeretlen halottak előtt. Azok előtt, akiknek a nevét megőrizte a történelem, és azok előtt is, akikét csak ez a föld őrzi. A miniszterelnöki beszédet követően ünnepi szentmisét mutattak be a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia jelenlévő tagjai, Székely János a konferencia elnöke, Szombathelyi megyés püspök vezetésével. A szentmise után Berta Tibor a fogadalmi templomban megtartott kegyeleti gyászszertartáson, amelyen elejezték a tömegsírokból feltárt csontmaradványokat tartalmazó urnát, beszédében többek között kiemelte. Bátor hőseink és hazánkat önfeláldozóan védelmező elődeinknek adjuk meg most az ünnepélyes végtisztességet, arra az 500 évvel ezelőtti napra emlékezve, amely a becsület és a haza szeretet nagy napja volt, az önzés nélküli közös erő felmutatása. Mohács öröksége kudarcok és pusztulások századain keresztül hirdeti a mai napig, hogy az isteni gondviselésbe vetett hit az ország és a közösség javának keresése szolgálja az életet, mert a jövőbe, sőt az örök életbe mutat. A Mohácsi csata őseinek emléke előtt népünk öröksége a hit fényében pedig arra a felelősségre tanít, hogy azzal a szeretettel szolgáljuk az életet és egymást, amely reménnyel vallja, egyikünk sem él önmagának, és egyikünk sem hal meg önmagának, amíg élünk. Az Úrnak élünk, s ha meghalunk, az Úrnak halunk meg, fogalmazott Berta Tibor beszédében. A Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen az állami és katonai megemlékezésen Ruszén Szendi Romulus honvédelmi miniszter mondott beszédet, amelyben többek között hangsúlyozta, Mohács a bátorság, az önfeláldozás és a helytállás jelképe.
1: 500 év választ el bennünket attól a naptól, amikor a mezőn néhány óra alatt olyan események sora bontakozott ki, amelyek nem csak egy hadsereg sorsát, hanem Magyarország történelmének egész menetét megváltoztatták. Mohács több mint egy hely a térképen. Mohács a magyar történelem egyik legmélyebb emlékezete. A veszteség, a nemzeti megrendülés és a széthullás jelképe, de egyben a bátorságé, az önfeláldozási és a helytállási is. Egyetlen szóban benne van az ország tragédiája. Benne van egy király halála, egy hadsereg pusztulása, a politikai bizonytalanság és a hosszú történelmi korszak, amelyben Magyarország területének jelentős része idegen uralom alá került. De Mohács nem csak arról szól, amit elveszítettünk. Arról is szól, hogy voltak emberek, akik a veszély nagyságát látva sem hátráltak meg. Voltak katonák, akik tudták, hogy túlerővel állnak szemben, mégis elfoglalták helyüket a csatasorban. Tudták, hogy a győzelem esélye csekély, de azt is tudták, hogy vannak pillanatok, amikor a kötelesség fontosabb a félelemnél. Ma II. Lajos királyra, Tomoripára, a főurakra, a főpapokra, valamint a magyar és szövetséges katonákra emlékezünk, akik ezen a mezőn harcoltak és haltak meg. Emlékezünk azokra, akik parancsot adtak, és azokra, akik végrehajtották azt. Emlékezzünk a tapasztalt vezetőkre és a fiatal katonákra, akik talán életükben először kerültek olyan helyzetbe, ahol minden döntésnek végzetes körülménye lehetett. Nem tudhatták, hogyan emlékezik majd rájuk az utókor. Nem tudhatták, hogy nevük fennmarad-e, hogy történetüket megőrzi-e a nemzet, vagy hogy áldozatuk jelentőségét megértik-e majd az utánuk következő nemzedékek. Egyet azonban tudtak. Amikor eljött az idő, ott kellett állniuk. Ez a katonai szolgálat egyik legmélyebb igazsága.
0: A megemlékezés végén az újonnan megépített emlékkápolnát és altemplomot Berta Tibor tábori püspök áldotta meg, amelyet a gyászszertartás követett.
2: Imádkozzunk testvéreim a meghalt hívekért, akik az Úrban hunytak el, hogy bűneiket megbocsásd, kérünk téged, hallgass meg minket, hogy büntetésüket elengedd, kérünk téged, hallgass meg minket, hogy a meghalt híveknek örök nyugodalmat adjál, kérünk téged, hallgass meg minket. Imádkozzunk valamennyi élő hívőért, és mindnyájunk számára a végső álhatatosság és felkészült halál kegyelméért, hogy minket szent szolgálatodban megtarts és megerősíts. Kérünk téged, hallgass meg minket, hogy szívünk vágyát a mennyek országa felé irányítsd. Kérünk téged, hallgass meg minket, hogy minket a hirtelen és készületlen haláltól megőrizz. Kérünk téged, hallgass meg minket, hogy minket a te békédben hazahívj. Kérünk téged, hallgass meg minket. Kérjük mennyei atyánkat, hogy mi is mindnyájan találkozhassunk föltámadt Urunkkal, hogy egyházad mindig és mindenütt hívő lélekkel ünnepelje az Úr feltámadásának győzelmét. Kérünk téged, hallgass meg minket, hogy egyházad pásztorai az apostolok lelkesedésével tanúskodjanak az Úr feltámadásáról. Kérünk téged, hallgass meg minket, hogy a keresztények életükkel tegyenek tanúságot a feltámadt Krisztusba vetett hitükről. Kérünk téged, hallgass meg minket, hogy mindnyájan az odafönt valókat keressük, ahol a föltámadt Krisztus él a te dicsőségedben. Kérünk téged, hallgass meg minket. Mindenható Istenünk, te szent fiadnak, Jézus Krisztusnak kereszt halála által megtörted a halál uralmát, és fiadnak sírban nyugvása, valamint dicsőséges feltámadása által megszentelted híveit sírját, nekünk pedig csodálatos módon ismét megadtad a halhatatlan életet. Hallgasd meg könyörgésünket azokért, akik meghaltak és eltemetkeztek Jézus Krisztussal, és reménykedve várják a boldog feltámadást. Add meg kegyesen, élők és holtak Istene, hogy akik hitük által Uruknak ismertek el téged a földön, egykor majd szüntelenül dicsőítsenek téged a mennyben. Krisztus, ami Urunk által.
0: Amen. A magyar hadifoglyok tömegsírjaiból előkerült és azonosított földi maradványok kapták meg a végtisztességet. A 10 koporsóba zárt és II. Lajos király rekonstruált zászlóival borított koporsókat, melyek nevesítetlen hősök maradványait őrzik, a kápolna altemplomában helyezték végső nyugalomra. Berta Tibor tábori püspök a gyászszertartáson elmondott imáját ismertetem.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Kérünk Istenünk, hallgass meg könyörgésünket a boldogságos Szűz Mária és az összes szentek közbenjárására. Ez a kápolna, amelyet neved tiszteletére megáldunk, legyen a kegyelem és az üdvösség háza, ahol megemlékezünk ezentúl mindazokról, akik 1526-ban a Mohácsi csatában életüket áldozták hazánkért. Kérünk, Urunk, az ég minden áldásával árazd el ezt a kápolnát és annak oltárát, hogy szent hely maradjon mindenkor, és Krisztus áldozatára állandóan készen álljon. Az itt egybegyűltek, hősi halottainkra emlékezve, itt ünnepeljék a húsvét szent titkát, táplálja őket a halottaiból föltámadott Krisztus igéje és testének vétele, hogy együtt tudjanak járni a jóság, a szolidaritás és a béke útján. Minden vigasztalás, Istenem, te azt akartad, hogy egyszülött fiad Jézus Krisztus egy új sírba temettessék, hogy abból támadjon föl, mint a halál legyőzője, és felajánlja nekünk a föltámadás ajándékát. Kérünk, Urunk, hogy ez az elhunyt hőseink nyughelyéről készített altemplom a te áldásod erejéből a nyugalom és a remény helye legyen. Itt nyugodjék az elhunyt hősök porladó teste békében, amíg fiad dicsőséges eljövetelekor majd föltámadnak. Itt ébredjen örök remény az élők lelkében. Itt szálljanak föl a neked kedves imák és könyörgések a Krisztusban nyugvókért, és azok is, amelyek vég nélkül dicsérik a te irgalmasságodat. Erre kérünk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által, aki legyőzte a bűnt és a halált, és aki él és uralkodik mind örökkön örökké. Amen.

0: Nádasi Alfonz hadinaplójának felolvasását folytatjuk, a tábori lelkész sorait ezúttal is Bőzsöny Ferenc tolmácsolja önöknek.
1: Március 12-e. 8 órakor nálunk miséztem. Már 6 órakor itt volt egy kocsi Valinkáról, pedig tegnap elintéztem, hogy ne reggel, hanem délután 2-re jöjjenek értem. De úgy látszik, hogy a főnök ismét be volt rúgva, és nem vette tudomásul a második üzenetet. 9-kor az Elmóban miséztem, ide szeretek a legjobban járni, mert Vajdai Artúr hadnagy olyan imponáló hitvallással szervezi meg mindig a misét, hogy messze kimagaslik a többi közül. Pedig az első benyomásom elég rossz volt róla, félreérthető, meggondolatlan viselkedése miatt, de hála Istennek már teljesen megcáfolta. Vezek 10-kor a páncélosoknál semmit sem tudtak rólam. Már második eset, hogy így bánnak velem. Ha nem rágom a tisztjük szájába a parancsomat, baj van. Uraim, uraim, hát hol hordják az eszüket? Délután 2-re itt volt egy kocsi Valinkáról. 5 perc múlva ideáll egy második Vulkáról. A két község 2 kilométerre van egymástól. Erre elhívtam Kálmánt és a két ápolónővért, Júliát és Boriskát. Az első kocsinők 3-an, a másodikon a kísérők, Józsi legényem és én. Valamennyien fegyverrel, mert ezen a tájon mostanában olyan partizánok is felbukkannak, akik nem ismernek bennünket. Kinn a réten, esős, havas időben mondtam misét. Sátrat építettek ugyan, de a nagy szél erejéből nem sokat vett el, sőt, ártott a mise éneklésnél, mert folyton tartani kellett a sátorrudat. Az oltárra a kazányi szűzképét tették. Az az orosz család, amelyik ideadta, szintén végighallgatta a misét. Utána bementem hozzájuk, hogy megköszönjem a kedves figyelmüket. Nagy tisztelettel vettek körül, feltűnően tiszta verandájukon. Ennyi virágot télen, benne a szobában és verandán még nem is láttam sehol. Finom lelkű családnak látszik. Nagyon meghatódtak, amikor lengyel-orosz-német keverékbeszédben elmondtam jövetelem célját. Mise közben nem beszéltem, látva a didergésüket, de buzdítottam őket a bátor éneklésre. Mise végére egészen elkékült a kezem. Úrfelmutatásig minden csupa hó lett, aztán olvadt, és a végén szortyogott a csizmám. Megdicsértem őket, mert mindenki hűségesen a helyén maradt, énekelt és közösen felelt. Imakönyveket adtam.

0: Köszönöm a figyelmüket, az Interarma Caritas 15. évfolyamának 629. adását hallották. Műsorunk ismétlésben hallható lesz majd szombaton délután és hétfőn éjszaka. Akkor is várom Önöket a készülékek elé, mint ahogyan egy hét múlva, amikor friss tartalommal jelentkezünk. A honvédelmi hírek tekintetében figyelmükbe ajánlom honvédelem.hu oldalt, a katolikus tábori püspökség honlapját szintúgy, amelynek elérhetősége www.ktp.hu. Búcsúzom, és megköszönöm az Önök figyelmét, kívánok további kellemes rádiózást valamennyüknek, a szerkesztőt Fodor Endrét hallották. Lukács evangéliumából vett gondolattal búcsúzom. Aki a kicsiben hű, az a nagyban is hű, aki a kicsiben hűtlen, az hűtlen a nagyban is. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink! Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség magazin műsorát hallották. Következő műsorunkkal a jövő héten ugyanebben az időben jelentkezünk.
2: Hírpercek. Meskó Zsolt misztériumjátékot rendez az ezer éves Váci egyházmegyéről. Lelki feltöltődést és közösségépítést tartottak Bárdudvarnokon a hitoktatóknak. Új kápolna és osszárium a mohácsi emlékhelyen. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőnk Mészáros Magdolna, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. A Váci Egyházmegye alapításának ezredik évfordulója alkalmából szeptember 19-én nagyszabású családi és ifjúsági napot tartanak Vácon. A rendezvény fénypontja az Együtt építjük című 15 képből álló történelmi misztériumjáték lesz, melyet plébániai közösségek és csoportok adnak elő a Székesegyház előtti színpadon, tudatta az Egyházmegye. Meskó Zsolt rendező elmondta, hogy a felhívásukra 540-en jelentkeztek, ami már önmagában evangélium. A történethez négy váci történés segít megtalálni az egyes korszakokban az egyházmegye sorsát alakító, ma is példamutató személyiségeket. A mű az elmúlt 1000 évet mutatja be Szent Istvántól kezdve az 50-es évekig. Érdemes megismerkedni egy egyházmegye 1000 éves történelmével azért is, hogy tanuljunk belőle és ne kövessük el azokat a bűnöket, hibákat, mint az őseink. Háromnapos lelki gyakorlaton vett részt mintegy 40 hitoktató a Bárdudvarnoki Portapacis lelki gyakorlatos házban. A program célja az volt, hogy a résztvevők együtt készüljenek a közelgő új tanévre, és lelkileg is ráhangolódjanak feladataikra, adta hírül a Kaposvári Egyházmegye. Varga László megyés püspök a Szentlélek gyümölcsei címmel tartott előadás sorozatot. A három alkalom során a türelem, a kedvesség, a hűség, a jóság, az alázat és az önmegtartóztatás erényeivel foglalkoztak. Fontos része volt a lelki gyakorlatnak, hogy minden résztvevő olyan konkrét elhatározásokat fogalmazzon meg, melyeket a mindennapokban is meg tud valósítani. Tomanek Péter és Györfi Sándor atyák lelkivezetőként segítették a hitoktatók elmélyülését, és lehetőséget biztosítottak a szentgyónásra is. A lelki programok mellett jutott idő a vidámságra és a kötetlen közösségi együttlétre is. A résztvevők olyan élményekkel és lelki útravalóval térhettek haza, melyek erőt adhatnak számukra ahhoz, hogy az előttük álló tanévben szakmailag és lelkileg is segítsék egymást. Ünnepélyes állami és egyházi tiszteletadás mellett helyezték végső nyugalomra augusztus 29-én azt a 10 katonát, akinek maradványait a mohácsi csata után kivégzett csaknem 2000 áldozat tömegsírjából emeltek ki. A mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából átadták és megáldották a Nemzeti Emlékhely új kápolnáját és osszáriumát is. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter beszédében kiemelte, Mohács a bátorság, az önfeláldozás és a helytállás jelképe. Az új emlékkápolna megáldását és a gyászszertartást Berta Tibor tábori püspök végezte. A szertartással jelképesen keresztény végtisztességet adtak minden olyan áldozatnak, aki a csatában esett el, vagy azt követően végezték ki. Az emlékkápolna tornyán különböző árnyalatú zöld cserepek jelképezik a névtelen hősi halottakat. egy aranyszínű cserép második Lajos király emlékét őrzi, míg a további színek a csatában elesett katonákra emlékeztetnek. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei szeptember 2-án, szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm figyelmüket és további szép napot kívánok Önöknek. Kassa Reginát hallották.
3: Híreinket hallották.

0: Közös imánkra Szabó Tamás összeállításával hangolódjunk.
1: Közép-Európában egy a sorsunk. Nemzetünkért, Istenhez kiáltunk, de szívünkben először is hála van. Áldjuk az Isten nevét a szabadságunkért. És nézzünk körül, a közép-európai népek ugyanúgy most kapták meg a szabadságukat. És milyen nehezen tudunk vele élni, mert bizony azoknak a világoknak a nyomai rajtunk vannak, amelyek évszázadon keresztül szembefordítottak bennünket egymással, amelyek évszázadon keresztül gyakorolták rajtunk az uralmat és a hatalmat.

Bíbó István, hallgassuk őt. Az egyensúlytalan közép- és kelet-európai politikai lelkiség jellemző vonása a közösségért való egzisztenciális félelem. Mindnyájuk életét bárnyékolta egy hol európai formák között, hol elviselhetetlen nyomással jelentkező idegen, gyökértelen államhatalom, mely, nevezték légyen az császárnak, cárnak vagy szultánnak, megfosztotta őket legjobb fiaiktól. Mert ez a hatalom karriert kínált a legtehetségesebbnek, börtönt és akasztófát pedig a legigazabbaknak. A történeti és etnikai határok háborúsága hamar rávitte a népeket az egymással való acsarkodásra is. S ha alkalmuk volt rá, egymáson is kipróbálták, amit a császároktól, cároktól, szultánoktól tanultak. Mindnyájan megismerték azt az érzést, mit jelent veszélyben tudni, elveszíteni, vagy ellenséges idegen kézben tudni a nemzeti történelem legszentebb helyeit, és idegen uralom vagy elnyomás alatt népünk egészét, vagy egy részét. Bíbó István arra hív bennünket, hogy ne csak egymás között a nemzetben, hanem a közép-európai kis nemzetek is meg kell értsék egymást.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves Mária Rádió hallgatók! A mai imádságot a magyarság lelki megújulásáért az Erdélyi Mária Rádió Nagyváradi stúdiójából imádkozzuk.

Szentlélek nevében. Amen. Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét. Krisztus világossága töltse be szívünket.

0: Kedves Mária Rádió hallgatók! Alig, hogy Jézus elindul Galileából Jeruzsálem felé, már is fölvetődik a kérdés, vajon hogyan lehet követni őt. Sokan mentek hozzá, főleg olyan férfiak és nők, akiknek segítségre, gyógyulásra, vigasztalásra volt szükségük. De azután hogyan kövessék? Azok közül, akik meggyógyultak, vagy akiket lenyűgöztek Jézus szavai, voltak néhányan, akik úgy döntöttek, hogy vele maradnak és követik őt az útján. Ez azonban egyáltalán nem volt magától értetődő, sem könnyű döntés. Nem mindegyikük érti őt. Sokan pedig elhagyják, olyan nehéz a feladat. Megint mások éppen ellenkezőleg oda mennek Jézushoz, bemutatkoznak neki, és kérik, hogy hadd kövessék őt. Jézus válaszaiban megtaláljuk követésének, a tanítvánnyá válásnak a feltételeit. Különös, hogy mindhárom válasz, amelyet Jézus szájából hallunk, valamilyen módon a család életre vonatkozik. Az elsőnek, aki arra kéri, hadd kövesse őt, s hadd osztozzon a sorsában, Jézus azt válaszolja, hogy míg a rókáknak van vackuk, s a madaraknak fészkük, az emberfiának nincs hol lehajtani a fejét. A tanítványnak ugyanabban a szegénységben kell tehát élnie, mint mesterének. A második kérdező magától Jézustól kapja meghívást. Válaszára, miszerint engedje meg, hogy előbb eltemesse apját, Jézus kijelenti, hogy az evangélium követése és hirdetése előbbre való még a családi élet legfájdalmasabb eseményeinél is, mint amilyen például egy édesapa eltemetése. A harmadik, aki Jézushoz jön, azt hallja tőle, hogy ha követni akarja őt, nem sírhatja vissza korábbi életét. Az élet, amelyet Jézus mellett elnyer, nem tűri a nosztalgiát, a múltba tekintést. Jézus követése kétségtelenül radikális és ellentmondásosnak tűnő döntés. De ez azért van így, mert Jézus szeretete irántunk szintén korlátlan, radikális, paradox és egyedülálló. Úgy is mondhatnánk, hogy Jézus az első, aki ezt a radikális engedelmességet megéli az Atya és terve iránt. A tanítványt ugyanaz a szeretet élteti, amelyet Jézus táplál az Atya iránt. Erre a szeretetre van nekünk is szükségünk ahhoz, hogy szabadok lehessünk, és hogy a világ is felszabaduljon a bűn és a halál rabszolgasága alól.
1: Urunk Istenünk, ragyogtasd fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket. Add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen.
0: Kedves Mária Rádió hallgatók, nemzetünk megújulásáért imádkoztunk az erdélyi Mária Rádió nagyváradi stúdiójából. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: A négy magyar nyelvű Mária Rádió közös imáját hallották a nemzetért.
1: Mária Rádió.

Séta a muzsika kertjében. A mikrofonnál Strauss Kálmán. Sok szeretettel köszöntöm hallgatóimat a mai adásban. Nagyon régóta gondolkodom azon, hogy egyszer valami olyasmit kellene önöknek megmutatnom, ami talán ritkán áll az érdeklődés középpontjában. A zeneszerzők szempontjából talán egy mise szövegét illetően a legnehezebben megzenésíthető részlet az a krédó, hiszen csupa szentenciát tartalmaz, nagyon nehéz úgy kezelni a szövegeket, hogy zenei karaktereket lehessen hozzáutalni. Nagyon sok zeneszerző azt a megoldást választja, többek között igen gyakran maga Wolfgang Amadeus Mozart is, hogy egy hangon vagy egy harmónián egyszerűen elmondják, majdnem mint egy prózát a szöveget. Ilyen például a koronázási misének a krédója. Van azonban egy másik megoldás is, és ennek iskola példája és talán utolérhetetlen mestere Johann Sebastian Bach. Az ő miséjét, a hámol misét vesszük ma górcső alá, egész pontosan abból is csak a krédót. Az az érdekessége ennek a tételnek, hogy Bach szinte minden egyes sorát a krédónak külön-külön megzenésíti. No, ezt vesszük most sorra. Következzék először tehát a kezdő, a Credo in unum Deum.

Hát az az igazság, hogy ilyen fenséges zene után nagyon nehéz újra megszólalni, de azért néhány kulisszatitkot talán érdemes elárulnom. Bach több mint 20 évig írta ezt a darabot. Az is nagyon érdekes, hogy Bach ugye a német nyelvű egyházi zenének az apostola, és mégis idős korára a latin, az eredeti mise szöveghez folyamodott. Így születik ez a monumentális mű. Azt is érdemes tudni róla, hogy nem minden tétel azonos apparátusra épült. Ezt talán hallották az imént is. Ami nagyon érdekes még, hogy felcsendül és fuga témaként csendül fel rögtön a kezdetben a Gregorián Credo in Unum Deum, azaz hiszek egy Istenben. A folytatás az Et in Unum Dominum szövegre készült. Az az érdekes benne, hogy az előző hatalmas apparátus után most egy kisebb zenekar szól, két női szólista kíséreteként.

Ezután következik az egész művet tekintve a legtitokzatosabb tétel, az et incarnatus est, a megtestesülés titka. Tessék kérem hallgatni, hogy micsoda titokzatos harmóniák szólnak itt, hogy mennyire nyomon követhető, hogy itt nem az emberi, hanem az isteni alkotásról van szó. Jézus Krisztus megtestesülése és megszületése Szűz Máriától.

Ezután következik ennek a krédónak a legfontosabb, legközpontibb eleme, a krucifixus, azaz a keresztre feszítés, valamint az utána következő feltámadásról szóló rész, az et resurrexit. A krucifixusról még annyit talán érdemes mondanom, hogy érdekes, ám a barokkban sokszor alkalmazott technikát figyelhetünk meg, az úgynevezett passacagliát. Ez azt jelenti, hogy a tételnek a basszus szólama az mindig egy visszatérő dallamot játszik. Következzék tehát először a krucifixus, majd utána az et resurrexit kezdetű tétel.

Bach krédója minden tekintetben, így az időtartam tekintetében is a leghatalmasabb. Mintegy 40 perc előadás függő ez persze, de általában 40 perc az előadás ideje. Sajnos a mi műsorunknak a hossza is 40 perc, ezért aztán az egészet nem fogom tudni megmutatni. Most következzék a Confiteor. Hiszek az egykerességben és a bűnök bocsánatában.

Bach ezzel a művével tulajdonképpen egészen haláláig foglalkozott. Élete főművének lehet tekinteni, úgy gondolom, még akkor is, amikor sokan azt mondják, hogy nem is igazándiból teljesen végigkomponált mű ez, hiszen más tételeket, más darabokból használ. Ez igaz, de azt azért tegyük hozzá, hogy azokat is ő írta. Így született a valaha írt legnagyobb egyházzenei alkotás, a Hámol mise. Ebben a műben nyomon követhetjük Bach tudástárának teljességét. Minden olyan zeneszerzői technika nyomon követhető benne, amit valaha is egész életében alkalmazott. Néhány példát engedjenek meg. Például a Credo legelején, a kezdőtételben elhangzik a Gregorian Credo dallamnak 7 hangja. És érdekes módon az a tétel 7 szólamú. Vagy ha az Et Incarnatust nézzük, ott egészen addig, amíg a Szentlélek erejéről van szó, az fölülről lefelé szálló dallamokat jelent. De amikor a Homo Factus Est, azaz emberélet szöveget halljuk, akkor ez a dallam ismét fölfelé emelkedik. Nagyon sok alkalommal pedig régi zeneszerzői technikákra utal vissza, mint például a Cantus Firmus technikára. Ez azt jelenti, kicsit ironizálva, hogy talán neki nem volt elég nehéz fúgát írnia, és ezért a fúgáiban még plusz Cantus Firmusokat is alkalmaz. És lehetne folytatni ezt a sort. Úgy gondolom, hogy ennyi talán azért, ami a technikákat illeti, elegendő. Azt is szokták mondani erről a műről, hogy ez tulajdonképpen a barokk zene apoteózisa. Én is úgy gondolom, hogy ez az. Ezennel én búcsúzom önöktől, köszönöm szépen, hogy meghallgattak, és találkozunk ismét egy hónap múlva. Viszont hallásra!

0: Hírpercek.
1: Búcsú ünnepet tartottak a szentkúti könnyező szűzanyag egy helyén. Misztériumjáték a Váci Egyházmegye 1000 évéről. Pázmányos kutatás tárta fel a pusztamaróti történelmi emlékhely múltját. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Önök a Mária Rádió híreit hallják, melyeket Mészáros Magdolna szerkesztett mőnöknek és Kassa Regina olvas fel. A könnyező szűzanya egyházmegyei kegyhely búcsűnnepét tartották vasárnap a Szabadka melletti Szentkúton. A kegyhely búcsűnnepén a zarándokok magyar és horvát nyelvű szentmiséken vehettek részt, melyek főcelebránsa és szónoka Mirko Stefkovics nagybecskereki megyés püspök volt, aki az ünnep vigiliáján szombaton este tartott bűnbánati liturgiát is vezette. Elmélkedésének középpontjában a lelkiismeret vizsgálat, a saját bűneinkkel való őszinte szembenézés állt, írta a Magyar Kurír. Szentkút egy 2021-ben egyházmegyei rangra emelt kegyhely, mely tükrözi Szabadka nemzeti sokszínűségét. Vasárnap az ünnepi bevonulás a szűzanya kegyképének magasba emelésével kezdődött. Áldozat nélkül nincs valódi közösség, ott az emberek előbb-utóbb eltávolodnak egymástól, hangsúlyozta a főpásztor. Homíliájának végén a könnyező szűzanya közbenjárását kérte, hogy megtanuljunk számítás nélkül szolgálni, egymás terhét hordozni, és akkor is bízni Istenben, amikor még nem látjuk. A Váci Egyházmegye alapításának ezredik évfordulója alkalmából szeptember 19-én nagyszabású családi és ifjúsági napot tartanak Vácon. A rendezvény fénypontja az Együtt építjük című 15 képből álló történelmi misztériumjáték lesz, melyet plébániai közösségek és csoportok adnak elő a Székesegyház előtti színpadon, tudatta az egyházmegye. Meskó Zsolt rendező elmondta, hogy a felhívásukra 540-en jelentkeztek, ami már önmagában evangélium. A történethez négy váci történés segít megtalálni az egyes korszakokban az egyházmegye sorsát alakító, ma is példamutató személyiségeket. A mű az elmúlt 1000 évet mutatja be Szent Istvántól kezdve az 50-es évekig. Érdemes megismerkedni egy egyházmegye 1000 éves történelmével azért is, hogy tanuljunk belőle, és ne kövessük el azokat a bűnöket, hibákat, mint az őseink. Újabb értékes leletek kerültek elő a Pusztamaró térségében zajló régészeti feltárások során. A kutatás a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, valamint a Balassa Bálint Múzeum és a Nemzeti Régészeti Intézet szakembereinek együttműködésével zajlott. A kutatók 2024-ben emberi csontmaradványokra figyeltek fel, majd további értékes leleteket is találtak a területen. Előkerült többek között egy jagellókori érme, valamint dárdák, és egy 1524-ben vert II. Lajos király korából származó érme is.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 21 óra.
2: A Mária Rádió monoron az FM 106,3 MHz-es frekvencián fogható.
3: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Fülöp Ákos vagyok, rákosfalvai plébános. Kalazanci Szent József ünnepén, augusztus 25-én évről évre felidéződik bennem az a himnusz Kalazanci Szent Józsefhez, amelyet Sik Sándor fogalmazott meg. Szentje és Atya, kegyes iskoláknak kezdődik ez a himnusz, és talán a hangsúlyos gondolat ebben a himnuszban hitre, tudásra, szép életre, jóra példaadója. Kalazanci Szent József így állhat előttünk. És itt mi a Mári Rádióban valahol ezt a célt tűztük ki magunk elé, hitre, tudásra, szép életre, jóra vezessük, segítsük a minket hallgatókat. Milyen jó, hogy ezt már több mint 20 éve teheti a Mári Rádió. Milyen jó, hogy közös összefogásunkkal végezhetjük ezt a szolgálatot, hirdethetjük a jó hírt, az örömhírt, Isten szavát, Isten igéjét minden ember számára, aki csak valamilyen módon rátalál a Mári Rádió hullámhosszára. Hálásak vagyunk kedves hallgatóinak, hogy segítik, támogatják a rádió műsorát, a rádió működését. Nyár folyamán többféle akció is volt, amelyben kértük a hallgatók támogatását, és azt látjuk, hogy sikerrel járt mindez, mert elkezdett csökkenni az az adósság halmaz, amely tavasz végén, nyár elején felhalmozódott itt a rádióban. Hálásan köszönjük tehát mindenkinek az adományát, kérjük terjesszék a rádió jó hírét, és biztassanak másokat is, hogy segítsék anyagiakkal is a rádió műsorát, a rádió működését. Hálásak vagyunk, imádkozunk minden adakozónkért. Fülöp Ákos rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
5: Játszunk együtt! Csütörtökön 10 órától a Hitünk és Életünk című hitéleti műsorban Kirer Imre atya várja izgalmas kvíz kérdésekkel a kedves hallgatókat. A hittanóra elején elhangzó 3 kérdésre a műsor ideje alatt telefonon várjuk a helyes megfejtéseket. 3 helyes válaszért cserébe a Kármelita nővérek kézműves csokijaiból küldünk egyet a nyertesnek. Játszani a Facebook oldalunkon is lehet, szerdán este 6 órától tesszük közzé a kérdéseket. A helyes megfejtéseket beküldők közül sorsolással választjuk ki a szerencsés nyertest. Szeretettel hívjuk játékos kedvű hallgatóinkat a rádiókészülékek mellé csütörtökön 10 órától. Tartsanak velünk!

0: A Café Francesco Podcast 92. adásában 14. Leó pápa és a mesterséges intelligencia témájában dr. Török Csaba előadását hallhatják.
1: Nagyon nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit ma este is itt a Café Francesco keresztény kávézóba. Köszönöm szépen, hogy itt a nyárvégi nagy melegbe ilyen sokan vettétek a fáradtságot és eljöttetek a kávézóba és a Kávéházi Szabad Egyetem, amit most először rendezünk meg idén nyáron, ennek a nyitó előadására eljöttetek, és nagyon nagy szeretettel köszöntöm előadónkat, dr. Török Csaba atyát, egy nagy tapssal köszöntsük őt itt. Csaba atya már nem először jár itt a kávézóba, majdnem egy évvel ezelőtt Leó pápa megválasztása után Leó pápáról, az ő hátteréről, gondolati irányairól már tartott egy előadás nekünk, és köszönjük, hogy most megint Leó pápával kapcsolatban a mesterséges intelligenciával. És akkor a kis bevezető után bele is vágnánk a mai témába. Az az első kérdésem, Csaba atya, tőled, hogy egy évvel ezelőtt Leó pápáról, mint egy számunkra kicsit ismeretlen valakiről beszéltél, aki akkor érkezett a Szent Péternek a székébe és kezdte meg a pápai működését. Most egy év eltelt már azóta, kicsit több, mint egy év. Mit látsz az ő pápaságából, irányelveiből, amit gondoltál róla, ami elképzelésed volt, az nagyjából megvalósulni látszik? Hogyan tudod értékelni az ő első pápai évét?
2: Alapvetően azt kell mondanom, hogy meglepően visszaigazolódik minden, amit a legelső beszédében a Szent Péter Bazilika erkélyén mondott, akár tematikusan, akár érzékenységben. Ami azonban ennél izgalmasabb, és ez egy új pápa esetében nagyon eltérő karakterű lehet, hogy relatíve sokáig, tehát nagyjából januárig tartott az az időszak, ami, ha szabad így mondani, egyfajta nyitott várakozásé volt. Tehát a pápa volt, a pápa dolgozott, a pápa embereket fogadott, a pápa katekéziseket tartott, prédikált, de ha szabad így mondani, az egyéni karaktere nem vált nagyon erőssé vagy kontúrossá, és a tanítás elsődlegesen azt hangsúlyozta, hogy ő milyen folytonosságot lát az elődeivel, de legfőképpen Ferenc pápával. És ugye amikor elindult egy nagyon érdekes politikai feszültség az Egyesült Államok elnökével, ahol hát az elnök úr nem eresztett, vagy nem engedett, inkább így kell mondani, kiderült, hogy a pápa sem enged. És gyakorlatilag tavaszra, húsvétra egy nagyon erős karakteres pápánk lett. Ha valaki a Szent Háromnap szertartásaira, a szentbeszédekre és az ezekhez kapcsolódó egyéb tevékenységekre gondol, azért ott érezte már, hogy akár az igazságos háború kérdésében, akár visszatérően az Ordo Amoris, a szeretetrendje kérdésében, akár a társadalmi igazságosság kérdéseiben, vagy a fegyverkezés kérdéseiben, de akár a migráció vagy az ökológia kérdéseiben is, igen erős hangja kezdett lenni a pápának, úgyhogy ilyen szempontból, amikor a megválasztás első évfordulóján Németh László bíboros úr írt egy cikket, egy értékelő cikket az első évről, ott hát nagyon jól eltalálta, hogy hát Leónk valóban oroszlanná kezdett válni ezekben a hetekben, hónapokban, a nevéhez híven. És igazából, amikor most hát a beszélgetésünk ma esti témája Magnifica Humanitas, idáig eljutunk, azért ez az oroszlán megmutatja azt is, hogy hol van a figyelme, hol vannak a fókuszpontjai. Zárójel ismét azzal összhangban, amit a legelső megnyilvánulásában már közölt.
1: A névválasztásnál elmondtad egy évvel ezelőtt, hogy 13. Leó pápa szellemiségében vette fel a Leó nevet, és ugye róla tudjuk, hogy ő maga is nagyon érzékeny volt a társadalmi kérdésekre, megírja a Rerum Novarumot, az első fontos társadalmi enciklikát, és ott a munkás kérdéssel, az akkori kornak a urbanizáció, stb. Kérdéseire, munkások helyzetére próbál reflektálni, és Leó pápa is, folytatva Ferenc pápának ezt a társadalmi érzékenységét, próbál nem csak nagy általánosságban megfogalmazni elveket, hanem a konkrétan reagálni a társadalmi kérdésekre, ami érinti a mai embert, és valóban a Magnifica Humanitas első enciklikának a fő témája ez a társadalmi kontextus. Miért gondolta Leó pápa, hogy ez fontos? Mik voltak azok a konkrét tapasztalatok, akár a világban tapasztalható fejlődés, technológiai előrehaladás, ami szükségessé tette, hogy az egyház ilyen formában is reagáljon?
2: Az elején csak egy apró megjegyzés a szöveg és a Rerum Novarum viszonyához. Az egyik nagyon fontos dolog, hogy a res novae, az új dolgok kifejezés latinosan az aktuális enciklika szövegében is fölbukkant. Tehát 14. Leó abszolút tudatosan köti magát ahhoz a pillanathoz, amelyben a Rerum Novarum szövegeződött egy társadalmi fordulópont idején. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy itt egy cezúra van. Igaz, hogy a katolikus egyház azért egy 30-40 éves fáziskéséssel reagál rá, de egy nagyon erőteljes cezúra van, és a Rerum Novarum erre adott felelet. És most újra a res novae előkerül, talán a második fejezetben él ezzel a latinos kifejezéssel a pápánk. A másik pedig, hogy még egyértelműbb legyen ez az összefüggés rendszer, a Rerum Novarumtól a mai napig megadja az egyház társadalmi tanításának az összegzését, egy rövid összefoglalást ad, előbb tematikus íven, történeti sorrendben, aztán alapelvek tekintetében. Zárójel, ez egyébként még Ferenc pápánál jött elő, a Dilexit Nos és a Dilexité ezt folytatja majd már Leónál, hogy a dokumentumban be van építve egy kis tankönyv, egy mini hit tankönyv, ahol először összegezzük az adott témában az egyház korában megjelent tanítását, és utána kibányásszuk belőle a közös alapelveket. Zárójel, ilyet Ferenc már korábban is csinált. Ez egy nagyon didaktikus dolog, de úgy gondolom, hogy például, ha valaki egy plébániai közösségben akarja olvasni a dokumentumot, innen érdemes elindulni, mert ez tényleg olyan, mint egy kicsi kis kompendium, egy kicsi összefoglaló, hogy mi az az út, amit megtettünk, és itt is a Rerum Novarum a kiinduló pont. De a kérdésedre visszatérve, tehát itt alapvetően ez egy nagyon izgalmas helyzet, mert az egyház gyakran találkozott új dolgokkal. Tehát például, amikor megjelenik a könyvnyomtatás. 1456-ra van dátumozva a Gutenberg Biblia, de hát tudjuk, hogy ez egy több éves vállalkozás volt, csak a borítólapra ezt a dátumot ütötték augusztus 15-i dátummal. Na most ehhez képest a Tridenti Zsinat az Index Kongregációt, vagyis a Szent Könyvek, elnézést, a Tiltott Könyvek jegyzékét gondozó kongregációt több mint 100 éves késéssel alapítja meg. A napilapok megjelennek a 18. század elejére. Az első pápa, aki rájön arra, hogy a napilapokra nem lehet ugyanazokat az elveket alkalmazni, mint a könyvnyomtatásra, az 9. Pius, és 13. Leó az első, aki irányelveket ad ki a katolikusoknak. Tehát bizonyos szempontban van egy ilyen fajta állandó, utólagos visszatekintés a nagy fordulópontra. Egész jól utolértük egyébként magunkat, mert most már csak egy olyan 10-15 évvel vagyunk lemaradva, tehát ez egy gyorsuló tendencia, akárhonnan is nézi az ember. De világos, hogy ez azért is nagyon izgalmas, mert minden ilyen esetben az egyház elsődleges feladata nem az, hogy a technológia kérdéseiben nyilatkozzon. Sőt, bocsánat, ha így mondom, nem is feltétlenül a specifikus technológiai, etikai kérdéseket kell feltétlenül megválaszolni, mert van egy sokkal alapvetőbb problematika, és ezt egyébként a Rerum Novarumnál is látványosan észrevesszük, hogy az egyháznak van egy küldetés, és az egyház számára az válik kérdésé, hogy hogyan változott meg a világ, amelyben ezt a küldetést be kell teljesítenünk, és ez milyen reakciót választ követel tőlünk. Tehát a Rerum Novarum az nem fog tartalmazni egy politikai kiáltványt, vagy a pápa XY számú pontját a társadalmi kérdésekre, hanem arra reflektál, hogy a megváltozott közegben, ahol vannak szakszervezetek, ahol kérdésre válik a nyugdíjbiztosítás, a betegbiztosítás, ahol az oktatás új alapokra kerül, hiszen az állam lesz az oktatás elsődleges biztosítója, nem az egyház, és így tovább, és így tovább. Tehát, hogy ebben a kontextusban hol van az egyház helye? És ez egy mélyebbre nyúló kérdés, és igazából egyébként az első reakciók a mostani enciklika kapcsán is ezt emelik ki. Az egyik tehát, hogy az alcímében benne van a mesterséges intelligencia, de aki elolvassa a szöveget, az meglepődhet, hogy milyen keveset szól erről a szöveg. Tehát egyfelől van egy olyan benyomásunk, hogy ahogy a Rerum Novarumnak a társadalom forradalmi átalakulása ürügy volt, hogy egy átfogóbb gondolatot fogalmazzon meg, úgy vagyunk most is. És kettő, hogy viszont annak tudatában vagyunk, hogy ami lejátszódik, újra fölteszi a kérdést, hogy ebben az egészben hol a helye az egyháznak, és mi a feladata az egyháznak.
1: És talán a mesterséges intelligenciával kapcsolatban a legfontosabb kérdés, ami bennünk is meg szokott fogalmazódni, hogy az ember életét ez hogyan változtatja meg. És talán ezek az enciklikák is nem véletlenül kezdik azzal, hogy mindig újra és újra megfogalmazzák a keresztény emberképet, és definiálják, hogy mi keresztények, a keresztény hagyomány hogyan definiálja az embernek a fogalmát. És röviden hogyan tudnánk ezt megfogalmazni? Mi az a emberre antropológiailag megfogalmazható definíció, ami minden korban ugyanaz, de minden korban valahogy azt kell vizsgálni, hogy ezt a különböző hatások hogyan akarják megváltoztatni?
2: Egy kicsit félreugranék a kérdés előtt, talán a végén kiderül, hogy miért vagyok ennyire gonosz. Ugye az egy nagyon érdekes dolog, hogy az egyház, pápa, vatikáni hivatalok, de akár püspöki karok szintjén nagyon élénken reflektált a zsinattól kezdve a 90-es évek derekáig a kommunikációs forradalomra, a társadalmi átalakulásokra, azonban van egy Aetatis Novae kezdetű dokumentumunk, itt is az újdonság, az újkor, 1992, és ott beáll a teljes csönd. És ez attól különösen meglepő, hogy effektíve a mindenki számára elérhető World Wide Web-et 1994-re datáljuk, és aztán a 2000-es évek elején megjelenik a Web 2.0, a social networkök színre lépnek, és már akkor lejátszódnak olyan változások, amelyekről igazából mi egy szót sem szólunk. Tehát vannak ilyen tömegtájékoztatás világnapi üzenetek, békevilágnapi üzenetek, pápai beszédek, de igazából szisztematikus, nagy gondolatú, összefoglaló dokumentum nincs. Tehát érdekes módon az internet születését majd egészen a social networkökig eljutó fejlődési ívet, azt ott az egyház szépen mond néha egy-egy kedves etikai elvet, de effektíve a mélységeig nem reflektálja. És ez attól nagyon izgalmas kérdés, hogy a 2000-es évek közepétől már a teológiai szakirodalom is jelzi, hogy itt nagyon súlyos a csönd és nagyon súlyos a hiány, mivel hogy igenis érzékelhető a társadalmi átalakulás az emberi kapcsolatokban, a társas kapcsolatainkban, az élettereinkben, a közösségeink működésében, tanulásban, a szöveghez való viszonyban. Most csak így rögtön dobálom be ezeket. Ugye, aki egyébként ennek a legnegatívabb látleletét akarja, az a harmad kiadótól Mary Eichennek a Cybercsapda című könyvét elolvashatja. Ez azért negatív, mert egy kriminálpszichológus nő írta, tehát világos, hogy amivel ő foglalkozik, az a kriminalisztika világával érintkezik. De hogy hogyan változtatta meg ez az egész új helyzet, az emberi megélésünket. Ugye, aki egy kicsit pozitívabb irányból és kicsit bölcsészebb vagy teológiaiabb karakterrel gondolkodik erről, hát például az Antonio Spadaronak a Cyberteológia című könyvét is forgathatja. Tehát ilyen szempontból ez egy nagyon érdekes dolog, hogy nem a mesterséges intelligenciáról van itt tulajdonképpen szó, hanem egy több lépcsőjű folyamatról, aminek még definíciós kérdőjelei is vannak. Egyébként a mesterséges intelligencia, amikor először előkerül pápai megnyilatkozásban, az Ferenc pápának több beszéde, aki például azt mondja, hogy a mesterséges intelligencia több hullámban érkezik, és az első hullám a social networkök színrelépése, vagy a social media színrelépése. Én nem vagyok informatikai szakember, hogy a pápának el tudjuk-e fogadni ezt a meglátását, vagy sem, mert világos, hogy ez azért nem tartozik a pápai tévedhetetlenség karizmájának körébe. Ez egy részben társadalmi, részben technológiai kérdés, de magyarán szólva itt egy évtizedes folyamatról van szó, ami iszonyatosan fölgyorsul. A katolikus egyház reakciója tekintetében azonban itt nem a Magnifica Humanitas lesz a mérvadó, hanem tavaly évben, 2025-ben kiadott Antiqua et Nova kezdetű nóta, ez egy jegyzék, így lehetne talán magyarra fordítani, amit a hittani dikasztérium állított össze. És ott van először definíciós kísérlet arra a problémára, hogy amikor az ember viszonyában beszélünk a mesterséges intelligenciáról, mit kell mindenek előtt szem előtt tartani, és itt ez a dokumentum visszalép az intelligenciának a klasszikus, skolasztikus filozófiai definiálásához, melynek tükrében kijelenti, hogy igazából a mesterséges intelligencia nem intelligencia definíciós szinten. Tehát magyarán szólva itt az ember intellektusa lesz az egyik kulcskérdés, a másik pedig a személy. Ahol a személy fogalomnak világos, hogy ezerfajta begyökeresztetettsége lehetne, itt azonban elsődlegesen a méltóság és a jogok, illetve a védendők szempontjából kerül elő, ami aztán már a Magnifica Humanitasban lesz fontosabb, például a munkához való jog, vagy például az a kérdéskör, hogy hogyan jutunk hozzá ahhoz az információhoz, ami biztos és nem hamisított, ugyanis képes már ez a világ olyan szinten manipulálni a meggyőződéseinket az igazságról is, hogy az komoly veszélyt jelent például a társadalmi rendszereinkre. Tehát világos, hogy itt van egy problematika, megvallom őszintén, itt megint hadd dobjak be valamit. Két gondolat egy-egy kommentátortól jön, a harmadikat én magam tenném hozzá. Egy német teológus nő megjegyzi, hogy nagyon szép az, hogy az emberi személy fogalmának a körülírásakor, például a korlát a határ tapasztalata, és hogy kell-e ez, hogy ellenségévé váljon az embernek, vagy éppen áldása az embernek a korlát tapasztalat. Itt az Antiqua Nova még a Berdyájevet is idézi, ő egy 20. század első felében emigrációban élt orosz filozófus és hát teológus. De fölhívja rá a figyelmet, hogy nagyon érdekes, hogy miközben van egy alapvetően Szent Ágostoni érintése az enciklikának, az ágostoni emberkép egyik döbbenetesen fontos kulcsa, mintha kimaradna, ez pedig az, hogy a személyesség az kapcsolatban állás, viszonyban levés. És egy másik olasz teológus nő emiatt mondja azt, hogy a Magnifica Humanitasban ő azt a veszélyt látja, hogy az intellektusra és az emberi mi volt egyfajta monolitikus, statikus fenségére reflektálva egyáltalán nem derül ki, hogy az emberi mi volt nem azért fenséges, mert fenséges, hanem azért, mert kapcsolatban áll. És az elsődleges kapcsolat, amely miatt fenséges, az a teremtményi kapcsolódása az Istenhez, mint Istennek a képmása. Tehát ilyen szempontból ő úgy fogalmaz, Anna Pucci, hogy gyakorlatilag fönnáll a veszély, hogy ez egy ilyen humanista sztereotípiákat abszolutizáló emberkép lesz, ami az ember fenségét az emberről önmagába zártan állítja. És itt jön be egyébként az, hogy ha megnézzük az ívét a pápai vagy egyházi megnyilatkozásoknak, nagyon izgalmas, hogy ez a kérdéskör először a kommunikáció oldaláról merül föl. A tömegtájékoztatás világnapjára írt üzenetek, a tömegtájékoztatás pápai bizottságának a vizsgálódásáját értelemszerűen oda tartozik az összes olyan kérdés, ami a virtualitással egyebekkel összefüggött a korábbi évek vizsgálatában, és most definitíven átkerül egy teljesen más regiszterbe, ez pedig a társadalmi tanítás vagy a társadalom etika. És én nekem van egy olyan félelmem, hogy ez nem csak előrelépés, de veszteség is lesz hosszú távon, mert van itt jócskán olyan kérdés, amit nem lehet társadalometikai kérdésekre lecsupaszítani, vagy elvekre lecsupaszítani pusztán, de ez majd lehet, hogy később előjön.
1: Az ember a személynek egy ilyen mély definiálása, az rögtön felhozza azt a kérdést, hogy amikor a mai világban fejlődik a tudomány és fejlődik a technika, és Ferenc pápa, amikor az ITK-n mondott beszédében erről a témáról is beszélt, akkor ott kiemelte, hogy a tudománynak mindig a megismerés és nem a birtoklást és nem az uralkodást kell szolgálnia. És ebben az értelemben a tudomány fejlődése és az emberi méltóság és a személy definíciójának a megőrzése az tud-e egymás mellett úgy megmaradni, hogy a tudomány az nem birtokolni fogja a személyt és nem uralkodni rajta.
2: Tehát itt talán egy kicsit visszautalnék erre a beszédre, hogy a hallgatóságot is közelebb hozzuk a témához. Ferenc pápa Budapesten Romano Guardininek egy szövegére utalt, ahol az emberi tudás két alapformáját igyekezett megkülönböztetni. Ha most nagyon leegyszerűsítjük, az egyik alapforma alapvetően arra törekszik, hogy a tudása révén birtokba vegye a valóságot, és utána elkezdje használni azt. Tehát magyarán szólva tudományosan föltérképezem, és utána technológiailag kiaknázom. A másik oldalon pedig létezik egy olyan fajta tudás, ami szemlélni szeretné a valóságot, és a szemlélet az, ami nem birtokba vesz, hanem tulajdonképpen meghagyja maga valóságában, nem ural. Ez Ferenc pápánál ott fog visszabukkanni, hogy a Laudato Si-től kezdve, ez a teremtésvédelmi, a közös házvédelméről írott dokumentum, újra és újra visszatér az a szófordulat, hogy technokrata paradigma. Tehát magyarán szólva az a gondolkodásmód, vagy az a fajta viszonyulás a valósághoz, hogy a valóság az egy föltérképezéssel, elemzéssel, boncolással birtokba veendő dolog, amit utána elkezdek használni, ez tulajdonképpen maga a technokrata paradigma. Egyébként az általános erkölcstanban ez az egyik legsúlyosabb problémánk, hogy évszázadokig meggyőződésünk volt, hogy amit képes vagyok megtenni, és amit szabad megtennem, ez két külön kérdés. Ma effektíven nincsen különbség a kettő között, mert ha valamit képes vagyok megtenni, akkor azt miért ne tehetném meg? Az, hogy nem szabad megtennem, de képes vagyok rá, ez egy olyan zavaros területékhez válni, gondoljunk a bioetikának a kérdéseire. Tehát ez a fajta technokrata paradigma lép színre, és ehhez aztán még hozzákapcsol 2024-ben Ferenc pápa egy másik kifejezést, amit aztán az Antiqua et Nova is átvesz. Hát megvan őszintén, az ilyen neologizmusok vagy bejönnek, vagy nem tudom, hogy ez teli találat-e. Algoretika. Tehát, hogy az algoritmusokra alkalmazott etikai elvek szükségessége. Itt bocsánat, hogy dobálok be folyton újabb dokumentumokat, csak szeretném jelezni, hogy bőven van mit olvasni a témában, hogyha valaki érdeklődik. A Rome Call for Ethics jelent meg 2024-ben, az Életvédő Pápai Akadémia akadémikusai adtak egy ilyen etikai kiáltványt, amiben 6 alapelvet fogalmaztak meg a mesterséges intelligencia kapcsán. Ugye 3 nagy szisztematikus területet vettek figyelembe. Az egyik az maga a mesterséges intelligencia alkalmazása, a másik a joga, a harmadik az oktatás, nevelés, és a 6 elv például ilyeneket tartalmaz, hogy transzparencia, tehát olyan ne létezzen, hogy valaki fejleszt egy algoritmust, nyilvános használatra bocsátja, de senkinek nincs rálátása arra, hogy ez miként működik. Tehát ha szabad így mondani, hogy egy misztériumgéppel van dolgunk, amelynek nagyon fontos, lényeges adatait vagy vetületeit eltitkolják. Itt nem arról van szó, hogy értenem kell nekem, mint szegény hülye felhasználónak, tehát én a tévét se értem feltétlenül, hogy működik, hanem arról van szó, hogy a szakmai közösség vagy a tudományos közösség lehessen tisztában azzal, hogy mi zajlik a kutatások és a fejlesztések címszó alatt. Ez ne legyen egyes cégek vagy egyes csoportok abszolút titka. Például vagy a privacy-nek, az intim szférának a védelme, az ahhoz való jog. Zárójel, ez egyébként ugye az EU-s jogszabályok terén is egy nagyon régen húzódó probléma, a felejtéshez való jog. Ugye az internet nem felejt, de ez egy tisztességtelen dolog. Ez etikai aggályokat vet föl. Tehát amikor valakinek a múltjából az internetről előbányásznak dolgokat, az lényege szerint erkölcstelen. Nem az az erkölcsös, aki előbányázta és mutogatja. Hát régen akármilyen emberi társadalomban éltünk, létezett a feledéshez való jog. Ennek voltak rituális, vallásos vagy társadalmi modelljei. Ha az árulónak megbocsátott a király, ő onnantól kezdve már az árulásáért nem volt számon kérhető. De ez a világ, amiben élünk például, hogy a privacyhez való jogom az azt jelenti, hogy nem tudom, én nem adják ki a bankkártya adataimat, de egyébként a csecsemőkori fotóimat közzéteszik nagyon szívesen. Tehát ez egy fából vaskarika. Zárójel, én nem tudom, én rettegek attól, hogy mi lesz akkor, hogyha azok a csecsemők fölnőnek, akiknek a szülei most elárasztották videókkal a gyerekeikről az internetet. Ahol a gyerekem böfög, a gyerekem becsinál, a gyerekem fejre áll, a gyerekem hülye, a gyerekemen lehet röhögni, mert valami olyat csinált. De hát ezekből a gyerekekből lesz egy 30 éves felnőtt. Hát én nem szeretnék a pszichológusuk lenni, hogy már van az anyám szerencsétlen videóján 140 millió megtekintés. És ezt majd be fogják játszani az esküvőmön a lagzin, amikor ugye a fotóalbumot összerakták. Tehát azért mondom, hogy ezek a fajta problémák itt vannak velünk. Ismétlem, az EU ilyen szempontból marha erősen próbál jogi kereteket szabni, és valószínűleg a világon mi Európában vagyunk az a régió, ahol a legerősebben ráhúszik a jogi szabályozás ezekre a kérdésekre. Ezzel csak egy probléma van. Egy olyan világban, ahol az összes többi régió magasról tesz az egyén jogaira, ez versenyhátrányt, ha szabad így mondani, leszakadást, pénzügyi hátrányt fog jelenteni, amit Európa mérlegel, hogy az nagyon szép, hogy a szabadságjogokat garantáljuk, de mégiscsak jobb lenne Kínához hasonlóan belehasítani egy-két olyan fejlesztésbe, amit nálunk vagy a jog, vagy az általános etika tilt. Tehát ezek reális kérdések, de ez megint messzire vezet.
1: Az ember fogalomnak a kiüresedése, vagy amit megfogalmaztál az előbb, annak a mélysége, az teljesen aláásódik a mesterséges intelligencia kapcsán, hiszen a mai világnak különböző társadalmi elgondolásai, az iparnak a fejlődése, a bevételszerzés, a fogyasztás, az egy olyan világot kreál körülöttünk, ahol az ember szempontjából nem a kapcsolatok, vagy nem az Istentől való függés, hanem inkább a hasznosság alapján mérik meg az embernek az értékességét. És mi van akkor, amikor a gépek vagy a mesterséges intelligencia jobban teljesít, mint az ember? És gyorsabb, többre képes, átvehet munkahelyeket, átvehet emberi eddig betöltött pozíciókat. Mi lesz az emberrel, hogyha nem tud ebbe a versenybe egyszerűen beállni?
2: A jelenség nem új, a díszletei újak. Csak egy egyszerű példát hadd említsek, a 18.-19. század egyik zseniálisan izgalmas felfedezése volt, hogy a földművest, a kisiparost, a nem tudom kicsodát nem feltétlenül úgy kell tekintenünk, mint munkaerőt, aki előállít termékeket, amiket aztán majd a gazdagok megvásárolnak, hanem tekinthetjük őket is úgy, mint fogyasztókat, és akkor hirtelen a potenciális fogyasztók száma tízszeresére, százszorosára nő, és fölmérhetetlen az, amit ez a gazdaságban okozni fog. Hát ez egy boom, ez egy robbanás. Ez egy olyan fölpörgés, amire példa nem volt. Hát elnézést, a szövőgyárak már nem a hercegnőnek a fátylát szövik, hanem azokat a tömegtermékeket, amiket már a dédanyám is a bucsúban vett meg fillérekért, de iszonyatos iparosodás tesz lehetővé ez az egész. És ebben az az izgalmas, hogy innentől kezdve ez egy nagyon izgalmas kérdése volt az elmúlt 150 évnek, hogy ki a legjobb fogyasztó. És nagyon sokáig például azt hittük, most a háborút és a háborús gazdaságokat leszámítva, hogy a klasszikus családok általában jó fogyasztók, mert ugye ők nem, tehát ők megveszik a pelenkát, megveszik a kaját, megveszik a gyerekágyat, megveszik a játékot, sok mindent megvesznek, és fantasztikusan jó kell támogatni őket, hogy legyetek, szülessetek, fogyasszatok, akinek gyereke van, az többet fogyaszt, mint aki egyedülálló. Na de hát itt jön megint egy újabb zseniális gondolat, hogy hát elnézést, de mi lenne, hogyha olyasmit fogyasztanának az emberek, aminek nincsen alapanyag szükséglete. Ez milyen fantasztikus dolog lenne. Tehát mára például nem a családok a jó fogyasztók, hanem az egyedülállók. Mert kevesebb alapanyagból sokkal több pénzért elátható élményszolgáltatást, stb. Vásárolnak meg. Ha az család vásárol, azt a pelenkát nem lehet élménypelenkaként eladni, hogy a gyereken nincsen semmi, de legalább jól érzi magát. De ugye a magunk fajta egyedülállónak, most bocsánat, hát én is cölepsz vagyok, tehát ne tegyünk úgy. Tehát a magunk fajta egyedülállónak milliárd dolgot el lehet adni, amire lehet, hogy egy családnak nem tellene. Viszont nincsen hozzá szükség arra a fajta ipari vagy, bocsánat, hogy így mondom, materiális infrastruktúrára, mint egy konkrét kézzel fogható termék esetében. Ki a jó fogyasztó? Tehát ilyen szempontból azt mondom, hogy a jelenség, amit felvetettél, az önmagában nem új. Ez egy létező logikája az elmúlt évszázadoknak. Itt tulajdonképpen a jelenség az új. És igazából ez attól is egy nagyon izgalmas dolog, hogy itt az áttörés abban a pillanatban, tehát ez egy nagyon izgalmas dolog, hogy ameddig az ember bemegy a virtualitásba, valamiért ott elkezdi keresni a kapcsolódást, az élményt, oké. De a mesterséges intelligencia fölkínál egy nagyon érdekes lehetőséget. A Nature-ben idén áprilisban jelent meg egy véleménycikk erről. Egy olyan izgalmas cikk, ami arról szólt, hogy abban a pillanatban, hogy a mesterséges intelligencia eléri az ember arcúságnak, vagy az emberhez hasonlóságnak egy bizonyos fokát, az azt felhasználó emberek elkezdenek személyes tulajdonságokat, vagy ember mi voltot juttatni neki. És ez nem tudatos döntés kérdése. Ugyanis az ember evolúciósan úgy fejlődött ki, hogy van egyfajta detektor rendszere, ahogy észreveszi a személyes lényeket. Tehát bocsánat, egy átlag embernek viszonylag egyszerű megkülönböztetni egy csirkét egy másik embertől. És nem csak azért, mert látja, hanem alapvetően azért, mert tudom azt, hogy a személyesség fölismeréséhez milyen viselkedéseket, vagy magatartási normákat, vagy gesztusokat, megnyilvánulásokat kell figyelembe vennem. És ez iszonyúan mélyen kódolt, hogy ahol intencionalitás van, célra irányultság, működés, ott elkezdünk feltételezni akaratot. Bocsánat, ez nem egy újdonság, ez az ember ősvallása. Ha okokozati összefüggések vannak a természetben, mi oda személyes akaratot feltételezünk, tehát elkezdjük a természeti erőket Istennek tekinteni. Vagy ahol a kérdésemre vagy a kezdeményezésemre adott reakciónak bizonyos minőségei vannak, szóhasználatban, megnyilvánulásmódban és így tovább, elkezdem személynek tekinteni azt, akitől ez jön, függetlenül attól, hogy emberkinézete van-e vagy sem. És innentől kezdve most már az lesz az igazi nagy kérdés, nem az, hogy mire képes a mesterséges intelligencia, hanem hogy az emberi társadalom mértékadó tömegei mikor fogják személyes létezőnek tekinteni a mesterséges intelligenciát, mert ha ez megtörténik, akkor az már egy nyílt társadalmi vitát fog generálni arról, hogy milyen jogok illetik meg. Zárójel, egyébként ezzel is túl vagyunk már 11-néhány évvel az első formabontáson, hiszen Szaúd-Arábia volt az első ország, ami a Sophia nevezetű mesterséges intelligenciának állampolgárságot juttatott. Persze akkor azért volt bennünk egy kis kukac, hogy pont Szaúd-Arábiában ezt nem kellett volna csinálni, ugyanis az állampolgársággal normál esetben kötelezettségek is és jogok is járnak. De Szaúd-Arábia egy olyan ország, ahol ezeket a kötelezettségeket és a jogokat alapvetően befolyásolja, hogy az alany nő vagy férfi. Na most akkor a mesterséges intelligenciánál valaki mondja már meg nekem, hogy ő szaúd-arábiai állampolgár vagy állampolgárnő. Mert ettől függ, hogy vezethet-e autót szegény Tesla. Vagy hogy szavazhat-e a választáson. És akkor hirtelen nyilvánvalóvá lett, hogy ez egy nagy médiahack, amivel a szaúdi PR központ el akarta érni, hogy az egész világba tudatosul, hogy Szaúd-Arábia nem a fundamentalizmusáról, hanem a high-techjéről, a modern nyitott társadalmáról lehet világhírű. De visszakanyarodva az alapkérdéset, itt a probléma mi felőlünk fog jönni? A biológiai szűrőink, a kialakult pszichológiai kényszereink kit tekintek személyes létezőnek fogják megkérdőjelezni, hogy mi a határ az ember és a gép között. Ezt mi fogjuk megtenni, nem a gép. Tehát bocsánat, hogy így mondom, az embernek van nagyobb szüksége az embergépre, mint a gépnek arra, hogy őt az ember emberként ismerje el. Zárójel, hát egyébként ezzel meg már átlépünk lassan a science fiction világába. Tehát valószínűleg, aki szívesen olvas science fiction irodalmat, az már tudna egy-két klasszikust idézni ezen kérdéskör kapcsán. Akár filmet, akár sorozatot, akár regényt. Nem tudom, kinek mi tetszik jobban.
1: Nekem a Star Wars jutott eszembe.
2: Hát mondjuk az pont a legkevésbé, mert még a robot az nagyon robot. Tehát ott a robot az nagyon robot, hülye, ki lehet sütni az agyát, reszetelni lehet. Tehát ez azért nem az a probléma, mint a Cylonok problémája a galaktika űrromboló esetében, meg nem tudom én akár a Dűne kapcsán. Most ugye nem tudom, ki olvasta végig a 8 kötetét a Dűnének, ezért nem merek spoilerezni. Mert általában az a tapasztalatom, hogy az első 3-at még elolvassa az ember, de nem merek spoilerezni. Úgyhogy aki a 8-at elolvasta, az azt látja, hogy az alapproblémák már ott lógnak a levegőben egyébként a 70-es, 60-as évektől kezdve. Azoknak a fejében, akik nagyon hamar érezték, hogy mi ennek a játéknak az igazi tétje az ember vonatkozásában.
1: Azt a vonalat vinném egy picit tovább, amikor azt mondtad, hogy eljut az a pont, amikor az ember megszemélyesíti a mesterséges intelligenciát, vagy személyt feltételez mögötte, vagy akaratot, és ez kicsit átvezet minket akár egy lelkipásztori, vagy egyházi, de talán a fiatalokat, vagy a mai magányos embereket is érintő kérdésre, hiszen ez a hétköznapokban már valóság. Nagyon sokan, akik magányosak, egyedül vannak, fiatalok, és kérdéseik vannak, vagy van egy csalódásuk, az sokszor már a mesterséges intelligenciával beszélik meg. És ha meg a lelkipásztori területre megyünk rá, akkor nagyon sokan már a lelkiismereti kérdéseket, hogy mi az, ami bűn, mi az, ami nem, egy jónásra felkészülésnél sokszor már a mesterséges intelligencia alapján készülnek fel egy jónásra, stb. Tehát ez az egész hogyan von már jelen most a társadalmunkba, akár a keresztény közösségbe, és mennyire fogja ez befolyásolni a vallásgyakorlásunkat?
2: Három apró sztori, erre nem tudok teljes választ adni, csak három apró sztori így beugrott. Az egyik, hogy van a plébániánkon egy kiváló családapa, aki programozó matematikus. Egyébként nagyon érdekes, hogy épp most 2 hete beszéltük, hogy én lettem az első, akire nincs többet szükség az új világban. De már évekkel ezelőtt prédikálta valamit, ő hazament, megbeszélte az AI-jal, és hozta az eredményt, hogy én ezt és ezt mondtam, így és így értelmeztem, de az AI szerint ilyen és ilyen és ilyen egyéb lehetséges értelmezések vannak erre a szövegre, és akkor most ez hogy is van. És én erre a végén nem tudtam neki egyebet mondani, hogy ugye ezt egy átlag könyvtárban is meg tudod állapítani, hogy bemész a Herder kommentárba, az Erfurti kommentárba, a Jeromos kommentárba, amilyen kommentár csak tetszik, és fogsz találni 5 fajta értelmezést. Na de itt jön az a probléma, az én szubjektív gőgöm, hogy én már azért lettem teológus, hogy hadd döntsem el, hogy bár mindegyikre van érvén, erre mutatok rá. És ha én erre rámutatok, szeretném azt gondolni, hogy ez nem ugyanaz, mint amikor Jancsika az utcasarkon találomra kihúzott egyet az öt között. Ja, bocsánat, Pistike, elnézést. Bocsánat. Bocsánat, nem, ebben semmi személyes nem volt. Tehát, hogy például, amit régen úgy hívtunk, hogy auktoritas, ami nem feltétlenül csak abban az értelemben tekintély, ahogy azt ma külsődlegesen használjuk, státusz vagy állás, hanem, hogy valamihez van tudásom vagy értésem. Tehát például auktoritas az ókorban volt egy fazekasnak is. Tehát, hogyha már marhasok fazekat készített, akkor tőle kell megkérdezni, hogy hogy kell fazekat csinálni. Tehát azért mondom, hogy ez az egyik, amivel válaszolnék, hogy érvet és ellenérvet a Bibliában bármiről, bármire, bármennyit fogunk találni, hiszen 2000 év alatt annyit írtak össze, hogy ebbe már a mesterséges intelligencia bármit mutathat neked. Itt jön az auktoritás kérdése a szónak az őseredeti értelmében. Tehát egy lelki mesterhez nem azért megyek, mert ismeri az összes kommentárt, hanem azért, mert imádkozott már 40-50 évet az életéből, és hiszek az ítéletében. Elfogadom. Nem azért, mert ő kiolvasta az összes létező könyvet, hanem mert azt érzékelem vele kapcsolatban, hogy az imádságos élete révén az Isten kapcsolata annyira mély és megalapozott, hogy elfogadom a válaszát. Ez az egyik történet. A másik történet, hogy éppen ma délelőtt kaptam egy e-mailt, ez nagyon friss. Egy kedves régi ismerős, diplomata volt, most már visszavonult, évek óta itthon van, elkezdett beszélgetni a mesterséges intelligenciával, a kortárs egyház nagy problémái zaklatták föl. A mesterséges intelligencia bedobta neki az én nevemet a beszélgetés közben, és akkor, hát a vége az lett, hogy a beszélgetést lementette és elküldte nekem hozzá, tehát hogy milyen jó lett volna erről élőben veled beszélgetni. Hát mondom, már mi szükség rám? Hát ugye a mesterséges intelligencia megmondta, hogy én mit gondolok, hát ennél többet én sem tudok nyújtani. De viccet félretéve, erről csak az az egy jutott eszembe, hogy 30 éve Rómában Szőnyi Zsuzsánál üldögélünk a teraszon, az Aventinuson, egy jó vacsora után, és egy magyar vendég meséli, hogy ő papíriparban dolgozik, nyomdaipari termékeket állít elő, és akkor mondta, hogy 20 éve még, tehát ez most már lassan 50 év, ha volt egy ügye mondjuk egy nagykanizsai kuncsavtal, akkor telefonon megbeszélték, hogy az egyik elindul Budapestről, a másik elindul Kanizsáról, Siófokon pont találkoznak. Leülnek egy jó étterembe, az asztal mellett megbeszélik a dolgukat, és utána hazamennek. Mennyivel jobb ez a világ, mert ezt ma elintézzük e-mailben, egy délelőtt alatt utazás nélkül, de tudod, azért annyira hiányzik az a sült hal. És ez azért jut eszembe, mert a Magnifica Humanitasban Leó pápa pontosan hozza a közös asztalnak a képét, hogy az egyházban ezek a kicsi gesztusok, a közös asztal, a közösség fizikai megosztása, testi megosztása alapvető fontosságúvá fog válni abban, hogy megőrizzük az ember mi voltunkat. Tehát soha ennyire fontossá nem váltak még a szentségek, mint ma. Zárójel, zseniális volt a katolikus egyház, hogy nem hagyta soha magát eltéríteni az elmúlt másfél ezer év alatt attól a meggyőződésétől, hogy fizikai anyag nélkül nincsen szentségi kegyelem. Ez ma annyira kulcskérdésé válik, mint talán még soha. Tehát itt a katolikus házat tényleg vitte át olyan korokon, amikor még nem lett volna ekkora tétje annak, hogy ha szabad így mondani, kicsit alternativizáljuk a gondolatát a kegyelemnek. És a harmadik, az pedig egy nagyon nehéz téma, ezt most megpróbálom finoman elmondani, mert nem tudom, hogy milyen karika van kint itt a videóm, hogy jó pár éve volt a Corvinus Egyetemen egy érdekes konferencia azokról a robotokról, amelyeket a 6. parancsolat elleni vétkezéshez gyártanak. Ez így jól körül van írva. És ugye már akkor is érkezett az, hogy mesterséges intelligenciával vannak fölszerelve, meg stb. Nagyon érdekes volt, például egy jogásznő beszámolt arról, hogy az USA-ban micsoda botrány lett abból, hogy valaki a gyártócégnek a szerverét föltörte, így viszont minden felhasználó szokásairól teljes részletes térképet kapott. Hát azért így belegondol az ember, te jó ég. Ez már önmagában jog és privacy, tehát intim szféra, stb. Védelmében tényleg tragikus, hogy hol vagyunk. De ami miatt ezt főztem, egy szociológus. És ismétlem, ezek már nagyon régi adatok, tehát nem 20-as évek, ez 10-es évek vagy korábbi. Japánban már eleve nagyon magas azoknak a száma, akik 40 éves korukban szűzek. Itt most nem arról van szó, hogy én most bűnre buzdítanék, hanem arról van szó, hogy nincs párkapcsolata és nem alapított családot. Nagyon magas volt már mindig is az elmúlt 30 évben ez az arány, de ahogy megérkeztek ezek az új technológiai lehetőségek, elindult egy még meredekebb emelkedés. Nagyon érdekes volt, hogy egy szakember, pszichológus és orvos elmondta, hogy hát végső soron megérthető, mert a gép sokkal tökéletesebb, mint egy másik élő ember. Ők tökéletesen tükröz engem és a vágyaimat. Egy másik ember nem a tökéletes tükörképem, azzal nem tudok úgy összesimulni, az mindig másmilyen lesz. Az nem fog egyetérteni velem, az nem úgy fogja tenni. Ő nem lesz annyira tökéletes gép. És innentől kezdve, ha szabad így mondani, azt mondta, hogy figyeljük majd a Japánban látható fejleményeket, mert egy kicsit olyan ez, mint egy laboratórium, ahol 10-20 évvel előre megnézhetjük, hogy a párkapcsolatra, családalapításra és egyéb társas viszonyokra az össztársadalom szintjén milyen kihatással van az a folyamat, ami gyűrűzik. Zárójel, hát ugyanakkor volt az a nagy fejlesztés, hogy a nyugdíjas otthonokban rengeteg idős ember élt, elmagányosodva. És mi volt a megoldás? Gyártottak mesterséges intelligenciás plüssházi állatokat nekik, fókát, kutyát, stb., ami tudott úgy nézni, meg tudott úgy dorombolni, hogyha macska volt, tehát reagált az érzelmi állapotokra, amelyeket észlelt. Most én megvan őszintén, éppen a Művészetek Völgye kapcsán hazalátogattam Monostorapáti, az egy kedves rokonomhoz, és beszélgetünk, mikor jön már el Esztergomba. Szia, Elli! Ugye... Sem mondta, hogy nem olyan egyszerű az, mert hát eleve van a nyugdíjas klub, az heti egy este. Akkor van a tánckör, de ez nem néptánc, ez ilyen társas tánckör a junior-szenioroknak. Akkor van egy ilyen bakancskörük, akik úgy szervezik a kirándulást, hogy úgy 70-80 évesen is megkerüljük még az erdőt, csak jó kell az utat kiválasztani. De akkor van tényleg a klasszikus hagyományőrzőkör, de akkor még a templomba el sem mentünk. És például ugye az emberben fölmerül az a nagyon egyszerű kérdés, hogyha egy nyugdíjas otthon tele van elmagányosodott idősekkel, miért nem jött valakinek az az ötlet, hogy kezdjen el olyan programokat szervezni nekik, amelyeken keresztül egymáshoz tudnak kapcsolódni. Én nem vagyok japán, lehet, hogy a japán emberek szívesebben kapcsolódnak gépekhez, nem tudom, de nekem ez volt az első gondolatom. Tehát ezt csak azért mondom neked, hogy ezek vagy nekünk, tehát ez a három kép ugrott be itt a kérdésed kapcsán. Hozzáteszem, hogy ezzel nem merítettem ki a témát, amit felvetettél.
1: Hát rengeteg témát lehetne még itt kimeríteni és beszélni. Köszönjük szépen, Csaba, hogy egy nagy tapssal köszönjük meg ezt az első részt.
0: A Café Francesco Podcast 92. adásában 14. Leó pápa és a mesterséges intelligencia témájában dr. Török Csaba előadását hallották. Mária Rádió.
3: Hírpercek.
4: Lelki feltöltődést és közösségépítést tartottak Bárdudvarnokon a hitoktatóknak. Megáldották a Mohácsi emlékhely új kápolnáját, és eltemették a tömegsírokból kiemelt 10 katonát. Leó pápa norvég evangélikus püspököket fogadott augusztus 26-án. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Önök a Mária Rádió híreit hallják. melyeket Mészáros Magdolna szerkesztett ma önöknek, és Kassa Regina olvas fel. Háromnapos lelki gyakorlaton vett részt mintegy 40 hitoktató a bárdudvarnoki Portapacis lelki gyakorlatos házban. A program célja az volt, hogy a résztvevők együtt készüljenek a közelgő új tanévre, és lelkileg is ráhangolódjanak feladataikra, adta hírül a Kaposvári Egyházmegye. Varga László megyés püspök a Szentlélek gyümölcsei címmel tartott előadás sorozatot. A három alkalom során a türelem, a kedvesség, a hűség, a jóság, az alázat és az önmegtartóztatásával foglalkozik. Fontos része volt a lelki gyakorlatnak, hogy minden résztvevő olyan konkrét elhatározásokat fogalmazzon meg, melyeket a mindennapokban is meg tud valósítani. Tomanek Péter és Györfi Sándor atyák lelkivezetőként segítették a hitoktatók elmélyülését, és lehetőséget biztosítottak a szentgyónásra is. A lelki programok mellett jutott idő a vidámságra és a kötetlen közösségi együttlétre is. A résztvevők olyan élményekkel és lelki útravalóval térhettek haza, melyek erőt adhatnak számukra ahhoz, hogy az előttük álló tanévben szakmailag és lelkileg is segítsék egymást. Ünnepélyes állami és egyházi tiszteletadás mellett helyezték végső nyugalomra augusztus 29-én azt a 10 katonát, akinek maradványait a mohácsi csata után kivégzett csaknem 2000 áldozat tömegsírjából emeltek ki. A mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából átadták és megáldották a Nemzeti Emlékhely új kápolnáját és osszáriumát is. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter beszédében kiemelte, Mohács a bátorság, az önfeláldozás és a helytállás jelképe. Az új emlékkápolna megáldását és a gyászszertartást Berta Tibor tábori püspök végezte. A szertartással jelképesen keresztény végtisztességet adtak minden olyan áldozatnak, aki a csatában esett el, vagy azt követően végezték ki. Az emlékkápolna tornyán különböző árnyalatú zöld cserepek jelképezik a névtelen hősi halottakat. Egy aranyszínű cserép II. Lajos király emlékét őrzi, míg a további színek a csatában elesett katonákra emlékeztetnek. Rómába zarándokoló norvég luteránus püspökökkel találkozott Leó pápa. A Szent Atya rámutatott, az egyházi vezetők ezúton is kifejezték vágyukat a szeretet közösség építésére. Beszédében ugyanakkor arra hívta a püspököket, hogy látogassák meg azokat a szent helyeket, melyek a korai keresztényekhez és mártírokhoz kapcsolódnak, akiknek élete a modern keresztények számára is inspirációt jelent. A főpásztorokhoz szólva arra buzdította az összes keresztényt, hogy működjenek együtt a béke és az igazságosság előmozdításában a mai viharos időkben, amikor még a keresztények is hajlamosak ellenségként tekinteni azokra, akik mást gondolnak, írta a Magyar Kurír. Közös keresztségünkre és a világban betöltött közös küldetésünkre alapozva imádkozom, hogy mindig együtt növekedjünk a béke és az igazságosság előmozdítására irányuló szándékunkban, hangsúlyozta Leó pápa. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei szeptember 2-án szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket és további kellemes napot kívánok önöknek. Kassa Reginát hallották.
3: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 22 óra.
2: Mária Rádió Péccel, FM 91,7.
3: Könnyíts a lelkeden. Karácsony Tibor atya műsora.

Szent Benedek számára minden dicséret, egyben a Teremtő dicsérete. A Teremtőt dicsérni azt is jelenti, hogy elfogadom magamat teremtménynek. Aki felfogta, mit is jelent a teremtmény mi volt, nem önmagamból, hanem Istenből eredően létezni, annak magától értetődő dolog dicsőíteni Teremtőjét. A dicséret teremtményi létem elfogadásának a kifejezése. Annak megvallása, hogy Istentől függök, hogy létem minden pillanata ajándék. A dicséret tehát Istenből kiindulva értelmezi az emberi létet, és ez az értelmezés újfajta életet eredményez. Kegyelemből valót, amely nem teljesítményen alapul. Nem kell folyton bizonygatnunk önnön értékességünket, mert erről az az Isten biztosít bennünket, aki jónak teremtett. És tenyerén hordoz minket. A léthez való jogunkat nem kell kiküzdenünk magunknak azáltal, hogy hasznosnak bizonyulunk. Egyszerűen szabadon létezhetünk, mert Isten akart, és minden pillanatban most is akar, éltet bennünket. A Teremtő dicsőítése tehát a világot is új színben tünteti fel. Figyelmünket szánt szándékkal a teremtés szépségére irányítjuk. Ez a látásmód visszahat életünkre. Dicsőítésünk maga is teremtő, kreatív alkotás lesz, amely a teremtés szépségét a szavak szépségével próbálja tolmácsolni. Dicséretünk maga is teremtés lesz. Az ókori görögök számára ez világos volt, amit az is jelez, hogy a teremtésre és a költészetre ugyanaz volt a szavuk, vagyis a költő újjáteremti a világot szavaival, a dolgok szépségébe a szavak segítségével életet lehel, a szépséget megtapasztalhatóvá teszi, a teremtésnek új fényt ad. A régiek meg voltak győződve arról, hogy a dicséret nem csak átértelmezi, hanem újjá is alkotja a teremtést. Emiliana Lőr szavaival, mert énekelnek, ezért maradnak fenn a dolgok, teremtődnek mindig újjá. De nem túlzás-e? Egy picit ez. Hogyan is teremthetné újjá a dicsőítés a világot? Nem beképzeltség ez? Az általános emberi tapasztalat azonban az újjáteremtés irányába mutat. Az ókori ember számára a kultusz és a teremtés egységet alkotott. A kultusztól várták a teremtés fennmaradását és termékenységét. A keresztény gondolkodás átvette ezt az alapszemléletet és lelki síkra emelte. Az ige, a világalkotó logosz teremti újjá a dolgokat. Az ige, a szó által lesznek elevenek a hol dolgok, lesz újjá a teremtett világ, nyílik meg újra a világ teremtője felé. A dicsőítés szavai által minden dolog mögött Isten ragyog fel, és minden kiszabadul, megváltódik bezártsága börtönéből.

Az ember bűne elzárta a világot Istentől. A dicsőítés életre kelti e kapcsolatot. Isten világossága újra ráragyog minden teremtett dologra. Ha egy csodálatos vidéken tett utazás során, a beszélgetés politikai vitákba, vagy az előző napi foci meccs kitárgyalásába torkoldik, akkor a táj tulajdonképpen nincs is ott. Hiányzik belőle valami. Sok mindennek igazából a táj szépségét dicsőítő szavak adnak létet, a táj szépsége legalábbis így válik valóságossá számunkra. A dicsőítő szó felébreszti a tájban szunnyadó életet, újjáteremti azt, elevenséget ad neki. A dicsőítő emberi szó a logosz teremtő erejéből részesedik. János evangélium prológusa úgy fogalmaz, hogy Isten az ige által teremtett mindent. A zsoltárokban saját szavaival dicsérjük Istent. A teremtésről és az életünkről szóló isteni szavakat ismételgetve, Istennel együtt újjáalkotjuk a világot. Dicséretünkben Isten teremtő szava visszhangzik. Tulajdonképpen ezzel válik teljessé a teremtés, amely így megszabadulván a fogságból és a bűn kötelékeitől, szavaink által újra visszatalál ősi eredetéhez, és egészé válik.

mindannyiunk tapasztalata, hogy dicsérettel legtöbbször tovább jutunk, mint állandó kritizálással. A gyereknevelésből is tudjuk, mennyit ér egy dicsérő megjegyzés. Azzal, hogy dicséretemmel megnevezem a másik emberben a jót, életre is keltem benne azt, előcsalogatom belőle. A dicséret persze nem feledkezik meg arról, hogy a másikban sok egyáltalán nem dicséretes dolog is van. Ám ezek felhánytorgatása helyett szándékosan a jóra figyel. Szóvá teszi a jót, és ezzel életet lehel a másikba. Itt is érvényes az az igazság, általános igazság, hogy a kimondott szónak hatása van. Létrehoz valamit abból, amit kimond. Vagy legalábbis annak, aki hallja, tudatosabbá válik a kimondott dolog, és talán ezáltal is hat. Aki pusztán pedagógiai trükknek használja a dicsérő szót, az gyorsan lelepleződik, és szavai elvesztik erejüket. A dicséret lényegéhez tartozik ugyanis, hogy a dicséretet kimondó ember nem önmagával törődik, nem hátsó szándékkal használja épp ezt az eszközt. A dicséret arra van, hogy eltekintsünk saját elvárásainktól, és a másik emberre figyeljünk, őt állítsuk a középpontba. Erre, mintha maga a nyelv is utalna. Mert míg azt mondhatom egyes szám első személyben, hogy köszönöm neked, addig azt már nem, hogy dicsérlek téged, illetve ennek csak úgy van értelme, hogy a másik, a megdicsért embert teszem a mondat alanyává. Jól csináltad, jól nézel ki, jól sikerült. A dicséret kimondásakor megfeledkezem magamról, és szavaimnak a másikra gyakorolt hatását sem mérlegelem. Azért mondok dicsérő szavakat, mert valóban így látom a dolgot, és mert a másik ember előcsalogatta belőlem a dicséretet. A másiké a terep, kibontakozhat. A benne rejlő jót csak felerősíti az én szavam, amely által talán ő is rá eszmélhet, teret engedhet neki, és így elősegítheti növekedését. A dicséret nyilvánvalóan nem lehet álságos. Minden emberben igenis van a hibák és gyengeségek mellett megdicsérhető dolog, ám átértelmezem a másik embert azáltal, hogy a negatívumai helyett pozitívumait teszem szóvá. Nem akarom őt megváltoztatni, csak igyekszem másképp látni őt. Ez először bennem fog változást okozni, ami aztán majd a másiknak is feltűnik. Akkor is dicsérem a másik embert, ha megmaradnak a hibái. Nem sétálhatok be annak az utópikus elvárásnak a zsákutcájába, hogy embertársamból ideális keresztényt akarjak faragni. Nem várom el tőle ezt, és ezzel átértelmeztem őt. Így válik lehetségessé a probléma megoldás. Ha leragadnék az első szinten, vagyis ha egyre hangosabban kritizálnám, ő pedig védekezne, nem jutnánk sehová. Se javuláshoz, se megoldáshoz, csak belebonyolódnánk egy vég nélküli játszmába. Ha azonban dicsérek, akkor túllépek a megváltoztatni akarás szintjén. Egy magasabb szintről látok rá a dologra. Isten szintjéről, ahonnan minden emberre világosság ragyog. És ha másik emberben Isten fényét látom meg, akkor megváltozik a hozzávaló viszonyulásom is. És ő is más lesz. Újjáteremtődik. Egészséges lesz.

0: Szeressétek egymást! Pacsa Dávid atya homíliáját hallják.
1: Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. Péter hitvallását követően Jézus elkezdte jelezni tanítványainak, hogy Jeruzsálembe kell mennie, sokat kell szenvednie a vénektől, főpapoktól és írástudóktól, meg kell, hogy öljék, és hamarnapra föl kell támadnia. Péter erre félrehívta őt, és elkezdte lebeszélni. Távol legyet tőled, Uram, ez nem történhet meg veled. Ő azonban megfordult, és azt mondta Péternek, menj vissza mögém, sátán, botrány vagy nekem, mert nem Isten dolgaival törődsz, hanem az emberekével. Akkor Jézus azt mondta tanítványainak, ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét, és kövessen engem. Mert aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt. Aki pedig elveszíti életét, én értem, megtalálja azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megszerzi is, de a lelke kárt szenved? Vagy mit adhat az ember cserébe a lelkéért? Mert az emberfia eljön angyalaival, atya dicsőségében, és akkor megfizet majd mindenkinek tettei szerint. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim, hallottuk Jeremiás szavait. Rászedtél, Uram, és én hagytam, hogy rászedj. És egy gyönyörű, mélyből törő vallomás, amellyel mindannyian azonosulni tudunk. Azonosulni tudok én is papként. Rászedtél, Uram, és én hagytam, hogy rászedj. 16 évesen hallottam meg a filmben azt a mondatot, hogy egy filmben a mondatot, hogy Istennek tervei vannak magából. És elindultam a hivatás útján. És olyan útra tértem, amit én nem láttam előre. És ember ésszel nem számítható előre az, hogy valaki Budapest után Pomázra kerül, Szentendrére, Keszhelyre, és azt később így igen fiatalon Almádiba. Nem látjuk előre az életünk útját. A Jóisten gyönyörű ajándékot készít, ha mi el tudjuk engedni a saját terveinket. Mert sokszor a Jóisten többet ad, mint mi el tudunk képzelni. Rászedtél, Uram, és én hagytam, hogy rászedj. Mondhatja ezt a feleség is, amikor eszébe jut, hogy igent mondott a férjének. Nem látta előre az asszony a közös életet. De amikor megtapasztalja, hogy igen, van nehézség a házasságban, mert a férfi nem úgy gondolkodik, mint a nő. Sem csak arról van szó, hogy valamit még egyszer el kell magyarázni, hanem arról is, hogy úgy kell fogalmaznom, hogy a másik megértse. Rászedtél, Uram, és én hagytam, hogy rászedj. Mondhatja ezt a férfi is. Amikor rádöbben arra, hogy azzal, hogy elvette azt a hölgyet, azzal feladta a szabadságát. Mert nem tud úgy menni a barátaival. Mert nem tud elmenni, úgymond focizni a szabad idejében. Mert nem élhet a számítógépes játékoknak, mint korábban. És meg kell tanulnia alkalmazkodni és odafigyelni olyan emberre, aki érzékenyebb, mint ő. És megtanulnia azt, hogy nem mindegy, hogy mit mond, hanem az is fontos, hogy hogyan mondja azt, amit mond. Rászedtél, Uram, hagytam, hogy rászedj. Mondhatja mindkét szülő, amikor a gyermekkel szemben rádöbben, hogy hát ez nem olyan, amit mi, mint mi. Visszabeszél, nyűgös, kamaszodik. És éppen a barátai véget kicsit új gondolatokat is hoz be a családba. Kicsit más receptből főz, mint amiből mi főztünk. De mekkora ajándék és öröm az, amikor elmondhatom, hogy igen, valaki anyának vagy apának szólít. És milyen nagy ajándék, hogy amikor együtt vagyunk az asztalnál, akkor látjuk a családtagjainkat. Persze, az emberi kapcsolatoknak ára van. Hogy mondja az evangélium, a önmegtagadás. Mert kényelmes mindig a saját kútfőből főzni, és azt adni mindenkinek. Kényelmes az, hogy mindig nekem legyen igazam, és lesöpröm az ellenvéleményt. Kényelmes az, hogy mindig más alkalmazkodjon hozzám, és én nem akarok alkalmazkodni. És mindig más legyen türelmes velem, és én nem akarok türelmet gyakorolni. És Jézus azt mondja, hogy aki nem veszi fel a keresztjét, nem lehet az én tanítványom. És mi ez a kereszt? Jézus életének példája megmutatja, mi ez a kereszt. Nem csak a Golgotán hordja ő a keresztet, hanem az elmúlt 3 évben, a tanítványság 3 évében, amikor a tanítványokat tanítja. Türelmes a tanítványaival. Értetlenek sokszor, az evangéliumban is értetlen Péter, hogy ez nem történhet meg veled. Jézus mondja előzőleg, hogy Jeruzsálembe kell mennie, ő szenvedni fog a vénektől és a főpapoktól, meghal, harmadnapra föltámad. És ezt nem akarja megélteni Péter, ő egy ilyen dicsőséges messiásra gondolkodik, és ez nem lehet, hogy te kudarcot vagy. És nagyon érdekes a fordításunk, visszaadja az eredeti jelentést, nem az, hogy távozz tőlem, Sátán, hanem távozz mögém. Te tanítvány vagy. És a tanítvány nem mondja meg a mesternek, hogy merre visz az útja, hogy merre kell mennie. Tanítványként elrontjuk, hogy magunk akarunk úgymond tanítványként előre menni, és nem hallgatunk a tanítóra. És mi tanítványok vagyunk, akik itt a padban ülünk, és a szentélyben szolgálunk. Tanulunk az Istentől, az evangéliumon által, aki megtanít minket, hogy türelmesek legyünk. Mert Jézus nem szórja szét a tanítványait, hogy na, újra kezdjük egy más társasággal, hanem türelmes velük. Mert szereti őket. Mert együtt akar velük lenni. Őket akarja nevelni. Őket akarja formálni. És mi is, amikor türelmesek vagyunk a párunkkal, akkor mi formálni akarjuk őt. Nevelni akarjuk őt. Nem csak a párunkat, gyermekünket, unokánkat. De ez nem lehet türelem és alázat nélkül. Mert nem az ellenvéleményt söpröm le, hanem meg akarom érteni a másik gondolkodását, és az ő nyelvi megfogalmazni a magam gondolkodását. És ez alázat, és bocsánat, de intelligencia kérdése is. Miért? Mert szeretem a másikat. Hogy ezt az energiát, ezt az erőfeszítést, ezt a fáradtságos munkát én azért teszem, mert szeretem. Mert nem a szétszóródni akarok a másit, ugye? Görögül diabolos szétszórni. Eltávolodni. És ott vagyunk a nagy asztalnál egyedül. A nagy házban egyedül. És a javaink sem tudnak minket boldogítani és csillapítani. Kereszthordozás az is, hogy én áldozatot vállalok. Jézus önmagát adja, szeretteiért, tanítványaiért. Még azokért is, akik őt bántják. Miért? Mert így ad példát. Még a római katona az első, aki megtér, ő érte is áldozatot hoz. Mit mond a római katona? Ez valóban az Isten fia volt. Az első, aki megvallja Jézus istenségét, egy pogány római katona. Gyönyörű iróniája van az evangéliumnak. És mi is egy pogány százados szavait mondjuk, hogy Uram, nem vagyok én méltó. Miért emeli be, nem pedig egy főpap, vagy egy apostolnak a szavait idézzük, mert igaz az evangélium. Az ember átformáló erejéről tesz tanúságot az evangélium. Miért? Mert az Isten a szeretet, és szeretetből formál minket. Mint amikor mi szeretjük a szeretünket, és szeretetből formálni akarjuk őt. Azt mondja Pál apostol a Szentleckében, hogy ne hasonuljatok a világhoz. Alakuljatok át Istenhez méltó és Isten képére teremtett eredményé. A világ olyan, amilyen. Nem a világot kell megváltoztatni erőnek erejével, hanem a saját sorainkban kell rendet tenni. Mi a helyzet a családomban? Mi a helyzet a barátaimban? Mi a helyzet a szeretteimmel? Tudok-e rájuk figyelni? Tudok-e velük türelmesnek lenni? Tudok-e életük áldozatot hozni? Ha kell, akkor el tudok-e menni a gyermekemért, vagy unokámért éppen a másik helyett az iskolába? Ha kell, akkor nekiállok időben, úgymond sokat főzi, hogy mindenkinek legyen helye az asztalnál, de persze be is vonhatom a segítséget. Ha kell, akkor le tudok mondani az én időmről a másik miatt, mert másiknak nagyobb szüksége van rá. A Bagdi emőke szerint a felnőttség három ismérve, egyik az, hogy el tud köteleződni. Hogy tud dönteni valami mellett, és a nehéz időben is kitartott döntése mellett. Még a templomunkban esküvői díszek vannak, megfogadták jóban, rosszban. A rossz az nem jó, de mégis abban a helyzetben, amikor nehéz, akkor is ott vagyok a másik mellett. Egészségben, betegségben. A betegség valóban nehéz, és úgymond nem tudok menni, annyit kirándulni, meg kicsit a másik melléhez, mellé vagyok kötve, de a betegségben is ott vagyok a másik mellett. A másik ismér, hogy tud felelősséget vállalni. Hogy nem mutogat a másik, hogy ő volt, nem sodródik, hanem tudja vállalni a felelősséget a tetteiért. És a harmadik, hogy nem csak szeretetet tud elfogadni, hanem szeretetet tud adni. Tud a másikra odafigyelni. És úgy adni, hogy neki is jó legyen. Még a profán írók is megérzik, hogy az élet értelme a szolgálat. Márai Sándor így fogalmaz. Az élet értelme a szolgálat. Ha valakit szolgálhatunk. És ez nem egy szervilis magatartás, amely szeretetből való cselekedet, amely elfogadja, hogy a szeretettel fájdalom is jár, önmegtagadás és lemondás is jár. De akkor nekem van valaki. Valaki ott van mellettem. Valaki mellett én is ott vagyok. De lehet, hogy fizikailag nem, de én fel tudom hívni, hogy hogy van. Érezze azt, hogy én figyelek rá, törődöm vele. De ha egyedülálló vagyok, ott van mellettem a szomszéd, az ismerős. Rengeteg közösség. És ott van mellettem az egyházközség is, ha én beletagozódom az egyházközségbe. És megpróbálom megvalósítani mindazt, amit hallok az evangélium lapjain. Az életet mindannyian végig fogjuk élni. Így vagy úgy. Vajú Imre atya fogalmazott úgy, hogy ilyen régi időben volt ő pap, hogy inkább fekszem rosszul, de alszok jól, mint hogy jól feküdjek, de rosszul aludjak. És halljuk az evangélium visszaköszönő soraiban, hogy mit adhat az ember cserébe a lelkéért. Hogy ezt az életutat mindenképpen végigjárva, mit fogok én mondani? Milyen a lelkiismeretem? Hogy tekintek én vissza az emberi kapcsolataimra, a munkámra? Hogyan tudtam odafigyelni? Mi az, amit bánok? Mert nem volt erőm ahhoz, hogy megtegyem. Hogy én kimondjam. Nem volt elég türelmem odafigyelni. Van lehetőség mindig változni, mindig formálódni, egyre jobbá lenni. Mert mindig van körülöttünk valaki, akivel szemben ezt mind tudjuk gyakorolni. És adja a Jóisten, hogy az életünket ne hiába éljük le, hanem szeretetben és szolgálatban, azok között, ahol vagyunk. Amen.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves Mária Rádió hallgatók! Amikor Szent II. János Pál pápa haldoklott, akkor a magyar televíziók és rádiók napokon át, órákig az ő életének a képsorait vetítették újra és újra. Budapesten éltem akkoriban, és azt éreztem, hogy az egész város hangulata kicsit változott. Az emberek szelídebbek, elgondolkodóbbak, derűsebbek, kicsit lassabbak, a másikra odafigyelőbbek lettek, mintha a Szent Pápa lelke ott lebegett volna a város fölött. A média, a tévé, a rádió igazi küldetése ez, értéket sugározni, szépséget, Isten kegyelmét. A Mária Rádió ezt teszi, a lélek hangja, Jézust közvetíti, a legnagyobb kincset. A társadalmunknak mindenek előtt erre van szüksége. Egy híres pszichiáter, Carl Gustav Jung mondta azt, hogy a legtöbb betege, aki hozzá komoly lelki problémával fordult, az mind átélte azt, hogy az a kincs, amit csak a vallás tud egészen megadni, a remény, az élet értelmességébe vetett hit, ez a kincs hiányzik, ezt valahogyan elveszítette. És Jung, a híres pszichiáter azt mondta, hogy ahol sikerült komoly gyógyulást elérnie, ott szinte mindig a kulcs az volt, hogy a beteg, a nehézséggel küzdő ember valamilyen módon erre a kincsre, amit csak Isten adhat, a reményre, az élet értelmességének a fölfedezésére, a belévetett hitre, bizalomra újra eljutott. A Mária Rádió ezt adja, a legfontosabb kincset, a föntről jövő kegyelmet és békét. A híres tudós Einstein mondta azt, hogy választania kell az embernek, hogy vagy úgy él, hogy azt gondolja, hogy a világban nincs semmi csodálatos, hanem csak az anyag létezik. Az ember nem más, mint egy okos állat. A halál után jön a nagy semmi. Semmi csodálatosság az életben nincs. Vagy pedig az ember élhet úgy, hogy tudja azt, minden csodálatos. Mert nem a semmiből van ez a világ. Nem csak úgy magától jött létre, évmilliárdokkal ezelőtt. Mert a semmiből magától nem lesz valami. Ennek a gyönyörű, teremtett világnak, benne a megszülető életnek és az embernek kell, hogy legyen elégséges oka. Emögött valami végtelen bölcsesség, szépség, jóság rejtőzik. Nem a semmiből vagyunk, és nem is a semmibe tartunk. A világnak nem csak oka van, nem csak eredete, hanem beteljesedése is. Isten tenyerén van a világ. Einstein arra hívja az emberiséget, hogy tanuljon meg újra csodálkozni. És ugyanezt tanítja, ugyanezt a mentalitást, lelkiséget hirdeti a Mária Rádió. A lehető legfontosabb kincset a mai világ számára. Nagyon köszönöm mindenkinek, ha tud egy szál virágot fölajánlani a Szűzanya Rádiójának, ahhoz, hogy virágozhasson, és sok ember szívében termést hozzon. Mária Rádió.

0: Nézőpont.
1: Bátor Botond pálos szerzetest hallják.
2: Nem olyan rég hallottam egy nagyon érdekes történetet. Ferdinand Ossendowski a Szahara lelke című könyvében beszél egy francia utazóról, aki afrikai útja alkalmával találkozott egy pogány papnővel, aki már hallott Jézusról, sőt, isteni lénynek tartotta. Éppen ezért nevezte Aisszának, az ő nyelvüken ezzel a szóval fejezik ki az istenséget. Szóba elegyednek, és az európai megkérdezi a papnőt. Miért gondolod, hogy Aissa, Jézus, Isten? Megdöbbentő volt a fekete bőrű asszony válasza. Azért, mert aki úgy el tud felejtkezni önmagáról, mások kedvéért, mint a ti Aisszátok, az nem lehet közönséges ember. Az író ezután arról is beszámolt, hogy a papnő megkérte a francia utazót, hogy beszéljen sokat neki Aisszáról, mondjon el mindent, amit csak tud róla, és tanítsa meg őt arra az imára, amellyel hozzászokott imádkozni. És a francia bevallotta, hogy nem tud róla semmit, mert nem ismeri, és ezért nem is szokott hozzá imádkozni. Eddig a történet. De lám egy pogány papnő valami lenyűgözőt vett észre a mi Jézusunkon. Mert aki úgy el tud felejtkezni önmagáról, mások kedvéért, mint a ti Aisszátok, az nem lehet közönséges ember. Ezen érdemes elgondolkodni. Hogyha Jézushoz kapcsolódunk, akkor leszünk képesek arra, hogy meg tudjunk feledkezni úgy önmagunkról, hogy mások szolgálatára tudjunk állni. És bármennyire is különös, ezzel nem elveszítjük magunkat, hanem éppen önmagunkra találunk. Jézus soha nem akar elveszíteni bennünket. Nem akarja, hogy megfeledkezünk arról, hogy kik is vagyunk igazából, hanem a teljes életet ajánlja nekünk. Ebben a világban, ahol nagyon sokszor az önzés, az önmagunkkal való túlzott elfoglaltság, lelkülete hangzik mindenütt, érdemes elgondolkodnunk rajta. Mennyire vagyok én szabad? És jó értelemben mennyire tudok megfeledkezni önmagamról, hogy így szebbé tudjam tenni ezt a világot? Inkább Jézus szavára hallgassunk, mint a körülöttünk üvöltő világra.
0: Nézőpont.
1: Bátor Botond pálos szerzetest hallották.
3: Hírpercek.
4: Meskó Zsolt misztériumjátékot rendez az ezer éves Váci egyházmegyéről. Lelki feltöltődést és közösségépítést tartottak Bárdudvarnokon a hitoktatóknak. Új kápolna és osszárium a mohácsi emlékhelyen. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőnk Mészáros Magdolna, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. A Váci Egyházmegye alapításának ezredik évfordulója alkalmából szeptember 19-én nagyszabású családi és ifjúsági napot tartanak Vácon. A rendezvény fénypontja az Együtt építjük című 15 képből álló történelmi misztériumjáték lesz, melyet plébániai közösségek és csoportok adnak elő a Székesegyház előtti színpadon, tudatta az Egyházmegye. Meskó Zsolt rendező elmondta, hogy a felhívásukra 540-en jelentkeztek, ami már önmagában evangélium. A történethez négy váci történés segít megtalálni az egyes korszakokban az egyházmegye sorsát alakító, ma is példamutató személyiségeket. A mű az elmúlt 1000 évet mutatja be Szent Istvántól kezdve az 50-es évekig. Érdemes megismerkedni egy egyházmegye 1000 éves történelmével azért is, hogy tanuljunk belőle és ne kövessük el azokat a bűnöket, hibákat, mint az őseink. Háromnapos lelki gyakorlaton vett részt mintegy 40 hitoktató a bárdudvarnoki portapacis lelki gyakorlatos házban. A program célja az volt, hogy a résztvevők együtt készüljenek a közelgő új tanévre, és lelkileg is ráhangolódjanak feladataikra, adta hírül a Kaposvári Egyházmegye. Varga László megyés püspök a Szentlélek gyümölcsei címmel tartott előadás sorozatot. A három alkalom során a türelem, a kedvesség, a hűség, a jóság, az alázat és az önmegtartóztatás erényeivel foglalkoztak. Fontos része volt a lelki gyakorlatnak, hogy minden résztvevő olyan konkrét elhatározásokat fogalmazzon meg, melyeket a mindennapokban is meg tud valósítani. Tomanek Péter és Györfi Sándor atyák lelkivezetőként segítették a hitoktatók elmélyülését, és lehetőséget biztosítottak a szentgyónásra is. A lelki programok mellett jutott idő a vidámságra és a kötetlen közösségi együttlétre is. A résztvevők olyan élményekkel és lelki útravalóval térhettek haza, melyek erőt adhatnak számukra ahhoz, hogy az előttük álló tanévben szakmailag és lelkileg is segítsék egymást. Ünnepélyes állami és egyházi tiszteletadás mellett helyezték végső nyugalomra augusztus 29-én azt a 10 katonát, akinek maradványait a mohácsi csata után kivégzett csaknem 2000 áldozat tömegsírjából emeltek ki. A mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából átadták és megáldották a Nemzeti Emlékhely új kápolnáját és osszáriumát is. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter beszédében kiemelte, Mohács a bátorság, az önfeláldozás és a helytállás jelképe. Az új emlékkápolna megáldását és a gyászszertartást Berta Tibor tábori püspök végezte. A szertartással jelképesen keresztény végtisztességet adtak minden olyan áldozatnak, aki a csatában esett el, vagy azt követően végezték ki. Az emlékkápolna tornyán különböző árnyalatú zöld cserepek jelképezik a névtelen hősi halottakat. Egy aranyszínű cserép II. Lajos király emlékét őrzi, míg a további színek a csatában elesett katonákra emlékeztetnek. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei szeptember 2-án, szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm figyelmüket és további szép napot kívánok önöknek. Kassa Reginát hallották.
0: Híreinket hallották.

Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai adásunk tartalmából.

Leo pápa új katekézis sorozatot kezdett a Gaudium et Spes zsinati dokumentumról. 14. Leo szentmiséje a Teremtésvédelem ima világnapján. Hallgassuk meg a teremtés hangját, amelyben Isten szól hozzánk.

0: Leópápa új katekézi sorozatot kezdett a Gaudium et Spes zsinati dokumentumról. A Szentatya szeptember 2-án szerdán délelőtt ismét a Szent Péter téren tartotta meg az általános kihallgatást, amelynek keretében új katekézi sorozatot nyitott. Miután a nyár folyamán 8 részben a zsinat Sacrosanctum Concilium kezdetű liturgikus konstitúcióját elemezte, ezúttal a II. Vatikáni zsinat Gaudium et Spes kezdetű lelkipásztori konstitúcióját magyarázza, amely az egyház és a kortárs világ kapcsolatát értelmezi. Az eredeti dokumentumot 6. Pál pápa írta alá 1965. december 7-én, mint a katolikus egyház püspöke. Az egyház meghallgatja a világot és szolgálja azt, szól az első katekézis hivatalos címe, amely az egyház két alapvető vonását rögzíti, a világ figyelmes meghallgatását és szolgálatát.
1: Con l'incontro odierno iniziamo a riflettere sulla costituzione pastorale Gaudium et Spes.
0: A mai találkozóval a Gaudium et Spes lelkipásztori konstitúcióról kezdünk elmélkedni, amelyen a II. Vatikáni zsinat egy alapvető témát kívánt feltárni, az egyház kapcsolatát a kortárs világgal, kezdte katekézisét Leó pápa. Szent 23. János már 1962. október 11-i beiktatási beszédében is bírálta a végzett prófétáit, akik, bár a vallás iránti buzgalom lángol bennük, azt hangoztatják, hogy korunk a múlt századokhoz képest sokkal rosszabb, sőt, odáig mennek, hogy úgy viselkednek, mintha nem lenne mit tanulniuk a történelemből. Ezért kapták a zsinati atyák a feladatot, az emberi események jelenlegi állapotában, amelyben úgy tűnik, hogy az emberiség egy újabb rendbe lép, inkább az isteni gondviselés titokzatos terveit kell látnunk, amelyek az egymás követő időkben az emberek munkája révén és gyakran várakozásaikat felülmúlva valósulnak meg, és amelyek bölcsen mindent, még a kedvezőtlen emberi eseményeket is az egyház javára rendeznek. 3 évvel később a Gaudium et Spes dokumentum kiirdetése ezt a megkülönböztetést az egyház természete lényeges vonásaként ismerte el, és mint lelkipásztori küldetésének alkotó elemét írta le. Innen ered a lelkipásztori konstitúció meghatározás. Ez nem naív optimizmus kérdése, hanem Krisztus misztériumához való megújult hűségé, aki megtestesülve úgy döntött, hogy osztozik életünkben, mindenben hasonlóvá lett testvéreihez, ahogy a zsidókhoz írt levél írja. Magára vette a bűn következményeit, meghalva váltságul adta magát mindenkiért.
1: Tale condivisione con l'umanità è la via che il Cristo chiede alla Chiesa.
0: Ez az emberiséggel való megosztás az az út, amelyet Krisztus kér az egyháztól. Ezért a Gaudium et Spes zsinati konstitúció azzal a kijelentéssel kezdődik, hogy az egyház magáénak érzi a kor embereinek, különösen is a szegényeknek és minden szenvedőnek örömét és reményét, bánatát és gyötrelmét, tanította a Szent Atya katekézisében. Ez egy olyan megosztás, amely arra hív minket, hogy hagyjunk fel minden passzivitással és közönnyel a kibontakozó eseményekkel, a történelemmel és az emberek életével szemben, különösen a

0: tapasztalt, gyors és mélyreható változások fényében. Nem maradhatunk érdektelen szemlélők. Ehelyett a szívünkkel kell hallgatnunk, hagynunk kell, hogy a kihívások elérjenek minket, és be kell kapcsolódnunk abba. Krisztussal és lelkének erejével támogatva a hívők arra kaptak meghívást, hogy vállalják testvéreik nehézségeit, különösen azokét, akiket igazságtalanság, diszkrimináció és erőszak gyötör. Valójában csak a megosztás és az elkötelezettség révén juthatunk el megfelelő válaszokra, mindig annak a bizonyosságnak a támogatásával, hogy ennek az életnek a szenvedései nem mérhetik az eljövendő dicsőséghez, amely majd megnyilvánul rajtunk, ahogy Pál apostol írja a rómaiakhoz írt levelében. Ebben az értelemben az emberiséghez való közelség utat nyit az események és maga a kinyilatkoztatás mélyebb olvasásához, és ugyanebből a perspektívából a Gaudium et Spes emlékeztet az egyház állandó kötelességére, hogy vizsgálja az idők jeleit, és az evangélium fényében értelmezze azokat.
1: Questa costituzione conciliare ha dunque richiamato la Chiesa a un permanente impegno di conversione. Per testimoniare che essa non è mossa da nessuna ambizione terrena.
0: A zsinati konstitúció ezért felszólította az egyházat a megtérés állandó elkötelezettségére, hogy tanúságot tegyen arról, hogy semmiféle földi ambíció nem vezérli, hanem egyedül arra törekszik, hogy a vigasztaló lélek vezetésével folytassa Krisztus művét, aki azért jött a világba, hogy tanúságot tegyen az igazságról, hogy üdvözítsen, hogy ne elítéljen, hanem szolgáljon, nem pedig, hogy őt szolgálják. Ez valójában nem pusztán erkölcsi beállítottság, hangsúlyozta a Szent Atya. Ferenc pápa emlékeztetett minket arra, folytatta a pápa, hogy az egyház számára a szegények melletti döntés teológiai kategória, még mielőtt kulturális, szociológiai, politikai vagy filozófiai kategória lenne. Arra kaptunk hivatást, hogy felfedezzük bennük Krisztust, hogy hangot adjunk ügyeinknek, de arra is, hogy barátaik legyünk, hogy meghallgassuk őket, megértsük őket, és befogadjuk azt a titokzatos bölcsességet, amelyet Isten rajtuk keresztül akar megosztani velünk.
1: La condivisione cristiana impegna a farsi carico della realtà e anche a smascherare le contraddizioni che caratterizzano la vita personale e sociale del mondo contemporaneo.
0: A keresztény megosztás megköveteli tőlünk, hogy szembenézzünk a valósággal, és leleplezzük azokat az ellentmondásokat is, amelyek a mai világban a személyes és társadalmi életet jellemzik. Ilyen például a tudományos és technológiai fejlődés, amely mindig új lehetőségeket kínál ugyan, de csak egyeseknek, és amelyeket az emberek nem mindig képesek szolgálatukba, a saját szolgálatukba állítani, vagy a társadalmi élet törvényeinek világosabb ismerete, amelyet azonban bizonytalanságok kísérnek azt illetően, hogy milyen irányt kell adni neki, vagy ismét a gazdagság, a lehetőségek és a gazdasági hatalom nagyobb elérhetősége, amely sajnos ma is, akárcsak a zsinat idején hagyja, hogy a világ lakosságának nagy részét továbbra is éhség és szegénység gyötörje, vagy pedig a föld jövőjének megosztott tudatossága ugyanakkor a lemondás képtelensége az önző fogyasztásról és arról az illúzióról, hogy a háború hatékony módja a béke építésének. Végül Leó pápa arra hívta fel a figyelmet, hogy egy olyan korban, amelyet mélyreható változások jellemeznek, és amelyek aggasztó egyensúly hiányokhoz vezetnek, az egyház arra hivatott, hogy szolgálja az emberiséget, meghallgatva és átölelve a szív legmélyebb kérdéseit és a benne rejlő vágyakat. Krisztusra mutatva, mint az egész emberi történelem kulcsára, középpontjára és végső céljára. Ezért az egyházban, minden szinten, minden korszakban meg kell valósítani Krisztus irgalmas kenózisát, önkiüresítését, aki nem tekintette zsákmánynak az Istennel való egyenlőségét, hanem kiüresítette önmagát, szolgai alakot öltve, engedelmestett mind halálig, mégpedig a kereszt halálig.
1: Cari fratelli e sorelle, la gioia e la speranza, gaudium et spes, siano i tratti distintivi di una Chiesa che annuncia e testimonia il Vangelo, facendosi prossima alle donne e agli uomini del nostro tempo.
0: Kedves testvéreim, az öröm és a remény, a Gaudium et Spes legyenek annak az egyháznak a megkülönböztető jegyei, amely hirdeti és tanúskodik az evangéliumról, miközben közel lép a mai kor embereihez. Zárta első katekézisét Leó pápa, a II. Vatikáni zsinat Gaudium et Spes kezdetű lelkipásztori konstitúciójáról. A katekézis követően a pápa a lengyel zarándokokat köszöntve megemlékezett arról, hogy Lengyelországban, teszem hozzá, miként Magyarországon is, kedden szeptember 1-ével megkezdődött az új tanév, amely újabb mérföldkövet jelent a tudás megszerzése és az új generációk nevelése folyamatában, a szülők, az iskola és az egyház együttműködésének köszönhetően. A vallásoktatás és a katekéziseken való részvétel szélesítse ki a látókört, mélyítse el Isten és a világ ismeretét, és készítse fel őket a szentséggel gyümölcsöző vételére és a közösség életben való részvételre, szólt a Szentatya, majd apostoli áldását adta a részvevőkre.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
2: Amen. Amen.

0: 14. Leópápa, hallgassuk meg a teremtés hangját, amelyben Isten szól hozzánk. 14. Leó szeptember 1-én a Teremtésvédelem ima világnapján este 6 órakor szentmisét mutatott be Castel Gandolfóban a Borgo Laudato Si-ben, vagyis a Laudato Si faluban. Homiliájában arra hívta a híveket, hogy a mindennapok rohanásából kilépve álljanak meg a teremtett világ szépsége előtt, és ismerjék fel benne Isten szeretetének jeleit. A teremtés szemlélése ugyanakkor nem maradhat pusztán a természet szépsége felett érzett csodálat. Ökológiai megtéréshez, személyes és közös felelősségvállaláshoz kell vezetnie, hangsúlyozta a Szentatya.
1: Nelle letture scelte per la liturgia di oggi, giornata mondiale di preghiera per la cura del creato, ci vengono rivolti due inviti alla contemplazione delle opere del Signore.
0: A liturgia olvasmányai két alkalommal is arra szólítanak, hogy szemléljük az Úr műveit. Kezdte homíliáját 14. Leó, megjegyezve, hogy ez különösen is könnyű a Castel Gandolfói kertek csodálatos környezetében. A bölcsesség könyve arra buzdít, hogy a teremtett világ szépségét és erejét szemlélve jussunk el annak alkotójához. Felületes magatartás lenne, ha megállnánk a tűz, a szél, a zúgó víz, vagy az égbolt csillagainak csodálatánál, és nem emelnénk tekintetünket ahhoz, aki mindezt teremtette, figyelmeztetett a pápa. A 18. Zsoltár ugyancsak arra ösztönöz, hogy emeljük fel tekintetünket. Az egek Isten dicsőségét hirdetik, az égbolt pedig kezének művéről beszél. Az egész teremtés a teremtő nagyságáról szól hozzánk, feltéve, hogy tekintetünk és szívünk nyitott erre a nagy misztériumra, hangsúlyozta 14. Leó. Máté evangéliuma szintén a teremtés szemlélésére hív, ugyanakkor különösen is kiemeli Isten ember iránti szeretetét. Jézus arra kéri tanítványait, hogy nézzék az égmadarait és a mezők liliómait. A teremtő számára ezek is értékesek, gondoskodik róluk, és szépségbe öltözteti őket. Ha pedig Isten ilyen bőkezűen gondoskodik a növényekről és az állatokról, mennyivel inkább figyel szeretett fiaira és leányaira, mutatott rá a pápa. A teremtett világ szemlélése tehát nem önmagáért való. Segít felismerni, hogy az ember nem magára hagyva él a világban, hanem egy olyan teremtés része, amely Isten szeretetéből született, és amelyben az ember különleges helyet és felelősséget kapott. Szeptember 1-én egyben megkezdődik a teremtett világ ideje, azaz 5 héten át tartó időszak, amelyet az egyház az imádságnak és a közös otthon gondozása melletti elköteleződésnek szentel. 14. Leó ennek kapcsán nagyon konkrét felhívással fordult a hívekhez. Arra buzdított, hogy ezen a napon és a következő hetekben szakítsunk néhány percet a mindennapi tevékenységek rohanásából, és ízleljük meg annak a nagy harmóniának a szépségét, amelynek mi magunk is részei vagyunk.
1: Mettiamo in modalità silenziosa tutti i rumori delle opere umane per ascoltare la voce melodiosa della creazione, in cui Dio, autore di ogni cosa, ci parla.
0: Állítsuk csendes üzemmódba az emberi tevékenység minden zaját, hogy meghalljuk a teremtés dallamos hangját, amelyben Isten mindenek alkotója szól hozzánk, fogalmazott a Szentatya. Leó pápa szerint ez a szemlélődés egyben az Úrral való találkozás útja, és éppen ebből a találkozásból indulhat el az, amit az egyház hiteles ökológiai megtérésnek nevez. Amikor a Jézus Krisztussal való találkozás következményei láthatóvá válnak abban is, ahogyan a bennünket körülvevő világhoz viszonyulunk. A teremtés szemlélése és a teremtővel való találkozás segít felismerni különleges helyünket Isten csodálatos tervében. Ugyanakkor tudatosítja személyes és közösségi felelősségünket is abban, hogy megőrizzük a teremtés eredeti harmóniáját. Ehhez azonban fel kell ismernünk saját mulasztásainkat és tévedéseinket is, hangsúlyozta 14. Leó. Ebből a felismerésből születhet meg az új elkötelezettség arra, hogy a teremtő akarata szerint helyreállítsuk a teremtmények közötti kapcsolatokat. A Szentatya ezen a ponton a teremtett világ gondozásáért tartott idei imanap üzenetének egyik központi gondolatát idézte fel. Izajás próféta felszólítását, hogy kovácsolják ekevasakká kardjaikat. Ez a bibliai kép arra hív, hogy azt, amit az ember a pusztítás szolgálatába állított, fordítsa ismét az élet szolgálatába. Még nem késő, hangsúlyozta a pápa. A teremtett világ ideje, amely október 4-én ér véget, mély megtérésre szólít bennünket. Amit pusztításra használtak, azt újra az élet szolgálatába lehet állítani. A szegények gondozására, az éhezők táplálására és a teremtett világ megóvására. A szeptember 1-én megnyitott teremtett világ ideje október 4-én ér véget, amikor Assisi Szent Ferenc tranzitusának, vagyis földi életből való távozásának 800. évfordulóját ünnepli az egyház. 14. Leó felidézte, hogy Ferenc pápa különösen is Assisi szegénykéjéből merített ihletet, amikor megírta Laudato Si kezdetű enciklikáját, és amikor életre hívta a Castel Gandolfói Borgo Laudato Si-t, amely most otthont adott a szentmise résztvevőinek.
1: Uniamoci dunque spiritualmente al poverello di Assisi, facendo nostro il suo cantico di lode.
0: A pápa ezért arra kérte a jelenlévőket, hogy lélekben csatlakozzanak Assisi Szent Ferenchez, és fogadják szívükbe híres naphimnuszának dicséretét. Áldott légy, Uram, minden teremtményeddel, különösen Urunk bátyánkkal, a nappal, idézte a szentatya, majd felelevenítette a himnusznak a holdért és a csillagokért, a szélért, a vízért, a tűzért és földanya nővérünkért mondott hálaszavait. 14. Leó pápa homiliája végén összekapcsolta a teremtett világ gondozását az egyetemes testvériség eszményével. Szent Ferenccel együtt meg akarjuk újítani elkötelezettségünket, hogy megéljük és előmozdítsuk azt az egyetemes testvériséget, amely elválaszthatatlanul összekapcsolódik a teremtett világ megóvásának feladatával, zárta szeptember 1-i homiliáját 14. Leó pápa a Castel Gandolfói Laudato Si faluban.
2: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

0: Mária Rádió.
1: Jászol és kereszt. Székely János püspök atya elmélkedése.
2: Augusztus 20-án, államalapító Szent István királyunk ünnepén, dr. Székely János megyés püspök mutatott be Szent Misét a szombathelyi Szent Kereszt lelkészségen, Kis László plébános és Horváth József pápai prelátus koncelebrálásával. A következő percekben püspök atya szentbeszédét hallják.
3: Nagyon nagy szeretettel és örömmel köszöntök mindenkit, József atyát, László atyát, diakónus testvér polgármester urat, képviselőinket. Nagy szeretettel köszöntöm a lovagrend tagjait, cserkészeket, mindenkit, aki eljött erre a mai ünnepi szentmisére. Szent István királyt ünnepeljük, hálát adunk az ő életért, és imádkozzunk hazánkért, azért, hogy életadó keresztény gyökereinkhez hűségesek legyünk, nemzetünk lelki megújulásáért. Kedves testvérek, 973-ban Géza fejedelem követeket küldött a német birodalmi gyűlésre Quedlinburgba, és kért keresztény hittérítőket. Nem mély meggyőződésből tette ezt, hanem sokkal inkább számításból. Magában így mondogatta, elég hatalmas úr ő ahhoz, hogy két Istennek is áldozzon. Egészen másképp gondolkodott azonban a fia, Vajk, a későbbi Szent István. Őt a kereszténység lelke mélyéig megrendítette, megérintette. Amikor uralkodó lett, attól kezdve minden nap szentmisén vett részt. Nem volt ez szokásos akkoriban a régóta keresztény népek uralkodóinál sem. Mindig adott a szegénynek, erre külön törvényeket is hozott, az adónak mekkora részét kell évről évre a szegények között szétosztani. Esztergomban történt olyan is, hogy este későn ő maga ment ki, adományt vitt a szegényeknek, meglátták, hogy pénz van nála, nem ismerték föl, alig-alig tudta magát kimenteni a sok-sok szegény ember kezéből, még a kicsit a szakállát is megtépték. Adni akart, segíteni akart, szent ember akart lenni. Annak ellenére, hogy Európa egyik leghatalmasabb hadserege, akkoriban az övé volt. 1030-ban Konrád német-római császár seregeit tönkreverte. Ennek ellenére soha hódító háborút nem indított. István a béke embere volt, építeni akart. Mindenek előtt egyházmegyéket alapított, templomot épített, kolostort, iskolát. A keresztény hit kincsét akarta a népének átadni. Ez volt az ő legfőbb célja. Akkor ünnepeljük Szent Istvánt hitelesen, ha mi is ugyanezt szeretnénk tenni. Ha be akarjuk engedni a hitfényét egyéni életünkbe, családjaink életébe, társadalmunkba. Miért életbe vágóan fontos beengednünk Isten fényét az életünkbe? Azért, mert ez diktálja az embernek az értelme és a szíve is. Az diktálja az értelmünk, hogy ez a gyönyörű, csodálatos világ, a csillagmilliárdok, az élet, az ember csodája nem csak úgy magától, véletlenül a semmiből keletkezett. Ennek van elégséges oka, ahogyan történelem legnagyobb tudósai ezt mindig is sejtették és tudták. de ez diktálja a szívünk is. Az életünk leggyönyörűbb pillanatai, mint a szülő életében a gyermekei születése, amikor az élet csodáját egy új embernek a világra jöttét ámulva nézi, vagy a szeretet, szerelem gyönyörű pillanatai, vagy amikor érezzük a lelkiismeret hangját, amit az ember teljesen elnémítani nem tud, mert ez a hang nem egészen a mi részünk, nincs fölötte teljesen hatalmunk, vagy a szépség átélésekor, vagy a halál szent közelségének a pillanataiban. Az ember érzi szinte kézzel foghatóan, hogy nem csak az létezik, amit megfoghatunk, megszámolhatunk. Az élet valami sokkal nagyobb titok, ez diktálja az értelmünk, és ez diktálja a szívünk is. Ha az ember bezárja a kaput az ég felé, akkor a saját legigazibb, legmélyebb természetének mond ellent. Szent István királyt hitelesen ünnepelni azt jelenti, hogy beengedjük őt az életünkbe, beengedjük Isten fényét a családjainkba, a társadalmunkba. Amerikában, Boston környékén egy hatalmas vízzáró gátat építettek, és tudták a környékbeli falvak, hogy melyik területek lesznek teljesen vízzel elárasztva. Némelyik falunak el is kellett költöznie egy néhány éven belül arról a helyről, ahol addig éltek. És Boston polgármestere körbenézett a kis falvakon, és azt látta, hogy óriási a piszok, sehol nem ápolják a kertet, falakról omlik a vakolat. És megkérdezte az egyik falunak a polgármesterét, hogy hát miért nem gondozza kicsit a települést. Mire a polgármester azt mondta, nincs remény a jövőben, azért nincs munka a jelenben. Az ember azt gondolja, hogy az életének igazi távlata nincs. Van 70-80 évem, amit lehetőleg kellemesen el kell töltenem, akkor nehezen fog, nagylelkűen, önfeláldozóan, csillogó szemekkel, reménnyel teli szívvel élni. Lehessen a szívében a szeretet dallama. Ha azt gondolja, hogy az élete a semmiből a semmibe tart, igazi oka nincs, és igazi célja sincs, beteljesedése sincs, akkor az egész élete válik értelmetlenné, abszurdá. Mit jelent konkrétan beengedni Isten fényét az életünkbe? Jelenti azt is, hogy beengedjük ki a maga családjába, házasságába. A feltételek nélküli, nagylelkű, isteni szeretetet. Minden szép házasságnak ez van a legmélyén. Nagylelkű, pazarló, föltételek nélküli szeretet. Jelenti azt is, hogy igent mondunk az élet titkára, az élet csodájára. Igent mondunk arra a szerelemre, amely természete szerint termékeny, életfakasztó. Ha egy társadalom úgy gondolja, hogy van az emberi életnek egy szakasza, az első 3 hónap, amíg még az élethez való jog nem föltételek nélküli, amíg egy gyermeknek a lehetősége, hogy világra jöhessen, vagy nem, a felnőttek döntésétől függ, amíg az ő élethez való joga föltételekhez kötött, át kell jutni ezen a halálzónán, ahhoz, hogy joga legyen az élethez. Ha egy társadalom így gondolkodik, akkor megsérül, elvész az emberi élet végtelen méltósága, az egész társadalom alakul át. Egy tankóros felnőtt mondta azt, hogy amikor hall arról, hogy egy tankóros kisgyereket elvetettek, elutasítottak a szülei. Akkor mindig úgy érzi, igazából az ő életét is elutasították. Akkor tulajdonképpen neki sem kellett volna megszületnie. Ő is egy teher a társadalom számára. Beengedni Istent az életünkbe. Azt is jelenti, hogy beengedjük őt az iskoláinkba, a gyermekek nevelésébe, a gyermekek szívébe. Márton Áron erdélyi püspöke mondta azt, hogy ha az iskola nem templom, akkor barlang lesz. Ha bedeszkázzuk az eget a fiatalok fölött, ha csak technikai tudást adunk át, hogy használd a világot, csak nyelveket tanítunk, komputerek tudományát, de arról nem sok szó van, hogy mi is ez a világ, honnan van és miért van, mi az ember, mit kellene tennünk, mit remélhetünk, mi az élet végső értelme, célja. Ha bedeszkázzuk az eget a fiatalok fölött, akkor alig-alig lesznek csillogó szemű, önzetlen, nagy lelkű fiataljaink. Szovjetunióban egy átnevelő tábornak a parancsnoka, egy Koszlov nevű ateista katona fölfigyelt arra, hogy az átnevelő táborban van egy-két különleges ember, akiknek a tekintete tiszta, néha mosolyognak, derűsek abban a földi pokolban is. Kíváncsi lett arra, hogy kik lehetnek ezek az emberek. Lassanként, ahogy megnézte a papírjaikat, rádöbbent, hogy mindegyikük vagy ortodox pap, vagy szerzetes. Ettől ragyogott az arcuk. Ha szeretnénk csillogó szemű fiatalokat, akkor a lelkükbe be kell engednünk Isten fényét. Olvastam egy legendát, ami szerint az Úristen töprengett azon, hogy melyik néppel kössön szövetséget. És felajánlotta először a görögöknek, és megkérdezte, mit tudnátok adni cserébe. Mit adnátok szívesen Istennek? Görögök azt mondták, alkotunk gyönyörű szobrokat, nagyszerű filozófiát. Úristennek nem annyira tetszett, elment a rómaiakhoz, kérdezte, ha veletek kötnék szövetséget, mit tudnátok adni, mit adnátok szívesen? Rómaiak azt mondták, kitűznénk Isten nevét zászlókra, győzelmi jelvényekre. Úristennek ez se tetszett annyira. Végül elment a héberekhez. Kérdezte, ti mit adnátok Istennek? Mire ők azt mondták, egyszerű nép vagyunk, pásztor nép. Nincsen semmink. De egy valamit szívesen adnánk. Mesélnénk a gyermekeinknek. Istenről, az ő csodáiról. Az ő történeteit adnánk át nemzedékről nemzedékre. Az Úristennek nagyon tetszett, őket választotta. Beengedni Istent a világba. Jelenti azt, hogy beengedjük a gyermekek szívébe. És beengedjük a társadalmunkba is. Isten fényét, a szeretet fényét, az igazságosság fényét. Életerős és boldog társadalmat gyűlöletre, bosszúállásra nem lehet építeni. Jogállamot a jog áthágására nem lehet fölépíteni. Csak igazságra és szeretetre, nagy lelkűségre és jóságra. Beengedni Isten fényét a világba ezt is jelenti. Németországban történt, hogy asszony az édesapja halála után többent rá arra, hogy semmit nem fog az édesapától örökölni. Mindent a húga kapott meg. A családi házat, összes készpénzt még azt a kicsi telket is, amit pedig édesapjuk mindig őnek ígért. Rá kellett döbbennie, hogy úgy látszik, nem csak édesanyjuk, de apjuk sem szerette őt soha igazán. Mindig a húga volt a kedves, azt dicsérték, ajnározták. Rászakadt a nem szeretett, az elutasított gyermek minden fájdalma. Napokon át alig tudott aludni, forrongott benne a bosszú vágy, a keserűség. Aztán nem tudta vállalni a Karitásznál végzett addigi szolgálatait is, abba hagyta. Végül a munkájára sem tudott figyelni, azt is be kellett fejeznie. És néhány hónappal később inni kezdett. Aztán kórházba került. A kórházban egyik nap szembe jött vele egy tolószékben ülő idős asszony. Az asszony köszönt neki, azt mondta, nem ismer meg. Én vagyok az, akihez annyit kijárt 3 évvel ezelőtt a Karitásztól. Akkor én egy rettenetes baleset után voltam. Akkor veszítettem el mind a 2 lábamat. Öngyilkos akartam lenni. De magából annyi fény áradt, annyi erő. Magának köszönhetem az életemet. Aztán még az idős asszony megkérdezte, miért azóta nem jár ide a kórházba? A fiatalabb asszony zavarta, mondta, nem, most én is beteg vagyok. Elköszönt, bement a maga beteg szobájába, odaállt a tükör elé, nézte az annyira összezavarodott, megkeseredett arcát. Megkérdezte, mi is történik velem mostanában? Elvesztettem volna az életem forrását, a hitemet. És akkor hirtelen teljesen világossá lett a számára, hogy nem az ő dolga, hogy a szülei fölött bármifajta ítéletet mondjon. Egyedül Isten látja a szíveket, egyedül ő ítélhet. És aztán az is teljesen világos lett a számára, hogy ő az Istennek mindig végtelenül kedves gyermeke volt, és az is maradt. Odalépett az ablakhoz, odakintről ragyogóan sütött a nap, a szívét hatalmas forróság járta át, és az asszony néhány hét alatt meggyógyult. Isten fénye életet ad, teljességet ad. Beengedni őt ebbe a sebzett világba, ezt jelenti kinyitni a szívünket az ég felé, a családjainkat, a társadalmunkat. Hálát adunk Szent Istvánért, ki ezt tette történelmi léptékben, és imádkozunk azért, hogy mi is beengedhessük hitfényét, Isten szeretetét egyéni életünkbe, családjainkba és az egész társadalomba. Amen.
2: Augusztus 20-án, államalapító Szent István királyunk ünnepén, dr. Székely János megyés püspök mutatott be szentmisét a szombathelyi Szent Kereszt lelkészségen, Kis László plébános és Horváth József pápai prelátus koncelebrálásával. Az elmúlt percekben püspök atya szentbeszédét hallották.
1: Jászol és kereszt. Székely János püspökatya elmélkedését hallották.

0: Az imaórák liturgiája. Kompletórium következik.
1: A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozzák.
2: Istenem, jöjj segítségemre!
3: Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
4: Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Urunk, Istenünk, könyörülj rajtunk!
3: Mert vétkeztünk ellened.
4: Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat,
3: és add meg nekünk az üdvösséget.
4: Irgalmazz nekünk, mindenható Isten, bocsásd meg vétkeinket, és vezess el bennünket az örök életre.
3: Amen.

0: Olvasmány Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből. Ne vétkezzetek, a nap ne nyugodjék le haragotok fölött, ne adjatok teret a sátánnak.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
2: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
2: Kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Uram,

0: Könyörögjünk! Szelíd és alázatos szívű Urunk, Jézus Krisztus, aki édes igát és könnyű terhet raksz követőidre, fogadj jóságosan mai napunk jó szándékait és tetteit. Adj nyugalmas éjszakát, hogy holnap készségesebbek legyünk szolgálatodra, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Adjon nyugalmas éjszakát, és amint halálig mélyülő, tisztuló, növekvő szeretetet adja meg nekünk a mindenható és irgalmas Isten.
1: Amen.

0: A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozták.
1: Az imaórák liturgiája. A kompletóriumot imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: Búcsú ünnepet tartottak a Szentkúti könnyező szűzanyag egy helyén. Misztériumjáték a Váci Egyházmegye 1000 évéről. Pázmányos kutatás tárta fel a pusztamaróti történelmi emlékhely múltját. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják, melyeket Mészáros Magdolna szerkesztett mőnöknek és Kassa Regina olvas fel. A könnyező szűzanya egyházmegyei kegyhely búcsűnnepét tartották vasárnap a Szabadka melletti Szentkúton. A kegyhely búcsűnnepén a zarándokok magyar és horvát nyelvű szentmiséken vehettek részt, melyek főcelebránsa és szónoka Mirko Stefkovics nagybecskereki megyés püspök volt, aki az ünnep vigiliáján szombaton este tartott bűnbánati liturgiát is vezette. Elmélkedésének középpontjában a lelkiismeret vizsgálat, a saját bűneinkkel való őszinte szembenézés állt, írta a Magyar Kurír. Szentkút egy 2021-ben egyházmegyei rangra emelt kegyhely, mely tükrözi Szabadka nemzeti sokszínűségét. Vasárnap az ünnepi bevonulás a szűzanya kegyképének magasba emelésével kezdődött. Áldozat nélkül nincs valódi közösség, ott az emberek előbb-utóbb eltávolodnak egymástól, hangsúlyozta a főpásztor. Homiliájának végén a könnyező szűzanya közbenjárását kérte, hogy megtanuljunk számítás nélkül szolgálni, egymás terhét hordozni, és akkor is bízni Istenben, amikor még nem látjuk. A Váci Egyházmegye alapításának ezredik évfordulója alkalmából szeptember 19-én nagyszabású családi és ifjúsági napot tartanak Vácon. A rendezvény fénypontja az Együtt építjük című 15 képből álló történelmi misztériumjáték lesz, melyet plébániai közösségek és csoportok adnak elő a Székesegyház előtti színpadon, tudatta az egyházmegye. Meskó Zsolt rendező elmondta, hogy a felhívásukra 540-en jelentkeztek, ami már önmagában evangélium. A történethez négy váci történés segít megtalálni az egyes korszakokban az egyházmegye sorsát alakító, ma is példamutató személyiségeket. A mű az elmúlt 1000 évet mutatja be Szent Istvántól kezdve az 50-es évekig. Érdemes megismerkedni egy egyházmegye 1000 éves történelmével azért is, hogy tanuljunk belőle, és ne kövessük el azokat a bűnöket, hibákat, mint az őseink. Újabb értékes leletek kerültek elő a Pusztamarót térségében zajló régészeti feltárások során. A kutatás a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, valamint a Balassa Bálint Múzeum és a Nemzeti Régészeti Intézet szakembereinek együttműködésével zajlott. A kutatók 2024-ben emberi csontmaradványokra figyeltek fel, majd további értékes leleteket is találtak a területen. Előkerült többek között egy jagellókori érme, valamint dárdák, és egy 1524-ben vert II. Lajos királykorából származó érme is. A régészeti munkálatokkal párhuzamosan a Pilisi parkerdő is rendezte a történelmi emlékhely környezetét. Új információs táblát helyeztek ki, amely Pusztamarót történetét, az egykori kastélyt, valamint a régészeti kutatás eddigi legfontosabb eredményeit mutatja be. A pusztamaróti emlékhely arra is jó példa, hogy az erdők nem csupán természeti értékeket őriznek, a fák és az avar alatt évszázadok történelmének emlékei is rejtőzhetnek. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei szeptember 2-án szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket, és további szép napot kívánok önöknek. Kassa Reginát hallották.
0: Híreinket hallották.

0: راديو. Imádkozzunk együtt. A dicsőséges rózsafűzér következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindenörökké, amen!
1: A mai dicsőséges rózsafűzért a Mária Reádó budapesti stúdiójának kápolnájából az Akci Boldog Brenner János Katolikus Általános Iskola diákjai tanárai imádkozzák. A rózsafűzért a hallgató imata szándékok mellett Magyarország lelki megújulásáért, a Mária Rádió hallgatóságának további gyarapodásáért, iskolánk diákjaért, azok szüleiért, tanáraért és iskolánk lelkipásztoráért is imádkozzuk. Kérjük a kedves hallgatókat, imádkozzanak velünk!
3: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
3: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és fölnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
4: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyháza, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát,

0: a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: A dicsőséges József üzér első titka, aki a halálból feltámadt. Feltámadott Krisztus, adj erős hitet nekem, törd szét félelmeim bilincseit, és árazd el lelkemet a feltámadás örömével. Hiszem, hogy szereteted áttör bennem minden zártságot, amely még lelkemet uralja, és így felragyoghat bennem, és eláraszthat engem a te szent békességed. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halálból feltámadt.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halálból feltámadt.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk
4: bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
4: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
4: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
4: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
4: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
4: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
4: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: A dicsőséges rózsafűzér második titka, aki a mennybe fölment. Jézusom, ha úgy érzem, magamra maradtam, vagy eluralkodnak rajtam a nehézségek, juttasd eszembe szavaidat, én veled maradok minden nap a világ végéig. Erősíts meg engem ezen szavaiddal, és árazd lelkembe az imádás ajándékát, hogy tekintetemet rátszegezve érhessem napjaimat egy békés összeszedettségben. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
4: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
4: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
4: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
4: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: A dicsőséges rózsafűzér harmadik titka, aki nekünk a szent lelket elküldte. Szentlélek Isten, betöltötted az apostolokat, lángra lobbantottad őket. Már nem aggódtak, hogy nem elég okosak, nem elég szentek. Tudták, hogy nem a maguk okosságát, hanem a te keresztet bölcsességét kell hirdetniük, nem a maguk erejére, hanem a te kegyelmedre kell építeniük. Szentlélek Isten, töltsd be minket is fényeddel. Szabadíts meg minden lehúzó, minket húsba kötő lánctól, a bűnök és a rossz szokások rabláncaitól, hogy valóban szabadok lehessünk, hogy szárnyalhassunk és szerethessünk. Te, az Atya és a Fiú közös szeretete, önátadása vagy. Taníts minket az önátadásra. Add, hogy az egyházban felismerjük, felszínre hozzuk a te ajándékaidat. Segítsd a papjainkat, hogy a közösség művészei legyenek, akik kibontakoztatni engedik mindazt, ami jó, akik harmóniába foglalják a sok-sok karizmát. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja,
4: imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
4: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra. Amen.
2: A dicsőséges rózsafűzér negyedik titka. Aki téged szent szűz, a mennybe fölvett. Szentséges szűz Mária, jelenéseiddel szüntelenül arra emlékeztetett gyermekeidet, hogy eljön az idő, amikor mi is felemelkedtetünk majd a felhőkbe, hogy az írás mondja. Arra hisz minket, hogy minden erőnkkel forduljunk fiat felé, és mérhetetlen szeretettel szeressük őt, aki majd értünk is eljön. Ég édesanyám, Mária, fogd a kezem és esd ki számomra álhatatosságot, így vezess át engem is az élet nehézségein. Te légy az út számomra, amely Jézushoz vezet, és az ég kegyelmeit hozza nekem, hogy majd egykor én is az égbe jussak. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged, szent szűz, a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged, szent szűz, a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged, szent szűz, a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged, szent szűz, a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged, szent szűz, a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged, szent szűz, a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged, szent szűz, a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged, szent szűz, a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged, szent szűz, a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged, szent szűz, a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, míg éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: A dicsőséges rózsafűzér 5. titka. Aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott. Nagy bizalommal forduljunk a mennyben megkoronázott szűzanyához. Imádkozzál érettünk szűzanyánk minden szükségünkben, abban is, ami a földi viszontagságainkban ér, de főleg lelkünk üdvösségének nehézségeiben. Légy közben járunk, és el ne hagyj abban a nagy harcban, amelyet lelkünk ellenségével kell megvívnunk. Dicsőséges szent szűz, segíts bennünket, hogy minden földi megpróbáltatásunkban, nehézségünkben győzni tudjunk a gonosz felett, védelmezz minket lelki ellenségeinkkel szemben, és hogy halálunk korája méltók lehessünk szent fiadat magunkhoz venni, és az örök boldogságba eljutni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűzemennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz amennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz amennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz amennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz amennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz amennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz amennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz amennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz amennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz amennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
4: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk! Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiadat, fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát, add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szentolvasójának elmondásával megemlékezve, higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek, Krisztus a mi Urunk által.
0: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
7: A dicsőséges rózsafűzért imádkoztuk.

0: Tanúságtétel. Személyes vallomások megtérésről és a hit erejéről.
1: Kedves hallgatók! Pápa Zsuzsanna tanúságtételének második része következik.
2: Történt egy nagyon nagy lépés, egy nagy váltás. Valószínűnek tartom azt, hogy az Úr látta az én bukdácsoló lépteimet, a tudatosságot nem érezte, de vezetett. Míg nem, Dunakeszin a nagy templomunkban az akkori plébános úr írt egy üzenetet, hogy indul egy képzés, egy kurzus a Szent András Evangelizációs Iskola keretén belül, és erre a kurzusra megírta, hogy ez körülbelül miről fog szólni, de hogy mikor van a jelentkezési határidő. A jelentkezési határidő aznap este 10 óra volt. És este körülbelül olyan 7 óra körül olvastam ezt az üzenetet. Nagyon gyorsan jelentkeztem. Ez az Új Élet Krisztusban kurzus volt, Barta Angéla vezetésével. Jött az üzenet, hogy ha 25 fő nem lesz a kurzuson, akkor sajnos nem tudják elindítani. Vártam, hogy akkor mi lesz a folytatás, és egy hét múlva jött az üzenet, hogy olyan rengetegen jelentkeztek a kurzusra, hogy Gödön lesz megtartva, de nem ott, ahol eredetileg tervezték, hanem a Buzaszem általános iskolában. 80-an jelentkeztünk a kurzusra, és ott valami egészen csodálatos dolog történt. Tehát a kurzusnak az első napjától kezdve a végéig valami ilyen robbanásszerű változás történt a hitéletemben. A legfontosabb dolog, ami akkor és a mai napig is a legfontosabb üzenet számomra az volt, hogy a mi hitünk az egy nagyon személyes kapcsolat Jóistennel, Jézus Krisztussal. Ez olyan szinten érintett meg, hogy amikor tudatosodik az emberben, hogy Zsuzsa, hát ezek a dolgok történtek eddig az életedben, az iskola, amit elvégeztél, az Andival való dolog, minden, ami történt, ez mind erről szólt, csak nem tudatosodott benned, és akkor esett le, hogy igen, nagyon személyes kapcsolat, amit csak akkor lehet igazán megélni, hogyha ezt elhiszed, hogy ez egy személyes kapcsolat. És ott történt meg a fordulat. Végig a 3 nap alatt egészen rendkívüli élmények voltak, emocionális élmények is nyilván, ahogy Jézus keresztjéhez a bűneinket fölvertük szöggel, ott szem nem maradt szárazon, a férfiak is sírtak. És Angélának a lelkesedése, ahogy ő tanított, az valami egészen rendkívüli volt. Nagyon nagyszerű élmény volt. Ami azután következett, az a 3. nappal. Tehát az első nap egy hihetetlen élmény volt, mert ott már megkaptam azt, hogy igen, a mi hitünk az egy nagyon személyes hit, és ez a kapcsolat, ez az Úrral személyesen kell megélni, és ő elhiszi, és szeret téged, és a tenyerén hordoz. És Zsuzsa, ha egyszer a Zsuzsa nevet kaptad, aminek a liliommal jelentése az azért volt, mert hogy az Úrhoz tartozol. Szóval ezek rendkívüli élmények voltak. De a 3. nap volt, ami igazán nagyszerű élmény volt, az a közbenjáróima. Én még életemben nem kaptam közbenjáróimát, soha. Azt se tudtam, hogy mi az, hogy közbenjáróima. És ami ott történt, az egészen rendkívüli volt. Olyan 10 éves lehettem, amikor a nagypapámmal, úgy emlékszem a jelenetre is, hogy sétálgattunk az udvaron, és akkor ő nekem azt mondta, hogy te olyan diplomata leszel. És én érdekes módon mindig visszaemlékeztem, hogy a nagypapa ezt miért mondta, nekem soha közöm nem volt a diplomáciához. Semmi, egyáltalán nem. És a közbenjáró imában az a hölgy, aki imádkozott értem, azt mondta, hogy az Úrnak a követe leszel. Ez akkora ütés volt jó értelemben véve a szívemben, hogy te jó ég, több mint 60 év után megélem azt, hogy a nagypapa ezt nekem akkor miért mondhatta. Ez valami egészen rendkívüli dolog. És ezeket tényleg szavakkal nem lehet megmagyarázni, elmondani, ezt át kell élni. Én ott a közbenjáró ima után, mintha a föld fölött repültem volna, úgy mentem vissza a helyemre. Csodálatos volt. Gyorsan minden szót, amire emlékeztem, lejegyzeteltem. A mai napig nagyszerű, és akkor azt gondoltam, mikor vége volt a kurzusnak, hogy ez nekem kell, ez valami olyan rendkívüli dolog volt, hogy ezt nekem folytatni kell, ezt nekem csinálni kell. És Angela úgy fejezte be a kurzust, hogy 2 hónap múlva találkozunk, meg is mondta, hogy milyen időpontban, de én addigra elkezdtem keresni a lehetőségeket. És Gödön találtam csoportokat. A legelső csoport, ahova én jelentkeztem, az a Mónika kör volt. A mai napig járok a Mónika körbe, de nagyon szerettem volna a közbenjáróimát megtanulni, hogy ez valami csoda, hogy mások is megélhessék ezt a csodát. Lényeg az, hogy ezzel a társasággal, a Gödi Áldás háza, én azóta is kapcsolatban vagyok. Eljártam hozzájuk, tanultam tőlük rengeteget, közbenjáróimámra hívtak, hogy ők hogy csinálják, hallgattam, szabadító szolgálatra hívtak, a Thomas Gordonnak volt akkor egy olyan anyaga, amit a Zsófiék megtanultak szabadító szolgálatban, és az nekem nagyon-nagyon megtetszett, engem is végigvittek egy ilyen beszélgetésen, de azt gondoltam, hogy ez rajtam ilyen szinten tudott segíteni, akkor nekem ezzel foglalkoznom kell. Úgyhogy én azóta több szolgálatban vagyok benne, több csoporttal is kapcsolatban vagyok. Utána, amikor megtörtént ez a kurzus, egy olyan 10 hónapra rá volt nálunk egy Szentlélek szeminárium, 180-an jelentkeztek. Rendkívüli volt ez is. És akkor az atyánk felhívott, és mondta, hogy Zsuzsa, mit szólnál, hogyha megkérnélek, hogy az egyik kis csoportot vezessed, mert láttal a Gödön. Elvállaltam természetesen az egyik kis csoportnak a vezetését. Mikor vége volt a Szentlélek szemináriumnak, az atya kérte, hogy akik részt vettek, hogy jelezzék írásban, hogy szeretnének-e valamilyen kapcsolatot tartani a következőkben, és nagyon sokan visszajelezték, hogy szeretnének kapcsolatban lenni, de az a kis csoport, amiben ők együttműködtek, az megszűnt, de ők szeretnék folytatni ezt az elmélyülést. És akkor az atya megkért engem, hogy elvállalnád ennek a csoportnak a összefogását. Mondtam, nagyon szívesen, de nem egyedül, hanem a Bokor Renátával. Renátával mi az Új Élet Krisztusban találkoztunk, nem ismertük korábbról egymást. Egymás mellett ültünk, kiderült, hogy mind a ketten Dunakeszire járunk. Nagyon jó kapcsolatba kerültünk, és azóta is nagyon, nagyon elmélyült a kapcsolatunk, és ima csoportunkat együtt vezetjük azóta is. Az ima csoportnak a megléte a következőképpen visz a Jóistenhez közelebb. Csodaként élem meg, mint annyi mindent így az elmúlt évek alatt. A csoportunk 15 fővel indult, és 15-en vagyunk a mai napig. Amit csodaként élek meg, az az, hogy együtt járunk a képzésekre. Ez azt jelenti, hogy karizmatikus ima csoportként működünk. Amikor mi megalakultunk, néhány hónapra rá a Corel Truman Krisztinek volt egy előadása, és mi oda elmentünk együtt. És ott a karizmákról volt szó, a karizmáknak a tanításáról. Ennél nagyobb élmény nem történhet, mint amikor egy csoportot úgy készítesz fel, hogy azoktól az emberektől hallják a tanításokat, akik a legilletékesebbek ebben. Nekünk tulajdonképpen csak figyelni kellett, jegyzetelni kellett, elmélyülni, és azóta pedig gyakorolni. A gyakorlást azt pedig úgy tudjuk együtt folytatni, hogy Veresegyház az közel van hozzánk, és ott is elvégezték az ottani testvérek a Szentlélek szemináriumot, és ők hallották, hogy Dunakeszin mi, mint ima csoport működünk, felvették velünk a kapcsolatot. Ők dicsőítenek, és mit szólnánk hozzá, hogyha mi közben járnánk. Úgyhogy azóta rendszeresen járunk Veresegyházára. Csoportunknak a további működésében az Úr úgy segít bennünket, hogy valahogy nekem a szívemre ad mindig olyan szolgálatokat, amit elmondok a csoporttagjainknak, és ők elfogadják. Nincs vita, tehát most például missziózunk, ami azt jelenti, hogy a területünkhöz közeleső településekre elmegyünk, felvesszük ott a kapcsolatot, ahol nem ismerik a közbenjáróimát, ott mi közben járunk, ott vagyunk a testvérekkel, beszélgetünk, hogy mi mit csinálunk, és ez több településen már így történt. A közbenjárás során olyan tapasztalatokat kaptam, amiben voltak olyan üzenetek, olyan profécia egy-egy személynél, akinek az életében változások történtek. Van egy ilyen édesanyja, aki két gyermekét hozta. Az édesanyjáért is imádkoztunk, és kérte, hogy a gyerekekért is imádkozzunk. A gyerekek még egész kicsik. És tulajdonképpen a gyerekeknél is azt éreztem meg, hogy az édesanyának az erős szorongása nagyon erősen hat a gyerekeknek a szorongására. És ezt a szorongást kezdtem oldani fel a gyerekeknél és az édesanyánál is. Egy szabadító beszélgetésben az édesanyját elhívtuk, és a szabadító beszélgetés során derültek ki olyan kapcsolódások a családi kötelékben, ami tulajdonképpen segített az anyukának is, és hát nyilván a gyerekeknek is. A gyerekeket, mikor legelőször megismertem, szomorúak voltak, sírtak. Olyan furcsa volt, hogy ilyen kicsi gyerekek, és hogy ilyen szorongással vannak teli. A legutóbbi alkalommal már úgy jönnek oda, hogy Zsuzsa néni, jöttünk, és imádkozzál értünk, és mosolyognak, és örömteliek, úgyhogy ezek nagyon szép élmények. Én a közbenjárást a szabadító szolgálatban élem meg leginkább. Számomra ott teljesedik ki. Én a szabadító szolgálatot tartom az egyik olyan karizmámnak, amiben azt hiszem, hogy ott, sőt, meg is értem már több esetben, hogy olyan dolgokra tudok ráérezni, rátapintani, amit az Úr sugall, hogy annál a testvérnél mi az, ami igazán komoly elakadást jelent az életében. Képet kapok, illetve van, hogy egy-egy szót. Egy alkalommal volt, hogy egy hölgyel beszéltünk így a szabadítás kapcsán, és egy olyan kép jelent meg, hogy szülőszobában van, és ott pici babák között sétálgat. És ezt a képet én elmondtam. Eleve úgy végezzük a szabadító szolgálatot, hogy kérünk képet az Úrtól, és az a kép, amit elmondunk, hogyha megérinti az illetőt, akkor arról beszéljen. És ezt a hölgyet nagyon megérintette, pontosan azért, mert nagyon szeretne még kisbabát, de a férje már kevésbé. És ennek kapcsán beszélgettünk aztán erről a dologról. Tehát ezek nagyon erős érzések, hogy az Úr úgy küld neked sugallatot, akár kép vagy akár szó formájában, hogy az a másik embernél találat, vagy őt el tud annak kapcsán indulni a beszélgetésben, illetve abban a megkötöttségben, amitől ő szenved. Egyszer voltam egy sozó képzésem, és arról volt szó ezen a képzésen, hogy Istennel, Jézussal és a Szentlélekkel milyen a kapcsolat. Az apával való kapcsolatként hogyan jelenik meg Isten, és nekem az édesapámmal való kapcsolatom egy távolságtartó, nagyon tiszteltem apukámat, egy nagyon tisztességes, nagyon becsületes ember, de inkább a tisztelet volt az erősebb, és a jó Isten felé is ezt érzem, ezt a tiszteletet. Mai napig az Istenkép még mindig egy ilyen távoli. A Jézussal való kapcsolat közvetlenebb, az egy személyesebb kapcsolat. Ővel képes vagyok olyan kapcsolatban lenni, hogy egymással szemben ülünk és beszélgetünk. A Szentlélek az pedig azt gondolom, amit tanulunk is, hogy ő a sugallat. Tehát amikor jönnek ezek a képek vagy ezek a szavak, akkor az a Szentléleknek a sugallata. Az oltári szentséggel való imádkozást, tehát Jézus Krisztussal való imádkozást, én ezt akkor tanultam meg, amikor a Szentlélek szeminárium után volt nekünk egy szentségimádás iskolája. És ezt egy éven keresztül vezette a plébános úrunk, és ott tanított meg arra, hogy tulajdonképpen az oltári szentségben hogyan lehet Jézussal együtt jelenni, hogyan tudunk vele ott beszélgetni a jelenlétével, és egyáltalán, hogy ő ott van velünk a mindennapokban. Azóta is minden héten ott vagyok az Úrral, és találkozom vele. De azután, hogy mi a Szentlélek szemináriumot elvégeztük, én nekem a napi kapcsolatom az megmaradt. Tehát nekem van egy olyan, én imafotelnek nevezem, ahova én elmegyek, elvonulok, és együtt vagyok a Szent Háromsággal tulajdonképpen. Tehát hívom a Szent Lelket, ott van az Úr, jó Isten, tehát egy beszélgetésben vagyok. Egy ilyen beszélgetés kapcsán volt például az, hogy a nyelvek imáját megkaptam. akkor már kapcsolatban voltam a Gödi Áldás házával, és ott beszélgettünk a karizmákról, és ott mondták a lányok, hogy ki milyen karizmával rendelkezik, és ott mindenki felsorolta, hogy ők nyelvek imáján. Hát mondom, ez hogy létezik, hogy ti tudtok? Hát ezt mondja, ezt mindenki megkapja, aki kéri. Próbálj csak ki. Hazamentem, és másnap mondom, jó, van, egyedül vagyok, kipróbálom. Nagyon érdekes. Annyira hihetetlen volt, ami akkor ott történt, hogy tényleg kértem az urat, hogy én ezt úgy szeretném.

0: Ez nekem azt jelenti, hogyha kérek, akkor egyfelől kapok, és ha az Úr úgy gondolja, hogy erre szükséged van, akkor azt meg is adja. És van, hogy amikor már úgy nem tudok dicsőíteni, akkor így nyelveken kezdek el imádkozni, vagy amikor a csoportunkkal együtt vagyunk, és imádkozunk. A csoportban is nagyon sokan megkapták a nyelvek imáját, és akkor ott együtt imádkozunk, és hisszük azt, hogy ahol az emberi szó már nem használ, vagy nem hat, ott az Úr kezd el helyettünk imádkozni, és adja nekünk az imát, a dicsőítést. Nagyszerű élmény, nagyon, nagyon jó élmény. Ahogy említettem, amikor mentem érettségizni, ott a Lurdi kápolnában imádkoztam a szűzanyához, és azóta is, ahol van Lurdi kápolna a szűzanyához, mindig elmegyek, és mindig imádkozom a szűzanyához. A szűzanyával való kapcsolat az egy bensőséges, az egy mélyebb kapcsolat, mert azt érzem, hogy ő az a nagymamai szeretet, az a nagymama pótlék. Ahogy a nagymamát tudtam szeretni, és amennyire különleges volt a kapcsolatunk, a szűzanyával is nagyon különleges a kapcsolat. Minden nehézségben, tehát a szűzanyához nagyon-nagyon sokat imádkozom. Csodaként élem meg, hogy 70 éves korom után olyan szolgálatokban veszek részt, ami fizikailag is megpróbáltatást. Az Úr bizalmat adott, és ezt a bizalmat igyekszem meghálálni és megköszönni. És a szolgálatoknak nincs vége. Ami nagyon fontos, amit ha visszaemlékszem az életemben, hogy mi volt az, ami gondolatként megfogalmazódott bennem, hogy valamit hagyni magam után. Ez egy nagyon fontos érzés volt. Nagyon tiszteltem, becsültem azokat az embereket, akik fantasztikus dolgokat írtak, tettek, meg tudtak valósítani az életük folyamán, és valahogy vágytam arra, hogy valami történjen, valami hasonló, ha nem is olyan, de amit én is tudok hagyni magam után. És amit most élek meg, az azt gondolom, hogy ennek a beteljesedése. Egyfelől az ima csoporton belül nagyon sok jó dolog történik velünk, mert nagyon szeretünk együtt lenni. De olyan szolgálatokban tudunk kiteljesedni, amiben kapok hívást, és erre a hívásra rögtön van reagálás a csoportban is. Ami legfontosabb hívás, az a hazánkért való imádkozás. Ezt az Úr a lelkemre tette, és ebben én nagyon-nagyon-nagyon hiszek. Ez a szolgálatunknak talán az egyik legújabb szolgálata, ez pedig a területtisztítás, a területszabadítás. Ebben nagyon hiszek. Én azt gondolom, hogy nagy dolgot teszünk, az a terület, ahol élünk. Ott már egyszer körbejártuk a területünket, még 6 körbejárás, tehát a Jerikó 7 zarándoklatot végezzük. Nagyon hiszek abban, hogy egy megtisztult lélek képes befogadni az Urat, hagyja, hogy az Úr megérintse, de a terület az legalább ennyire fontos. Ahhoz, hogy megtisztuljon hazánk, hogy be tudjuk fogadni az Úrnak a szeretetét, és tovább tudjuk azt vinni, és átadni hazánkért, Európáért, azért nagyon fontos, hogy megtisztítsuk a területünket.
1: Kedves hallgatók, Bába Zsuzsanna tanúságtételét hallhatták. A felvételt Kurcina Terézia készítette.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
0: Az apostoli hitvallás. Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom budapesti érsek tanítása hitünk alapigasságairól.

0: Hiszem a katolikus anyaszentegyházat.
1: A hitnek ez a 9. ágazata nagyon tömör kifejezést tartalmaz. Tehát először az anyaszentegyház, maga az egyház. Az egyház, az eklézia görögül, az Ószövetségi Szentírás görög fordításában, a Septuagintában szerepel néhányszor a választott nép közösségére. Mégpedig leginkább olyankor, amikor az egész nép közösségéről van szó, mint Isten partneréről a szövetségben. Tehát gyülekezet, de egy magas teológiai értelemben. Na most természetesen a első keresztények is már ezzel a szóval, vagy a korai kereszténység mondjuk így, ezzel a szóval illette a saját közösségeit. Ezért van az, hogy az Új Szövetség lapján is találjuk az egyházat egyes számban is, meg többes számban is. Tehát mit mond a lélek az egyházaknak például? Mert a helyi közösséget is egyháznévvel illették, de a Krisztus követők egész közösségét is annak nevezték. Egyébként ez a tudat, hogy egyetlen közösséget alkotunk, mindannyian a Krisztus tanítványok, a megkeresztelt emberek, ez ős eredeti. Azt olvassuk például ugye Szent Péter levelében, hogy királyi papság, szent nemzet, tulajdonul lefoglalt nép vagytok. Szent nemzet. A választott nép, ugye? Egyes ókeresztény iratokban ez úgy hangzik, hogy az örökség népe. Tehát volt egy közös néptudat, Isten népe, mint az egyház, mint a keresztények összesség. Ez a gondolat pedig az Izrael eszméből származik. Tehát abból, hogy akik meghallották a Messiásnak a szavát, akik elfogadták Jézus Krisztust, azok a választott népnek a színe java, és magukat nem mondták, hogy új Izrael, hanem azt mondták, hogy a messiási szövetségben megújult választott nép. Így fogták fel. Tehát ez az egyház eszmének a mélyén rejlő alapgondolat. Ugyanakkor a gyakorlati életben a helyi közösségeket is ekléziának nevezték. Igen, ám, de ebben az összefüggésben megjelent az a probléma is, hogy hát kitartozik hozzá az egyházhoz. És nagyon hamar, nem magának az apostoloknak az idejében, mert akkor még lehetett olyan, hogy valaki Krisztus tanítványa lett, még mielőtt a keresztség elterjedt volna, de utána egyértelművé vált, hogy a keresztséggel válik az ember az egyház tagjává, és a keresztséget egyrészt a Szentlélek kegyelme adja, másrészt maga az egyház. Tehát az egyház fogadja, befogadja az új jelentkezőt, a hívőket. Na most ebben az összefüggésben fölmerült persze az, hogy hát meg kellett tartani a mózesi törvényt annak, aki belép az egyházba. Mondjuk a pogányok közül jön, a görögök közül jön. És ez volt az a pont, ahol Szent Pál vállalta a konfliktust, ugye, még Szent Péterrel is Antiókiában, később pedig nagyon sok mindenki mással, és Péter is visszaigazolja, ahogy azt az apostolok cselekedeteiből tudjuk, hogy bizony Isten mutatta meg az utat, hogy azoknak is helye van Krisztus követői között, akik a pogányságból érkeznek. Na most viszont nekik nem kell megtartaniuk a mózesi törvény előírásait. Tehát amikor elkezdte vallani azt az egyház, hogy egy, ugye Szent Pál is beszél elő, hogy a kettőt egyé tette. A zsidóságot és a pogányságból érkező hívőket. Később ez úgy hangzott már, hogy az egyház tulajdonságai között kiemelt helyen mondták az egységet. Gondoljunk arra, hogy a zsidóságon belül jelentősebb városokban több gyülekezet, több zsinagóga működött. Az apostolok cselekedeteiből emlékezhetünk rá, hogy Jeruzsálemben is, ugye a különböző nyelvű zsidóknak különböző zsinagógáik voltak, ahogyan erről olvassuk a beszámolót, de később is. Tehát etnikai különbségek mentén külön csoportokba, gyülekezetekbe szerveződtek. Most lehetett-e nagyobb etnikai különbség annál, mint hogy valaki hívő zsidóból lett Krisztus követője, vagy pedig pogányok közül érkezett. És mégis azt mondják, mondja már az Új Szövetség, és utána Antiókiai Szent Ignác és a többiek, hogy egy közösséget alkotnak. Tehát, hogy ne alkossanak az egy városon belül külön gyülekezeteket ezen az alapon. Na ez nyilvánvalóan vezetett feszültségekre az első századokban, és nyilvánvaló, hogy itt mélyebb teológiai megfontolásnak mindmáig helye van, vagy helye lehet, de nem abban az értelemben, hogy ne tartoznánk mindjárt egyetlen egyházhoz. Fölmerülhet persze a kérdés ma, hogy miért beszélünk mi az egyház egységéről, amikor sok egyház van bejegyezve még az állami lajstromban is, tehát különböző felekezetek. Hát erre az a válaszunk, hogy a keresztség az, amelyik minket Isten népének a tagjává tesz. Tehát teológiailag és alapvető értelemben minden keresztény az egy szent katolikus és apostoli önszent egyháznak a tagja. Kérdés az, hogy ez az egyház egy földön is látható szervezet, vagy egy pusztán kegyelmi valóság. Na ebben a tekintetben volt különbség mondjuk Luthernek a felfogása és a katolikus meggyőződés között. Luther azt vallotta, hogy a láthatatlan egyházba mindenki beletartozik, aki a megszentelő kegyelem állapotában van, a látható egyház viszont földi szervezet. És ez a kettő, ez két teljesen különböző valóság. Most ehhez képest a katolikus tanítás mindig, most is, a II. Vatikáni zsinaton is, a Lumen Gentiumban is azt hangsúlyozza, hogy ez nem két különböző valóság, hanem szorosan összetartozik. Annak ellenére, hogy a látható egyházban lehetnek olyan tagok, akik éppen nincsenek a Szentlélek kegyelmének az állapotában, tehát a megszentelő kegyelem állapotában, ennek ellenére, és lehetnek olyanok, akikről ugye azt valljuk, hogy anonim keresztényként, vagy a vágykeresztséggel fejezték be az életüket, és Isten irgalmából nem az egyház szolgálatától függetlenül, és Krisztus érdeméből mégis eljuthatnak az üdvösségre. Tehát nem teljes az azonosság, vagy az átfedés a látható és a láthatatlan egyház között, de mégis megmondhatatlan egységben van a kettő, a kegyelmi valóság és a látható földi közösség. Na most éppen ezért olyan fájdalmas, hogy a keresztények között bizony megoszlás van itt a földön, és ezért vagyunk kötelesek teológiai okból is újra és újra dolgozni a keresztények látható egysége érdekében is. Na most, tehát az ökumenikus hivatás az nem egy pillanatnyi elképzelés vagy divat, hanem egy alapvető igény vagy szükséglet. Na most mit jelent az, hogy az egyház katolikus? Ezt még a apostoli hitvallásban is valljuk. Hát először is tudnivaló, hogy a katolikus nem csak egyetemest jelent, tehát nem csak azt jelenti, hogy mindenütt elterjedt, hanem azt is, hogy mindent magába foglal. Tehát mindazt a igazságot, mindazt az üzenetet, amit Krisztus ránk akart hagyni, az emberiségre akart hagyni, megtaláljuk benne. Tehát a katolikus jelző az rendkívül gazdag és több rétegű. Ugyanakkor tudjuk azt is történelmileg, hogy mondjuk amikor 380-ban Nagy Teodózius a kereszténységet államvallássá tette, akkor már tudta azt, hogy nem akármilyen kereszténység a megfelelő, hanem katolikusnak nevezte azt az irányzatot, amit egyébként ma úgy hívunk, hogy niceai ortodoxia, vagyis a nikaiai zsinat alapján és a Szentháromságról szóló tanítás alapján álló ortodoxia. Ezért aztán a katolikus és az ortodox kifejezés az egyházi szóhasználatban egyenértékű, egymással váltakozó elnevezés volt, ezért is érzünk egy kis diszonanciát abban mindmáig, hogy akkor a keleti és nyugati egyházak között mintegy megosztoztak ezen a két elnevezésen, bár ortodox testvéreink azért rólunk nagy szeretettel mondják azt, hogy mi római katolikusok vagyunk, mert hát ők is, mint akik magukat igaz egyháznak tartják, hát igény tartanak a katolikus jelzőre, de mi is látjuk azt, hogy hát a keleti testvéreink, ők keleti ortodoxok, de például a római mise kánonban ma is benne van a misében, hogy hát minden igaz hívőért, azaz minden ortodoxért imádkozunk, értve alatt ugye az egyháznak a közösségét. Tehát ez a két jelző is szorosan összekapcsolódik. Most nem a apostoli hitvallásban, hanem a nicea-konstantinápolyi terjedelmesebb hitvallásban az egységen és a katolicitáson kívül szerepel az is, hogy szent és apostoli. Mindkettőnek rendkívül gazdag a tartalma. Ugye a szent, szent nemzet vagytok. De, tehát nem egyszerű gyülekezet, hanem egy szent gyülekezet, mert szent a célja, és szent az, akivel szövetségben van. Az új szövetség népéről beszélünk. és a Szenttel, az egyetlennel állunk szövetségi viszonyban. Ez persze örök kihívás a számunkra. Tehát a szentségnek van egy objektív része. Érvényesen megtalálhatók az egyházban a szentségek, amelyek a megigazulásnak az eszközei, amelyek kegyelmet közvetítenek. Mindig vannak az egyházban szent emberek, akiknek az életében feltűnő módon is megvalósul az életszentség eszménye. Ugyanakkor tudjuk azt, hogy ameddig a földön jár az egyház, addig nem csupa szentekből áll, és addig bizony sok-sok tökéletlenség is jelen van benne. De ugyanakkor ez egy felhívás arra, hogy találjunk vissza a saját gyökereinkhez és a saját azonosságunkhoz, azaz a szent nemzetnek valóban legyünk olyan tagjai, akik törekszenek a személyes életszentségre is. Az apostoli jelleg. Megint egy kicsit a választott néppel és a szent nemzettel van összefüggésben. Ha az apokalipszisnek, a jelenések könyvének a mennyei Jeruzsálemről szóló részét olvassuk, akkor azt találjuk, hogy ugye 12 tornya van, és az alapjai a pátriárkák, és a kapui pedig a 12 apostol. Tehát a 12 apostol, a 12-es szám, az mintha a választott nép teljességét jelenteni, ugye a 12 törzsnek, a említése mindig az egész népet jelölte. Az új szövetség választott népében is ott van a 12-es szám, és ez ráadásul úgy tűnik, hogy magának Jézusnak volt a szándéka. Tehát ez, hogy a 12-t kiválasztotta, minden bizonyosság szerint ez valóban az ő személyes cselekedete volt. Na most, amikor tehát az apostolok, mondjuk Jakab és János megpróbálják az édesanyjukon keresztül ugye elérni azt, hogy hát majd a Krisztus országában a jobb és bal oldalán legyenek. Ők arra gondolhattak, hogy hát kiválaszt 12-t, ez a választott nép, külön viszi őket, tanítja, képezi. Hát itt valami országalapítás lesz. Csak persze ők ezt földi értelembe gondolták. Jézus helyreigazítja őket, de még akkor se értik meg teljesen. Hiszen még jóval később is azt kérdezik tőle, hogy most állítod vissza Izrael országát? Tehát azt gondolják, hogy nekik itt a földön kell országot alapítani. És hát ehhez képest az egyház az nem földi ország, látható nép, az igaz, vándorol a történelemben, ugye zarándok egyháznak is nevezik, ugyanakkor azonban van egy célja, ami a földi életen túlra mutat. Ez az a bizonyos mennyei Jeruzsálem, amit az apokalipszisben találunk. Na most ennek az egyháznak a megvallása, ez valóban hit kérdése. Miért? Hát éppen azért, mert nem egy egyszerű emberi szervezetről vagy közösségről van szó, az nem hitkérdés, az tapasztalat kérdése, benne vagyunk, jól érezzük magunkat, tudjuk, hogy ki lehet a tagja, ki az, akit kizárnak onnan, és hogy hogyan működik. Mondjuk így, hogy van szervezeti és működési szabályzata. De ehhez képest az egyházban természetesen van egyházfegyelmi hagyomány. Az egyházfegyelmi hagyománynak egyházi jogszabályok lehetnek a lecsapódásai. De mind a mai napig a ma hatályos egyházok sem pusztán emberi alkotás, tehát nem arról van szó, hogy a pápa vagy a püspökök összejönnek, és azt mondják, hogy így találjuk helyesnek, és akkor így szabályozzuk ezeket a kérdéseket. Hanem visszatekintünk a kezdetig, és azt mondjuk, hogy aminek a közösségi életében az alapító, vagyis Krisztus szándéka szerint meg kell lennie, az hogyan juthat érvényre, hogyan működhet a jelenlegi körülmények között. Tehát nem mindentől független önkényes jogalkotás történik az egyházban, hanem mindig az eredetekre tekintettel próbáljuk a közösség életét szabályozni. Tehát azt hiszem, hogy ebben az egyháznak az apostolisága is egy döntő kérdés, hiszen az apostoloktól kaptuk a hitet, az apostolok közvetítésével érkezett hozzánk a liturgiának, az erkölcsnek és a közösség fegyelmének is az alapvető öröksége. Tehát az első legalább 200 évben, de inkább többen az apostoli hagyomány kifejezés mindezt lefette. Tehát nem volt külön, hogy a liturgia hagyománya, a dogmatika hagyománya, a jognak a hagyománya, hanem egyetlen nagy hagyomány, és ez volt a legitimáló elv. Tehát amiről meg volt győződve a közösség, hogy ez az apostolok hagyománya, és így Krisztusra megy vissza, az volt a mérvadó és az irányadó. Tehát az egyház apostolisága az jelenti ezt. De ha az apostol szónak az eredeti jelentését, hogy tudnivalóvá küldött, figyelembe vesszük, akkor arra is rá kell döbbennünk, hogy az egyház küldetést teljesít. És ahogy a 12-t meg a többieket Jézus elküldte, hogy hirdessék az örömhírt, ez a küldetés ma is érvényes, és ránk is vonatkozik. Lehet, hogy a világnak távoli tájain azt kérdezik tőlünk, hogy hát ti vagytok az apostolok és az örömhír hirdetői, hol voltatok az előző 2000 évben. Tehát nyilvánvaló, hogy nem mindenhová jutottak el a hívők. Az is nyilvánvaló, hogy nem mindig sikerült úgy továbbadni, úgy megfogalmazni, úgy felkínálni a hitet, hogy az azok számára, az emberek számára érthető vagy elfogadható legyen. Tehát ez az, ami bennünket újra és újra kötelez, és a mai Európában is kötelez, hogy megpróbáljuk a hitet úgy felmutatni, hogy az a mai ember számára érthető és vonzó legyen. Tehát az apostoliságnak van egy ilyen állandó ösztönző jellege.
2: Az egyház a történelemben másként és másként jelenik meg, és magát is nyilván másként látja. Most nem a régi önképére szeretnék kérdezni, hanem a vatikáni zsinatra. Mi volt az új a saját magáról gondolt és a világgal kapcsolatos felfogásának?
1: Ugye az új dolgok a teológiában az az eretnekségnek a szinonimája volt gyakorlatilag az egész ókoron keresztül. Tehát én azt mondanám, hogy itt új hangsúlyok vannak. És a II. Vatikáni zsinatnak a legfrissebb, a legtöbb figyelmet fölkeltő megnyilatkozása is benne gyökerezik az evangéliumban és a kezdetekben. Tehát ilyen értelemben nem vadonatúj, de az biztos, hogy egyes hangsúlyok újszerűnek hangzottak a 60-as években. Tehát például ilyenek, hogy a világiak apostolkodása, felelőssége, különleges küldetése. Vagy akár a püspököknek a sajátos feladata. Tehát az, hogy ők nem csak a pápának a helyettesei, hanem hogy ők magát, Krisztust képviselik a rájuk bízott részegyházban. Tehát azt hiszem, hogy ezek mondjuk markáns megfogalmazásai a zsinatnak. Természetesen egyetlen új dogma sem fogalmazódott, meg nem hirdettek ki új dogmát a II. Vatikáni zsinaton. De például az egyház és a mai világ viszonyáról szólva, vagy az egyház és a nem keresztény közösségek viszonyáról szólva, Nostra Aetate, vagy az egyház és a tömegtájékoztatási eszközök világáról szólva, nagyon sok olyasmire alkalmazza a hitbeli örökséget, ami ma a figyelem középpontjában áll. Ennyiben biztosan új, és fontos dolog az, hogy a mai világnak a környezetét nem elsősorban fenyegetésnek, nem elsősorban negatívumnak vagy problémának fogja fel, hanem Isten ajándékának ebben a korban, ami számunkra feladatot jelent. Tehát egyfajta szeretettel, egyfajta örömmel és reménységgel, ahogyan a Gaudium et Spes-nek a kezdő szavai mondják, viszonyul a világhoz, de persze nem becsüli alá azokat a problémákat sem, amelyekkel szembe kell.
2: Jézus azt mondja, hogy menjetek és hirdessétek az egész világon. A vatikáni zsinat ezt megerősíti erősen. Tudunk-e valami feladatot vagy tanácsot adni a ma emberének, a hívő emberének, hogy az apostoli egyházban a szerepét hogyan tudja betölteni ő?
1: Hát ugye a mai ember sokféle van, tehát mindenkinek más az adománya. Beszélhetnénk arról, hogy a szülők a családban. Beszélhetünk arról, hogy emberek, akik hivatásszerűen foglalkoznak a betegekkel, a szegényekkel, a haldoklókkal. Emberek, akik a kultúra világának a munkatársai. Tehát emberek, akik a közéletben és a politikában dolgoznak, vagy a gazdasági életben dolgoznak. Mondja is egyébként a Gaudium et Spes, hogy a világiak hivatása, hogy az evangélium szellemébe alakítsák a világot, a kultúra, a tudomány, a politika, a gazdaság területén. Az ember majdnem megijedettől, hogy hát milyen messze vannak ezek a területek az evangéliumtól, mit tud itt csinálni valaki, ugye? És erre a válasz az, hogy az egyes szakmáknak, az egyes élethelyzeteknek megvan a maguk teológiája, megvan a maguk etikája, amit pontosan azoknak az embereknek a közreműködésével fogalmaz meg az egyház, akik ott dolgoznak és élnek. Tehát ezért olyan fontos, hogy az új és új problémák, mondjuk a bioetikának a rendkívül összetett kérdései, azt a tanítóhivatal sosem pusztán dogmatikai elvek alapján válaszolja meg, hanem nagyon széles kutatások, nagyon kiterjedt dialógus előz meg minden ilyen megnyilatkozást, éppen azért, hogy tudjuk, miről beszélünk. Mert könnyű általánosságokat mondani, de ha nem jut el a konkrét helyzetig, akkor nem lesz foganatja. A konkrét helyzetet pedig azok ismerik, akik benne vannak. Tehát ezért olyan fontos az is, hogy itt, ma, Magyarországon is az egyes szakterületeken élő és dolgozó emberek egymásra találjanak. Ha katolikusok, beszéljék meg azokat a problémákat, ami ott fölmerül. Nekem nagy élményem az, hogy a 72 tanítvány mozgalom keretében különböző területeken működő katolikusok közösségeivel találkozhattam. Nagyon értékesek ezek a dialógusok. Tehát akár mérnökök, vagy pedagógusok, vagy jogászok, vagy egészségügyi dolgozók, és itt a média emberei. Tehát azt hiszem, ezt tovább kell folytatni, és határozott formában kell előrevinni, mert így tudjuk teljesíteni a küldetést, amiről szó van.
3: Dr. Erdő Péter bíboros prímás esztergom budapesti érsekatyával, Prontvai Vera és Szabó Tamás beszélgetett az apostoli hitvallásról.

0: Kedves hallgatóink! A következő műsorunkban Böjte Csaba testvér aktuális homíliáját hallják.
1: Kedves, szeretett testvérek! Mondtam, hogy ezen a héten Márton Áron kezét fogva szeretnénk bandukolni. Kilencet keretében elmélyülni az ő életében, tanításában. Tudjuk jól, hogy Márton Áron korában a négy elleni volt a kötelező. Tehát 6 éves korától 12 éves koráig járhatott a gyerek iskolába, persze utána is, tehát Damokoson is csak 4 osztály volt akkoriban, és a szülei behozták ide Csíksomlyóra, hát a mostani Szent István házban működött a Ferences Főgimnázium. 1911-ben adták át a mostani gimnáziumot, tehát Márton Áron az 5-8 osztályt azt itt végeztem. És hát elmeséli Márton Áron, hogy halálos ágyán egy kedves nővérnek bizalmason, hogy bizony ő megérkezett az édesapjával, az iskolába, beírták minden, kollégiumba, de hát, hogy mondjam, szabad élet. Hát úgy gondolta, hogy legjobb lesz, ha összeszedi magát, és ő szépen hazaballag. 28 kilométer ide Csíkszentdomokos, jó séta. Hát egy 12 éves gyereknek az bizony tényleg kiadós gyaloglás. És elmondta a kedves nővérnek, a nagy püspök halálos ágyán, hogy bizony őt az apukája szeretette, fogadta, figyelmesen meghallgatta az ő érveit, mondani valóját. Nem szitta meg. Adott 2 piros almát, és azt mondta, fiam, mi székelyek, amit elkezdünk, az be is fejezzük. Na szépen, menjél vissza Csíkszentdomokosról, Csíksomlyóra, mert a barátok biztos várnak már tégedet, hiányzol nekik. És Márton Áron visszajött az iskolába, és azt gondolom, hogy ez a lecke, ez a 2 piros alma életre megmaradt neki. Igen, amit elkezdtünk, az be kell fejezzük. Tudják, olyan érdekes, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus sem ítélkezik felettünk. Nem mondja, hogy ilyenek vagyunk, vagy olyanok vagyunk, míg ott a kereszten, ott sem. Azt mondja, mennyei atyának, hogy hát, ezek sárkányfog vetemény, kár ezekkel az időt tölteni. Én most hazamegyek, menjek országába, aztán majd 2000 év múlva, ha megjön a benő, a fejük lágya, visszajövünk. Nem, köztünk marad. És a kereszten is azért imádkozik, atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Olyan érdekes, ugye a kereszten azt mondja, hogy beteljesedett. Igazából ez sokkal többet jelent az eredeti görög szóban, mint ahogy mondjuk így, hogy beteljesedett. Tehát ugye Jézus azt mondja, legyetek tökéletesek, mint a mennyi atyám. Tehát ti is legyetek teljesek. Teljesítsd be azt az hivatást, azt a feladatot, amit rád bízott a mennyei atya. És föltámadás után ugye azt mondja Jézus, hogy ha én elmegyek, helyettem atyám egy új vigasztalót küld, a vigasztaló szent lelket. Tehát Jézus magáról, de a Szentlélek Úristenről se azt mondja, hogy hát új ítélkezőt küld, aki számon kér, aki beleveri az orrotokat a hibáikba, hanem aki vigasztal, bátorít, aki 2 piros almával, mint ugye Márton, Ágoston bácsi, az ő fiát elindítsa az útra. Nagyon-nagyon fontos ez, hogy bárkit, ugye, aki megtorpan, vagy valami probléma van, azt ne elítéljük. Mert az ítélet elveszi azt a kevés erőt is belőlünk, ami van. Hanem vigasztaljuk. Két kis piros alma. De Mártonáról ezt úgy élhette meg, ezt a megtorpanást, hogy édesapja bízik benne. Meg tudod csinálni, fiam, ezt. Képes vagy rá. Másképp el se vittelek volna én Damokosról, Csíksomjóra. Ne add fel. Ne dobd be a törülközőt. Azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy a családjainkban is. Ugye nagyon sokszor egy férj vagy a feleség elfárad, megtorpan. Milyen jó lenne, ha társa ilyenkor nem civakodna, vagy féltéken jelenetet rendezne, vagy hát hogy mondja, főtöz vágna két, mit tudom, tányért, hanem a maga módján bíztatná, bátorítaná, szívem, hát együtt indultunk el, az oltár előtt együtt fogadtuk meg azt, hogy jóban, rosszban, ez most tényleg rossz. Tartsunk ki, mert elévenne a szép, régi élményeiteket. Bátorítsuk egymást, lelkesítsük egymást. A mai evangéliumban Jézus ugye saját szülő, az a nevelkedő, ahol felnőtt, mert ugye Jézus igazából Betlehemt kapta, Názáret is, kapta. Kafarnaum volt az, amit ő tudatosan választott. Tavaly ő felnőtt fejjel letelepedett. De visszamegy Názáretbe. És tényleg, hogy az ember elolvassa, amit ő ott prédikál, az szívmelengető, bátorító. Ugye azt mondja, hogy az Úr lelke van rajta, fölkent engem, elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, hirdessem a foglyoknak a szabadulást, vakoknak a látást, hogy szabadá tegyem az elnyomottakat, és hirdessem, hogy elérkezett az Úr esztendeje. És rátörnek az emberek, kicipelik, körbeveszik, lögdösik. Valószínű ott van a szegény édesanyja is. Mit élhetett át ez az asszony, mikor látta, hogy az ő fia, hát hogy mondjam, a népharag közepette van. És annyira tetszik, ugye itt Lukács annyira nem írja le, de az másik evangéliumokban le van írva, hogy szó nélkül keresztül ment, hát az őt ocsmárló, kiabáló emberek között. Eltávozott. Jézusnak ez a belső ereje, nem csak itt, hanem ugye nagypéntekről beszéltünk, meg máskor is. Engem annyira lenyűgöz. Nem veszi fel a kesztyűt. Nem mondja el, hogy ti kiabáltok nekem. Még gondoljunk arra a történetre, mikor a házasság törésen ért asszonyt eléje hozzák. Az vesse rá az első követ, aki bűntelen. Ő nagyon jól tudja, kiben mi lakik. De ő nem azért jött, hogy valakit is elítéljen, hanem azért jött, hogy megszabadítsa. Annyira fontos lenne, hogy tudatosítsuk magunkba azt, hogy nem legyőzni, hanem meggyőzni kéne a másikat. Hívtak engem most, hogy menjek el Magyarországra, valami nagy Dáridó tüntetést szerveznek, hogy mondjam valamit. És mondtam, én nem megyek. Mert én nem, mit tudom, 3 milliónak, vagy 4 milliónak magyarnak akarok a testvére lenni, hanem mint a 15-nek. Én csak olyan helyre megyek, ahol, hogy mondjam, nem valami ellen, hanem valami mellett tudok kiállni. Jézus Krisztus is ezt tette. Tehát ő az egész emberiségnek mondta, gyertek hozzám mindjárt, kik elfáradtatok, a csonkák, a bonkák, a botladozók, mind gyertek hozzám, én felüdítlek titeket. Adná az Isten tényleg, hogy ez a Márton Ágoston bácsinak a lelkülete átjárjon bennünket. És hogyha valaki körülöttünk felnőtt, vagy gyermek, az egyre megy, tévedett, vagy valami olyan helyzetbe került, ahol hát könnyű lenne őt elítélni, vagy kiabálni vele, akkor legyen a zsebünkben mindig két kis piros alma, két jó szó, és próbáljuk vigasztalni, bátorítani a megtorpant. Hát hogy mondjam, a reményét, bizalmát, önuralmát, lelki békét elvesztett embert. Álljunk fel, és imádkozzunk az Úrhoz.
0: Kedves hallgatóink, az elhangzott műsorunkban Böjte Csaba testvér aktuális homíliáját hallották.

0: Kocsis Fülöp érsek metropolita atya üzenetei és imája a papi és szerzetesi hivatásokért.
1: Arra gondoltam, hogy elmondom azt az imádságot, amelyet a Zsolosmánkban az imórák végén egy szép papi imádság, amely olyan szép, amit nem is tud az ember saját magától megfogalmazni. Azért szeretjük mi a liturgikus imákat, mert ezeket a szentek írták, és mi csak az ő szavaikat próbáljuk magunkra alkalmazni. Ezt az imát gondoltam elmondani. Ki minden időben és minden órában, a mennyben és a földön imádandó és dicsőítendő vagy jóságos, hosszantűrés, sok irgalmú Istenünk. Ki az igazakat szereted a bűnösökön, könyörülsz ki a jövendő javak ígérete által, mindenkit üdvösségre hívsz. Magadrunk fogadd el ez órában a mi imáinkat is. Jóságod által igazgasd életünket törvényeid megtartására. Szented meg lelkünket és tisztíts meg testünket, igazgasd gondolatainkat. Tedd bölcs és józanná értelmünket, és ments meg minket minden aggódástól, bajtól, fájdalomtól és lelki szenvedéstől. Védj körül minket szent angyalaiddal, hogy az ő védelmük mellett vezéreltetve, és általuk tanítatva a hit egységére és megközelíthetetlen dicsőséged megértésére vezéreltessünk, mert áldott vagy örökkön örökké. Amen. Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében. Amen.
0: Kocsis Fülöp érsek metropolita atya üzenetét és imáját hallották a papi és szerzetesi hivatásokért. A teljes interjút megtekinthetik a Mária Rádió weboldalán és YouTube csatornáján.
2: Mária Rádió.
3: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai az év minden napjára. Elmondja Szabó Tamás.
4: Szeptember 3-a. A hívő laikusok apostoli küldetése. Szükségesnek tartom, hogy még egyszer megerősítsem. Az, hogy egyre jobban helyeseljük a laikusok keresztény identitásának minden módon történő meghatározását, az a lehetőségeknek nem szab hatát és egyéb módon sem kisebbíti azokat. Inkább csak meghatározza, táplálja és erősíti jelenlétüket, és azt a sajátos és eredeti feladatot, melyet az egyház fiaira és leányaira bízott, és amelyek azoknak oly sokféle személyes hivatásbeli és szociális munkaterületen kell teljesítenük. Az evangélium arra buzdít bennünket, hogy osztozzunk az emberek sorsában és helyzetében, és viseltessünk szenvedélyes szeretettel minden iránt, ami kapcsolatban áll azzal a ténnyel, hogy az ember Isten teremtménye, melyet saját képmására teremtett, és Krisztus kegyelme által részese lett az isteni eredetnek. A II. Vatikáni zsinat joggal hangsúlyozta, hogy a katolikus laikus testvérek fő feladata az, hogy az evangélium értékeivel áthassák és átformálják az emberi társadalom szövedékét, és hirdessék az ezekből az értékekből leszűrt keresztény embereszményt. 6. Pál pápa a következőképpen határozta meg a laikusok apostoli hivatásának területét. Az ő evangelizáló tevékenységük területe a politika. A társadalom és a közgazdaság hatalmas és bonyolult világa, de ugyanúgy a kultúráé, a tudományoké, a művészeté, a nemzetközi életé, a tömegkommunikációé is. Szintúgy magában foglalja ez a terület az emberi élet más vetületeit is, amelyek nyitva állnak az evangélium hirdetésére. Az emberi szeretet, a család, a gyermekek és a fiatalok oktatása, szakmai munka és a szenvedés. Nincs olyan emberi tevékenység, amely kívül esne a laikusok felelősségteljes evangelizációs feladatán. Az evangélium hirdetésének erőfeszítése és az életük tanúbizonysága, melyel a keresztény családokat segítik, az egész folyamatos krízisek által megrázott világ mind munkaterület. A politika világa, a maga érzékeny döntéseivel és a kultúra, az értelmiségiek, tudósok, tanárok és művészek.
3: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai hangzottak el Szabó Tamástól.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 2 óra.
2: Mária Rádió Komárom, FM 88,3.
3: Kedves hallgatóink! A következő műsorunkban Café Francesco podcast beszélgetést hallhatnak Ménesi Kristóf kommunikációs és forrásfejlesztési vezetővel. Kereszténység, pénz, anyagiak, hogyan viszonyuljanak a keresztények az anyagi világhoz címmel.
4: Köszönöm, hogy eljöttetek, és külön nagy szeretettel üdvözlöm Ménesi Kristófot, aki az előadónk, majd nagy tapssal köszöntsük a Café Francescóban. Kristóf már második alkalommal van nálunk. Most igazából nem feltétlenül a Csak Egyet alapítványnak a nevében, de az előző alkalommal, amikor itt járt, akkor a Csak Egyet szolgálatnak a nevében jött a Pannival, az alapítóval és az ottani szolgálatról, a hajléktalan misszióról beszéltek, azt is köszönjük szépen. Most meg egy picit a anyagi kérdés fog előjönni, kereszténység, pénz, hogyan viszonyulnak a keresztények az anyagi világhoz. Én köszönöm szépen, és át is adom, Kristóf, neked a szót, és kérlek, tartsd meg azt az előadást, amivel készültél. Köszönjük szépen.
5: Nagyon szépen köszönöm a méltató és üdvözlő szavaidat, Janó atya. És nagy szeretettel köszöntök én is minden kedves megjelentet, akik itt élőben itt vagytok, illetve azokat is, akik az éterből követnek minket live. De képzeljük el azt, hogy a közeli Ferenciek terén sétálunk, és észrevesszük, hogy egy viszonylag szakadt alak közelít hozzánk, így a szemünk sarkából látjuk ezt. Jó keresztény módra próbálunk terepszínű arcot vágni. Nem segít, és már látjuk is, hogy odaér előnk, és elmond egy képtelen történetet, aminek a vége az, hogy adjunk pénzt. És ugye ilyenkor átszikázik a gondolataink között az, hogy ha adok, akkor valószínűleg balek vagyok, mert nem igaz a történet, és megint lehúzott valaki, ha meg nem adok, akkor szívtelen vagyok. És